0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: kettes, jobbról egy koncert. Nagyfék, jobb három, absztrakt tárolat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Trump nem enged, nem lehet Iránnak atomfegyvere. Békét és szeretetet kért a világnak a katolikus egyházfő. Komoly figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról. Erről írt közösségi oldalán az amerikai elnök. Donald Trump szerint nem hamarkodják el a megegyezést, mert az idő Washington oldalán áll. Hangsúlyozta, a teheráni vezetésnek meg kell értenie, hogy nem fejleszthetnek ki és nem is szerezhetnek be atomfegyvert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, jelentette ki pünkösd vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában. A katolikus egyház fő szerint a Szentlélek eljövetele, amelynek most van az ünnepe, a megbékélés üzenetét is közvetíti, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében úgy fogalmazott: a Szentlélek kegyelme hozzon szeretetet, békét és nyugalmat a világnak, nekünk magunknak és családjainknak is. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek bevonása. A település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Kimondottan erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén.
3: Kulturális programajánló.
0: Koncert.
3: Idén is számos világsztár, mások mellett Moby, a Perfect Circle, a Sex Pistols, valamint a hazai élvonal, például az Ivy Mafia, Carson Koma, az Ivan and the Parasol és Majka ad koncertet a Budapest Parkban. A szórakozóhely idén a Sziget Fesztivállal is szorosan együttműködik, önálló színpada lesz az augusztusi rendezvényen. A park idei 15. szezonjának újdonságai között beindítják a Park Labot, amely a Budapest Park társadalmi szerepvállalásának zenei ágát rendezi, egyfajta programcsomagba. A Park Lab keretében a Balatonfelvidéken, Köveskálon létrejön egy zenei alkotóház, kifejezetten a zenészeknek. Az oktatási program részben egy-egy tantervi elemet próbálnak befogadhatóbb módon megmutatni a zenei szintér szereplőinek bevonásával. Szintén a Park Lab projekt eleme, hogy a nyár közepétől megújul a Budapest Park 2 éve működő online rádiója, a Park FM, amellyel egy új zenei díjat alapítanak. Rimóci Imre, a Budapest Park üzemeltetési és művészeti vezetője arról beszélt, hogy idén a nagy tánctéren ipari robotkarok jelennek meg, amelyek egy autógyárból érkeztek, és az esti koncertek után táncolni fognak. Megújultak a fények is a tánctér felett, miközben a park több pontja, köztük a retrokert és a domb is új világítást kapott. A fejlesztések részeként a keverőállás középről oldalra került, hogy a tánctéren minél több pontról legyen közvetlen rálátás a színpadra. A körpult új helyet kap, tetején egy terasszal. Emellett edukációs tartalmakkal is készülnek, amelyek a fiatal koncertezőket és szüleiket segítik a tudatos és biztonságos bulizásban. A hazajutást például egy saját fejlesztésű, élő adatokkal dolgozó applikáció támogatja. A parkban jubilál idén a 10 éves Platon Karatev, valamint az egyaránt 15 éves Fran Palermo és Csak neked kislány, két koncertet is ad a Bagosi Brothers Company, Hobó a mesél az erdő című műsorával érkezik, de lesz például Csíkzenekar, Szabó Balázs bandája és Besodrom is. A Budapest Parknak idén kiemelt partnere a 10 millió fa, Magyarország legnagyobb civil faültető közössége. Az együttműködésben indított kampány célja, hogy minél több embert bevonjanak a környezettudatos gondolkodásba.
0: Film.
3: Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet Szabó István. Az Oscar-díjas Mephisto alkotója a Gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor regényből készít filmet, amelyet már forgatnak is itt Budapesten. A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscart, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint a Nap Fény íze és a Csodálatos Júlia című Szabó rendezések, valamint a Hunyadi TV-sorozat. Hivatalos szinopszisa szerint a pszichológiai párbajként jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik és Konrád, akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után egy este leforgása alatt feltárják a titkot a középpontjában egy nővel, aki annak idején szétválasztotta őket. Hampton először színdarabot készített Márai regényéből még 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be. A film zenéjét Michael Dana szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel, a jelmeztervező Merkovics Bea, a casting direktor pedig Nina Gold.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Mesés vidéki épületek, amik kiérdemelték az Európa Nostra díjat. Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa Nostra díjjal. A műemlékvédelmi kitüntetést olyan projektek kapják meg, amelyek az európai kulturális örökséget őrzik. Íme néhány mesés vidéki épület Magyarországról, melyek kiérdemelték a neves díjat. Apostagi zsinagóga. A Bács-Kiskun megyei Apostag leghíresebb épülete a zsinagóga, külseje letisztult, egyszerű, belül azonban annál díszesebb. Az épületet barokk stílusban emelték 1768-ban, azonban egy tűzvész következtében leégett, így 1822-ben újjá kellett építeni. A zsinagóga klasszicizáló, késő barokk stílus jegyeket visel, a templom belsőben gyönyörű stukkók és falfestések láthatóak, a zsidó templomépítési hagyomány szerint a templom közepén pedig szószék, azaz bima áll. A zsinagóga 1989-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. Az épület ma faluházként működik, kiállítások, koncertek helyszíne, illetve itt tekinthető meg a Nagy Lajos emlékkiállítás is. Szennai skanzen. A Szennai skanzen Kaposvár mellett a Zselici tájvédelmi körzet területén található. A múzeum valóságos időutazás kínál őseink mindennapjaiba. Az itt álló házak a somogyi kulturális örökséget őrzik. Különlegessége, hogy a falu közepén helyezték el, valamint, hogy az egész közösség részt vett a skanzen megépítésében. A dél-dunántúli építészet éppen maradt talpas házaiból szállítottak ide néhányat, amelyet a hozzáértő idős falusiak állítottak fel. A házak mellett pincét, bognár műhelyt és pálinka főzőt is megnézhetnek a látogatók. A skanzen része az 1785-ben barokk stílusban épült református templom is, ami műemlékvédelem alatt áll. A szabadtéri múzeumot 1982-ben jutalmazták Európa Nostra díjjal. A csodás épületek, a népi eszközök és tárgyak megtekintése mellett megkóstolhatjuk a somogyi ízeket, kipróbálhatjuk a népi játékokat, sőt a somogyi nagyszülők praktikáival is megismerkedhetünk.
0: Kiállítás.
3: Eozi mázas kortárs művekből nyílik kiállítás a pécsi Zsolnai negyedben. A 173 évvel ezelőtt alapított porcelán manufaktúra örökségét kortárs szemmel értelmezi újra az újjá élet fény. Kortárs Zsolnai Eozinok című időszaki kiállítás. A tárlat abban a térben, ahol maga Zsolnai Júlia is dolgozott egykor, arra keresi a választ, hogyan képes a 21. századi művészet megújítani az Eozin Lüster-Mász technika másfél évszázados hagyományát. Felidézték, hogy a Zsolnai család neve egybefort az innovációval és a misztikummal, hiszen a gyárban alkalmazott világhíressé vált különleges technológia, az Eozin Lüster-Mász az alkimisták kutatásait idézi. A kiállítás pedig azt mutatja be, hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát. A tárlat anyaga a 2008 óta megrendezett kerámia szimpóziumokon, a Zsolnai Kulturális Negyed műtermeiben és a Pécsi Tudományi Egyetem művészeti karának kampuszán született, egyedi stúdiómunkákból állt össze. A sorozat gyártásba soha nem került alkotások magángyűjteményekből, a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT és a Zsolnai Örökségkezelő NKFT gyűjteményéből, valamint a Bach Antique & Modern Galéria anyagából érkeznek a kiállításra.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban. Én pedig Dolcsák Dániel vagyok, és ma tovább folytatunk egy kúrens témát, ami a karriertervezés vagy a karrierváltás kérdés. Ugye beszéltünk arról, hogy kinek a felelőssége az, hogy képzettek legyenek az emberek a munkahelyen, viszont hogyha túl sok a változás, akkor abban előbb-utóbb lehetnek nagy ugrások. És a mai vendégünkkel, Gosztonyi Csabával, a MOME Open vezetőjével a karrierváltásról fogunk beszélni. Szia Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
6: Szia, nagyon köszönöm meg.
5: És nem ugorjunk is bele egyből, mert te önmagad is egy vad karrierváltó vagy, legalábbis van néhány igen meglepő fordulat így a karrieredben, ugyan a MOME Open az végülis egy egyetemi, egy felnőtt képzési hely, de azért elég sok helyen találkozhattak veled az emberek az elmúlt évtizedekben.
6: Igen, bár ezt én nem feltétlenül így éltem meg, mert most ugyan alkalmazottként dolgozom, de korábban majdnem 30 évig ilyen saját ötleteket valósítottam meg, vagy saját cégeket indítottam el, és aztán alakult, ahogy alakult. Tehát, hogy valójában én inkább az azt megelőző életemet, vagy az ezt megelőző életemet ilyen kalandozásként élem meg, amiben egy csomó olyan új elem volt, vagy váratlannak tűnő elem kívülről, ami annyira nem tűnik szervesnek. De azt gondolom, hogy így most visszanézve a színészet, ami ugye később jött nekem, vagy a startup, ami kifejezetten színészkereséssel foglalkozott, amit színész oldalról, meg reklámügynökségi oldalról építettünk föl, előtte a reklámügynökségi lét, előtte az, hogy szakújságíróként, főszerkesztőként, lapigazgatóként dolgoztam. Ezek így utólag összefüggnek, vagy utólag az látszik, hogy ez a sok-sok elem kellett ahhoz, amit most csinálok, de valóban kívülről eléggé vadkanyaroknak tűnnek azért.
5: Igen, meg igazából atipikus az út, bár még én is újságíró voltam, de ugye amikor onnan átmenni az egyik oldalára, a másik oldalára, végülis te is úgyis reklámról írtál, majd utána reklámokat csináltál, de hogy az utad az atipikus, és egy kicsit nem tudom, kívülről nézve mondjuk így váratlannak tűnnek a váltások, de mielőtt mondjuk egy-egy ilyenbe beleértél, akkor ennek volt mondjuk egy felkészülése, vagy érezted már évekkel előtte, hogy neked menned kell, vagy volt valamilyen gondolat, amit dédelgettél ezzel kapcsolatban?
6: Nagyon nem. Én szállodaportás voltam 92-ben gimnázium után, elmentem egy ilyen iskolába, de azért, mert nem volt jobb ötletem, és a portásnőmnek az anyukája a stadionszállóban volt portás, úgyhogy mondtam, hogy akkor megyek én is. Meg nem nagyon akartam tovább tanulni, de aztán lett egy barátnőm, akit felvettek a pénzügyi és számviteli főiskolára, és aztán ciki lett volna nem egyetemre menni, úgyhogy utána így kerültem egyetemre, tehát hogy egy csomó olyan helyzet volt, amit annyira nem gondoltam át, tehát voltak dolgok, amik érdekeltek, végül magyar szakos tanár lettem, meg filmet is hallgattam az ELTE-n, de hát oda is teljesen véletlenül kerültem el, hogy elkísértem a barátaimat, és mondták, hogy akkor jelentkezzek én is, és tudod, ez a klasszikus történet, hogy volt olyan cimborám, aki éveket készült rá, a fejében volt a teljes film enciklopédia, én pedig tényleg három filmmel a tarsőmban érkeztem oda, és annyira viccesnek tartottak, hogy azt mondták, hogy ez egy fehér elefánt, vegyük föl. Tehát egy csomó ilyen nagyon színész karrierem is úgymond úgy alakult, hogy ilyen hülyeskedésnek indult a Tápszínházban, és aztán hoztam egy döntést, hogy én nem akarok ilyen szuperfreak lenni, hanem inkább akkor nézzük meg, hogy mi van a színészet felé, de hát egyáltalán nem volt biztos. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem szeretek bungee jumpingolni, meg nem merek motorozni, nekem ez a bungee jumpingom.
5: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy ezek azért igazán nagy, nem tudom, halálugrások egyébként, tehát hogy ahol úgy tűnik, hogy azért nem pontosan tudod, hogy mi fog vele történni. Ez nem tudom, mi kell, bátorság, vagy őrültség, vagy vakmerőség?
6: Butaság, nem tudom, nem. Egyébként én azt tapasztaltam, hogy amióta kicsit későn lettem tudatos felnőtt ember, vagy talán túl későn is, de azt tapasztaltam, hogy amióta az vagyok, nem feltétlenül biztos, hogy hatékonyabban működöm, vagy jobban jön ki, mint amikor úgymond intuitíven hoztam döntést a dolgaimban, az ügynökségemben, hogy egyébként mivel kezdjünk el foglalkozni. Én nagyon, hát nem is azt mondom, hogy bízom a megérzéseimben, hanem egy csomószor van olyan helyzet, amikor azt érzem, hogy nekem ebben benn kell lennem. Tehát, hogy ez FOMO, vagy nem tudom micsoda, de hogy egyszerűen konkrétan azt az érzést, azt vissza tudom idézni, hogy hát ebből nem kéne kimaradni. Ezt muszáj megcsinálni, nem tudom, amikor startupunk lett a Lengyel Tamással, akkor is az volt, hogy hát én nagyon kipróbálnám már, hogy milyen lenne egy startup, és akkor utána valahogy szó-szót követett, kiderült, hogy a Tomi szeretne színészeknek egy olyan adatbázist tényleg abszolút altruista módon, hogy lehessen tudni, hogy mikor érnek rá, és akkor kérdeztem, hogy te figyelj, miért nem csinálunk ebből egy startupot? Tehát, hogy nem volt semmilyen tudatosság ilyen, hát ezt nem tudom, ilyen bujaságnak mondanám, hogy így egyszerűen így izgattak dolgok, és ettől külön választanám azt a mostanit, amit csinálok, meg nyilván egy csomószor van, hogyha utólag visszanézel, mintha mondjuk mit tudom, benne vagy egy szar kapcsolatban, nem látod, nem érzed, de akkor, de utólag azért így összerakod, hogy jaj, hát azért már nagyon kifelé állt a rúd, és igazából el kellett menni. Mondjuk a startup az pont ilyen volt, hogy egyszerűen a reklám szakmában az a terület, ami rám jutott ugye így a felelősségi körök közül, az már többet vett el, mint amennyit adott.
5: Nem biztos, hogy minden hallgató, hogy médiapiacon jártos, hogy erről mesélsz, hogy pontosan mit jelent, hogy mi volt a reklámpiaci
6: kalandozás? Hát csak annyi, hogy nyilván nekem, hogy menjünk sorba, akkor lehet, hogy úgy gyorsan összefoglalom, hogy ugye én ilyen 25-4 éves korom körül oda kerültem a Kreatívhoz, ami egy marketing kommunikációs szaklap, még most is, és 26 évesen a lapigazgató főszerkesztője lettem, teljesen fogalmatlanul, aztán összekülönböztem a tulajdonossal, kivágtak, és akkor alapítottunk egy PR ügynökséget, amit próbakő kommunikációnak hívnak, még most is működik, csak már én nem vagyok benne, és aztán lett egy Carbon Group nevű ügynökségünk, ami aztán egy időben felhízott egy ilyen 30 fős közepes méretű reklámügynökségé, és igazából a felosztás nagyjából az volt, hogy valahogy én mindig a kreatív miatt is nyilván, meg valószínűleg a személyiségem miatt is benne voltam így a szociális sűrűbe, hogy így fogalmazzak, tehát nyilván megvoltak a kapcsolataim, meg jártam ide-oda konferenciákra, meg ugye, ahogy a Bud Spencer Terence Hillben mondják, a te hangod mélyebb, tehát hogy így valószínűleg így rám került ez a sapka ezért, hogy akkor én feleljek a New Businessért, meg nem tudom, és azért, hogy mondjam, ez egy idő után az embert nyilván elkoptatja, tehát amikor mondjuk lelátogatsz, nem tudom, 200 marketingest egy évben, és abból mondjuk ismersz 20-at, mert nekem, nem tudom, volt a reklámvilágban kapcsolati tőkém, de hogy így rájöttem, hogy hát a marketingeseket nem annyira ismerem, úgyhogy akkor gyerünk, ismerjük meg őket. Most egyébként ugyanezt történik a HR-esekkel. Nyilván egy teljesen más helyzet, és érdekes módon valahogy nekem jobban is passzol ez, mint a saját cégesdi, amit sose próbáltam ki, hogy milyen alkalmazottnak lenni, de most ezt nagyon élvezem. De hogy az volt, hogy egyszerűen az embert ez egy idő után kiégeti. Tehát amikor az a főleg a szolgáltatóiparban, a reklámügynökségnél meg főképp nagyon sokat az van, az én generációm meg ezt is tanult a nagy szervilizmussal, hogy nagyon kevés a sikerélmény. Tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy viszel egy folyamatot, hosszú ideig viszed azt a folyamatot, a sikeressége egyáltalán nem garantált, rengeteg szubjektum van benne, és nyilván, hogyha a lelki alkatod nem olyan, hogy ezt így bírod hosszú távon, akkor ez egy idő után szétéget. Csak hát ezt mondjuk nem tudod, mert ez még azelőtt volt, amielőtt divatba jött volna a work-life balance.
5: Ja, úgyhogy... Igen, vagy valószínűleg tehát elég sokat, mondjuk ebben a podcastban is volt azért 2-3 olyan epizód, aminek a kiégés volt az egyik fő vonulata, és azért ott is általában az derül ki, hogy ezt, amire észreveszed, addigra már úgy elég nagyban.
6: Ja, nem, egyébként nekem nem, szóval hogy én például, mit tudom én, 17 éve most az utóbbi időben nem dolgozom színészként, de hogy egy jó ideig csináltam a reklámügynökség alatt is, amikor még volt olyan ügyfelem, aki konkrétan megjegyezte, hogy ő érzi a bőrén, hogy én színészkedem, mert kevesebb figyelem jut rá. Ez nyilván nem volt igaz, mert előtte sem foglalkoztam operatív szinten az ő ügyeivel, csak egyszerűen annak idején ez még egy ilyen, tudod, most már Covid után nyilván az van, hogy a jó esetben úgy osztod be az idődet, ahogy szeretnéd, vannak lehetőségeid arra, hogy nem tudom, otthonról dolgoz, vagy egy kávézóból, ha megvan ez a bizalom a munkaadóval, de hát annak idején ez egy sértés volt, tehát hogy te nem engedhetted meg magadnak, hogy egyébként van valami egészen más fura életed, amit ő a tévében lát viszont, nekem pedig most az egy dolog, hogy tényleg egy egyensúlyt teremtett valamilyen módon a pszichés működésemben, de főleg szerintem egy kreatív iparágban nagyon fontos, hogy az ember töltekezni tudjon, vagy legyen egy olyan közeg, ahonnan én például sokkal korábban találkoztam olyan tehetséges jelmeztervezőkkel, díszlettervezőkkel, akárkivel, akit utána be lehetett építeni ugyanúgy a reklámvilágba, csak egyszerűen más oldalról. Csak ezt mondjuk nem tudom, 15 évvel ezelőtt nehezenben magyaráztad meg, akár a saját társaidnak.
5: Igen, ez egy, a te karaktered ilyen szempontból szerintem nagyon jó minta, mert hogy te végülis élsz egy jó ideje valahogyan, meg hozod akkor, egyébként nagyon tetszik, hogy végülis ezt az intuíciót, meg a tudatosságot szembeállítod, de ahogy utána elmagyaráztad, az látszik, hogy ez inkább az a kettő, hogy együttműködik, hogy intuitívan hagyod magad vezérelni, majd utána tudatosan, szorgalmasan beépülsz abba a dologba, tehát mondjuk lelátogatni mondjuk akkor azt a listát, az már nem egy intuitív dolog.
6: Hát vannak feladatok ezekkel mindennel nyilván, tehát az építkezés részét nagyon szeretem valaminek, és az a tök jó, amikor van egy üres kert,
5: igen, és most viszont szerintem amiről beszélgetünk, és talán ezért is vagy itt, hogy szerintem egyre többen tapasztalják meg azt, hogy azok a kiszámítható, mondjuk ilyen standard utak, vagy karrierutak, azok vagy nem működnek, működnek, vagy egyébként nem hozzák azt a várt eredményt, vagy élményt, amit várt tőle, és hogy egyre gyakoribb az, hogy mondjuk az ilyen váratlan, vagy az ilyen csavarosabb ugrások, vagy mondjuk ilyen nagyobb szögű váltások azok bekövetkeznek, és igen, ez a kreatív iparban lehet, hogy akkor egyébként már nagy múltra tekint vissza, de hogy most ez elég sokszor viccelünk is azzal, és ez már kezd nem vicc lenni, hogy mondjuk a bizonyos irodai munkaköröket az AI feleslegessé tesz, és akkor azokból az emberekből is lehet jóga oktató. Ezt egy picit ilyen pejoratívan szoktuk mondani, de hogy azt gondolom, hogy az ilyen típusú nagy ugrásokra is valahogyan fel kell készülni, mert egyébként akár, hogyha megnézzük fizetésekben is, mondjuk a kék meg a fehér galléros dolgok lehet, hogy összeérnek, meg tényleg lehet, hogy mondjuk egy könyvelőből lesz egy jóga oktató, vagy vice versa. Ugye programozókat képeztünk pár éven keresztül, ugye szinte bárkiből, és annak is azért vannak jó meg rossz példái, de hogy utána te is mondjuk a iparból egyszer csak, ugye ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy te sose voltál állásinterjún, kivéve egyszer, ami a mostani pozíciód.
6: Hát a Sanománál, ami most már talán most úgy hívják őket, hogy Centrál Média, még finn tulajdonosai voltak, ott egyszer elmentem, és volt

0: nem szégyellem, hogy segített megírni az önéletrajzomat, amikor a Momé-ra felvételiztem, mert nem tudtam, hogy ezt hogy kell.
1: Tehát de hogy egyébként mondjuk egy Momé Open-en már nem működött volna a stratégiád? Tehát, hogy ez egy formálisabb hely, és akkor ott kellett
0: tévé. Hát nézd, itt volt egyrészt a LinkedIn-ről jelentkeztem. Nekem az egy olyan időszak volt, hogy azt láttam, hogy jó, én nem szeretnék most már olyat kockáztatni, hogy egyszerűen valamit építsek a nulláról, és nincsen hátországom, és ez a startup élet, ez amúgy is egy kicsit azért kivéreztetett, mint ahogy a sok mindenkit nyilván, aki erre adja a fejét. És szerettem volna egy normális állást, és kb. Gondolkoztam, meg kérdeztem is ismerősöket, vagy olyanokat, hogy ott is egy ilyen intuitív volt, hogy nem a legszűkebb környezetemből választottam embereket, hanem csak úgy eszembe jutottak emberek, akikkel beszélgettem, hogy én mire lennék jó.
1: Ez egyébként egy jó tipp.
0: Nekem volt amúgy valami a fejemben, és akkor nem. Tehát én még gondolkoztam, hogy nem, hát más ügynökséghez nem megyek el, akkor még volt tulajdonrészem egy reklámügynökségben, vagy hát a reklámügynökségünkben, amiben azóta már nincsen, de úgy gondoltam, hogy az úgy lenne korrekt, hogyha nyilván én nem értékesíteném magam, de egyébként sem szerettem volna elmenni egy reklámügynökségbe, és akkor az volt a gondolatom, hogy hát valószínűleg én egy jó szélzes lennék, mert hát hiszen mennyi mindent csináltam, és akkor beszélgettem egy ismerősömmel, és akkor azt mondta, hogy ja, de te egy ilyen szarból váratépítő típusú ember vagy, és ezt business development managernek hívják a vállalati szakzsargonban.
1: Lehetne egy ilyen szótárat csinálni.
0: és másnap megjelent a LinkedIn-en egy hirdetés, ahol a Momé konkrétan így írta ki ezt a pozíciót. Valószínűleg úgy akarták körülírni, hogy egy olyan üzleti vénájú ember jöjjön el, aki egyébként gatyába tudja rázni ezt az ötletet, mert akkor még nem volt ez egy márka, hanem volt egy ilyen felnőttképzési kezdemény, nagyon jó dolgok voltak benne egyébként, meg szuper tanfolyamok akkor is, de hogy mint márkát nem pozícionálták ezt a dolgot, és a hirdetésből jöttem rá, hogy hát én ezt is szeretem csinálni, meg amúgy is érdekelt mindig így a továbbképzés, oktatás, a múltban is egy csomót csináltunk ilyet az ügynökséggel, nyilván sokszor azért is, hogy networköt építsünk, de hogy ezt a fajta ilyen tudáscserét, ezt csináltuk mi korábban is, vagy csináltam én is. De hát ott azért egy klasszikus felvételi volt, egy külföldi, nálam 18 évvel fiatalabb hölgy lett később a főnököm, és vele volt egy interjú, de azt se tudtam, hogy hol legyek. Annak ellenére, hogy mondjuk nekünk a családban a nyelvünk az angol, mert a feleségem nem magyar, de hogy hát én nem tudtam, hogy ez hogy működik, és nem tudom, lehet, hogy most is az lenne, hogyha valamilyen nagyon hardcore corporate világba mennék, akkor ott elvéreznék.
1: De mi zavart jobban, hogy a körülmények ismeretlenek?
0: Azt gondoltam, hogy én ezt kevés vagyok, hogy én egy ilyen, amúgy is volt egy csomószor ilyen, szerintem az ilyen self-made embereknél sokszor előjön az, hogyha én életemben nem ültem soha előtte semmi olyan helyen, amit utána csináltam. Nem tudom, ezt most értelmesen mondtam el, tehát, hogy nekem nem volt mesterem, az újságírásban talán volt egy picit egy ideig, de aztán senki nem volt, aki azt mondta volna, gyere ide fiam, megmutatom, hogy kell csinálni, hanem így valamit elkezdtünk csinálni, reklámügynökséget, és volt, hogy egyébként jobb hiány versenyelőnyt próbáltam abból fabrikálni, hogy mi egyébként nem tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni, de emiatt nem is fogunk kliséket gyártani, blablabla, tehát hogy nyilván ez is működhet, de itt volt először az, hogy ez valamiféle folyamat, egy profi folyamat, amiben nekem részt kell vennem, és fogalmam sincs, hogy mit jelentek a munkaerőpiacon. Tényleg. Most már kb. Tudom, meg most volt már, hogy el is csináltam valamilyen folyamatot, viccből végigjátszottam egy ilyen, nem tudom, valamilyen ilyen applikációval, amiből kiderült, hogy akár még egy, nem tudom, egy multinacionális cégnél is megtalálnám a helyem, de én ezektől a mai napig félek. Tehát nem tudom, hogy annak ellenére, hogy tudod, azért olyan, vagy 51 évesen már olyan vagyok, mint a szaki a gyárban, hogy akkor így, mit tudom, megáll a gép, és akkor vakarják a fiatal munkatársak a fejüket, és akkor azt mondják, hogy Csaba bá! És akkor te odamész, és akkor azt mondod, hogy ezt a tücnit meg bűznit, ezt így rakjad, ezt így, és akkor ez így működik, mert hogy nyilván amiben a reklámügynökségi lét jó, hogy belekontárkodsz mindenféle iparágnak a mindenféle tevékenységébe, úgyhogy kevés dolog van, amit így nem látsz az alatt a 30 év alatt, ami mondjuk nekem, vagy nem tudom, 25-30, ami volt.
1: Most egy kis szünet.

0: szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
0: Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszóban. Dolcsák Dániel vagyok, Gosztonyi Csabával, a MOME Open vezetőjével beszélgetünk a karrierváltásról. Szerintem ennek a podcastnak a hallgatói közül valószínűleg, akik váltanak, akkor ilyet pont fordítva csinálják, tehát a formálisabból mennek a kreatívabb
4: az
0: irányba.
4: Az a gyakori. De az a normális.
0: És, egyébként nem, tehát pont talán az, hogy nincs normális, vagy új normálisok vannak, de hogy egyébként szerintem nagyon izgalmas, hogy teret mersz engedni a vágy vezéreltségnek, és ezzel szerintem amúgy bebizonyítod azt, hogy ugye bármire képes vagy, hogyha azt elkezded csinálni, és folyamatosan csinálod, tehát hogy ezzel valójában validálod azt, hogy végülis a vad karrierváltások is működnek.
4: De szerintem ez nem való mindenkinek. Tehát erről pont a múltkor beszélgettünk valakivel, hogy don't try this at home. Tehát,
0: mi az ellen javallat? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mert nyilván azért te is szembesülsz ezeknek a feszültségeivel.
4: Hát ez szerintem ez a bungee jumping hasonlat. Ha nem mersz ugrani, akkor ne ugorjál. Tehát, hogy az van, hogy engem is erőltettek föl mindenféle ilyen nagyon durva hullámvasutakra a barátaim, mert úgy gondolták, hogy ezt mindenki szereti, én megőrülök, és tényleg nem bírom. Egyszerűen valahogy van egy ilyen pszichés problémám vele, hogy nem élvezem, hanem egyszerűen rosszul vagyok tőle, és szeretnék kiszállni. Bennem mindig volt egy ilyen érzés, hogy én meg akarom nézni, hogy ez milyen, meg tulajdonképpen érted, mi baj ott történt. Nyilván amióta vannak gyerekeim azóta, vagy mondjuk így, hogy amikor az az időszak volt, amikor a gyerekeim még nem voltak fiatal felnőttek, de még nem születtek meg, ezekben az időszak, és most ugye megint az van, hogy már azért majdnem kirepültek a gyerekeim, hogy ilyenkor az ember felbátorodik, meg kevesebb a felelőssége, vagy legalábbis ez a szubjektív megélése, hogy kevesebb a felelőssége. Én egy elég nagy pofájú gyerek voltam korábban is, tehát a kreatívtól is azért rúgtak ki, mert azt mondtam a tulajdonosnak, hogy maga egy kockázati tőkebefektető, és én még akkor is itt leszek, amikor maga már ezt régen hagyja, de hát ő előbb adta el, szóval azt mondta, hogy jó van, fiam, úgyhogy kirúgatott, és utána adta el 2 héttel. És ugye régen még volt is ilyen, hogy nem szabad beszélni ilyenekről, de hogy miért lenne szabad? Hát az ember vállalja fel, hogy amilyen, vannak olyan helyzetek, ahol ez a karakter is tök jó. Tehát ha tudsz működni a márkának megfelelően, érted, hogy mit jelent az a cég, aminél dolgozol, vagy amit építesz, de egyébként meg nyilván, tehát nem konfrontatív a személyiségem, csak egész egyszerűen azt érzem, hogy van egy ilyen mániám, hogy valamit így nagyon szeretnék megcsinálni, és akkor azt, annak meg kell épülni, akkor a csapatnak jönni kell velem, de hát nyilván azért már sokat tanultam asszertív kommunikációból, meg rengeteg hibát követtem el, amit utána, amire rá tudtam nézni, és nyilván azóta már talán könnyebb velem együtt dolgozni.
0: Igen, de egyébként nem finomkodsz, de hogy amire most úgy utaltál is, így szerintem két ilyen mondat részben is, hogy így a karrier fejlődés, meg így a jellem vagy személyiségfejlődés az valamennyire párhuzamos, hogy ez mennyire volt mondjuk neked tudatos, hogyan foglalkoztál azzal, mert az önreflexiód az most egyértelműen megvan, de hogy, hogy ahogy mondtad,
4: ja, nekem, meg... Én ugye az 50-es generáció vagyok, tehát nekem a pánikbetegség segített. Tehát vannak azok, akik egy idő után rájönnek, hogy nekik, nem tudom, el kell utazniuk Balira és befelé nézni. Én az voltam, aki azt hitte, hogy infarktusa van, és aztán berohantam egy ilyen rendelőbe, és akkor ott azt mondták nekem, nem tudom, 10x éve, hogy tessék most itt leülni, ezt a bogyót betetszik kapni, itt egy kicsit tetszik majd sírni. Az. Tehát, hogy amikor az van, hogy álljál már meg egy pillanatra, itt a család, itt vannak a gyerekeid, tehát, hogy lassítsen le, meg egyáltalán szerintem nem baj, ha az ember kap egy csomó pofont, és ez jöhet magánéleti oldalról, jöhet munka oldalról is. Én most pont a nagyobbik lányom egyetemista, és egy csomó ideig keresgélte, hogy ő hol dolgozhatna, nehéz is volt rávenni, hogy akkor próbálja meg, ugye ennek a generációnak már ilyen normális, hogy egyetem mellett azért így kiegészítő keresettet is élnek, és mondtam, hogy szerintem az zseniális, hogy igazából ennek nincsen túl nagy felelőssége, tehát kipróbálod a helyet, és ha azt érzed, hogy neked nem működik, vagy ők úgy érzik, hogy te nem vagy oda való, akkor is van még 15 alag, és mikor próbált ki, ha nem 20 évesen, amikor egyszerűen szembesülhetsz ezekkel a helyzetekkel, hogy miből tanulsz, miből nem. De szerintem egyébként visszatérve a kérdésedre, én egyáltalán nem voltam ebben tudatos, most már az vagyok, meg most már nyilván nagyon, nagyon figyelek a fizikai, meg a mentális épségemre is.
0: Tehát mik az eszközök?
4: Mik az eszközök? Gyógytornára kell járni, nem tudom, mármint akkor, hogyha olyan jellegű problémád van, hogy mondjuk meg kell erősíteni a vázizomrendszert, meg normálisan kell enni, tehát hogy ebben így próbál az ember tudatos lenni, és ez tök jó, mert nekem nagyon sokat segít, és ezért volt jó, amikor mint az reklámügynökségben dolgoztam, és mellette meg forgattam mondjuk egy sorozatot főszereplőként, nem sok ilyen volt, de volt ilyen, és akkor egy perc időm nem volt, minden be volt osztva. Nekem az nagyon sokat segít, hogyha így a körülmények beosztják az időmet. De egyébként meg az is tök jó, hogyha én mindig szégyeltem, hogy vannak időszakok, amikor olyan semmit nem csinálsz, és tudod, mostában azért vannak ezek a hangok, hogy az nagyon jó, amikor az ember tud semmit csinálni, de közben meg amit én észrevettem saját magamon, hogy iszonyú gyorsan és hatékonyan tudok elvégezni valami olyan feladatot, ami lehet, hogy másnak hetek. Mert egyszerűen átlátom, hogy mit akarok, kit akarok elérni, hogy összekötözöm, és akkor egyszerűen így megvalósul.
0: De tehát akkor te az eredményre, meg a deadline-ra optimalizálsz, és nem mondjuk egy ilyen digitális szalagmunkásnak tartod magad, akinek a munkaidő és a teljesítmény az egyenes arányba áll magával.
4: Biztos, hogy nem.
0: És ehhez kellett neked dolgozni azon, hogy mondjuk ezt a bűntudatot legyőzd azzal kapcsolatban, amikor mondjuk tehát valamit nagyon gyorsan megcsinálsz, és utána üresbe
4: rakod. Az önismereti munka ezben nagyon segít. Tehát a tudatos része az, hogy hogy ez, és akkor ez akkor egyébként a munka frontján meg így jelentkezik, és akkor tehát, hogy az, amikor így megállsz, és így rá tudsz valamire nézni egy kicsit szélesebb spektrumból, hogy amit csináltál, az most így jó-e vagy nem, hogy elfogadod-e a kritikát a kollégáitól, hogy elvárod-e, hogy szóljanak, amikor hülye vagy. Tehát, hogy nekem most ilyen szempontból szuper jó csapatom van. Nálamnál jóval fiatalabb emberekkel dolgozom együtt, de egyszerűen olyan jó kölcsönhatásban dolgozunk, és volt időm sok mindent elszúrni ahhoz, hogy ezeket megtanuljam, hogy ne csináljam.
0: Ez se biztos, hogy mindenki megengedi magának egy jó pedigré, az lehet,
4: de
0: mi a fontosabb.
4: De mit lesz itt ez?
0: Tehát, valószínűleg semmit.
4: Hát mit? Azt nyered, tehát nekem is volt ilyen, hogy hú, hát a lányom lehetne a főnököm, és hogy egyáltalán, tehát hogy nyilván én még abban a generációban nőttem föl, ahol így nálunk mondjuk sosem volt különbség a női meg a férfi fizetések között, de tudom, hogy azért ez a generáció ez máshogy működik, De úgy voltam vele, hogy tök jó, nézzük meg, és soha jobb főnököm nem volt, oké, nem is volt sok, de hogy iszonyú jó érzés volt azt látni, hogy egyébként egy balti országból jövő lány, teljesen más mentalitással, egy ilyen Big Four gondolkodással ez összeeresztve velem, és nyilván, tehát hogy mondjam, a viszonyunk azért olyan volt, hogy azért ő elfogadta azt a tapasztalatot, vagy élettapasztalatot is, meg azt, amit én hoztam ebbe, és én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, tényleg. Vagy azáltal, hogy elfogadtam, hogy ő mit csinál szerintem jól, vagy jobban, megírok egy 20 oldalas prezentációt, és akkor megkérdezi, hogy szeretnéd, hogy egy oldalas legyen? Az ide, hogy holnap visszaadom, és akkor azt mondod, hogy ja, aha, tényleg.
0: És vagy nem ChatGPT-vel csinálja.
4: Nem. Vagy például nagyon szeretek modelleket építeni, üzleti modelleket, ugye amit én csinálok a Momén, az egy kicsit, tehát ha innen nézed oktatás, ha onnan, akkor meg nyilván egy bevételi lába az egyetemnek, a felnőtt képzés, megnyugtatóan drágán árulunk tanfolyamokat, és ebből nekünk pénzt kell csinálnunk az egyetemnek, és KPI-ok vannak, és nem tudom, pénzügyi terv, meg üzleti tervet kell építeni, és megszerettem úgy, hogy egyébként emlékszem, hogy amikor mondjuk a Kreatívnak lettem 26 évesen a lapigazgatója, és mellém rendeltek egy lányt az Excel-lel, akkor azt sem tudtam, tehát úgy terveztünk üzletet, hogy a fogalmam nem volt rá, hogy mit csinálunk. De ugyanúgy sikeres.
0: Egyébként, tehát, hogy maga a Mome Open-nek, és azért gondoltam, hogy beszéljünk a te történetedről, mert biztos, hogy benne van most a Mome Open-nek az értéka.
4: Én vagyok, mint egy ilyen öreg büfészínész, hogy benyomsz egy gombot, és így...
0: Értékajánlatába, de hogy csak így a történet kedvéért, én magam is KPMG-nél dolgoztam, ott is volt képzési keretünk, és így rám szóltak a HR-ről, hogy ez most már határidő, és hogy akkor mondjam meg, hogy mit akarok vele csinálni, és így úristen, mit akarok vele csinálni, fogalmam nincs, hát nyilván konferenciákra el tudok menni, meg egyébként, és így gyorsan szétnéztem az interneten, megtaláltam, és hogy design thinking képzés életem egyik legjobb élménye volt, ilyen 12 hetes rövid. És most ezért nem tudom, biztos kaptunk valami oklevelet, vagy ilyesmi.
4: De hogy, ha nem, akkor szólj, ha
0: nem. De hogy nem kérte soha senki, tehát ezzel kapcsolatban így nem tudom, nekem is az a megélésem, hogy mondjuk ha csak nem valami, nem tudom, jogász, vagy orvos, vagy ilyesmi munkát végzel, akkor az a diplomád az kevéssé érdekes ahhoz képest, ami a tapasztalatod, de hogy ott azért abban a közegben, és meg azóta néhány kollégám is vett részt különböző képzéseken, mondjuk egy grafikus mondjuk a kutatást kezdi el tanulni, mert érdekli. Tehát pont ezek a nagyon véletlenszerű kapcsolódások szerintem, amik a Mome Open-t így valamennyire nekem legalábbis így leírják, hogy nem feltétlenül abban mélyülök el jobban, amit már eddig is tudtam, hanem mondjuk 12 hét az már elég hosszú idő ahhoz, hogy egy konkrét fókuszterület el, én aktívan gyakorlatilag megismerkedjek, és akkor ezeket akár ilyen mozaikként építsem egymásra, de hogy így a felnőtt képzés az szerintem egy ilyen méltatlanul elhanyagolt téma is, meg ugye az emberek fejében sincs benne, és aztán most lehet, hogy pontatlanul idézem, de egy ilyen pár évvel ezelőtt találkoztam egy statisztikával, hogy Magyarországon a felnőtt képzésben résztvevő felnőttek aránya ilyen 1-2%, ami nem tudom, még Finnországban mondjuk sokszorosa, és ugye ebben valószínűleg a főző tanfolyam is benne van, hogy miért mennek hozzátok az emberek, és hogy milyen történet, ami tipikus. Mert szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy mondjuk egy videós képzés csak a videósok mennek, vagy mondjuk a design thinkingre csak mondjuk a UX-esek mennek, de az a hipotézisem a saját környezetemből, hogy ez nem teljesen így van.
4: Nagyon változó, és tele van nagyon érdekes, meghökkentő, szép emberi történettel, és nagyjából tényleg igaz, hogy volt már, nem tudom, fogorvos, aki a saját fogorvosi rendelőjét szerette volna a service design módszertannal újrahúzni, és ő ezért ment el, mert azt megértette belőle. Van ilyen, van olyan, aki egyszerűen azt érzi, hogy neki valamilyen szempontból ez a módszertan segít, ugye ilyen ez a fogorvos is van, akit küldenek nyilván a munkahelyéről, vagy talál pénzt, mint ahogy te csináltad, és akkor megnézi, hogy milyen értelmes dologra lehet költeni. Van olyan, aki mondjuk, és sok ilyen példa van, hogy ő érzi, hogy ez mondjuk egy hasznos tudás lehet, a vállalatánál nyitottak arra, hogy ő tanuljon, de alapvetően megcsinálja magának a helyet. Tehát, hogy tudod, van ilyen, nem is tudom, én is beszélgettem még annak idején pont fejvadászokkal is, és azt mondta nekem az egyik figura, hogy te az a típus vagy, aki megcsinál magadnak a pozíciót, tehát nem válni fog a pozíció, hanem majd csinálsz magadnak. És van egy csomó ilyen ember, nem csomó, de azért jó páran, akik elkezdenek foglalkozni egy területtel, beleássák magukat, a munkájuk mellett csinálják, észrevétetik magukat, megmutatják a feletteseiknek, hogy ennek mi értelme van, és egy idő után beérik, azt mondják nekik, hogy figyelj, ez tényleg hatékony, tényleg jobban működik, olcsóbban működik maga az a terület, amivel foglalkozunk, akkor tessék, itt van, pilotoljad. Ez is egy nagyon izgalmas dolog. Van nyilván olyan, akinek nem tudom, életközepi válsága van, és akkor abból jön. Vannak fiatalok, akik egész egyszerűen szeretnének valami értelmes dologgal foglalkozni. Ugye nálunk azért vannak a fotózástól, a design gondolkodásig, a sound designtól, az adatvizualizációig egy csomóféle terület van, de mondjuk így a vállalati oldalnál én azt látom nekünk, egyre több ilyen business-to-business képzésünk van, kimegyünk ugyanúgy vállalatokhoz, és egy ilyen 5 fő környékén már csinálok nekik tanfolyamokat, hogy nagyon érdekes, mondtam, hogy most HR-esekkel ismerkedem, hogy most tényleg az van, hogy stakeholder interjúkat készítünk most már 2 éve, elmegyünk, mint MOME, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy ők hogy állnak a design tudatossággal, egyáltalán mit gondolnak róla, és tök érdekes, amikor elmész mondjuk egy HR igazgatóhoz, sok esetben el kell magyarázni, hogy nem a szobrászművészek meg a festőművészek, hogy miért kéne tudnia, tehát nyilván egy kicsi elit egyetem, és aztán közben kiderül, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiket ő így a Corvinustól várna el, mert hogy egyébként olyan üzleti dashboard képzések, meg nem tudom, tehát hogy nem gondolná, hogy nálunk van, és nagyon érdekes azzal kísérletezni, főleg így vállalatokkal is, és már így prototipizáltunk képzéseket, tehát képzések nőttek ki abból, hogy az ilyen fájdalompontokat megnéztük, meg elmentem konferenciára, teszteltem, nem tudom, a prezentációmban benne volt néhány olyan dolog, amit nyilván én nem nagyon szeretem, amikor ez ma már divat, hogy így föltetheted a nézőközönséggel a kezét, van valamilyen fura kérdés, és akkor arra kell válaszolni, de mi kutatásra használtuk, hogy megnézzük, hogy náluk vannak-e ilyen problémák, és mondjuk amikor 100-ból 80-an fölteszik a kezüket, akkor azt látod, hogy hú, ez egy validáció, tehát lehet, hogy el lehet indulni ebbe az irányba, és van olyan pénzintézet például, akiknél az volt, hogy hát ne a drága dizájnereiket használják arra, hogy workshopokat facilitáljanak, mert hát ezt meg lehet tanulni. És akkor különböző osztályokat oktattunk ebben a témában, és ez mondjuk nyilván pénzügyi szempontból, kicsit elkanyarodtam, de vissza fogok térni.
0: Nem is biztos, hogy vissza kell, mert szerintem azért nagyon izgalmas, hogy mik ezek a fájdalompontok a cég oldaláról, illetve hogy bizonyára találkoztok akkor egyéni szinten, és hogy mondjuk a munkavállalónak mi fáj a saját karrierjén mondjuk, és akkor akár ilyen nagyvállalati környezetben.
4: Hát az, ugye amikor mielőtt én jöttem MOME-ra, akkor nekem is a design az nyilván az volt, ami, tehát egy szép szék, vagy mondjuk az, amit csinálnak a grafikusok, de ugye a design módszert ennél jóval több, meg mélyebb. És többek között az is design, amikor egy folyamatot úgy fejlesztesz, hogy annak megvan minden eredője. És 2 ilyen dolog van, amit azonosítottunk nagyon erősen. Az egyik pont egy ilyen, hogy hogyan lehet mondjuk egy csapat kohéziót csinálni, co-creation, meg workshop facilitálással. Tehát amikor az van, hogy van egy téma, amin nekünk egységnyi idő alatt végig kell menni, mint csapat, hogyan ne csúszunk szét, hogyan tudjuk tartani az agendát. Tehát, hogy egyszerűen ezek ugye módszertanok, te is, amikor tanultad a design thinkinget, ott azért van egy toolkit, amit megkapsz, és azt, hogyha jól tudod használni, akkor nyilván egy csomó mindenre alkalmazható. De a másik ilyen terület, az pedig az egyik cég eljött hozzánk, hogy ők dashboard tanfolyamot szeretnének, mert az volt a fejükben, hogy dashboard tanfolyam kell nekik, és ilyenkor mindig van egy felmérés, beszélgetünk velük, nyilván az adott szakterület vezetője kvázi egy ingyenes tanácsadást tart, vagy így letapogatjuk így ezeket a fájdalompontokat, és kiderült, hogy nem dashboard tanfolyam kell, hanem a dashboarddal vannak problémák, mégpedig az a probléma, hogy a kollégák nem használják a dashboardot.
0: Itt ebből azt kezdem kihallani, hogy egyébként néha az emberek úgy, vagy azért van szükségük akár karrierváltásra, és lehet, hogy akkor megérkeztünk megint egy ilyen M plusz egyedik típushoz, hogy valójában a cégben tök jól érzi magát, meg a környezet, a kultúra is jó, de hogy egyszerűen már teljesen más kéne csinálnia, amit te is mondtál, hogy egyébként lehet, hogy nem csak az ilyen kalandorok, meg úttörők, akiknek valamit tök újat kell kitaposni magának, hanem mondjuk akár az AI, meg a cloud, meg a nem tudom, az ilyen adatalapú működés miatt is szinte mindenki ezzel szembesül.
4: Igen, most ebben az esetben, ha befejezzem a gondolatot, mert hogy ott ez így nyer értelmet, hogy igazából az derült ki, hogy arra van szükség, hogy egy design thinking tanfolyamon keresztül, vagy egy ilyen folyamaton keresztül tudjuk meg, hogy miért nem használják ezt a dashboardot a kollégák. Tehát, hogy igazából itt nem is arról volt szó, hogy jól érzik-e magukat, vagy nem, hanem van egy nagyon drága fejlesztett eszköz, amit nem használnak, ami nyilván egy fájdalom a vállalatnak, meg kiadott rá egy csomó pénzt, meg adott esetben ez a dashboard egy nagyon hasznos dolog, és hogy itt nem szaktudásbeli probléma van, hanem egy ilyen design sprint keretében a csapat egymás között, és akkor ez itt a vállalati bizalom is benne van, hogy megengeded az embereidnek, hogy egymás között kibeszéljenek olyan dolgokat, amik mondjuk adott esetben problémát jelentenek, és amikor ott egy ilyen design módszertannal kiderül, hogy egyébként mi az oka annak, hogy nem használják a dashboardot, akkor utána lehet megnézni, hogy egyébként szakmailag mi, de visszatérve a kérdésedre, igen, hát abszolút érdemes elmérni. Szerintem tök jó dolog újat és újat tanulni. Pont ez az AI ilyen, hogy én nagyon kevés tanfolyamunkra megyek el, de nálunk most van egy ilyen filmkészítő AI tanfolyam, és én azóta se álltam le, tehát hogy én ezt megcsináltam itt 2 hónapja, és azóta is gyúrom a kis játékfilmet most már VO3-vel, tehát a Google-nek a filmkészítő eszközével, meg még jó pár dologgal, tehát hogy szerintem azért az fontos, hogy legyen valami ambíciója valakinek, tehát hogy így hogy legyen egy ilyen kifogyhatatlan kíváncsisága. Szerintem nekem ez egy nagy adottság, hogy valahogy mindig érdekel valami. És az, hogyha egy munkaadó fölismeri, hogy úgy tudja megtartani a munkavállalóját, hogy kielégíti ezt a fajta kíváncsiságát is, akkor szerintem a lojalitás az biztos, hogy nőni fog, és ez egy kulcs dolog. Tehát igazából én is azt látom, most nagyon sok vállalattal beszélgettünk, hogy megtartani egy munkatársat, azt nagyon sokféleképpen lehet, de hogyha tényleg meghallgatod, és ki tudod, hogy kb. Mi az, amire neki igénye lenne, és ez lehet bármi tényleg. Tehát egy tanfolyam, egy szabad péntek, egy bármi, tehát hogy igazából valahogy ezekkel, hogyha vannak ilyen vágyaik a kollégáknak, ezeket ki tudják elégíteni, akkor sokkal szorosabb lesz a kapcsolat. És nálunk azért nagyon sok ilyen sikertörténet van tényleg, a 70 éves mérnöktől kezdve, tehát rengeteg olyan ember van, akik egyszerűen valamilyen hívás hatására így eljönnek és képzik magukat.
0: Szerintem, hogyha a tanulással rá tudunk jönni arra, hogy az életünket tudjuk értelmesebben, vagy valami értelmes dologgal tölteni, az már önmagában szuper, és hogy nekem az nagyon tetszett, hogy megnéztük, hogy nem biztos, hogy mondjuk el kell hagyni a helyedet ahhoz, hogy más csináljál, és a formálisból, az informálisba, a kreatívból, a struktúrádba is van mozgás. Azt gondolom, hogy a karrierváltáshoz, akinek esetleg eddig nem volt mondjuk így bátorsága, vagy nem értette, hogy miért kellene, az biztos, hogy kapott azért muníciót, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm.
0: És mindenkinek javasoljuk akkor, hogy akkor is tanuljon, hogyha egyébként nem feltétlenül van szüksége rá, mert attól önmagában is jobban fogja érezni magát. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Agyonnyomja a fiatalokat a virtuális valóság, díjazták az innovatív tanulókat, irány a világbajnokság, felejtsék el már a napozást. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
7: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
6: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csaknem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Sziasztok, jó reggel, Társ Gábor vagyok, a Millás reggeli Best of adását halljátok, amelyben a héten készült beszélgetésekből választjuk ki a legjobbakat.
10: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.
11: Tehát úgy tűnik, hogy az extrém szabálysértések felszámolása az most kiemelt fókusz lett. Ugye Vitézi Dávid miniszterként pont ilyen területen is tervez változást, és erre régóta szükség is van. Azt mondta a meghallgatásán, hogy Magyarországon 52 halálos baleseti áldozat jut 1 millió főre, ami lényegesen több az EU átlagnál, és az adatokat is citálta. Az a kérdés, hogy hogyan lehet ténylegesen fellépni az extrém szabálysértések ellen, illetve nem csak az ellen, de ez a fő témánk, hanem azt is meg fogjuk majd vizsgálni, hogyha marad rá idő, remélem igen, hogy a közlekedés kultúrát hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet változtatni. Éppen ezért tárcsáztuk dr. Major Robert rendőrezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar közbiztonsági tanszékének tanszékvezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
12: Jó reggelt!
13: Jó reggelt kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
11: Ugye nagyon sok olyan eset volt az elmúlt időszakban, ami borzolta a kedélyeket, és amikor azt mondjuk, hogy extrém szabálysértés, akkor tényleg extrémre kell gondolni. Tehát ilyen több száz kilométeres per órás sebesség bent a városon belül, hidakon, és hát halálos balesetek.
13: Igen.
11: Mi az, amivel ezt tényleg komolyan meg lehetne gátolni, hogy ez történjen?
13: No, hát nagyon összetett a kérdés, ugye egyrészt ezek az extrém szabályszegések nyilvánvalóan nem a véletlenek művei. Minden közlekedőnél előfordul, hogy figyelmetlenségből, óvatlanságból esetleg szabályszeg. De az a napnál világosabb, hogy 50 helyet 130-ra nem lehet véletlenül menni. Úgyhogy ezek itt szándékos, tudatos szabályszegések, amelynek a visszaszorítására azért több lehetőség is van. Nyilván mindenki első körben arra gondol, hogy szigorúbb rendészeti fellépésre van szükség. Való igaz, hogy van ebben az irányban is mit tennünk. Egyrészt jelenleg a sebesség ellenőrzési rendszer Magyarországon olyan, hogy a közlekedési hálózat egy-egy pontjain fordulhat elő sebesség ellenőrzés. akár fixen telepített eszközök, akár pedig a rendőrség által üzemeltetett úgynevezett mobil sebességellenőrző pontok, amelyeket ott állítanak föl, ahol éppen ez szükséges. Na de ennek mi az eredménye? Az, hogy a több ezer kilométeres úthálózatnak mindig csak egy-egy pontját tudjuk ellenőrzés alá vonni, és a közlekedőkben nem tudatosul az, hogy bárhol találkozhatnak ilyennel, hiszen ezeket a mérési pontokat általában jelző tábla jelzi, közismert helyszínekről van szó. Nagy előrelépés lenne az, hogyha nem csak a hálózat egy-egy pontján lenne mérés, hanem az úgynevezett átlagsebesség ellenőrzési rendszerrel hosszabb szakaszokon lehetne biztosítani azt, hogy a megengedett sebesség közelében haladjanak a közlekedők. Itt fölmerült a bevezetőben, hogy több nagyon súlyos baleset is történt Budapesten, Szegeden, több helyen. Na most, hogyha például Budapestből indulunk ki, és azt mondjuk, hogy egy hosszú útszakaszon, például az Árpád hídon lenne egy ilyen szakaszos sebességellenőrzési rendszer, aminek az a lényege, hogy az elején rögzítjük a jármű áthaladási időpontját, a szakasz végén szintén rögzítjük a jármű áthaladási időpontját, az ismert távolságból a lemért idő alapján tudunk egy átlagsebességet meghatározni. Na most, hogyha ez működne, akkor valószínűleg az Árpád hídon ezek az extrém sebesség túllépések megszűnnének.
11: Igen, ráadásul ugye ezek az ismert pontok, illetve a különböző alkalmazásokban jelzett rendőri jelenlét vagy sebességmérés még balesetveszélyes is lehet. Tehát sokszor én tapasztalom vezetőként, hogy mennyire belassulnak ilyenkor, és nagyon sokszor olyan fékezés történik, amit nem várna el az ember egy haladó forgalomban.
1: És így hullámzik a forgalom, igen. Akkor hirtelen mindenki igen. Jól viselkedik, aztán ahogy vége a mérőeszköznek, vagy túlhaladt rajta, akkor megint erősödik a tempó.
13: Igen, ez fölvet egy másik problémát is, ezt az indokolatlanul lassú haladás problémáját. Már évtizedekkel ezelőtt például a szomszédunkban, Ausztriában megtiltották azt, hogy az autópályán látható rendőri jelenléttel mérjenek sebességet, mert pont ezek az események következtek be, hogy a járművezetők észrevették a rendőrautót az autópálya szélén leálló sávján, vagy a forgalom elzárt területen, és indokolatlanul lassú tempóra kapcsoltak, amely egy láncreakciót elindítva ráfutásos baleseteket okozott. Tehát valóban van egy ilyen is. Ezt viszont a tudatos közlekedésre neveléssel, a járművezető képzésnek a picit modernizálásával lehet elérni, hogyha a megengedett sebesség mondjuk lakott területen kívül 50 km/h, akkor hogyha a járművezető észleli a sebesség ellenőrzést, akkor nem kell 60-ra, 70-re lassítani, hanem a 90-nel való haladás az tökéletes.
11: Hát rögtön ugye, ahogy gondoltam, érkeznek a különböző hallgatói észrevételek ezzel kapcsolatban, valakinek egyáltalán nem tetszik az
1: például
11: ötlet.
1: Például igen, jól esett volna, ha nem népszerűsítitek az átlagsebesség mérést, mert mi értelme? Szakaszon belül lehet állatkodni, haladni meg nem.
13: Nem lehet, tehát ezek tudományosan bizonyított kérdések, olyan helyszíneken kell kijelölni, ahol nem lehet. Tipikus példa erre az autópályák felújítás alatt álló szakaszai, világ minden táján, Nyugat-Európában különösen ezek állandóan ott vannak, és ezért nincs is baleset. Tehát ez a fontos, nincs baleset a lezárt szakaszban, mert ha a lezárt szakaszban baleset van, akkor a kerülés az megoldhatatlan, innentől kezdve óriási torlódás alakul ki. És ugyanez igaz a előbb példaként hozott Árpád hídon. Nem reális az, hogy valaki az első 500 méteren 20-szal megy azért, hogy majd a végén mehessen 80-nal. Ez nem reális, tehát az átlagsebesség mérésnek tudományosan bizonyított baleset megelőző hatása van.
11: Sokan a hallgatók közül azt kifogásolják, hogyha ők betartanák a különböző sebességhatárokat, akkor nem tudnának haladni, megelőznék őket a különböző kamionok, és amiatt nem tudnának menni, vannak ilyen szakaszok, tehát hogy zavarja őket az, hogy az enyhe sebesség túllépést az extrémmel keverjük.
13: Igen, nem szabad keverni, viszont van egy másik olvasata is, ugye most már a baleset megelőzésről, illetőleg a szabályszegések visszaszorításáról két aspektusban beszéltünk, egyrészt a ellenőrzés oldaláról, másrészt az oktatás nevelés oldaláról. Most következik a harmadik oldal, a műszaki oldal, a forgalomszervezés. Tehát óriási felelőssége van a közútkezelőknek, hogy indokolatlanul alacsony sebességet előíró jelzőtáblák kihelyezését mellőzzék. Uh-huh. Tehát nem lehet elvárni a járművezetőktől a közlekedési környezetből adódóan biztonságosnak tűnő sebességtől lényegesen alacsonyabb sebesség betartását.
1: De azt valamiért, tehát, valamiért gondolta egy közlekedési mérnök, hogy az a reális, akkor miért van ez az ellentmondás?
11: Vagy nem gondolta.
13: Itt mondom,
11: vagy
13: hogy
11: nem.
13: Óriási felelőssége van, pontosan. Aha, pontosan. Aha.
1: Igen, mert hogy ez válthatja ki azt a reakciót is, amit egy hallgató is ír, hogy ne keverjük a valódi száguldozókat azokkal, akik haladni szeretnének. Tehát gondolom, van a haladni szeretnék, én mehetek 50-nel a, vagy 70-nel az 50 helyet, és van a száguldozó, aki meg 100-zal megy, nem tudom, mit gondol a hallgató, de,
11: hát
1: de
11: ez utalhat arra, hol a határ? Hogy, igen, mi van hogy... akkor, hogyha ő úgy érzi, hogy ő haladni szeretne, de és neki jó a 90, és ő biztonságosan tud így közlekedni, de hát ez nem egy egyéni döntés.
13: Nem egy egyéni döntés ennek is, bár nem látszik a közvélemény szemében, de ennek is tudományos háttere van, amikor meghatározzák azt, hogy milyen sebességhatárokkal kell operálni. Azokban az államokban, amelyekre úgy közlekedés biztonsági szempontból büszkék vagyunk, skandináv országok tipikusan, ahol lényegesen kevesebb személyisérüléses baleset történik, ott a megengedett sebességhatárok kisebbek, mint nálunk. Autópályán is kisebb, lakótelten is kívül is kisebb. Tehát az összefüggés nyilván egyértelmű. Az is világos, hogy a legbiztonságosabb az lenne, ha sebességhatár nulla lenne, nyilván ha állunk, akkor nem tudunk balesetet okozni, de hát a lényege az a forgalomszervezésnek, hogy meg kell találni azt az optimális haladási sebességet, hogy a közlekedés alaprendeltetése, a helyváltoztatási igény kielégítése is megvalósuljon, és a biztonság is megmaradjon.
11: Igen, és ugye, amit említett itt, az olyan érdekes volt, az egyik aspektus az, hogy a közlekedési kultúra, vagy az általános kultúra milyen, mi az, amit elfogad? Tehát, hogyha megpróbálunk nagyon szabályozni egy olyan kultúrában, ami hozzászokott ahhoz, hogy kicsit szabadabb ez a része, akkor az nem biztos, hogy célra vezető lesz.
13: Hát akkor jó a szabályozás, hogyha azt az állampolgárok elfogadják. Tehát nyilvánvaló, hogyha van egy, most mondok megint egy olyan példát, ami az autópályaépítéssel összefügg, mert ugye ez aktuális. Tehát hogyha egy autópálya terelt helyzet van, ahol a 375-ös sávszélesség lecsökken 350-re, és ezért 80 km/órás sebességkorlátozást rendelünk el, Ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy nem nagyon akarják a jelzőtök betartani. Miért? Azért, mert ahol lényegesen kisebb a keresztmetszet, lényegesen nagyobb a forgalom, lényegesen több kereszteződés van, ott 90 km/órával lehet haladni, itt meg 80-nal, teljesen indokolatlannak tűnik. Tehát még egyszer hangsúlyozom a közútkezelő felelősségét, hogy olyan sebességhatárokat kell meghatározni, amit úgy általában elfogadnak. Nagyon érdekes a főváros példája, számtalan helyen emelt sebességi útszakaszt jelöltek ki 60-70 km/órával, amit az elmúlt években szépen kezdenek visszaszedni, és újra az 50 km/órát írják elő. A biztonság, egyértelműen a biztonság növelése érdekében, mert kiderült, hogy ez az emelt sebesség nagyon-nagyon növeli a balesetek kockázatát.
1: De ez egy nagy statisztikából derült ki, vagy vizsgálják az adott útszakaszt is például, hogy ott...
13: Adott útszakasz vizsgálatából
1: az, igen, az azért korrektebb, igen. Azt írja egy hallgató, ez nem tudom mit szól, hogy az osztrákoknál például nincsenek kisívű kanyarok kitáblázva sebességkorlátozással, vedd be 100-zal, ha tudod. Hát azért nem biztos, hogy minden hülyeséget át kell venni, azért viszont, ha minden második híradóban van egy nappaliba kikötött autó valahol vidéken, aki próbálta a kanyart úgy venni, ahogy tudta.
13: Itt is a közútkezelőnek a felelőssége rendkívül fontos, tehát azoknál a kanyaroknál, amelyek váratlanul érik a járművezetőt, ott szükséges táblával jelezni a veszélyt. Egy olyan útszakaszon, mondjuk a mecsekben vagy akárhol, ahol egymást érik a jobbra-balra ívelő útkanyarulatok, ott erre fölösleges jelzőtáblával felhívni a figyelmet, hiszen látja a járművezető. De mondjuk a Alföldön egy 33-as számú főútvonalon hosszú kilométereken megyünk egyenesen, és utána jön egy kis sugarú ív, azt bizony jelzőtáblával és sebességkorlátozással jelezni kell, de hangsúlyozom, hogy olyan értékű sebességkorlátozással, ami az adott kanyarhoz reális, és olyan távolságból kell elrendelni a sebességkorlátozást, ami az adott kanyarhoz reális.
11: Most ugye nagyon sok olyan hozzászólás jön, hogy persze természetesen kellenek a jó minőségű utak is, a megfelelő közlekedési környezet, és hát ugye én meg közben azon gondolkodtam, hogy azért ez nem újdonság, amiről beszélgetünk, akkor hogy lehet az, hogy ezeket nem implementálták eddig, vagy nem foglalkozott ezzel ilyen mértékben a hatóság, vagy a megadott minisztérium?
13: De mindenki mindig foglalkozik, csak mindig megvan, hogy mi a fontosabb. Itt van a közlekedési kultúra napja, május 11. Már több mint egy évtizede a Közlekedéstudományi Egyesület kezdeményezésére május 11 a közlekedési kultúra napja. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzá, egyre több aktivitást látunk, és próbáljuk népszerűsíteni azt, hogy a kultúrát közlekedés az a mindennapoknak a szükséges velejárója. De nyilván a ráfordítások azok mindig szűkösek, tehát valamit tennünk kell. A legfontosabb az a képzés, oktatás, nevelés területe az én megítélésem szerint. Ezért lenne fontos, hogy az általános iskolai képzést úgy kellene átalakítani, hogy első osztálytól 14 éves korig egy ilyen spirálisan egymásra épülő ismereteket tartalmazó rendszerben kialakuljon a fiatalokban a biztonságos közlekedéshez szükséges megfelelő attitűd. És ez nem csak a közlekedésben nyilvánul meg egyébként, hanem az életben is.
1: Abszolút, igen.
13: Az önzés helyett az együttműködésre
1: így
13: kell
1: van,
13: a hangot.
1: Így van, ez nagyon fontos. Írja még egy hallgató, érdekes dolgot vett fel, ezeket én is utálom. 10 km/h különbségű sebességkorlátozás tilos legyen. Ha valahol 110 a normál határok, ott ne legyen 100. Vagy hogyha 100, akkor 90. Sokszor azt érzi az ember, hogy tényleg ennek egy értelme van, hogy ott meglapul jön egy trafi, és ugye amikor beleszalad 110-zel a 100-ba, akkor le tudjon vadászni, de amúgy az a 10 kilométer számíthat olyan sokat?
13: Egyetértek a felvetéssel, nem támogatom. A 20-as rendszert szeretném én is elérni, hogyha Magyarországon felépülne, aha, tehát a 30-50-70-90-110-130-as rendszer, tehát ennek a 10 km/h valódi jelentősége nincs. Fizikai értelemben van, hiszen egy hirtelen fékezés esetén, hogyha valamilyen rendkívüli helyzet történik, nyilván a kisebb sebességről
1: biztos röviden, ki lehet számolni, hogy hány méter fékutat.
13: Igen. De nem olyan jelentős, mint amennyire ez a járművezetőknek a szubjektív érzetét az csökkenti.
11: Még egy érdekes, és ez a kultúrához érkezett, azt írja Tamás, hogy ha lesz rá idő, akkor kérdezzük meg az ezredes úrtól, hogy miért a korlátozott kilátású, külső hangoktól elzárt és fékúttal rendelkező autósnak kell minden esetben figyelni a semmilyen módon nem korlátozott, zéró fékúttal rendelkező gyalogosra. Az új keresztben már mint alapelv szerepel. Mi a tudományos magyarázata ennek?
13: Ugye kezdjük azzal, hogy nincs új kereszt, hanem egy tervezett látott napvilágot, ami majd nyilván helyre kerül. Viszont ennek is természetesen van tudományos magyarázata, de az én álláspontom az teljesen egyértelmű ebben, hogy mindenkinek figyelni kell a másikra. Nem várható el az oroszlántól, amikor bemegyek a barlangjába, hogy rám vigyázzon, mert hogy én vagyok a gyengébb, a védtelen. Mert ugye most ezeket a kifejezéseket halljuk, hogy gyengébb közlekedő, védtelen közlekedési résztvevő, és ezért kell rá vigyázni. természetesen vigyázni kell rá, hiszen az emberi élet a legfontosabb. A minden gépi meghajtású jármű vezetőjének oda kell figyelnie arra, hogy gyalogos, kerékpáros, rollervezető, ha a látóterébe kerül, akkor nehogy véletlenül őt elüsse, mert akkor súlyos sérülés, halálos eredmény következik be. De természetesen ezektől a közlekedési résztvevőktől is elvárható, hogy a reájuk vonatkozó közlekedési szabályokat tartsák meg.
1: Még egy gyors kérdés, mert sokan feszegetik ezt a tűréshatár dolgot, hogy itthon nálunk mekkora van, hogyha van?
13: Hát igazából null tolerancia van, tehát ha maradunk az 50 km/h példánál, akkor 51 az már szabálysértés, de senki nem fog szabálysértési eljárással szembesülni, hogyha 51-52-53 km/h halad. Viszont 65 km/h közigazgatási bírság hatája alá esik a jogsértése, és innentől kezdve 50 000 forint bírságot kap. Arra még szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez az 50 000, ez 2008-ban alakult ki, úgyhogy 30 000 volt. A 30 000 most 50 000-re szigorodott az elmúlt években. Ki lehetne számolni akár egy átlagkeresetet, akár egy minimálbért, hogy 2008-hoz képest most hol tartunk, és akkor rájövünk, hogy jogosak azok a kritikák, hogy ez az 50 000 forint, ez nem igazából bír visszatartó
1: erővel. Igen, bőven 100 fölött kéne lennie.
13: Valószínű. És az is egy érdekes dolog, hogy egységesen alkalmazza a magyar jogrendszer. Erre is van a tudománynak javaslata, hogy hogyan kell egy progresszív rendszert felépíteni magyarul. Aki tényleg véletlenül elnézte, nem figyelt, kiabált a hátsó ülésen a gyerek, és ezért elkövetett egy ilyen tolerálható szabálysértést, ő neki az 50 000 is sok. Tehát nyugodtan lehet minimális összeggel kezdeni, de a visszaesés esetén, magyarul nyilván tartva a szabálysértés elkövetőit, visszaesés esetén folyamatosan, drasztikusan növelni ezt az összeget, és akár ilyen extrém dolgok esetén, például többszörös ittas vezetés, többszörös közúti veszélyeztetéses magatartások, eljuthatunk odáig, hogy igen, a járművet is el lehessen kobozni.
11: Hát nagyon szépen köszönjük. Rengeteg új kérdés érkezett, szerintem fogunk még beszélgetni közlekedés kultúráról. Nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt. Köszönjük szépen a rendelkezésre állást.
13: Köszönöm szépen a megkeresést.
1: Viszont hallásra. Dr. Major Robert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kar közbiztonsági tanszék tanszékvezetője volt a beszélgető partnerünk.
4: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tervezés, szervezés, irányítás.

0: ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
2: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Galam, nyugi van, fogd meg a serep.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
1: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez a Millás reggeli Best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
6: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.
7: A felsorolást ki kell egészíteni, hogy hatatja van.
8: Ja, igen, ugye, így van. Sinem, ha sinem, és ha van rajta tat.
7: Igen, hatatja van.
8: Ha tatja van, nagyon jól tett. Ez tetszik, ezt bele kell rakni. És ha tatja van. Szóval, és lehet-e utazni, ez a fő témánk, mert hogy itt van velünk a vonalban szakértőnk, Ács Nópara Gábor, a Csak semmi pánik, van Kerozin című várótermi szakkönyv szerzője, törzsutas és élethelyzet relativizációs guru. Jó reggelt!
7: Szavasz!
9: Sziasztok! Igen,
7: ott másnéven Iván tatja van, ugye?
9: Nagyon jó, és egyébként tényleg itt van a tatja mögöttem, úgyhogy...
8: Tudtuk!
7: Na jó, szóval mi a helyzet? Hol vagy egyébként? Hol jársz?
9: Orkney sziget csoport fő tagján, Skóciában, messze fönn északon, uh-huh. És valóban hajóval érkeztem, és most éppen egy szervezési, nem nehézség, csak újraszervezési Hát nem problémával küzdünk, de érdekesség. Nagyon jó, ezt kerestem, Endre, nagyon szépen köszönöm, szóval kihívásra küzdünk. Mindig érdekes, amikor az ember megérkezik valahova egy hajóval, és nyilván a méregdrága hajó által szervezett, vagy a hajós cég által szervezett kirándulást nem akarja megvenni, hanem szeret maga menni, de mondjuk olyan eldugott helyekre megy, ahol mondjuk nem olyan jó a tömegközlekedés, de sok mindent látnál, autóbérlés sem feltétlen egyszerű. Itt egyébként tök érdekes, hogy vannak olyan autóbérlős cégek, amelyek kimondottan kínáltak egynapos bérléseket azoknak, akik hajóval érkeznek és körbejárják a szigetet, reggel fölveszik, este leadják, de tavaly az egyik legnagyobb például kiírta, hogy annyi volt a törlés időjárás miatt, hogy annyi hajó nem tudott kikötni, annyiszor fáztak rá, hogy lemondások voltak, másnak nem adták oda az autókat, hogy megszüntették ezt a lehetőséget, azt mondták, hogy ha sikerül kikötni, akkor szálljatok le a hajóról, gyertek be, aztán meglátjuk, hogy még van-e. Úgyhogy az előletes foglalás lehetőségét megszüntették, és erre pályáztam én is, viszont a nagy szervezésben, hogy A terv tömegközlekedés, B terv lesz autó, egy dologról elfeledkeztem megnézni, pontosan hol is van a kikötő, hát illetve néztem én, csak azt nem gondoltam, hogy a nagy hajó az jóval kintebb van, úgyhogy most az újratervezés, megálltunk valahol sok kilométerre a városkától, úgyhogy most vagy futócipős autóérmenés, vagy betrappolás lesz, úgyhogy majd egy érdekes újraszervezés lesz. Minden esetre hát ez lesz majd a menü, hogyha letettük a telefont, úgyhogy Orkney-szigetén fogunk majd kirándulni. És akkor ide kapcsolódóan hadd mondjam el, mert itt is érvényes, egy nagyon érdekes lehetőségbe, talán akcióba szaladtam bele, ez most indul Skóciában, és délen nem is, hanem kimondottan a felföld, a szigetek, tehát a Hebridákon is, Orkney, Shetland, tehát a két északi szigetcsoporton, a nagyvárosok környéke nincs benne. A kettő fontos buszjegy, azt mondja, hogy van 10 millió fontos állami támogatású pilot program részeként, minden buszjegy akármennyit utazol 2 fontba kerülhet, és az összes társaság benne van. Tegnap például Inverness környékén mozogtunk, a Loch Ness-i tóra is ezzel mentünk ki, de egyébként elmehetünk volna egészen Fort Williamig. Tehát vannak olyan hosszú, akár 3 órás útvonalak is a felföldön, például Inverness-től, ami a felföld főváros, egészen a északi részekig, Vík városáig például, ami eddig 30 valahány font volt, és most ez is ez az egység áron, tehát 2 fonton megy. Ha valaki Skóciába jön a nyáron, ez egy egyéves pilot, akkor ezt érdemes egyébként használni. Óriási távol. Itt egyébként tényleg utazni és a tájat nézni is önmagában élmény. A legeldugottabb, legszebb szigetekre nyilván ezek az útvonalak nem mennek ki, oda mindenki autót kell bérelni, vagy ilyen kisbuszos kirándulásra lehet befizetni Invernessben, de ahol nem is annyira jó a tömegközlekedés, ahol jó a tömegközlekedés, ott is érvényes, mert például a Loch Ness-i tó partján, tehát Fort William és Inverness között gyakorlatilag óránként vannak buszok. Itt inkább csak arra kell figyelni, hogy több szolgáltató is van, és ezek mindegyik csak a saját maga termékét reklámozza, és akkor van külön oldalakon kell megnézni, hogy mindegyik járhat-e. A buszmegállókban sincs kiírva, az egyik csak egy vonalkódot rakni, a másiknak kín van a megálló, a menetrendje, ember nevű szolgáltató, majd Ede elmondja, hogy kell kiejteni, mert ez egy angol szó, de hát magyar embernek nyilván ember a neve a cégnek. Szóval az ember és a Scottish CityLink is versenyez egymással.
8: De szögediesen kell.
9: Szerintem is. Ember. Igen.
6: De az ember jobban.
9: Hát nyilván mi is embernek hívjuk. Egyébként vadonatúj kínai elektromos buszokkal nyomják akár 100-200 kilométeres távokat is. Ez egy csomó újdonság van ahhoz képest, ahogy szerintem utoljára 10 éve erre jártam. Na mindegy, tudnék még áradozni, de majd erről szerintem egy okostas műsorban fogok. De ezt a két fontos buszjegyet ezt mindenképp mondanám, mert aki erre jár, akár így is lehet szervezni, hogy ha városokat nézünk, nem fontos, hogy nem feltétlenül érdemes hosszú időre autót bérelni, úgy is lehet, hogy a távok vagy a tájegységek közötti közlekedésre akkor ezt használjuk ki, mert mondom a szigetek felé, a szigetekre kimenet, tehát a Hebridák felé indulva is, meg hát nyilván az északi szigetekre kompozni kell, de a szigeteken belül is viszonylag jó a közlekedés, kimondottan a turisták miatt itt Orkney szigetén is óránként mennek buszok a látnivalók felé, úgyhogy össze lehet hozni, hát eleve meg ha abból indulok ki, hogy valaki nem akar autót bérelni már csak a baloldali közlekedés miatt, akkor ez egy nagyon jó lehetőség. Nem tudjuk, meddig tart, valahogy politikai viták voltak róla itt is, de most ez működik. Hát Skócia meg a felföld, meg egyszerűen tényleg fantasztikus, úgyhogy ezt érdemes kihasználni.
7: Oké, mi a helyzet a kerozinnal?
8: És mit vittél magadnak olvasnivalót?
9: Olvasni valót?
8: Igen.
9: Egy skót úti könyvet, már mire gondol?
8: Hát igen, olvasni valóra gondol, pontosan arra gondol.
7: Látod, hogy állandóan tervez, meg szervez, meg újra tervez. Nem
8: na jó, de amikor egy ilyen hajón utazik az ember a Hebridáknál, akkor
7: valami... Azon gondolok, hogy mit tervezhet újra, hogyha nyugi van, akkor is újra tervez valami.
8: Egy jó rejtőkönyvet lenne érdemes.
9: Képzeld el,
8: állandóan ott vannak a...
9: Egy ideig hordtam, hogyha egyedül utazok, vagy ha kettesben utazunk, akkor szokott lenni, de így, amikor már gyerekekkel, akkor aztán itt semmire nincs idő, akkor aztán ide megyünk, oda megyünk, ja, hát meg a tengeri napokon, akkor meg a schnapszer party, az nagyon menő lett, szóval akkor azért zsugázunk, focizunk, úszkálunk, tehát mindig van valami, szóval egy pillanatig nem unatkozunk. Ugye most már nem hoztam, az utolsó kettőre már nem hoztam, mert hogy úgy vittem haza a könyvet, ahogy hoztam, úgyhogy nincs idő itt ilyesmire. Hát meg a szervezések, ugye a kiköpések előtt akkor mindig a szervezgetés, hogy akkor mit nézzünk meg, hogy fér bele, mi fér bele, biztonságosan, most ugye újra szervezés, vagy kicsit finomhangolás, úgyhogy ezek miatt nincs könyv. Megmondom a gyerekekkel azért mindig.
7: Hát én úgy akarok hajózni, hogy így a taton félig betakart pokroccal.
8: Neked ez beégett ez a tat. Reméljük, hogy nem valami frajdi kontextus.
7: Konyakos pohárral, könyvvel, tervezgessen tudod ki, hát ne alakulj.
9: Úgy is lehet. És sokan úgy is csinálják, és akkor mondjuk kifizeted a kis kirándulásokat, akár csak félnapost, ahova ki akarsz menni. Csak ez nekem úgy kicsit sok lenne. Ugye, hogyha az üzleti modell lényege az, hogy ebből él a cég, az árak alapvetően a hajózásban nem magasak, ellenben az italcsomagokból és a kirándulás szervezés drágaságából él a cég, plusz szerintem Gede kollégának még a szivarbérlést is majd kitalálják, hogy teljes...
7: Hát igen.
9: Na szóval, ez pont azokat nem szeretem kifizetni, értem, mert azok drágák, értem, amelyik a teljes kényelemhez kellene. Tehát persze így is lehet utazni, és miután sokan úgy utaznak, mindig úgy árazzák ezeket, hogy nagyjából a fele, vagy több mint a fele megvegye a utasoknak kényelmi szolgáltatásként, én meg általában a másik felébe.
8: Hát így van, az, aki 2 fonttal buszozik Skóciában, az nem szivarszobázik szerintem.
9: Én, most így van, de meg egyébként, amikor gyerekekkel vagyunk, és akkor 4-szeres torzsó lenne, oké, hát, még a legkisebbet férne a kis kedvezményes kategóriába, akkor azért. De na, egyébként az italcsomagok néha akciósak, és benne vannak az árban, azt még el lehet kapni úgy, hogy, mint például most is, úgyhogy most
8: kedves hallgató, a Pendragon legendát szeretné Szerb Antaltól, mert azt fel lehet olvasni gyerekeknek is, Skót felföldre kiváló olvasmány, így van, alá tudom támasztani. Na de azt mondtuk, hogy az a fő témánk, hogy van kerozin, nincs áremelés.
7: Várjál, hogy azt mondják, hogy van kerozin, mert ezt általában a légitársaságok mondják, hogy persze, hogy ezt mondják, mert ha azt mondanák, hogy nincs, meg baj lesz, akkor már esetleg többen átterveznék az utazásukat vonatra vagy közútra, és akkor nem tudnak eladni repjét. Aha. Ez az én elméletem.
9: Na, ugye, most nekem tök jó hallani azt, hogy amiről én az elmúlt hetekben is többször is beszéltem, nagyjából az igazolódik vissza. Tehát, ugye a headline szinten a sajtóban júj, nem lesz kerozin, júj, az árak elszálltak, és tömeges törlések vannak. Nagyjából ezt olvashattuk. Én próbáltam az elmúlt hetekben is folyamatosan mondani, hogy ez így ebben a formában marhaság. Az, hogy lesz-e kerozin, ugye arról van lehet a legkevesebb információ, mert nyilván nem ismerhetjük így kvázi kívülálló laikusként az ellátási láncokat, hol szakad meg. Hát itt nyilván a szakértőkre voltam én is, a szakértőkre voltam kénytelen hivatkozni, akik azt mondták, hogy hát májusban már hiány lehet. Hát eljött a május, és most a légitársaságok, akik leginkább érintettek, azt látják, hogy a következő 1-1,5 hónapra továbbra sem látszik hiány. Elég jól fölpörgették az alternatív helyszíneken, tehát Amerikában, Észak-Európában, tehát elég jól tudják pótolni azt a kerozint, ami kiesik a főszállítási útvonalról, tehát ami átmenne a hormuzi szoroson. És a másik hatás, amit keveseknek áll össze a fejében, hogy igen, törlések vannak, de nem kerozin hiány miatt, hanem hanem a kerozin árak miatt. Tehát azok a légitársaságok, akik rosszul állnak hedzseléssel, és jó nagy bukót termelnek a magas kerozinár miatt, azok elkezdtek törölgetni áratokat. Nem sokat egyébként, tehát ilyen 1-2% körül van összeurópai szinten, de ennyivel az igény is csökken, tehát ez megint kitolja azt az időszakot, amikor tól hiány lehet, mert azok a gépek már nem fogyasztanak, amelyek nem repülnek nyilvánvalóan. Úgyhogy amit én mondtam, hogy a utasok viszont megijedtek, tehát hogy nem hogy áremelkedés nincs, hanem csökkentek az árak, ezt most a héten érkezett légitársasági bejelentések visszaigazolták. Tehát a Ryanair is, és az EasyJet is a gyors jelentéseiben ezt közölte. Ryanair például egyszámjegyű áremelkedést prognosztizált a nyárra, és azt mondta, hogy ebből nem lesz semmi. Sőt, az sem biztos, hogy árat tud emelni, mert, és ezt leírják a gyors jelentésben, amiről beszéltem én is, az utasok megijedtek. Tehát attól a való félelmükben, hogy para lesz nyáron, kevesebben foglalnak, és abban a pillanatban, ha kevesebben foglalnak, akkor az árakat nem tudják úgy emelni, ahogy tervben volt. Hát nyilván szeretnék ők áthárítani, vagy beleépíteni az árba az üzemanyag áraknak az emelkedése, de nem tudják, hogyha kicsi a kereslet. Ha ez jelentős marad, akkor pedig akkor ritkítani fognak, akkor kevesebb járatot fognak üzemeltetni, de egyelőre azt mondta az EasyJet is, és a Ryanair is, hogy messze nem tartunk itt, hát akkor most elviseljük azt, hogy nem tudunk olyan jól árazni, de a járatokhoz nem nyúlunk, a nyár az menni fog, tehát nem lesznek törlések, és egyelőre úgy látszik, hogy kicsi az esély arra, hogy sőt, még csökkent is az esély annak, hogy a kerozin hiány miatt legyenek problémák nyáron. Na most, ha utasok ezt észreveszik, akkor persze elkezdenek foglalni, és látják, hogy nincs probléma, akkor viszont lehet elindulhatnak az árak fölfelé, de mondom, most még mindig alacsonyak, ahogy néztem, ráadásul Budapesten a vízre egy nagy bővítést hozott be egy csomó új útvonalról nyára, ezeket átfutottuk már az elmúlt hetekben többször is, szóval ezekre az új útvonalakra, tehát Várna, illetve még Kefalónia is egyébként, pedig az nagyon népszerű, nagyon kedvező árak vannak, és még több nyaralóhelyre is, úgyhogy szerintem bátran lehet tervezni a nyárnak az első felére szinte biztos, és akkor tényleg nem számoltunk azzal, hogy véget ér a konfliktus, úgyhogy most egy ilyen kellemes helyzet, azt látják a légitársaságok, az utolsó egy hónapban erősebbek a foglalások, egy hónapon túl meg sokkal gyengébbek. Tehát amikor látják, hogy az utasok, hogy na jó, hát akkor talán egy hónapon belül már nem lehet probléma, akkor foglalnak, akkor megugrik, úgyhogy most a júliusi jegyeknél is látszik egyébként, a júliusiak mentek most már le, hogy most már főidényre is, iskola idényre is, most már szépen lehet olcsón foglalni. A budapesti kínálat növekedés az meg a magyar utasoknak a zsebének jót tesz, nekünk dolgozik, úgyhogy ez látszik most. Tényleg érdekes volt olvasgatni a légitársaságoknak a gyors jelentését, ezek ezen a héten jöttek ki. Az iparági szakértők tovább is azt mondják, hogy lehet kerozin hiány, de közel még nem látszik. De most a légitársaságok most egyre inkább azt mondják, hogy a nyár már el fog gurulni a probléma nélkül.
7: Oké. Okay. És akkor még van az EasyJet törzsutas program, az mit akar?
9: Igen, azt régóta rebesgetik, hogy kéne neki csinálni, és most bejelentettek, ezt is a gyors jelentéshez kapcsolódó mellékszál, de részleteket nem közöltek, de most nagy a lelkesedés. Nem annyira jellemző, hogy fapadosoknál ilyen komoly törzsutas programokat csinálnának, hogy ebben mi lesz, részleteket még nem mondtak. Annyit elárult a cégnek a vezérigazgatója, hogy kicsit összefüggésben van azzal, hogy a British Airways az övét lebutította, kimondottan kicseszett a skótokkal, tehát rövid távú útvonalaknál szigorításokat csinált, és akkor ezt az alkalmat látták elérkezettnek, hogy akkor ők most komolyan belemenjenek ebbe, és ne csak az ingázókat, a hivatásszerű vagy hivatás okokból gyakran utazókat jutalmazzák, hanem turistákat, visszatérő turistákat is. Mondják az utasaiknak a nagy része visszatérő utas, tehát őrutas, állandó utas, és akkor nekik akarnak valamit majd csinálni. Úgy mondom, mindenki ezzel most csak sakkozik, hogy pontosan mi lehet ebben, a részleteket majd a következő hetekre, hónapokra ígérik. Minden esetre érdekes lesz látni, hogy egy csapados szinten mit sikerül, illetve hogy mennyi idő alatt lehet majd esetleg ingyen utakhoz jutni, tehát hogy maga ez a program mit fog takarni. A bejelentés az megszületett, de még részleteket nem tudunk, majd nyilván, hogyha lesz, akkor majd én is elmesélem, okay. Beszámolok róla.
7: Jó van, köszi szépen, akkor jó utat, jó hajózást, Tatra fel!
9: Megyek, köszi!
7: Csáó, szia! Ács Gábor, utazó nagykövetünkkel beszélgettünk.
10: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
4: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
5: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
6: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
4: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
3: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Agyonnyomja a fiatalokat a virtuális valóság, díjazták az innovatív tanulókat, irány a világbajnokság, felejtsék el már a napozást. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
7: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemisták csaknem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
8: Parancsoljam, 4785 forint lesz.
9: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
9: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
10: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
11: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
12: Kedves András, tegnap összefutottam kollégánkkal, Fekével, Fekete Gáborral, aki egyébként az iFater egyik apukája. Ugye minden szerdán este 9-től Pápai Péterrel és Fekete Gáborral szól ez a műsor itt a Rádió Cafén. A Mastercard ESG Summit 2026 rendezvényen futottam vele össze, András. És
13: ezért ő aztán nem tudott eljönni a sokkal színvonalasabb és előremutatóbb Automotive Summit.
12: És megbeszéltük, hogy van egy csomó olyan, vagy nem, azt beszéltük meg, hogy van egy dolog, amire én figyelmes lettem, egy új gadget, de igazából az is csak egy lekicsinyített verziója, ez a kütyű
13: egy
12: már létezőnek.
13: És van egy dolog, amit Feke nem tudott meg, mert nem volt ott az Automotive Summiton, hogy a kínaiak a mobiltelefon köré építik az autót, és nem autóban raknak mobiltelefon.
12: De én beadom a vonalba Fekete Gábor, hogy próbáljon erre reagálni, pedig nem ezt beszéltük meg, csak sajnos itt van velem az András is, úgyhogy alakítjuk a műsorfolyamot.
14: Sziasztok, jó reggelt kívánok, a hangminőség kiváló, a tartalom továbbra is csodálatos, úgyhogy én csak visszajelzésként ezt mondom.
13: Nagyon kedves
14: a műsor kapcsolatban, hogy Andrásunknak ne legyen tüske a körme alatt, és végre egy kicsit felszabadultabban, és hogy mondjam, elengedje a gondokat, és pozitívan tekintsen a horizont felé. A másik, hogy kötelező jelleggel szeretném kérni lejátszani Szájvénynak üzenem azt a felvételt, ami a spot alatt van, a Budótól a Lindát, és annak is a Regen verzióját, és most térünk akkor arra rá, hogy
12: na,
14: akkor mi van.
12: Tessék.
14: Én nekem van azzal bajom, és akkor itt most tényleg adresszálnám egy kicsit ezzel, nekem van azzal bajom, ez kicsit nekem olyan, mint a gombhoz a kabátot, tehát hogy azért, mert a mobiltelefon ott van a zsebünkben, és most már azt gondoljuk, hogy mindennek a közepe, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon sok mindennek a közepe a mobiltelefon, ahhoz azt gondolom, hogy autót gyártani még nem feltétlenül így kellene, mert azért vannak nagyon-nagyon-nagyon komoly autógyártók, akik nem tudom, x száz éve, van az a mondás, hogy cipőt a cipésztől, és a többi, és a többi, tehát ebben még mindig van valami, és nehézség, elképesztő borzalmas tempóban fejlődik, és fejlődött évről évre a kínai autógyártás, tehát az, amiért picsogtak régen az autótesztelők, hogy illesztések, varrások, hézagok, de ha belegondolsz, hogy már olyanokba kellett belekötni, hogy nem volt szép a varrás egy, nem tudom én, valamilyen kínai autóba, az azért már a bőrnek a varrása, mondjuk, és nem is a kormányon, amit lát, hanem valahol a műszerfal alatt a térdednél, azért az már erősen a szőrszálhasogatás kategória, de 10-20-30 milliós autóknál valóban ebbe bele lehet kötni, tehát 20-30-ban mindenki. Szóval azért nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött. Szerintem az, hogy egy infotainment központ, mert nem teljesen okostelefonról beszélünk, hanem egy ilyen nagyon komor infotainment központ köré és az AI köré fejlesztjük az autót, nekem azzal vannak problémáim, mert azért itt sokkal több mindenről van szó, mint hogy tudunk-e Netflixet nézni vezetés közben, és akkor most nyilván egy kicsit karikírozom ezt
12: de az nem, egészet. Nem, egyébként teljesen igazad van, mert amikor már egy ilyen nagyméretű tablet van az autóban, és ez az elvárás, akkor rögtön megváltozik az, hogy mi az a belső tér, amiben beülsz.
14: Így van, így van. Illetve ha már itt tartunk, egész egyszerűen arra van az emberiség trenírozva sok-sok évtizede, hogy fizikai gombok vannak, és itt figyeld, hogy kötök át, és ez a mobiltelefonoknál is, meg a kütyüknél is, az érintőképernyőnél is egy olyan dolog, amit én nagyon sajnálok, hogy nincs. Most az utóbbi időben kezdték el visszahozni a gyártók, figyelj, a dedikált kamera gombot, ami nem tudom én 2010-ben már a telefonokban volt, de most újra van, és akkor lehet vele zoomolni, meg egy csomó mindent csinálni, tehát én hiányolom, és akkor ugyanez az autókban is, hogy tényleg egy 17-szoros képernyő, csodálatos, fantasztikus, de találd már meg az M0-áson mondjuk vezetés közben a klímát, mert éppen leszakad a fejed, annyira azért fújja a hideget.
12: A fizikai gomb az drága. Drága a fizikai gomb.
14: Én tudom. Hát a mobilgyártók sem csinálják, ha hagyják ki nem véletlenül, mert drága tudsz. Így van. Plusz fejlesztés, akkor ráadásul érzékelőket raknak most már bele, tehát hogyha simogatod a felületét a gombnak, akkor tudsz zoomolni a telefon, stb. Úgyhogy, de igen, de hiányzik. Tehát, hogy most jó, hogy az jön vissza, egyelőre még nem mindenhol, nem mindenki, nem áll, mint a mobiloknál, de hogy az autókkal kapcsolatban ez, hogy én nem a gombhoz tervezném a kabátot, vagy venném a kabátot.
12: Oké. Arról beszélgettünk, és azzal mentem oda hozzánt, hogy láttam egy új kütyüt, ami jó pofának tűnt nekem, és azért volt ez olyan érdekes számomra, mert bár egy egyszerű e-könyvolvasóról van szó, aminek egy ilyen miniatűr változatát készítették el, amit rá lehet cuppantani a mobiltelefon hátára, és akkor végül is az e-könyvolvasódat is mindig viszed magaddal. És bár nem egy új technológia egyáltalán, hát rengeteg ilyen elkönyvolvasó van a piacon, mégis a kivitelezés az újszerűvé és jópofának tűnt nekem. Ugye olyan volt már, hogy egybe volt építve a kettő, de hát nem nagyon volt sikeres, és az volt a meglátásom ebben, hogy de hol vannak már ezek a kütyük? Hát nincsenek kütyük, nincsenek ilyen érdekességek, mindenki ugyanaz gyárt.
13: Mobiltelefont.
14: Igen, vagy laptopot, vagy bármit. Uh-huh. Tehát, hogy szoktuk azért látni, hogy a session így mutogatják a Las Vegas-i session, meg egy-két világkiállításon ezeket a feltekercselhető kijelzőket, meg ott már vannak olyan laptopok, hogy mind a két oldal a kijelző, de ennyi, tehát hogy idáig tudunk eljutni, hogy minél inkább képernyő legyen minden. Tehát tényleg, ahogy a kocsiban, a 17 szoros képernyő elfoglalja a műszerfal teljes közepét, ugyanis a telefonoknál is minél kevesebb káva, minél inkább kijelző, hátlapon kijelző, amiről az előbb beszéltél, az a Jotaphone volt, aminek a hátulján egy EIN kijelző volt.
12: Igen,
14: egy
12: igen. Ilyen,
14: gyakorlatilag egy design ötlet volt inkább, mint hogy valós hardware, mert aztán nagyon csúnyán megbukott, de hogy igazából tényleg most arról szól minden az utóbbi időben, hogy minél nagyobb kijelző legyen minden, okos órákon minden, ami valahol érthető, mert ugye ez az idézőjeles, mutatom, az idézőjelet rádióban mindig hasznos, értékes felület, amin dolgozunk, tesszük a dolgunkat, de ezzel nagyon-nagyon sok dizájntól megfosztjuk magunkat, és már senki nem mer olyan dolgokat csinálni, mint mondjuk, amit az LG csinált, vagy annak idején a Nokia. Hát egészen imádtam ezeket a szent őrülteket, akik olyan dolgokat dobtak piacra. Az LG az utolsó, mielőtt beszántotta teljesen a mobil üzletágát, megalkotta az LG Wing nevű, mint szárny, Wing nevű telefont, érdemes utána nézni. Az úgy volt dupla kijelzős, hogy az alját fölött csattintottad a külső kijelzőnek, és egy T-alakú telefonod lett. Teljességgel értelmetlen, ja. És mégis zseniális
12: igen,
14: volt.
12: Igen.
14: Miközben
12: nézted
14: a YouTube-ot mondjuk, YouTube-on a videó 16:9-ben a felső fektetett képernyőn, alul vagy ott voltak a vezérlőgombok, vagy tudtál csetelni. Tehát alapvetően amennyire bénának, vagy nem tudom én, nehézkesnek tűnt, vagy inkább csak egy ilyen, hogy mondjam, technológiai erőfitatatásban, nagyon-nagyon sokszor kiderült, hogy például van, hogy van értelme. Tehát videózás közben, hogy teljes képernyőn láttad fönt, amit veszel föl a telefonnal, alul pedig minden vezérlőt tudtál külön úgy tapiskolni, hogy nem kellett a képbe belenyúlni, és nem kellett kitakarni. Tehát olyan apró pici dolgok miatt volt jó a Wing, és közben full elmebeteg, mert olyan mechanikát kellett beletenni, meg olyan nyitási mechanizmus, mint egy, nem tudom én, egy svájci óra úgy jött az egész. De ezeket én például baromira hiányolom, semmilyen izgalom, semmi nincs most semmilyen platformon sehol. Tehát, hogy persze majd, hogyha ki lehet tekercselni a laptop kijelzőjét, a Lenovo is csinált ilyet, ilyesmi, de hát az még egy-két év plusz, hát nem, hogy bokáig kell nyúlni a zsebünkbe, hanem a pincébe le kell nyúlni, érte.
13: De mi a magyarázat? Mindenki a mobiltelefonján intéz mindent, ezért aztán semmi értelme külön kütyüket, mert úgyse fogják megvenni, mert van egy applikáció, igen, és az mindent megold. De hát...
14: Így van. De ez an app for that. Tehát eljött, amit Steve Jobs mondott, vagy nem biztos, hogy ő mondta, de az Apple-től származik ez a mondás valakinél, az Apple mondta valakinél, hogy de ez an app for that. Tehát most már tényleg minden, a fogtöm és pótlására, és most már van applikáció szerintem.
13: Uh-huh. Nem lesz ebből baj?
14: De. Baj lesz, hogy minden unalmas lesz, és minden egyforma lesz.
12: De már most az.
14: Közben meg... Hát igen, és közben meg ugye, amikor, és közben meg azért az uniós, és itt már Amerikában is nagyon bekeményedtek a szabályozások, tehát most már nem csak az van, hogy ilyen finoman így terelgetik a gyártókat, hanem ugye az USB-C, ami most mindenkinek egy ilyen, szerintem azon, hogy áldásos változás volt, hogy egész egyszerűen mindenkinek be kellett vezetni, és azért van többet között, nem feltétlenül csak ezért, de ez egy nyomós ok volt az Apple részéről, hogy lecserélje az amúgy nagyon sok szempontból avittas Lightning csatlakozót, csak éppen arra nagyon jó volt, hogy nem tudott szabadulni az ember az Apple ökoszisztémából, töltő szempontjából sem, mert hogy az Európai Unió azt mondta, hogy no, gyerekek, itt USB-C-vel kell mindent tölteni, meg mindent csinálni, úgyhogy ez lesz a standard etalon. Tehát ezek a szabályozások most már egyre erőteljesebbek, egyre nagyobbakat toppant az Unió is, és a különböző államok is, úgyhogy kénytelenek valamilyen szinten igazodni a gyártók. Tehát lehet, hogy visszajönnek például a lepattintható hátlapú cserélhető aksis telefonok, mert hogy most ez egy ilyen relatív új jövőre lép életbe, de most jelentették be nemrégben EU szabályozás, hogy cserélhető aksis telefonokat kell gyártani, ami ugye valakinek volt 33-10-es Nokia-ja, és megnyomta a kis gombot, és lepattant, akkor tudja, hogy mire beszélek, de hogy azért itt is van kisbetű, tehát igazából olyan nagyon-nagyon-nagyon sok dolog így se fog változni.
12: Tehát mondjuk a Xiaomi, a Samsung, az Apple, ők nem fognak ezzel tartozni, mert megütik azt a mércét, ami ebben az uniós szabályozásban van, hogy igen, olyan az aksi, olyan kapacitás, meg olyan tud, hogy azt nem kell cserélni.
14: Az a mondás, az Európai Uniónak a mondás, az az apróbetűs rész, nem kell cserélhetővé tenni az aksit, és itt nem arra kell gondolni, most lehet, hogy én kicsit félrevittem a hallgatókat ezzel a 3310-es Nokia-val, de hogy egész egyszerűen az a kitétel az uniónak, hogy otthoni körülmények között lehet, hogy csavarhúzó kell hozzá, de otthoni körülmények között szervíz minden, és komoly, és bármilyen speciális szaktudás nélkül az embernek ki kell tudnia cserélnie majd a mobiltelefonjában az akkumulátort. Ennek ugye nagyon komoly környezetvédelmi okai vannak, hiszen dobjuk ki a rengeteg szemetet, és azért mondjuk itt 2-3 generációt most már minderőben, teljesítményben, háttértárban egy telefon, tehát a 2022-es telefon simán 2026-2027-ben még használható a nagymama által, aki mondjuk nem a legújabb Fortnite verziót akarja rajta futtatni, de az aksi mondjuk megdöglött, ezért kidobjuk. Szóval ilyen körülmények között kell tudni otthon cserélni az aksit, de ott az aprilbetűs rész, hogyha 1000 töltési ciklus után az aksi még mindig 80% kapacitáson van, és ezt a gyártó minden egyes készülékének tudja garantálni, akkor nem kötelező széttethetővé tennie ezt a készüléket, és az Apple, a Xiaomi, a Nothing, a Samsung, tehát azért így a nagyobb gyártók már most tudják ezt a 1000 ciklus utáni 80%-ot, úgyhogy valószínűleg ők nem fognak szétpattítható telefont csinálni, de az olcsó modelleknél, a budget phone-oknál, vagy a kisebb márkáknál biztos, hogy lesz olyan, amikor ez kötelező lesz, hát, és akkor valami úton módon.
12: Ez is valami felállni. Azért gondoljuk bele, mert egyrészt könnyebb lesz szelektálni, gyűjteni, másrészt pedig nyilván nem kell kidobni a készüléket rögtön, hogyha ennyi ciklus után ez működik. Közben írt a hallgató, ezért, hogy körgombos Nokia? Imádtam. Ugye volt olyan
14: így
12: is.
14: Így van.
12: Például a Nokia volt.
14: Meg a rúzsalakú.
12: Igen. És volt egy olyan gyártónk ugye a Nokia csúcs idejében, amikor egyre másra hozta ki azokat a készülékeket, egyre érdekesebbek voltak formatervezésileg, funkció szempontjából, ergonómiailag.
13: Na de, akkor az autós felvetésre, meg a mostani témára is reflektálnék hallgatói segítséggel. Él a remény ugyanis kütyük tekintetében. Nekem a 16-20 éves gyerekeim már nem mobillal fotóznak, hanem az egyik filmes géppel, a másik meg digitális zsebkamerával. Ez az egyik. Az autósra meg azt mondom, hogy ott meg nem neked, meg nem nekem tervezik a kínaiak az új autókat a mobiltelefon köré, hanem azoknak, akik mobiltelefonnal nőtek fel a kezükben, és nekik már az autó, és erre is mutattak statisztikát a tegnapi rendezvényen, egy szükséges valami, de egyáltalán nem státuszszimbólum. Olyan, mint egy kávéfőző. Lehessen használni A-ból B-be, ennyike. És akkor inkább tudja azt, amit a én telefonom tud, mint hogy nem tudom én, vajbőrülések, és százról, nem tudom, vagy százra amennyi másodperc alatt gyorsul fel. Tehát, hogy ezek ilyen generációs dolgok lehetnek, nem?
14: De, és most egyetlenem burkoltan levéneztél minket, magunkat magadat is, ezért megbocsátom. De hogy igen, abszolút, de ettől még nekem ezt így, a két gyerekes apukaként nem kell feltétlenül üdvözölnem és tapsikolnom neki, de nyilvánvalóan lesz, hogy itt akkor becsatornáztatnánk gazdaságilag, hogy egy kicsit a műsor valós tematikájához is kapcsolódjak, azt, hogy már a maga a tulajdonlás, a gépjármű, az ingatlan és a bárminek a tulajdonlása abban a generációban, ami mondjuk az én vagy a mi gyerekeink, sokkal kevésbé fontos szempont, mint hogy egyszerűen beül egy carsharing, maradjunk az autós példánál, carsharing sztoriba, és akkor onnantól fogja magát, és oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, nem kell foglalkozni a szervizzel, a fenntartási költségekkel, tankolással, semmivel. Egyszerűen nem az a fontos, hogy birtokoljon valamit, hanem az a fontos, hogy megoldja az adott közlekedési, lakhatási, bármilyen problémáját. Úgyhogy nyilvánvalóan itt generációs különbségekről van szó. Ennek ellenére én akkor is azt gondolom, hogy technikailag egy nagy képernyőt nyomogatni egy klíma, rádió, bármi átállításhoz, biztonságtechnikailag sokkal kevésbé szimpatikus és jó megoldás, mint megfogni egy gombot és föltekerni a hangerőt. Szóval erről azért nehezen fognak meggyőzni, de azt értem, hogy miért csinálja, tehát én azt mondom, hogy nem értem, hogy miért csinálja a kínai autóipar, meg egyetlen az összes autóipar ezt, csak ettől függetlenül én nem tapsikolok hozzá.
13: Oké.
12: Jó van, hát figyelj, ezt még folytatni tudjuk, de várom, én várom azokat a kütyüket, amiket hiányoltam. Annak idején alig lehetett egy ilyen info vagy IT-szájtra rámenni, anélkül, hogy tele lett volna olyan izgalmas, jópofa dolgokkal, amiket így érdekes volt elolvasni, megnézni, és így sóvárogni rajta, hogy hú, de jó lenne ezt így megfogdosni, kipróbálni, mennyire jó lenne. Most meg úgy nem nagyon van, átvette az AI, meg az appok, meg a teljesen sablon telefonok a főszerep. De hát reméljük, hogy az a visszatérés a kütyükhöz, ez működik.
13: Ugye
12: igen,
13: ez a kérdés.
12: Így van. Úgyhogy reméljük lesz több.
14: De jön a detox valóban, az én gyerekem is CD-t hallgat inkább, mint streamet, úgyhogy okay. Igen, valóban.
12: Jó van, köszönjük szépen, és további jó iFater műsor vezetést akkor.
14: Nagyon köszönjük nektek, meg további jó reggelizést.
13: És figyeld, hogy milyen zeneszámot küld neked a Kántor.
12: Ja, utána jön, úgyhogy
14: nagyon jó.
12: Izgalmas
14: jó,
12: lesz.
14: Köszönöm.
12: Na jól van, szia.
14: Jól van.
13: Szia, köszönjük.
14: Szia.
12: Fekete Gáborral, Fekével, az iFater egyik apukájával beszélgettünk minden szerdán este 9-től Pápai Péterrel, Fekete Gáborral. Ez az old school kocka apa és az igazi geek barátja, barátjának a mindennapjai a 21. században. Ha nem hallgattatok még, akkor hallgassatok ilyen műsort.

0: ez még mindig a Millás reggeli Best of külön kiadása.
1: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
2: Millás reggeli.
3: Na hát mi nagyon jól érezzük magunkat itt a stúdióban, a következő beszélgetésből kiderül, hogy semmi okunk rá.
4: Valójában. Igen, viszont azért éreztük jól magunkat, mert nagyon jó emlékeket idéztünk fel.
3: A Velencei tóról, kamaszkorunkban, hú, az egy nyüzsgő kis, amit a mai napig nem tudok, hogy honnan került elő az a rengeteg holland akkor. Annyi holland lakóautós kempingezős volt, hogy nem tudom, lehet, hogy egy iroda szakosodott.
4: Nekem az unoka nővérem az gyakorlatilag szerintem tavasztól azt várta, hogy mikor mennek az Agárdi Popstrandra, és akkor ők oda lementek, sátoroztak, és hatalmas élményeket
3: töltöttek. Nagyon jó hely volt, hát most meg azon izgulunk, hogy egyáltalán marad-e benne víz. Mindjárt megnézzük a kilátásokat Horányi Tibor segedelmével, környezetvédelmi mérnök, az Alba Natura Civil Alapítvány vezetője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó

0: vezetés oldaláról fennáll, legyen ez politikai, legyen ez szakmai, hogy mi a Velencei tó pontosan, és ilyenkor derül ki, hogy micsoda hiányt fogunk szenvedni, hogyha nagyon visszahúzódik a víz a Velencei tóban. Ugye 2022-ben éltük meg a történelmi minimumot, ugye ez 53 centivel végződött, csak a mihez tartás véget 140 centi körül kéne lenni az üzemi minimum színnek. Ugye ezt általában tavasszal kellene, hogy beálljon ez a téli tavaszi hóolvadás csapadék betározáskor, tehát gyakorlatilag szombati, vasárnapi esőzés utáni eredmény az egy 65 centivel tudunk neki menni a nyárnak.
1: Tehát bocsáss meg, ez a 140 centi üzemi vízmélység, magasság, ez azt jelenti, hogy itt egy ilyen önfenntartó, élő tóról beszélünk, nem bűzlik, nem döglik a hal, nincsenek problémák, hanem
2: normál
1: szépen...
2: Normál ökoszisztémában dolgozik, működik.
0: Kicsit áll, igen is, meg nem is, ez egy üzemi minimum szint, tehát hogy el vagyunk 70-80 centivel is, nem sérül az ökológia jelentősen, de azért amikor 53 centi volt, akkor sérült, és ha most elképzeljük, hogy 65 centiről indulunk a nyárnak, és az elkövetkezendő 2 hónapban 30 centi párolgás biztos, hogy lesz, akkor mindenki kiszámolhatja, hogy hol fog ez véget érni, és ez már komoly ökológiai katasztrófával fenyeget sajnos.
1: Azokkal a véleményekkel mit kezdjünk, akik így legyingetnek, hogy jaj, volt már ilyen, meg huszárok gyakorlatoztak a kiszáradt Velencei tóba, majd megtellik megint, mert hogy ez így jön, megy, változik, néha eltűnik, néha megjelenik.
0: Nyilván reménykedünk, hogy megtelik. Ugye 4-5 évente van egy-egy nagyon komoly csapadékos időszak, ennek megfelelően van bizonyos időközönként nagyon aszályos időszak. Az a baj, hogy az olló nagyon kezd összecsukódni, tehát egyre sűrűbben vannak ezek az aszályos időszakok, és egyre drasztikusabbak. Elmondtátok szakmailag, meg lehet róla beszélni, hogy ez mitől van. Tartós aszály van, az eloszlása a csapadéknak nagyon hektikus. Gyakorlatilag a kollégák arról számolnak be, hogy talán a fertő tó nincs még olyan veszélyben, mert az Alpok csapadékbázisa odáig még eltart, de ahogy látjátok és jövünk le, a Balaton is nagy bajban van, de hát a legnagyobb veszélyben a Velencei tó van gyakorlatilag. Tehát én azt gondolom, hogy meg fogjuk élni ezt a 30 centi szintet sajnos, és hogy innen újra kell indítani a tavat ökológiailag, természetvédelmileg, turizmus ügyileg, amit a bevezetőben elmondtatok, ez iszonyú veszélyeket hordoz magában, és nagy kárt fog okozni sajnos.
2: Tudod, Tibor, az a mi problémánk, és erről is beszélgettünk itt adás előtt Balázzsal, hogy tulajdonképpen évek óta beszélünk erről, hogy a Velencei tó tulajdonképpen egy segélykiáltás, hogyha azt nézzük, hogy milyenek Magyarországon a tavaink, és valahogy érdemben soha nem történt változtatás. Van valamilyen stratégiátok, megoldás, tervetek arra, hogyha most lenne valamilyen politikai, szakpolitikai szándék arra, hogy ezt benyújtsátok és megvalósuljon, és végre arról a pozitív dologról kezdjünk el beszélgetni, hogy a Velencei tó egy jó irányba indul el?
0: Egyrészt van szakmai tervünk, meg javaslatunk, másrészt azt gondolom, hogy politikai is van, hiszen lett egy környezetvédelmi minisztérium. Tehát ha csak ezt az egy dolgot nézzük, akkor nagyon nagy előrelépést tettünk ez irányba. Kikérték a véleményünket, tehát már ott van az asztalon az, hogy mi miket javaslunk helyi civil szervezetként, vagy azokkal a én öreg rókáknak hívom, régi motorosok, akik 30-40-50 éve itt töltötték az életüket a Velencei tónál, velük konzultálva. Van természetesen. Itt az elmúlt 5-8-10 évnek a hiányossága az, hogy semmilyen irány nem volt, erre nem voltak tervek, erre nem voltak költségkalkulációk, tehát lényegében valóban az volt, hogy magára hagyták ezt a rendszert. Ahogy egy videóban fogalmaztam, reaktív rendszert üzemeltettünk. Tehát, hogy nem készültünk fel előre a tekintetben, hogy csapadékhiány lesz, tartós asszály lesz, mindig csak futottunk a dolgok után, és ezt a döntéshozókra.
1: Hogyha van megoldás, ha van akarat, ahogy említed, ugye már elkezdődtek tárgyalások, finanszírozási oldalról mekkora problémát jelent ez, mekkora költséggel lehet rendbe tenni a Velencei tavat?
0: Hát figyeljetek, ahogy az ópusztaszeri kormány infón meghallgattuk, a vízügy azonnal kapott egy felülről nyitott kármentesítési keretet bármire. Tehát ez a legfontosabb prioritás ma Magyarországon, szerintem persze sok mellett, de a vízügyi kérdés. Tehát szerintem ez nem lehet 8-10-15-20 milliárd forint kérdése, hogy egy ilyen turisztikai desztinációt bármi áron megmentsünk, ezt zárójelbe teszem, nyilván ivóvíznek a kárára, tehát ugye itt a karsztvíz utánpótlásról beszélgetnek sokan, én ezt nem pártolom, mert az egy olyan értékes erőforrás, amit talán ennek az árán nem

0: tenném bele a Velencei tóba, de egy hosszú távú terv kell, hogy hogyan lehet a vízpótlás megoldani, dunai vízpótlás, vízgyűjtő vízpótlás, vízkészletgazdálkodás az országban, jelenlegi kiadott vízjogi engedélyek felülvizsgálata. Szerintem van erre nagyon egyszerű megoldás, és ez igazából nem kerül 50-60 milliárdba, mint egy kajakkenu centrum, ahol idén 2 versenyt kellett elhalasztani a mostani információink szerint, mert ennyire nincs víz a Velencei tóban, nem tudják megrendezni a kajakkenu versenyeket.
1: Ha már itt tartunk, ugye ennek most van egyfajta sportértéke, de nézzünk rá a turizmusra, a turisztikai látképre is, mert hogy azt gondolom, hogy ezért ez elég nagy kárt szenved az idei, hát már láthatóan az idei szezon is, de milyenek ott most az ingatlanárak, mennyire tudják visszavonzani mondjuk a turistákat, az odalátogatókat, a helyiek, vagy a...
2: Igen, és mennyire érinti az árazásban ez a probléma? Mennyiben jelentkezik?
0: Hát az én meglátásom az, hogy talán eddig sem volt nagy befolyással az, mint egy vörti tó, hogy olyan vonzereje van akár, mint a Balatonnál. Itt volt egy nagyon jó áremelkedés, ami megmaradt. Igazából ezt nem befolyásolja a tó. Talán az eladhatóságot befolyásolja. Az árak azok adottak, nyilván egy pár százalékkal fognak ezek mozogni. A turizmus, a vendéglátósok, az önkormányzati bevételek, azok nagyon-nagyon komoly bevételkieséssel számolnak évek óta, és nincsen B meg Z terv a helyi önkormányzatoknál, hogy vízhiány esetén mit lehet itt csinálni, milyen más turisztikai lehetőségek vannak, és ez az, amit az elején összefoglaltatok. Volt egy popstrand, van egy gyógyfürdőnk, van egy Velence spánk, vannak Gárdonyi Géza ház, Rönkvár, tehát nagyon sok program van, de ez egyszerűen fejben nincs összerakva.
1: Hát igen, akkor gyakorlatilag egy jó turisztikai B-tervet is össze kellene raknotok, mert bocs, hogy a Velencei tóra egy picit másként keretezve gondoljunk, igen, és látogassunk el a környékére.
0: Abszolút.
2: Azt biztatom mondjuk, hogy még nincs két hete, hogy másik kormányunk van, de látszik, hogy más a gondolkodás, és akkor ebbe lehet reménykedni, hogy itt akkor történik is valami. Tibor, nagyon köszönjük, hogy rávilágítottál a problémára. Valószínűleg fogunk még keresni, mert vizes problémáink vannak gazdagon országszerte, úgyhogy fogunk tudni, miről beszélgetni. Nagyon köszi ezt a mostanit is, szép napot kívánunk!
1: Köszi, szia!
0: Szívesen, sziasztok!
2: Horányi Tibor környezetvédelmi mérnökkel, az Alba Natura civil alapítvány vezetőjével beszélgettünk a Velencei tóról.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Az ikonikus design, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Folytatódik a Millás reggeli Best of különkiadása.
3: Millás reggeli.
7: Mi nem beszélünk rombuszokban.
6: És idén is gurmé fesztivál, ahogy ezt megszokhattuk, és van egy jó tematika, vagy motto idén is, ami nem más, mint a Made in Vidék. Főszerepben a magyar vidéki gasztronómia ízei és fogásai. A rendezvény főszervezője Nemes Rihárd a vonalban. Jó reggelt, szia!
8: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
9: Mennyire lesz ez komoly, Rihárd? Mert ez a Made in Vidék, ez a húskrumpli. Kabátos hús.
6: Ezt gondolja az András.
9: Ezt gondoljuk. De
6: nem
9: hogy ezen,
6: voltál
9: ezen
6: még
9: tényleg...
6: a villakabalába? A papinban nem voltál?
9: Nem voltam. Na, bevallom töredelmesen, viszont az úgynevezett deep vidékről származom, és hidd el, hogy tudnék olyan fogásokat mondani, amiről azt se tudnád, hogy mi fán terem, amire a nagyanyám egy karlegyintésen mindig azt mondta, hogy ezek aratós kaják. Tehát, hogy ennyire mélyen mentek? Tehát próbáltok egy kicsit ilyen ismeretlen, már-már elfelejtett ételeket előhozni? Vagy csak újra gondoljátok a sokak által ismert fogásokat a gurmé fesztivál?
8: Hát ez alapvetően az éttermeknek lesz a felelősség és feladata, hogy milyen ételekkel készülnek, de mi olyan szempontból mindenképpen komolyan gondoltunk, ugye a kérdésetekre visszatérve, hogy tavalyról idénre megtripláztuk a vidéki éttermek számát, és igazán ez volt a cél, mert azt láttuk az elmúlt 4-5 évben, hogy azért megcsappant a vidéki kiállítók száma. Ennek sok oka van, de nagyon röviden azért, mert egyre nehezebb megoldani azt, hogy több helyen is nyitva legyenek, vagy kitelepüljenek egy rendezvényre, de most megpróbáltuk megkönnyíteni ennek a feltételrendszerét azért, hogy teljesülhessen ez a cél, ami nyilván a gurménak is a küldetése valahol, hogy a magyar gasztronómiát, azonban is a vidéki gasztronómiát felköltöztesse egy évben egyszer Budapestre. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, mi megágyaztunk ennek, az majd az éttermeken múlik, azon a 21 vidéki éttermen az ország több régiójából, hogy mivel készülnek, de ez már ugye látható, tudható, tehát előző pénteken felkerült a végleges menü a weboldalunkra, amiben ugye rengeteg étel szerepel, és én is onnan puskáztam a minap, és személyes indítatásból is nyilván végignéztem, és jó néhány olyan kifejezés volt, ami nekem is új volt, vagy nagyon rég láttam például olyan mondjuk étlapokon vagy akárhol ezeket a kifejezéseket, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ezeket sikerül-e majd jól megtölteni tartalommal.
6: Biztos, és amit András mondott, arra is vannak egyébként példák, mert itt van például az egyik program, ugye Szentendrei Sziget a tányéron Babicki Gergővel, ő a papi head chefje, és ő például arra fog kísérletet tenni, hogy a helyben termett és helyben elérhető dolgokat visszatányira. Egy nagy menzás klasszikus, a borsófőzelék lesz az ő tányérján, és erre a pisztráng lesz a feltét, ami ugye Tahitótfaluról származik, a Pócsmegyeren termett borsóval készült. Tehát ezt mondjuk így nem tudtam volna sem összerakni, sem elképzelni korábban.
8: Én egyébként a korábbi években is volt sok olyan étel, ami a gyerekkorunkat szólítja meg, de idén pontosan azért a vidéki téma miatt én úgy látom, hogy több ilyen van, ami valamit megszólít bennünk, egy régi emléket, úgyhogy van több ilyen tök főzeléktől kezdve a tejbe grízen át a tojásos nokedlék. Tehát sok olyan étel van, amiről gondolunk valamit, van hozzá egy jó vagy akár, ha menza, rossz élményünk, szinte garantált, hogy a gurmén ezek szupa jó élmények lesznek szerintem.
6: Az Andrást azt nem tudtuk megfogni a borsó főzelékkel, de a kecskeburgerrel, öregem, azzal szerintem lehet, hogy sikerül.
9: Esetleg, ha végre...
8: Ha végre
9: a magyar gasztronómia zászlajára tűzni azt, hogy a finom főzelék becsületét kivívni. Na, az egy derékvállalás lenne.
6: Erre kampányol már egy ideje, de ezt engedjük el gyorsan a fülünk mellett. Itt van, tényleg ez egy nagyon érdekes program, ez a szabadtűzi sütésről, meg a fermentálásról is, mert a Budapest Grill Bar, ugye grillmestere Stoller Márton is tart egy ilyen programot, és ott például az a kecskeburger lesz a főszereplő.
8: Hát olyannyira, hogy a Marci ezt ugye a menüjében is ott tartja a házánál, tehát a standján is kapható majd a Big Mac, ahogy ő hívja, két K-val. Ő ott egy kecske smashburgert fog egyébként adni káposztával, szerintem ez kihagyhatatlan.
6: Káposztával?
8: És ráadásul az én szívemnek fontos, de hogy lesz lecsó is nála barbecue marapofával, úgyhogy ez nálam is egy ilyen kiemelt helyen szerepel.
6: Ez kár, hogy mondtad most, mert még eddig tartottam magam, de ez most vége. Tehát elképesztő éhes lettem, a marapofa egyébként is az egyik kedvencem. Oké. Szóval, hogy vajon a Made in Vidék, az Andrásnak ez vissza az eredeti kérdéséhez, fogja-e tudni azt a sokszínűséget hozni, bár ebből kiderült, hogy igen, amit az ember mondjuk egy fővárosi palettán elvár?
8: Hát én azt gondolom, hogy ez már csak a nagyszámok törvénye miatt is így lesz, hiszen azon a fesztivál menün, amivel majd találkozhatnak a vendégek, több mint 250 étel lesz, tehát lesz miből válogatni, és hogyha ez nem lenne elég, akkor idén kifejezetten a téma miatt csinálunk egy külön kis helyszínt, ahol minden nap egy adott étel lesz elérhető egy ismert séf vállalásában. Így például csütörtökön a Hilda séfének, Kovács Renátónak lesz a sokan gulyás rojálnak becézik, ez egy kortárs gulyás, én már kóstoltam, és azért fogom csütörtökön majd ott megkóstolni, hogy repetázzak be, fantasztikus. Ez egy elég alternatív gulyás, de a végeredmény mégsem az utolja meg mondjuk azt az eszenciális lényeget, ami a gulyásra jellemző. Pénteken egy bajai halászlevet fog készíteni Bíró Lajos, azt már csak azért is meg kell kóstolnom egyébként, mert bajai vagyok, ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lajos mit tud Bográcsban a gurmé közepén elkészíteni pénteken. Szombaton is ezt nektek is figyelmetekbe ajánlom.
6: Erre nem merek elmenni. Most ne, erre nem merek elmenni, nem szeretnék senkivel összeveszni. Az a baj,
8: igen, ez olyan lesz, pedig ez egy lehetőség arra, hogy a Bogrács mellett mindenki megmondja a tutit.
6: Igen, igen, na jó, oké, mégis lehet,
9: hogy elmegyek. De a 9,5 millió halászlé szakértő országában ez egy elég merész vállalás. Hiszen
8: igen, én szándékosan mondtam, hogy bajai halászlé, hogy ne legyen még abból is vita, hogy akkor ez most
9: És
8: a szombati napon egyébként egy olyan étel lesz, ami már kevésbé, mondjuk úgy, hogy kevésbé értenek hozzá országszinten, ugye itt a karcagi birkapörköt lesz a téma, és azért azt gondolom, ez egy haladó szint, tehát még én is fontolgattam, hogy ez nekem való, mert ott ugye egy saját vágásból származó birkákat fognak helyben, üstben elkészíteni, amiben be fog kerülni a birkának a pacal, a vese és a máj része is.
9: Meg a feje is, ugye? A feje, nem?
8: Én most azt nem tudom, hogy ezt a gurmén ott helyben ezt meg tudják-e így csinálni, de azt tudom, hogy a Nimród étterem otthon így készíti, tehát ez egy ilyen alap. Itt lehet, hogy valami alaplével ezt már megoldják és preppelik előre, de az biztos, hogy helyben fog elkészülni alapanyagaiból ez az étel. Vasárnapi napon pedig ezen a helyszín egy kakaspörkölt van, tehát itt ugye végig klasszikusok vannak, és vasárnap Barna Ádám sér fog egy kakaspörtötöt készíteni beregi kakasból, és erre is nagyon kíváncsi vagyok, mert ezek mind mondjuk, hogy ezeknek a klasszikus ételeknek a várhatóan a csúcsa, vagy a legjobb kifejezési módja, És ez még a menün felül van, ugye ez egy külön kis helyszínen lesznek elérhető kóstoló adagokban. Nyilván azért is, hogy ne legyen az, hogy már egy étele jól lakik az ember, amikor még ott van millió dolog, amit meg kell kóstolni, és akkor még a desszertekről nem is beszéltünk.
6: Hát figyelj, már ezzel szerintem meghoztad sok mindenkinek a kedvét. A desszerteknél el lehet látogatni ugye a standokhoz, a rántott túrógombot például az, ami szerintem egy óriási, ha csak ilyen klasszikusok közül kell válogatni, de ahogy mondtad, itt tényleg így a bőség zavarával küzd az ember, amikor végignéz a standokon, hogy mik vannak itt. Úgyhogy hát figyelj, nagyon jó lesz.
9: Mikor is?
6: Mikor is? Hát június 4-7, ugye?
8: Június 4-7, ez fontos, hogy ugye most egy héttel eltoltuk a gurmét, nem titok, hogy a BL miatt, ugye nagyon sok kiállító éttermünk, partnerünk nem tudna négy helyen nyitva lenni körülbelül, hogy a gurmén is a saját házatáján még akár kimenni ugye az arénába kéteringelni, úgyhogy az ő nyomásukra tettük el gyakorlatilag egy hétvégével a gurmét, most kivételesen így június első hétvégén lesz.
6: És a megszokott millenáris park rengeteg érdekesség, nagyon szépen köszönjük.
9: Köszönjük szépen.
6: A kis ízelítőt, amivel...
9: Mi ott leszünk inkognitóba, de ott leszünk.
6: A következő pár óránkat megnehezítetted legalábbis nekem, de nem mindegy, majd bepótolom valahogy.
8: Várunk benneteket szeretett.
9: Köszönjük.
6: Köszönjük szépen. Tehát az MBH Bank Gourmet Fesztivál idén a Made in Vidék szlogennel fut. Nemes Rihárddal, a rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. A résztvevők közül egyébként sokkal beszélgettem, majd a Borravaló magazinban meg lehet hallgatni a beszélgetéseket.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profil szereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Hiába a razzia, még mindig sokan autóznak a buszsávban, remek nyaruk lesz a diák munkásoknak. Virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés-Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diák munkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell eszélyat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
4: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
3: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mert kiszabadítottál fogságomból, van 3 kívánságot, kisgazdám.
5: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: Millás reggeli.
6: Kiengedjük a szellemet a palackból.
7: Ez a Millás reggeli best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
0: Millás reggeli.
5: Ahol széles a spaletta.
7: A célpont Venezuela, a közelgő választásokról ezúttal dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel fogunk eszmét cserélni. Szervusz, jó reggelt!
8: Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
7: Hát ugye Madurót kiemelt az Egyesült Államok, ez széles körben ismert tény, és jött helyette egy hölgy. Nagy kérdés, hogy mennyire engedi ő a szabad választásokat Venezuelában.
8: De ez Rodriguez, ugye?
9: Hát ez a veszély nem fenyeget, tehát jelenleg abszolút abban a felállásban vagyunk, amiről Marco Rubio egyébként egy 3 fázista osztott tervként beszélt. Ebben először a stabilitást, aztán az újjáépítést, és csak azután tűzték ki a demokratikus átalakulást, mint elérendő célt. Tehát itt nincsen szó arról, hogy holnap demokratikus választást akarnának tartani. Tulajdonképpen épp ellenkezőleg. Tehát amikor ugye januárban bekövetkezett a támadás, és Maduro elment a perére New Yorkba, ahol egyébként egy 93 éves bíró vette kézbe az ügyet. A következő meghallgatásra június végén lesz, úgyhogy ott azért nem izgulunk. A helyzet az, hogy 283 új képviselő esküdött föl idén januárban a venezuelai parlamentben. Ugye ők azok a képviselők, akik 2025-es májusi választáson kerültek ki győztesként, amely választást az ellenzék bojkottált. Tehát itt sokkal inkább egy újra legitimizációja következett be az egykori madurista
7: rezsimnek.
9: Tehát akkor
7: ez post-maduro rezsimnek tekinthető?
9: Igen, időértelemben post-maduro, technikai értelemben pedig egy madurista, tehát hogy itt semmilyen
7: érdemény. Na de hát ez jó a venezuelaiaknak. Mit szól ez a Békel Nobel-díjjal kitüntetett ellenzék például? Hát ezt így belenyugszanak ebbe, hogy hát akkor még egy kicsit fenntartjuk a rendszert, hogy a stabilitás érdekében?
9: Ugye minden fegyveres szerv, egyéb elnyomó bandák, akiknek itt ugye a magyar médiában is jöttek az esetei, a motorosok és mások, ezek továbbra is működnek. Tehát a fegyveres elnyomás, vagy ha úgy tetszik, akkor a rezsim erőszakos fenntartásának minden eszköze rendelkezésére áll Delfi Rodrigueznek, és ezt nem fél használni. Tehát itt nem kérdezték meg a venezuelaiakat arról, hogy mit szeretnének. Maga Machado, ugye a Uber Béke Díjas ellenzéki vezető, aki a Nobel-díjat Donald Trumpnak adta, megpróbál szervezkedni, de azért ennek nagyon-nagyon pici esélye van, hogy bármi sikerüljön. Van még néhány ellenzéki figura, ezek közül többségük inkább külföldön, tehát itt nincs érdemi közeli esélye annak, hogy amerikai támogatás nélkül valóban ellenzéki fordulat következzen be. Hát sőt, most azért egy pillanatra még álljunk meg, tehát Delcy Rodriguez ugye kieskedte föl, mint a parlament elnöke, mint a nemzetgyűlés elnöke, saját testvére Jorge Rodriguez. Tehát itt azért ez egy családi rezsim, ami megszabadult egy idegesítő főnöktől. És ugyan 90 napra kapta elvileg a legfelsőbb bíróságtól a mandátumát, de a gyakorlatban ugye most már letelt, és ez se zavar senkit. Tehát itt azért nincs.
7: Én ezt értem, mondodás. De akkor meg mi értelme volt a Maduro kiemelésének? Hát ez így valahol senkinek sem jó, mert az ellenzék ugyanúgy elnyomó rendszerben él, az Egyesült Államok nagyjából ugyanazzal a politikai erővel kell, hogy együttműködjön az ország értelme, akkor mi értelme volt kiemelni a Madurót? Vagy ez egy ilyen tanulva mondjuk az afganisztáni demokráciaépítésből, vagy az iraki demokráciaépítésből kicsit kesztyűsebb kézzel bánik az USA, és ezért türelmes Venezuelával?
9: Azt hiszem, hogy ezt a keretrendszert, hogy demokráciát akarnak, ezt meg el kell dobni. Ugye Trump maga is nagyon sokat kritizálta, hogy nem lehet demokráciát exportálni. A lényeg az az, hogy viszont létrehoztak ugye egy olyan számlát az amerikai államkincstárban, a Treasury-ben, amire Venezuela összes olajbevétele érkezik. Ez január óta ugye több mint 1,5 milliárd dollárt jelent az emberi számítások szerint. Tehát gyakorlatilag egy az egyben kontrollálják az államot. Egyrészt megértette Rodriguez azt is, hogy ha rosszat csinál, akkor őt is elviszik. Tehát teljesen engedelmeskedik, és a saját pártjának a kemény amerikai ellenes szárnyát is letöri. A másik oldalon pedig azt is fölmérték, hogy ha a saját pénzükhöz hozzá akarnak férni, akkor azt kell csinálni, amit az Egyesült Államok mond. Mm. Tehát ennek szép megnevezései vannak, hogy új kliens államot szerzette az Egyesült Államok, vagy a neokolónia, most milyen példáját láthatjuk, de itt egy közvetlen befolyásszerzés történt, és annak a legkisebb szándékosan nagyon látszik, hogy itt azért jöttek volna, hogy demokráciát csináljanak. Itt az olajért jöttek, azért, hogy a kínaiakat kiszorítsák ebből az üzletágból, megfélemlítsék őket a többi latin-amerikai befektetésük kapcsán, és bebizonyítsák.
7: De sikerült, hogy egy klasszikust idézzek?
9: Igen, tehát ugye olajszállítmányok valóban nem mennek, a kínai befektetések valóban nincsenek biztonságban, és ezt Kína is érzékeli, és van tartozása Venezuelának, amit most alig fog visszafizetni amerikai engedéllyel, és a biztonsági tanácson kívül ugye Oroszország se, ahol a kisfolyát se tudta megmozdítani az elvileg baráti rezsimért. Uh-huh. Tehát ez is üzenet mindazoknak, akik Putyinban bíznak, hogy azért ez nem úgy működik, hogy Putyin itt egyszer csak ott megjelent 10 000 zsoldosra, vagy meg tudták volna védeni Madurót, nem. Tehát ezek mind sikerültek. Tulajdonképp ennek az akciónak a sikere az, ami aztán Trump szemében elindította a gondolatot, hogy Iránnal is el lehetne kezdeni valami hasonlót, és ugye ennek a történetnek a kifutását ismerjük, hogy nem pont így sikerült. Úgyhogy ez az akció az amerikai döntéshozók szempontjából és az ő értékelésükben sikeresnek számított.
7: Uh-huh. Venezuela népe ezt így benyelte? Kénytelen kelletlen ugyan?
9: Hát ennél sokkal durvább dolgokat is benyert már.
7: Én értem, csak hát ugye felcsillant a remény, hát nyilván, hogyha egy elnyomott ország azt látja, hogy az elnyomó vezetőt egyszer csak amerikai kommandósok elviszik az országból, akkor joggal gondolhat arra, hogy na majd most talán másképp lesz.
9: Ugye ezt egy picit helyezzétek abba a gondolati keretbe, pontosan, mint Iránban. Tehát amikor a nép x évtizede arra van tréningezve, hogy Amerika a legrosszabb, az elnyomó imperialista hatalom, és egyszer csak bekövetkezik valami ilyen történet, akkor nem az a reflexió, hogy hopp, érkeztek a nagy demokraták, hanem az, hogy igaza volt, és lám-lám tényleg az Egyesült Államok beavatkozik. Tehát itt azért az alapvető népi reakció nagy részben nem biztos, hogy az amerikaiakat egy jó szándékú aktornak tekinti, vagy nem erre tréningezték legalábbis őket. És azt se felejtsük el, hogy a nagyjából 28 milliós népességből 18 biztos, hogy valamilyen a szegénységi küszöbb környékén próbál a túlérésért küzdeni, és deprivációba szenved a legkülönbözőbbekben.
7: Uh-huh. Mi a helyzet a kivándorlókkal? Ők nem próbálnak meg az emigráció politikát csinálni ebben a helyzetben?
9: Nagyon sikeresen ez nem jött össze, ugye közel egy magyarországi kivándorló van, tehát több mint 8 millióról lehet tudni, tehát azért ezt érzékeljük, hogy ez nagyon komoly. A probléma jelenleg nekik nem az, hogy ellenálló kormány csináljanak, hanem hogy több ország élőkön az Egyesült Államokkal azon gondolkozik, hogy most már vissza lehet őket toloncolni. Tehát az ő kihívásuk jelenleg az, hogy főleg, ha már esetleg gyökeret eresztettek az adott országban, hogy ott tudjanak maradni. És vagy állampolgárságot, vagy tartós letelepedést szerezzenek, tehát nem menekültként legyenek jelen a rendszerben, és hát ez egy nagyon komoly kihívás lesz az USA-ban is.
7: Az utolsó kérdés akkor az, hogy van-e értelme ennek a választásnak, ami most jön?
9: Hát nézzétek, ha meglátjuk, hogy ez tényleg lefut-e, nem halasztják el, és nincsenek más olyan típusú a korábbi választásokhoz hasonló problémák, tehát az, hogy vagy az utolsó pillanatban ugye nem vesznek részt ellenzékiek, és akkor azért nem lesz legitim a választás, vagy pedig más módon lehet ezeken manipulálni. Tehát itt azért nagyon-nagyon sok helyen el tud ez még bukni. Szerintem várjuk ki a végét ennek is, ahogy annak is, hogy egyébként akár a szomszéd országokkal ugye nagyon komoly háborús konfliktus hangulat alakult ki Guyanával. Tehát itt még rengeteg helyen el tud törni sajnos ez a kis üvegkancsó.
7: Hát hosszú út van még a venezuelaiak előtt. Köszönjük szépen, Botond, az összefoglalást.
9: Köszönöm. Sziasztok.
8: Szia. Dr. Fejdi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk Venezueláról az értekezést itt az Adóvilág rovaton belül.

0: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
1: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje,
2: Millás reggeli.
0: A közelgő SpaceX részvénykibocsátás kapcsán szerintem nagyon jó aktualitást ad ránézni arra, hogy hogyan is zajlik az űripari szakember utánpótlás képzés. Na most hát ez nem nálunk ennyire kiterjedt, bár itt is van biztos, hogy valamekkora, de az Egyesült Államokban ott azért egy szemmel jól látható nagyságrendben történik mindez, úgyhogy erről fog tudni első kézből beszámolni nekünk dr. Bacsárdi László, a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások tanszék vezetője, egyetemi docens. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: És ezt azért tudod megtenni, mert hogy kint jártál egy 3 hetet ugye egy ilyen programon. Ez mi volt és mi történt ott, miket láttál?
3: Az Amerikai Külügyminisztérium megkívására töltöttem áprilist az Amerikai Egyesült Államokba. Van egy speciális programjuk, IVLP, International Visitor Leadership Program, amely keretében különböző országokból hívnak meg különböző területeken tevékenykedő szakértőket. Ez a program, amin én részt vettem, ez az űrkutatásra koncentrált, 19-en voltunk rajta a világnak tényleg különböző pontjaiból.
0: 19 ember 19 országból.
3: Igen, 19 ember 19 különböző országból, Fidzsitől kezdve Bolívián át az Európai Uniónak néhány tagországáig bezárólag, illetve voltak többen Afrikából is. És itt a 3 hetes út során különböző amerikai kormányzati űripari, illetve egyetemi szereplőkkel találkoztunk az Amerikai Külügyminisztériumnak a szervezésében, és arról beszélgettünk velük, hogy hogyan is néz ki az űripar belülről, az űriparnak a fejlődése.
4: Hogyan néz ki? Ez egy fontos kérdés, mert hogy ugye Magyarország is hitet tett ennek a gazdasági ágazatnak a fejlesztése mellett, de sokan, köztük bevallom én sem, értjük, hogy ha éppen kilóg az ülepünk a nadrágból, mert nem vagyunk a legdinamikusabban fejlődő gazdaság az Európai Uniónak, akkor ugyan miért kezdünk ilyen drága hobbiba, mint az űrkutatás?
0: Mennyiben hobbi ez, illetve mennyiben kell ott lenni az élvonalban, hogy le ne maradjunk erről is?
3: Gondolom, az űrtechnológia az egyik legnagyobb technológiai kihívás, amivel akár mérnökként, akár kutatóként találkozni lehet, és nagyon sok olyan dolog van, ami a technológia transfer keretében utána megjelenik a hétköznapi életben, tehát a mindennapoknak a világában, és erre most az amerikai utazásom során is láttam nagyon jó példákat, akár arra is, hogy egyetemi kutatások, mondjuk a University of Colorado Boulder-nél, Colorado államban, azok hogyan tudnak átkerülni különböző startupok révén is megjelenni az üzleti életben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a tevékenység, amit az űrkutatás során végzünk, akár a távoli égitesteknek a megismerése, akár a föld körüli műholdaknak a fejlesztése, azok hozzáadott értéket jelentenek itt a Földön az iparhoz, illetve a mindennapjainkhoz.
0: Mm. Külön gratulálunk, hogy te lehettél az, aki választott, aki ezen a látogatáson része, de az, hogy Magyarországot bevették, abba lehetett szerepe a mostanában zajló űrprogramoknak. Utazásban vettünk részt, Holdon keresünk vizet, ugye a Puli programmal, tehát látszik egy ilyen kis aktivitás. Kis ország vagyunk, de azért zsizsegünk ott az űrben.
3: Ez abszolút így van, hogy nagyon sok mindennel foglalkozunk, mint Magyarország. Ez a program, az IVLP, az már nagyon több évtizede van Amerikában, de most második alkalommal szervezték meg űrkutatási fókuszba, 2023-ban volt az első, és már akkor is elhívtak magyar részvevőt, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, az, hogy Magyarországról is kiválasztanak részvevőt, hogy eltöltsön pár hetet Amerikában ezen a speciális szakmai programon, az annak is szól, hogy Magyarország egyre jobban meg tudja lenni az űrkutatásnak a térképen.
0: Mm. Mit tudtál hazahozni ezekből az tapasztalatokból, inspirációkból, mit lehet majd itt esetleg abból hasznosítani az élményeken felül?
3: Hát tudományos szempontból is egy hatalmas váó élményt. Volt például egy egyeztetésem, ha itt már Colorado-t említettem, Colorado-ba egy olyan céggel, akik a technológia transferért felelnek, és elmondta itt a Tech Transfer cégnek az ügyvezető igazgatója, hogy éven te kb. 20-25 startupot inkubálnak, tehát hogy segítenek abban, hogy az egyetemen megszületett kutatás eredményből kilépjenek az iparba, és közülük az elmúlt évek során 10 az unicorn is lett, tehát átlépte az 1 milliárdos becsült értéket, és ez egy hatalmas szám volt, tehát hogy olyan számokkal dobálóztak iszonyú könnyen és lazán, amelyek magyar szemmel nézve elképesztően hatalmasak.
0: Igen, számtan példákban szerepelnek, csak hogy a fülük Jimmy után. Az egyébként, amit András felvetett, az magyar államnak ez mennyire úri huncutság, vagy mennyire költségteher az űrkutatással foglalkozni, és mennyire lehet jól megszervezni ennek a finanszírozását magántőkével, programokkal.
4: Mert hogy épp ez a nagy változás, hogy ugye korábban az államok játszótere volt az űrverseny, most szemmel láthatóan az amerikaiak arra tesznek, hogy magánbefektetők látnak fantáziát ebbe, és piaci alapon.
0: Ahogy a SpaceX-et is behoztuk példát.
3: Így van, hogy ez volt a, szinte minden helyen ezt megkérdeztük a három hét során, hogy az ottani szereplők hogyan látják ezt az átalakulást itt az új űr, a New Space felé, és hogy milyen olyan akadályokat látnak, amelyek Amerikában jelen vannak, és segíthetik az akadályoknak az ismerete a különböző feltörekvő országokat, mint például Magyarország. Nagyon sokan különböző jogi akadályokat emeltek ki, illetve az Amerikában jelenlévő úgynevezett export controlt, hogy bizonyos amerikai technológiát nagyon nehéz kivinni az Amerikai Egyesült Államok területéről. Egyébként például, hogyha az itthoni űrkutatásra költött összegeket nézzük, Magyarország tagja az Európai űrügynökségnek, fizetünk oda tagdíjat, illetve feliratkozunk különböző úgynevezett opcionális programokra, és az Európai űrügynökség befizetett összegek, azt a magyar cégek, illetve a magyar intézetek, azok vissza tudják pályázni. Vannak olyan programok, ahol minden egyes befizetett euróért 5-6 eurót tud utána megjelenni a gazdaságban. Úgyhogy szerintem abszolút megéri.
0: Az jó hangzik, igen. Ezekkel a programokkal, az elért eredményeinkkel jól állunk? Tehát ugye itt említettem, pikértkedtem egy kicsit, hogy jó lenne nem lemaradni erről is, mint ahogy jó pár dologban azért vannak hátrányaink. Tehát ilyen országméret arányosan az űriparban szereplők vagyunk, tényezők?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, méghozzá vannak olyan nincs, olyan különösen kiemelkedő területek, amelyekben nagyon jó a hazai szakemberek. Ilyen például a sugárzás dozimetria, hogyan mérünk sugárzást, ami a világűrben eléggé befolyásolja azt, hogy mik az űrhajósok hány napot, aha, vagy hány hónapot, hány évet tudnak eltölteni. A nagyon jók vagyunk különböző űrtávközlési megoldásokban. Jók vagyunk anyagtechnológiában. Van több olyan cég itthon Magyarországon, aki anyagtechnológia fejlesztésekkel foglalkozik, és hát nyilván egyre jobbak vagyunk műholdfejlesztésben is.
4: Oké, lesz egy konferencia még a végére, mert lassan letelik az időnk, erről beszéljünk. Ez a Age Space 2026. Ez egy angol nyelvű űrkutatási konferencia, ugye a Műegyetemen. Ennek mi a célja? Meg mit lehet ott csinálni? Meg kikiknek szól?
3: Ez 2015 óta szervezzük meg, eleinte évente, aztán egy ideje már két évente, ezért most 9. alkalommal tartjuk. A konferencián való részvétel ingyenes, és ez egy tudományos konferencia, ami azt jelenti, hogy körülbelül 60 előadás fog elhangzani, vannak köztük szóbeli előadások, illetve poszter előadások is. Az utóbbiaknál ott áll egy kutató, egy A0-ás, vagy A1-es méretben kinyomtatott poszter mellett, és akkor lehet vele beszélgetni a konferenciának a kávészünetében.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Akkor András, nálad még egyéb?
4: Hát nagyon kérdeznék én, csak lejárt az időnk.
0: Csak az időnk elfogyott. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál és beszámoltál ezekről. Ez

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs.

0: Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
0: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez továbbra is a Millás Best Of, folytatjuk a válogatást heti műsorainkból.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
4: Hormuzzi válság kapcsán érintőlegesen szóba került, meg mindig, amikor drágul az energia, hogy a műtrágya, amely jelentős részben ilyen energiahordozó, hagyományos energiahordozóból készül. Azok mindig, de egyszer majd gondolod, jó, akkor, aha, hogy abszolút, műtrágya gyártók is, iparost is meghívunk.
2: Nagyon jó lesz. Hát, ha otthon tudok kutyulni egy ilyet. Bár nekem a komposztgyártása a fő profilom.
4: Igen. Na szóval, hogy gond van a műtrágyával, megnőtt az ára, jaj, mi lesz velünk, gondolhatnák azok, akik azt mondják, hogy hát műtrágya nélkül meg hogy van modern növénytermesztés. Kicsit próbáljuk akkor ezt a kérdést megválaszolni Ummenhofer Péter agrárszakemberrel, a Bionat Kft. Cégvezetőjével.
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, szűnni nem akarod, szeretettel köszöntelek titeket és a hallgatókat.
4: Nagyszerű, ez a helyes hozzáállás. Igen, köszönjük abszolút. Szépen.
2: Én optimista vagyok, hogyha így a munka címét veszük alapul ennek.
4: De már meg is válaszoltad,
2: nem
4: Péterre nincs is semmiféle
2: én csak azt
4: tér akkor előtt.
2: Laikusként optimista.
4: A következő helyzet, hogy ugye a modern ember azt gondolja, meg az agrár egyetemet, felsőoktatást régebben végzettek, azt gondolják, hogyha drága a műtrágya és kevesebbet használunk belőle, akkor ugye abból gond lehet, mert nem jönnek azok a termés eredmények, hiszen műtrágya nélkül ma már a modern növénytermesztés elképzelhetetlen. Mennyire osztod ezt a nézetet?
6: Abban osztom a nézetet, hogy igen, szükség van rá, ugye akár a nagyüzemi termelésnél is, vagy hogyha nyilván ennyi éhes szájat meg kell letettünk a nagyvilágba, de ugye a magas műtrágya árak miatt el kell azon gondolkodnunk a jövőben, hogy nekünk biztos mindenben a termés hozam maximumokra kellett törekednünk itt Magyarországon, vagy inkább egy kisebb ráfordítással, egy optimális termés hozamot a jobb alsó sarok a végén, hogy magasabb legyen, azt nem biztos, hogy azzal érjük el, pláne ebben az aszályos időszakban, hogyha agyon toljuk a növényeinket. Szükség van rá, de el kell gondolkodnunk ennek a műtrágya felhasználásnak a mennyiségén, és azért én úgy gondolom, hogy jó pár olyan alternatív megoldás van, akár a kiskerteknél, akár pedig a szántóföldi növénytermesztésben, amelyekkel termést tudunk optimalizálni, illetve a talajainknak sokat tudunk segíteni.
4: Oké. Okay. A következő a kérdés, hogy ez mennyire gazdasági kényszer, mert hát nyilván senki nem költ feleslegesen műtrágyára a gazdálkodók közül. Azt gondolhatnám, hogy azért csinálják ezt, hogy minél nagyobb legyen a termés, ha minél nagyobb a termés, akkor pedig minél nagyobb a bevétel. Ha visszaveszünk ebből a dologból, akkor lehet, hogy nem lesz akkora a bevétel.
6: Ha visszaveszünk ebből a dologból, kérdés az, hogy mennyit fordítottunk mi arra a magas terméshozamra. És kérdés az, hogy mennyit fordítottunk magára a talajunkra és a környezetünkre. Azért a talajainkat az elmúlt 30-40 évben mi elég rendesen kizsigereltük, és ezt azért nem hálálja meg a természet. A magas műtrágyárak miatt viszont sok gazdálkodó kényszerből akár elkezdett alternatív megoldásokat keresni, és nagyon sok olyan alternatív megoldás van, hogy egy kicsit okszerűen gazdálkodunk, akkor a kényszer egyfajta lehetőségé válik, hogy a talajainknak is jót tegyünk, valamint az ott lévő akár szármaradványokat mi felhasználjuk, és gazdasági racionalitásból tudjunk tenni pozitív lépéseket. Szóval nagyon sok lehetőségünk van, és az elmúlt évek talán edukációjának nevezném ezt, nagyon sok gazdálkodót elindított ebbe az irányba, ebbe a gondolkodás irányba, pláne az elmúlt 4-5 évön asszály problémái, és igenis ebben vannak komoly előrelépések.
4: Oké, menjünk egy kicsit sorba, mit okoz a nyakló nélküli műtrágya használat a talajban, mert többször említetted, hogy hát nem jó állapotban vannak a talajok, erről mi is beszéltünk már ebben a rovatban. De mi történik?
6: Két részre tudnám ezt bontani, és még mielőtt bárki engem megkövezne, én nem a műtrágyának vagyok az ellensége, én a műtrágya optimális hasznosítása mellett tenném le inkább a voksomat, illetve ahol lehet, ott használjunk nyilvánvalóan szerves trágyát, ahol van állattartás, és ez megoldható. A műtrágya egyrésztről elsavasítja a talajainkat, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a dolgot, de hogyha a másik oldalát nézem, hogyha ebben a nagyosztályos időszakban mi műtrágyával próbáljuk csak tolni azt a szerencsétlen növényt, hogy nőj még, és növeljük a zöld felületet, a fotoszintézis miatt neki valahonnan vizet kell fölvennie. És ez egyébként is kizsigerelt talajokból, de hála Istennek az elmúlt egy-két napban azért volt egy kis égi áldásunk, de azért ez senki ne bízza el magát, mert azért még így is vannak hiányok a talajokba, mindazonáltal, hogy ez nagyon jókor jött, de toljuk a növényeinket, és ezáltal minél több vizet akarunk kivenni a talajból. A második része a nagy műtrágya felhasználásnak pedig az, ugye én mindig azt szoktam, úgy szoktam szemléltetni, hogy a bombagyártásnak volt egész egyszerűen az alapanyaga a nitrogén, és ezáltal ugye látjuk, hogy robbanásszerűen megnőnek a növények, és a szerencsétlen növény szétszakad, úgy nő, és a pórusain keresztül sokkal könnyebben egyébként a kórokozók is bejutnak, és hát nyilvánvalóan a műtrágyaipar fejlődésével együtt a növényvédőszeripar is kellett, hogy fejlődjön, mert ezekre választ kellett találni, és lehet, hogy nekünk egy nagyon nagy terméshozamunk lett, de nem biztos, hogy a legegészségesebb növényt fogjuk mi megkapni ezáltal.
4: No, akkor milyen alternatívák vannak? Egyáltalán hány százalékkal lehet a műtrágya felhasználást csökkenteni, ha okszerűen gazdálkodik az ember, és optimalizálni próbálja a felhasználást?
6: Vannak gazdálkodók, akik már 80-90%-kal csökkenteni tudták egyébként a műtrágya felhasználást. Teszem hozzá, és amit mondtam, hogy nagyon fontos, ahol lehet almostrágyát használni, ott azt mondom, hogy ott 100%-ba lehet csökkenteni, de egy ilyen 30-40-50%-kal mindenféleképpen. És itt a legfontosabb talán az az, és hamarosan elérkezünk az aratáshoz, és pont az asszályos időszaknak köszönhetően régen ugye mindig Péter Pál napján kezdődött az aratás, hát szerintem most addigra be fog fejeződni, ahogy most látom a kalászló árpákat és már lassan a buzákat is, de a legfontosabb az aratás után, hogy magát a szár maradványt, magát a szalmát, azt hagyjuk fönt a táblákon, ne hordjuk el, én annál nagyobb vétket, mint hogy azt elégetjük, vagy elhordjuk a tábláról, nem is tudok mondani, vagy hogyha elhordjuk az állattartás miatt, az a jobbik, mert az ugyanna, ugye visszakerül a táblára és visszaforgatjuk, de a szár maradványban rengeteg olyan hasznos tápanyag van, amit tényleg ott kell hagynunk. Egyrésztről egy takaró felületet biztosítunk, a kipárolgást tudjuk csökkenteni. Másrésztről meg,
4: múlcsolás,
6: ha nézünk egy átlagot...
4: ugye ezt a kiskertből ismerjük. Csak
6: így igaz.
4: Igen. Így csak igaz. Ez a nagy táblákra lenne vonatkoztatva.
6: Igen, maga a takarás és a kipárolgásnak a csökkentése. És ha nézzünk egy átlagot, egy 5 tonna per hektáros termés átlagú őszibúza esetében, a szármaradványokban lévő makroelem mennyisége már önmagában is egyébként számottevő, és tényleg akár 60-80%-a is feltárható, és a talajba visszajuthatható egyébként, ami ebbe benne van. Uh-huh. És magát, hogy ezeket a mikroelemeket én leszeretném bontani csak egy ilyen átlagos termésnél, akkor foszforból durván egy ilyen 21 kg per hektár, káliumból 42, nitrogénből pedig 32 kg per hektárt én vissza tudok nyerni, és a jelenlegi input árak mellett ez megközelítőleg egy 55-65 ezer forint per hektár értékű tápanyagnak felel meg.
4: Nem jelent ez növényegészségügyi problémákat?
6: Abban az esetben nem jelent, ugye a vetésforgót nyilván figyelembe kell tartanunk. És hogyha használunk olyan mikrobiológiai szárbontó készítményeket, mely ezeknek a szármaradványoknak segítik a minél gyorsabb lebomlását, illetve a mikrobiológia nagyon előnyösen most már fellép a patogén gombákkal szemben, ezáltal ez nem jelent problémát. Nagyon fontos ugye, hogy az agrárökológiai programba résztvevő nagyon sok termék megtalálható. Nagyon sokszor figyeljünk oda arra, hogy ne a legolcsóbbat válasszuk, hogy mi teljesítsük a támogatási normákat, hanem olyan készítményeket válasszunk, melyek a patogén gombákkal szemben is nagyon jól fellépnek, illetve magába a szárbontási technológiába is be tudnak segíteni, uh-huh. és azokat a készítményeket pedig még inkább előnyben lehet részesíteni, amelyek úgynevezett endospórás szerkezetük, ami azt jelenti, hogy a baktérium is egy érzékeny műfaj, de hogyha endospórás terméket választunk, annál fontos az, hogy nagyon jó kvázi a szárazság tűrése, és amikor ő bekerül a talajba és nedvességet kap, ő akkor kezd el élni. Ezt talán úgy tudnám, egyébként a tetanusz is egy endospórás baktérium, amit ugye akkor nyeri el az életterét, amikor ő bekerül az emberi szervezetbe. Egyébként köszöni szépen, éveken keresztül el van a rozsdás szögön. Talán ezt tudnám a legjobban hasonlítani. És az endospórás baktérium az akkor kezd el élni, amikor ő bekerül a talajba. Szóval ezekkel a készítményekkel nagyon erősen
4: a városi hallgatók egy részét elvesztettük. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát kint hagyjuk a szármaradványokat, viszont kiszórunk ilyen készítményeket segítve azoknak a lebomlását?
6: Így igaz, kihagyjuk a szármaradványt, kiszorjuk ezt a készítményt, és ezt sekélyen ugye beforgatjuk, akár egy vetőágy előkészítésénél.
2: Na, akkor én a laikus városi hallgatóként hadrázzam össze ezt az egészet egybe. Tehát azért nem használta a mezőgazdaság eddig ezt az eljárást, mert hogy növényrontó hatása volt az ott maradt növényszáraknak, de most, hogy vannak ilyen szerek, és a száj is van, ezért ez a két logikus ok, miszerint visszatartja a vízpárolgást plusz tápanyagot, és biztos itt most előtérbe került ennek a módszernek a használata?
6: Igen, és ugye eddig nem is volt ez annyira létkérdés, mert nem is voltak ilyen jelentős input anyagárak, és nem kellett kvázi minden apró lépést megfogni. De a patogénekkel szembeni védekezés ugye itt nagyon fontos, illetve az, hogy hála Istennek most már nem hordjuk el a szalmabálák java részét, akár erőművekbe, vagy bárhova. Szóval felértékelődött magának a szalmának az értéke, és ami tényleg talán a legfontosabb az egészben, hogy a talaj szerkezet javításának elengedhetetlen része az, ami ezekben a szármaradványokban megtalálható, hiszen akkor visszalépünk a lombhullató erdőkhöz, vagy akár a kiskertes komposztáláshoz. A lombhullató erdőknél is ez egy teljesen bevett folyamat, hogy lehullik a levél, az szépen elbomlik, és ugyanúgy tápanyagot nyer ki belőle az a fa, aki ugye ezt lehullatta, hogyha a legegyszerűbben szeretném ezt szemléltetni, de ugyanúgy, ahogy a kiskertekben is összegyűjtjük a levágott füvet, a levágott gajakat, a leveleket, és utána azt a komposztot mi virágföldként kiválóan tudjuk hasznosítani. És egyre több kiskertben is használnak most már kvázi szárbontó készítményeket a komposztnak a kezelésére, hiszen ezzel a gyors lebontással egy virágföld minőség tud a végén ott maradni.
4: Oké. Van-e más módszer is erre, hogy a műtrágyát kiváltsuk? Vagy ez a módszer, amivel sokat nyerhet egy-egy gazdálkodó?
6: Ezzel sokat nyerhet egy gazdálkodó, illetve hogyha odafigyelünk a vetésforgók betartására. Uh-huh. Hogyha megnézzük azt, hogy én még a gödöllői egyetemi éveim alatt nekem azt tanították, hogy a napraforgónak a vetésforgója az durván egy 5 év, hát most már tudunk olyan gazdaságot mutatni, ahol ez akár 2 évre is lecsökken, hiszen ugye az emberik is ebbe a nagy aszályos időszakba keresik a kiutat és a megoldást, amikor az ország keleti részén, ahol a kukorica egyre inkább megkérdőjeleződik, hogy érdemes övetni sok területre, és sokan a napraforgót választják, ott azért a vetésforgóknak az átalakulása is nagyon nagyban befolyásolja ezt. De egyébként pont egy kukorica vagy egy napraforgó szármaradvány esetében azért abban még több hasznos anyag található, csak ne csak az őszi buzáról beszéljünk, szóval ott még emeltebben megtalálhatóak ezek a hasznos anyagok. Szóval én azt tudom mondani, hogy maga a szerves trágyázás, ami egy nagyon fontos lépése ennek a dolognak, és a szármaradványoknak a visszaforgatása.
4: Hát igen, csak a szerves trágyázással az a gond, hogy egy kicsit játszom az ördög ügyvédjét, hogy az állattartás és a növénytermesztés elvált egymástól, ráadásul az állattartás színvonal az vissza is esett, tehát jóval kevesebb haszonállat van, úgyhogy ma már némi túlzással aranyárba lehet csak szerves trágyát kapni, tehát hogy ez egy nem biztos, hogy jó megoldás.
6: De azért még nagyon sok helyen ott van ugye a ne feledkezzünk meg a hígtrágyáról se. És egyébként a gépgyártók is elindultak abba az irányba, hogy egyre több olyan eszközt fejlesztenek. Tényleg, ami a hígtrágyának a hasznos felhasználására tudnak használni, akár sertéstelepeknél, vagy bárhol, vagy akár baromfitelepeknél is, a trágyával, és ennek azért nagyon sok hasznos előremutató lépése van. Uh-huh. És Magyarországon is már van jó példa arra, hogy akár a csirke trágyát is granulálják, és granulált formátumba kerül ez visszajuttatásra. Úgyhogy nagyon sok alternatíva van, csak itt ugye a nagyüzemi növénytermesztésnél át kell gondolnunk azt, amit ugye a legelején is beszéltünk, hogy a jobb alsó sarok az hogy fog kinézni, hogy fog mutatni, és van ennek több alternatívája, de ezekkel az alapvető dolgokkal már több 10 000 forintot meg tudunk spórolni, hogy a szemléletet látom.
4: És akkor tehát a szármaradványok és ezek a készítmények együtt jó hatással vannak a talaj életre. Ezt meg azért tartom fontosnak egy kicsit bővebben kitárgyalni, mert azt mondják, hogy ezek is mondjuk javítanak a termés eredményeken, hogyha gazdag a talaj élet, és ellenállóbbá teszik a kultúrákat mondjuk egy aszályos időszakban.
6: Így igaz, és arról a talaj szerkezetről ne feledkezzünk meg. És pont amikor ebben az aszályos időszakban vagyunk benne, és a talaj szerkezetünkre nagyon pozitív hatással van, illetve a növényeknek az aszálytűrő képességére, ugye bár a növényeknek nincsen immunrendszere, de a növények az immunrendszerét tudják erősíteni ezek a mikrobiológiai készítmények. És nem azt mondom, hogy ezek a készítmények a végtelenségig megoldják azt, hogy nincsen szükség vízre, mert olyan a jó világon nincsen, de amikor 2-3 héttel a növénynek az aszály tűrését, az életképességét meg lehet hosszabbítani, akkor az a 2-3 hét van, hogy pont akkor érkezik meg az égi áldás, és nagyon sok helyen látható már az országban, hogy ahol használnak ilyen készítményeket, ott ez fúzta ki a jelenlegi aszályhelyzetben is a növénytermesztés.
4: Mit lehet ajánlani, ez kicsiben működik? Tehát balkonkertészek is haszonnal alkalmazhatnak ilyen szereket, illetve a talajtakarásnak a trükkjét, és az, hogy ott hagyjuk, vagy nem tudom én, hobbikertbe szedjük már le azt a nyomorult fűgyűjtő tartályt a fűnyíróról, és úgy nyírjuk
2: a füvet. Nem is találom.
4: Na, hát az a jó. Hát egy környezetvédő megdobbantotta a te fűgyűjtő tartárod tajtán.
6: Így igaz. Szóval egy olyan megközelítés, ahol a műtrágya, a szerves és a talaj mikrobiológia egymást kiegészítve tud működni. És nagyon sokszor most pont visszatérve még egy gondolatra az aszályra, hogy nem a nitrogénban volt itt a fő kérdés, hanem hogyha használunk huminsavakat, használunk aminósavakat, baktériumokat, ezáltal a növényünket és a talaj életet sokkal jobban tudjuk erősíteni, és a benne lévő hasznos tápanyagokat feltárhatóvá tudjuk tenni magának a növénynek. Uh-huh. Szóval igen, a kérdésre válaszolva, aki balkonkertet használ, aki szép gyepet szeretne, nem az az elsődleges megoldás, hogy toljuk agyon nitrogénnel és öntözzük, hanem igen, hagyjuk egy kicsit hosszabbra a füvet, nem kell azt mindig agyonvágni, és magát a zöld felületet se kell mindig a legnagyobbra növelnünk, hiszen ezáltal, ahogy mondtam, minél több vizet is veszünk ki a talajból. Szóval ezekkel a készítményekkel és ezekkel az eljárásokkal, hogyha mulcsolunk, ezt ott hagyjuk, a talaj életünket, a talaj szerkezetünket tudjuk nagyon nagyban javítani, és elősegíteni, egy kevesebb akár műtrágyát kelljen fölhasználunk, és egy minél jobb talajdiverzitás. Akkor jó a talaj, hogyha él, hogyha abban van földigi liszta, hogyha abban van esetleg vakond, bár őket annyira nem szeretjük, de minél színesebb az én talaj mikrobiomom, ugyanúgy, mint az emberi mikrobiom is minél egészségesebb, A kettő nagyon erősen összefügg, rengeteg orvosi konferencia szól most már előre egyébként, hogy a talaj élet és az emberi élet, vagy a talajmikrobiom és az emberi bélmikrobiom milyen szorosan összefügg, úgyhogy ha az rendben van, akkor mi is annál egészségesebb zöldséget és gyümölcsöt tudunk enni, és ez kimutatott tény, hogy a legegészségesebb élelmiszerforrás az, amit az ember élet helyétől maximum 100 kilométeres körzeten belülről tudna beszerezni.
4: Oké, végszónak tökéletes.
2: Így van,
4: köszönjük szépen, a magunk szerény eszközeivel felhívtuk a balkonkertészek figyelmét erre a módszerre, a gazdálkodók meg majd, ha más nem, a saját kárukon rájönnek erre a módszerre. Köszönjük szépen az információt.
6: Köszönöm szépen, és zárszóként még annyit, hogy segíteni akarunk magának, a talajnak és a gazdáknak, akkor vásároljunk kiváló minőségű magyar tejet, magyar húsárut, és a boltok polcai mindig figyeljük az ovális körbe a hú megjelölést. Ezt így zárszóként még szerettem volna elmondani.
4: Legyen így. Köszönjük, szép napot kívánunk.
6: Köszönöm át. Szépen. Minden jót, sziasztok.
2: Umehofer Péter agrárszakemberrel, a Bionat Kft. Cégvezetőjével beszélgettünk arról, hogy mivel és hogyan váltható ki a műtrágya, ami most már drága lett, és esetenként hiányzik is.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Hello járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
1: Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Milliókat tehet tönkre itthon a néma gyilkos, titokban használják az MI-t a hazai munkahelyeken, ürge számlálás, van miért. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő. A legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozó kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
4: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, tehát egy nagyon erősen ritkuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
3: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
5: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
6: Ez még mindig a Millás reggeli Best of különkiadása.
5: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.
6: Zeneipari reform tehát, szakmai javaslatokat terjeszt elő a Music Hungary Szövetség a hazai zeneipari jelentős megreformálása érdekében. Ezt közölte közleményében a szövetség. Itt van velünk Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt!
8: Mi végre a reform? Mi baj volt az előző rendszerrel?
7: Ugye eleve azt mondtátok a bevezetőben, hogy terjeszt, tehát mit terjeszt? Már terjesztett, már több mint három hete, tehát most ha látjátok, biztos ti is, gyakorlatilag minden szakma, a balkezes pékektől, a szemüveges operatőrökig mindenkinek a szövetsége csinál reformterveket, nem elbagatelizálni akarom ezt, mert szerintem ez éppenséggel egy nagyon jó fejlemény, hirtelen mindenki a magas frekvencián rezeg.
6: Hát látszik, hogy mit kéne megoldani az országban, gyakorlatilag mindent. De mi a helyzet a zeneiparral? Miért kell jelentős változtatásokat eszközölni?
7: Hát, hogy ezek jelentős változtatások-e vagy sem, ezen lehet vitatkozni, de mi gyakorlatilag ezeket a javaslatokat egyébként részben azzal a felütéssel, hogy hát évek óta látszott, hogy mondjam, a szövetség, meg ezek az iparági okoskodások ilyen értelemben a fióknak dolgoznak, tehát hogy nem volt, aki meghallja ezeket a javaslatokat, de éppen azt mondtuk, hogy dolgozzuk ki őket, egyszer majd kell lenni fognak, és akkor legyenek készen, legyenek gyorsan. Tehát tényleg ezeket most csak update-elni kellett. Hát vannak olyan elemei ennek a szcénának, amelyek változtatásra szorulnak. Egyébként ugye a zeneipar közel sem annyira kitett az államnak, mint mondjuk a film.
6: Hát jó, de a film az nagyobb összegekkel dolgozott az elmúlt időszakban, ezt lehetett látni, de azért a kultúrafinanszírozás kérdései gondolom valahol az elsők között vannak.
7: Hát hogyne, ugye ez ráadásul pont azokban a napokban készült, amikor a ma már ismert NK-s, ugye, amit azért nem szívesen hívok NK-asnak, mert hogy egyébként az NK normál rendszerén kívül történt, és hogy semmiképp nem azt szeretnénk, hogy az NK vagy valamilyen más néven ahhoz hasonló rendszer valamilyen módon működjön, de ezt muszáj megreformálni éppen azért, hogy ezt a gyerek ne történhessenek, másrészt, mert ugye el lettek súlytalanítva benne a szakmai szervezeteknek a delegáltjai az elmúlt 10-15 évben, tehát gyakorlatilag kilúgozták őket a kollégiumokból, úgyhogy ők megmaradtak, csak több lett mellettük ugye az egyéb, tehát hogy kisebbségbe
6: hát igen,
7: kerültek.
6: Hát ezt láttuk más területen is, ugye?
7: Igen, hát ez egy viszonylag bevett
6: módszer.
7: Ezen kívül ugye az NK-hoz került ugye a jogdíjbevételek egy része is, ilyen erőszakos törvényi eltérítéssel, amit azóta is sérelmez az iparág nyilván, hiszen ugye ez a szerzők, alkotók pénze vagy bevétele. Tehát ebben az általános kultúrafinanszírozási rendszerben, és ugye itt mindenki nagyon az NK-ra fókuszál, de az NK maga is el lett súlytalanítva az elmúlt 10 évben, tehát ami korábban valóban az volt a mondjuk így a ennek a naprendszernek a napja, mára sokkal nagyobb pénzeket osztottak el máshol. Más rendszerek.
8: Milyen lényegi javaslataitok lennének, térjünk rá arra.
6: Tehát akkor beszéltünk erről ugye a kultúra finanszírozásnak a transzparenssétételével, pályázati szintre emelésével.
7: Ugye, hogy ezek a kiárás alapú pénzek, ezek legyenek összegerebjézve egy valamilyen áttekinthető és mindenki által hozzáférhető rendszerbe, de hát ezen kívül vannak még javaslataink az adózásra vonatkozóan, tehát a kata az rettenetesen alávágott, ennek az iparágnak is, és szerintem ennek különösen, mert általában a zene és a kreatív ipari munkák jelentős része az projekt alapú, szezonális.
6: Tehát a katakivezetés.
7: Hát a katakivezetés, igen, ez borzasztó nagy ütést vitt be. Mi akkor kidolgoztunk egy javaslatot egy kimondottan kreatív ipari kata változatra, mert azért vannak olyan szempontok, amiken a régi katán is szívesen változtattunk volna, tehát nyilván itt azért érdemes megoldani, vagy érdemes gondolni a nyugdíjára is például ezeknek a szereplőknek, meg sok mindenre, tehát nem feltétlen az alacsony adózás volt ennek a legfőbb vonzereje, hanem a rugalmassága volt a vonzereje, tehát a rugalmasságot és a fenntartatóságot valamilyen módon kellene ötvözni ebben szerintünk. Nagyon rég küzdünk azért, hogy ez a rendkívül nagy áfa, ez legalább a kulturális szektorban legyen alacsonyabb, ami szinte mindenhol így van Európában, és ez egy verseny, tehát az, hogy mondjuk jön-e ide valamilyen világsztár koncertezni, ebben ez egy fontos szempont, hogy mekkora jegyár mellett neki, mekkora nettó jegyár bevétele.
6: Hát persze, hiszen lesz, egy környező országban, ahol könnyű eljutni busszal, autóval, simán versenyképes, hogyha, és oda vonza a közönséget, ahogy ide is vonza
7: egyébként. Erre csináltattunk is annak idején a PricewaterhouseCoopers-szel egy tanulmányt, és hát látjuk, hogy valóban Bécsben, Prágában, Varsóban, környékbeli országokban ilyen akár stadionkoncert, akár klubkoncert méretben sehol nincs a miénkhez fogható áfa.
6: Ez egyébként nyilvános?
7: Ez nyilvános, igen, ez is megtalálható a honlapunkon, és eljuttattuk döntéshozókhoz korábban, és most is készen áll ez arra, hogy...
6: És akkor itt van még ugye a zenei export támogatás, meg a kulturális diplomácia, hát mind a kettő viszonylag jól működött. Volt egy szint, amikor tényleg azt lehetett látni, hogy itt nagyon jól beindultak a dolgok.
7: Voltak ebben hullámok, az, hogy ebben nagyon jól beindultak a dolgok, azért ebben nem értékelném túl az államnak a szerepét, tehát itt az, hogy jól működik a zenei export, azért ez múlik az előadókon, a menedzsmenteken, a stb. Is, és nyilván ők azok, akiket mi ebben képviselünk. A zenei export irodánál, ami ugye létezik, és egyébként jól dolgozik, csak rettenetesen kevés pénzből, és ugye egy pár évvel ezelőtt hozzácsapták ehhez a Petőfi Kulturális Ügynökség nevű dologhoz, amelyik ugye a Demeter Szilárd alatt megalkotott. Ugye volt egy idő, amikor ő zenei kormánybiztos.
6: Igen.
7: Ilyesmi volt, és hát a zenei exportőről is ennek a részeként működik. Már mi azt szeretnénk, hogy egy függetlenebb, nagyobb, erősebb, önállóbb hatókörű exportőről legyen, és hát a kulturális diplomáciában meg szerintünk azért lássuk, a kulturális diplomácia részben azt jelentette, hogy, hogy Mága Zoltán ment fellépni.
6: Ne is mondd, mert oké, rendben van. Eddig valahogy kibírtam enélkül a név nélkül, de most már megint borsodzik
8: a hátam. Nem fogjuk megúszni ebben a beszélgetésben, hiszen ez most tényleg viccet félretéve. Tehát ez az egész ügy, ami emögé a név mögé besűrítető, mutatja, hogy miért volt rossz ez a rendszer, és hogy mit kellene változtatni ebben. Én ezért tartom fontosnak, hogy ez most azért elhangzott.
7: Persze, nem akarok én őbelőle jelképet kovácsolni, pláne, hogy nem is ismerem, biztos egyébként vannak kiváló jellemvonásai, de hogy a kulturális diplomáciában azért szerintünk nagyon fontos, hogy a zene legyen jelen, a zene az egyik fontos exporttermékünk, általában a kultúra az, ami az egyik legfontosabb exporttermékünk, legalább annyira, mint ugye a különböző országi más hirdetésekben állandóan hangsúlyozott fürdők és téli szalámik. És
6: mit mondanak az informátorok? Mennyire talán meghallgatásra ez a csomag?
7: Hát azért ezt most még nem tudjuk megmondani. Mi próbáljuk eljuttatni mindahova. Azt reméljük, hogy ez a pezsgés, ami most van, ez majd valamit ki fog pezsegni magából, és amikor ez történik, akkor abban a pezsgőfürdőben mi is ott fogunk ülni. Nem tudom, miért kezdtem bele ebbe a hülye metaforával, mert az előbb a fürdőket említettem az ország imázs miatt. De szóval rengeteg minden van itt, ennek van egy csomó társadalmi vonatkozás, a vidéki városok, az, hogy tudnak egyáltalán ma vannak olyan megyeszékhelyek már, ahol nincs klub. Egy olyan város, ahol nincs klub, ott zenekarok se lesznek, mert nincs hol elkezdeni, nincs hol megmutatni, és hát akkor most ezzel jöhetek ugye a unásig ismert foci metaforával az utánpótlás támogatására, csak ugye ez is kicsit le lett járatva ez a dolog. Tehát, hogy rengeteg szempont van, és akkor még a mesterséges intelligenciáról nem is beszéltünk.
6: Hát ennek. Az, igen,
8: közben, én ezt akartam riposztolni, hogy nincs klub, akkor nincs zenekar, majd csinálnak mesterséges intelligenciát.
7: Igen, de itt, igaziból itt a jövő idő az már felesleges is, tehát, hogy ezek történnek, ezek a dolgok. Tehát valószínűleg, ahogy itt beszélünk is, éppen ír egy mesterséges intelligencia zenét reklámhoz, amelyből 2 évvel ezelőtt még egy zenésznek volt munkája. És ez csak egyre inkább terjedni fog, tehát nagyon gyorsan kell kitalálni valamit ennek a szabályozására is egyebek között.
6: Hát Én azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassa át a musichungary.hu-n azt, hogy mi a javaslatcsomaga a szövetségnek. Tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjed. Itt beszéltünk adózásról, beszéltünk társadalomformáló hatásokról. Balázs, köszönjük szépen, hogy itt voltál, hogy felhívtad a figyelmet. Hát majd megnézzük azt, hogy mi az, amit implementálnak ebből. Reméljük, hogy minél többet, és hogy sikerrel jártok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
7: Én is köszönöm.
6: Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke volt itt a stúdióban a zeneipari reformmal kapcsolatban.

0: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
1: Lehet egy kérdésem?
2: Már meg is volt.
3: Millás reggeli.
4: Na hát kérem szépen megnézzük, hogy mi történik egy ilyen országboltja választásnál. Ezt az árukereső.hu írja ki ezt a kis, nem tudom, pályázatot, amiben lehet jelentkezni online.
2: Bizony, és most már 15. alkalommal rendezték
4: igen,
2: meg.
4: Igen, és ebből másodjára lett az országboltja.
2: Igen.
4: Egy családi vállalkozásként futó webshop. Nem lőjük le a poént, hogy ők mit árulnak online, hanem Fülöp Dorka a GameWiz alapító tulajdonosával fogunk beszélgetni arról, hogy mit csinálnak ők. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na hát először is gratulálunk.
4: Abszolút.
2: Ehhez a díjhoz, amit most már másodszor nyertetek el, gyakorlatilag ilyen nagyvállalati multikat is megelőzve, de mivel foglalkoztok, Dorka? Mi volt a sikereteknek a titka? Mesélj erről.
5: Köszönjük nagyon szépen, köszi szépen. Hát ez egy egészen varázslatos sztori, mert tavaly erre nagyon nem számítottunk, akkor ez egy lottóötösnek tűnt, és egy éve próbáljuk megfejteni, hogy mi lehetett ennek a titka, és elképesztően motivált, mert azon gondolkoztunk, hogy egyszer az embernek lehet mázlia, ha ezt meg tudjuk ismételni, akkor abba talán már nem csak a véletlen a szerencse, meg ilyenek játszanak közre, hanem lehet,
4: hát
5: hogy
4: azért,
5: már...
4: Hát azért, az elsőt is azért tegyük hozzá, hogy egy szakmai zsűri értékeli a boltokat, és nézi át, hogy ki hogyan működik. Talán már az sem mázli, de az kétségtelen, hogy kétszer elhozni ezt a díjat, az már nagyon masszív olyan működésről árulkodik, ami azt feltételezi, hogy ti valamit tudtok nagyon.
2: Milyen kategóriában forgalmaztok ti termékeket, és szerinted mi volt annak a sikernek a titka, amit most így ilyen formán egy díjban is elnyertetek?
5: Igen, a név egy picit árulkodó, mi a játék kategóriát nyertük meg, és utána az összesített kategóriát, nekünk egy társas játék webshopunk van. És amiért ez a díj nagyon különleges, egyébként érdekes, hogy pont, hogy talán ez az egyetlen olyan díj, amit nem szakmai zsűri ítél oda, hanem a vásárlók. Tehát ez a díj, ez kizárólag a vásárlások, az igazolt vásárlásokról, visszajelzések, értékelések, ennek valamilyen ilyen kombinációja, nem tudjuk, tehát ez egy olyan algoritmus, amit mi se tudunk.
4: Uh-huh. Tehát hogy a szakmai zsúri csak ezeket rendezgeti, ezeket
5: nem,
4: az
5: adatokat. Nincs is szakmai zsúri, tehát hogy itt csak matek van, tényleg? Itt kizárólag uh-huh. minden, ha esetleg már vásároltatok online, és kaptatok olyan visszajelzést, hogy elégedett volt-e ön ezzel a bolttal, aha. Na ez az a szavazás. És mindenki, aki bizonyítottan vásárolt valahol valamit online, ő ha szavaz, akkor ez bekerül egy ilyen számításba, ahol a visszajelzések mennyisége, aránya és az öt csillagosok aránya.
4: És egyszer csak
5: ebből valahogy jön ki egy szám. Tehát, hogy ez nem egy ilyen szimpátia alapon, népszerűség, méret, aha. valamennyire a visszajelzések mennyisége is számít, de gyakorlatilag ez egy olyan díj, amik tényleg csak azon múlik, hogy mennyire voltak elégedettek a vásárlók, ez és ezért de, olyan fontos nekünk.
2: De mesélj dolga, mi az a legjellemzőbb visszajelzés, ami ennyire előre hozott titeket, ami ennyire elégedettek a vásárlóitok. Mi illetve az
4: mit tesztek ti azért, amiről tudsz, hogy direkt úgy jártok el, ami esetleg kiválthatja ezt a szimpátiát a vásárlókból?
5: Egyfelől szerintem nekünk elképesztően nagy szerencsénk van a vásárlónkkal, nagyon jó fejek, és én azt mondom, hogy a társas játékozó emberek, ők nagyon intelligens és nagyon szociális, nagyon barátságos emberek, tehát hogy ebben a kategóriában azt gondolom, hogy ez egy jutalomjáték nekik dolgozni. Uh-huh. Szóval ez az egyik oldala. A másik pedig, hogy amikor mi elindultunk 2019-ben, akkor azon gondolkoztunk a férjemmel, hogy mi, akik szeretünk társasjátékot venni, miért nincsen nekünk egy törzshelyünk? Nekünk mindenből van törzshelyünk. Mi mindenhez ilyen szinte nevetségesen lojálisak vagyunk. Miért nincsen egy olyan webshop, amit szeretünk? Uh-huh. Miért csak olyanok vannak, honnan rendelünk? És akkor itt merült fel az az igény, hogy hát, ha van egy olyan hely, ami nem csak a heavy gamereket, ennek a hobbinak nagyon komolyan élő embereket, hanem azokat is kiszolgálja, akik mondjuk minden hónapban, minden héten társasoznak, de mondjuk nem az a kategória, akik ezeket a komoly harcos játékokat játszák, hanem tényleg családi játékokat, és nekik szerettünk volna teremteni egy olyan közeget, ahol azt érezhetik, hogy hát tulajdonképpen azoktól veszik a játékot, akikkel aztán le is ülnének.
2: Olyan, mint hogy egy ilyen baráti, közösségi kapcsolatépítésbe is bekapcsolódtatok volna tulajdonképpen a társasjátékok forgalmazásával.
5: Igen, igen, ez nagyon érdekes, hogy, hogy konkrétan tényleg mennyi barátság lett uh-huh. ebből. Nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes és nagyon kedves dolog, hogy hogy lehet egy online tranzakcióból eljutni odáig, hogy az egyik vásárlónkat nem csak hogy megismerjük, hanem annyira jóba leszünk vele, hogy aztán a keresztlányunknak, így kaptunk egy keresztlányt a webshopon keresztül, hogy megkértek rá.
4: Nagyon klassz. Mekkora piacon mozogtok, mekkora a küzdelem verseny?
5: A piac azt gondolom, hogy nagyon szűk. Akik rendszeresen, tehát nagyon-nagyon komolyan társasoznak, Magyarországon ez körülbelül egy 10 000 fő. Uh-huh. Ami a mi szempontunkból érdekes, hogy ugye Magyarországon vannak társasjáték kiadók, és vannak független webshopok és független boltok. Vannak ilyen nagyon nagy múltú régi boltok, akik már sokkal régebb óta a szakmában vannak, mint mi. Viszont mi próbáljuk ezt a független és kizárólag online világot kiszolgálni. Érdekes egy piac ez, mert sokkal nagyobb, mint amit egy átlag ember gondol. Tehát, hogy így a társasjátékoknak van egy olyan pörge lyuka, amiben, hogyha elmerül az ember, akkor kiderül, hogy ez egy sokkal nagyobb világ. De igen, egy elég... elég kicsi piac ahhoz, hogy nagyon sok szereplő szeretne ebbe részt venni, és ezért nehéz volt találni egy olyan szegmenst, amiben talán egyedül lehetünk.
2: Tehát igazából egy nis célcsoportra dolgoztok, de abban is megtaláljátok azt a fajta hangnemet, amiben a leghatékonyabban tudjátok érvényesíteni a piaci előnyeiteket, és nem csak az az előnye a ti webshopotoknak, hogy vásárolni lehet, és a legjobb játékokkal, a legnagyobb szakértelemmel szolgáljátok ki őket, hanem tulajdonképpen értitek is ezt a közönséget, és ezáltal egyfajta közösséget is tudtok teremteni, ahogy én így próbálom összerakni, hogy mi lehet a sikeretek titka, hogy most már másodszor nyertétek el ezt a díjat.
5: Pontosan erről van szó, hogy tényleg érdekes, a másik oldalról is működik ez, hogy olyan, mintha a barátainknak árulnánk társas, csak nagyon sokan lettek időközben.
4: Oké, hát mi nagyon gratulálunk még egyszer, várjuk a harmadik díjatokat, hogyha fent tudjátok tartani ezt a dinamikát, akkor nem kizárt, hogy valamikor, ha nem is évről évre, de pár év múlva megint megszerzitek, úgyhogy
5: nagyon igyekszünk.
4: Tényleg sok sikert hozzá, nagyon ügyesek
2: sok
4: vagytok.
2: Sikert,
4: köszönjük,
2: Dorka.
4: Hogy beszélgettünk.
5: Köszi nagyon szépen,
4: sziasztok! Fülöp Dorkával beszélgettünk, aki egy

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Disco It House Party. Május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa.

0: extra díjjal. A Bács-Kiskun megyei apostag leghíresebb épülete a zsinagóga. Külseje letisztult, egyszerű, belül azonban annál díszesebb. Az épületet barokk stílusban emelték 1768-ban, azonban egy tűzvész következtében leégett, így 1822-ben újjá kellett építeni. A zsinagóga klasszicizáló, késő barokk stílus jegyeket visel. A templom belsőben gyönyörű stukkók és falfestések láthatóak. A zsidó templom építési hagyomány szerint a templom közepén pedig szószék, azaz biva áll. A zsinagóga 1989-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. Az épület ma faluházként működik, kiállítások, koncertek helyszíne, illetve itt tekinthető meg a Nagy Lajos emlékkiállítás is.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: a Millás reggeli Best of válogatása. Folytatjuk műsorunkat.
1: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
2: Millás reggeli.
3: Katona Csaba történész, a rovat vezető vagy gazda itt a vonalban. Szia, jó reggelt!
4: Köszönöm, reggelt kívánok!
3: És egy kiváló úriemberről fogunk beszélgetni, aki 130 évvel ezelőtt született, Várkonyi Nándorról van szó. Pécsett született, és Pécsett is hunyt el 1975-ben. Hát nem is tudom, hogy ilyen polihisztori jellegű dolog jut eszembe, talán a könyvtárosról ismeri sok mindenki, mert ezt a pozíciót sokáig töltötte be, de kultúrtörténész, szerkesztő, műfordító, író, irodalomszervező, nagyon sok minden volt ő.
4: Nagyon-nagyon sok minden. Tehát tényleg el lehet róla mondani valóban, hogy akárhogy is nézzük, hogy polihisztor.
0: És ehhez képest nagyon keveset tudunk róla.
4: Így van, miközben Német László Pécs szent emberének nevezte, és hát Német László, hogyha valakiről egy ilyen jelző szerkezetet ráaggat, azért csak kell, hogy legyen valami komoly oka, és hát volt is ennek komoly oka, és kezdjük akkor mindjárt a család eredetével. Várkonyi Nándor, szép magyar név, ugye 1896. május 19-én született, édesapját is úgy hívták, hogy Várkonyi Nándor, na de az édesapa meg úgy lett Várkonyi Nándor, hogy Czernil Nándorból magyarosított. Igazából Czernil Nándor Ferdinánd Czernil, a apai nagyszülőt pedig úgy hívták, hogy Czernil Ignác, Ignác Czernil, vagy Czernil, nem is tudom, hogy kéne helyesen kiejteni, aki pedig Olomouc, vagy Olomouc városában látta meg a napvilágot 1830-ban. Apró művelődös történeti adalék, hogy magyarul Alamócnak is hívták Olomoucot, de hát nyilván emberre soha nem
3: használták. Alamouc, ezt most hallom először, de nagyon jó.
4: Hát apróság, akkor a bűn volt Morva Berény, Bruno, és a kedvencem pedig Hradec Králové Királyvárad.
3: Ah, igen.
4: Na, zárójel bezár. Szóval, lényeg az, hogy...
0: Washington György like this.
4: Így, pontosan erről van szó, és akkor nem beszéltünk arról, hogy amikor megszülettek az ilyen ötletek, hogy Kopenhágát hívjuk Kappanhágónak, vagy Stockholmot Istókhalomnak, az milyen remek dolog.
0: Csaba, te nem, hogy benne vagy ezekben a Siriuszi szitja csoportokban, ahol egy külön műfaj az, hogy minden városnak magyar eredetű neve van? Még nem, New Yorknak is, és akkor...
3: Van más dolga is szegény Csabának. Na.
4: A hülyeséget meg nem kell keresni, szembe jön, tehát ennek ilyen a természete.
3: Olomouc.
4: Olomouc. Visszatérve Orga Nándorra, szóval alapvetően igen, tehát morvaországi eredetű a család, illetve hát ugyancsak találunk anyai nagyszülői részről is ilyen osztrák, illetve cseh gyökereket, mert apai nagyszüleit, apai anyai nagyapját úgy hívták, hogy Hugo Eberhardt, nagymamáját Amália Forsetter, tehát valószínűleg a család egy ilyen Deutschböhm német eredetű família volt. Ez persze semmit nem mond le annak az értékéből, hogy aztán a magyar történelem, vagy a magyar művelődés történetnek lett a zseni, illetve hát igazából az egyetemesnek, de nem ez a német vonalom, mert az ő kutatásai sokkal mélyebbre nyúltak. Nagyon sokan voltak egyébként testvérek, ha jól emlékszem, talán heten születtek, és még egy valakit meg kell említeni a testvérei közül, bár igazából minden itt, nem, bocsánat, heten élték meg a felnőtt kort, ketten haltak, mert nagyon fiatalom, de a bátyát megemlíteném, Várkonyi Hildebrand Dezsőt, aki kiváló filozófus volt, és kicsit háttérbe is szorul az ő alakja, pontosan Nándor miatt. Na most a család rengeteget költözött, tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy miközben Pécsen született és Pécsen halt meg, és egészen logikusnak tűnne, hogy ez az életpálya ez ilyen teljesen egyenes, de nem, mert az édesapa mérnökként dolgozott, és hát hébe-hóba ide-oda kellett költözniük. Éltek egy időben Esztergomban. Aztán éltek Nyitrán. Nyitra az annyiban jön be Nándor életében, hogy itt érettségizik. De ennek az oka nem az, hogy valamiféle vándor hajlam volt bennük, hanem ahogy a édesapát a munkája ide-oda vetette, követte őt a család. És aztán pedig Budapestre költöztek közelebbről Budára. Itt már egyértelműen kiderült, hogy a fiatal Várkonyi Nándort rendkívüli módon érdekli. Egyrészt az orientalisztika, másfelől pedig az irodalom. És foglalkozott is irodalommal, magyar-francia szakra járt. Egy embert mindenképp érdemes kiemelni egyébként még a tanárai közül, ugyanis ő saját maga azt mondta, hogy egyetlen első is igazi mestere volt, ez pedig nem más, mint a Nyitrai Gimnáziumban a rajztanára, aki egyben a helyi múzeum vezetője is volt, egy Hörnigl József nevű úriember, aki nagyon-nagyon sok mindenre tanította őt, egyebek mellett régészetre és néprajzra is, tehát megint egy sokoldalú emberről beszélünk, aki annak ellenére, hogy elvileg rajztanár volt, igyekezett a műveltség egészét megragadni, például adiverseiről tartott előadást. És a fiatal Várkonyi Nándorra ez nagyon-nagyon komoly hatást gyakorolt. Miközben tanult, történtek különféle problémák, például kitört az első világháború. Ennek az lett a következménye, hogy behívták katonának 1916-ba, de a bal fülére megsikerült, és ezért rokkantként leszerelték. Később aztán a halláskárosodása az sajnos okozódott. A háború utolsó évében diplomázott 1918-ban, és hát valamiből biztosítania kellett egyrészt a megélhetését, másfelől pedig igyekezett a szenvedélyének élni. Hát a szenvedélye egyebek mellett abban mutatkozott meg, hogy Anatole France fordított, vagy Gustave Flaubert fordított, vagy Walt Whitman fordított, tehát
3: igen, meg Balzacot fordított, és számomra talán az egyik legérdekesebb az, hogy Edgar Allan Poe-t fordított, méghozzá nem is akármennyit, folyamatosan magyar nyelvre fordította. Tehát azon túl, hogy mit ismerünk fordításokban Edgar Allan Poe-tól, ugye általában a híres versek miatt ugye a nagy költőket ismerjük, mint műfordítókat, és itt van Várkonyi Nándor, aki lehet, hogy a legnagyobb Poe fordító volt.
4: Így van, és ez mutatja azt, hogy az ő páratlan nyelvismeretét, tehát nagyon sok nyelven beszélt, meg írt, ami hát a fordításhoz lássuk be elengedhetetlen, főleg a Google fordító előtti időszakban. És az irodalom iránti érdeklődésének is ezt a tágas spektrumát mutatja meg, hogy hányféle alkotóval dolgozott. És egyébként van neki saját életrajza is, és érdekes megnézni, hogy ő hogy ír, nagyon röviden a korai időszakáról. Születtem Pécsett 1896-ban, apám katasztári mérnök volt, meghalt 1918-ban, tehát az érettségi évében ugye elveszíti az édesapját. Elemi és középiskoláimat Nyitrán végeztem, a bölcsészetet a Budapesti Tudományegyetemen, magyar-francia filozófia szakon 1914-18-ban. Közben két évig katonai hadiszolgálatot teljesítettem 1916-17-ben, és mint 50%-os rokkant szereltem le, balfül süketséggel, mely három év alatt kétoldalivá teljessé lett. Doktori szikorlatot is süketettettem le a Pécsi Egyetem bölcsészeti karán 1929-ben magyar-francia-német irodalom történetből summa cum laude minősítéssel. És itt érdemes megállni. Gondoljunk bele, hogy elveszíti a hallását, 20. század elején vagyunk, és ennek ellenére ilyen teljesítményt tud nyújtani. Viszont a süketsége gátolt őt bizonyos dologban, megint csak idézem az életrajzát, mivel süketségem miatt tanári oklevelet nem szerezhettem, 1918-tól 1924-ig fizikai munkával és részben könyvfordítással tartottam fenn magam. Tehát nem indult könnyen a pályán, nagyon nem indult könnyen a pályán, ugyanakkor azonban egy idő után csak visszakeveredett Pécsre, és ebben pedig szerepet játszott a említett bátyja. Ő ugyanis akkor már ott volt Pécsen, a egyetemen, és segítséget tudott nyújtani az öcsének annak, hogy ott tudjon elhelyezkedni. Ugye mit ért egyébként fizikai munka alatt, például szőnyegeket szült, vagy könyvet kötött. De azért mégiscsak kötődik ugye az olvasáshoz, meg az irodalomhoz, de hát akárhogy is nézzük, azért az nem az a fajta munka, ami egy Árkonyi Nándorhoz indik.
3: Hát egy olyan ember, ugye, aki ugye francia, német, angol, olasz, latin, görög, spanyol, portugál, holland szövegeket fordít.
0: Műfordító. Honnan a tudás?
3: Igen.
4: Olvasott, folyamatosan olvasott.
0: Hollandul? Hát eszembe nem jutott hollandul olvasni még.
4: De neki igen, és pontosan ettől Várkonyi Nándor. Tehát én nem tudom, hogy uráról beszélünk. Hogy ilyenekben, őt az irodalom érdekelte, és megvolt benne az a késztetés, hogy eredeti nyelven akarta olvasni. Tehát akkor megugrott azt az akadályt, ami előtt. Tehát ez meg az volt, hogy elsajátítsa a nyelvet. Süketem, tegyük hozzá. Ő egyébként megkülönböztető, mik azok a nyelvek, amiket társalgási szinten ismer, és mik azok a nyelvek, amin olvas. Tehát soha nem áll bele abba, hogy na ő minden nyelven profin beszél. Ezeket így meg tudta egymástól finoman különböztetni, viszont ezeket nyilvánvalóan használta, és hát 1924-ben keveredik vissza Pécsre, és ott aztán az egyetemi könyvtárban dolgozik. Nagyon érdekes itt az ő pályája, mert majd a második világháború után lesz belőle, ha jól tudom, kétszer is megbízott igazgató, nagyon rövid ideig, másodszor 1950-51-ben volt osztályvezető. Igazság szerint nyugdíjas koráig itt dolgozott, lektorált a Danubia kiadónál, rengeteget katalogizált, tehát egy klasszikus könyvtári munkát is végzett. A tagja volt a János Pannonius Irodalmi Társaságnak, a Batsányi János Irodalmi Társaságnak, a Szent István Akadémiának, tehát ilyen nagyon aktív életet élt.
3: Nekem azt tetszik, hogy van ez az úgynevezett szellemi triumvirátus ugye a két világháború között. Hamvas Béla, Kodolányi János és Várkonyi Nándor.
4: Így van, és nagyon is becsülték egymást, ezt persze is se felejtsük el, ez nagyon fontos dolog, hogy...
0: Haverok voltak, lehet ezt mondani?
4: Szerintem igen, de annál több ez barátság volt, illetve volt benne egy erős tisztelet egymás teljesítménye iránt. Tehát igen, azt gondolom, ezek természetesen nem zárják ki egymást. Egy fél pillanatig kitekintenék a magánéletére is. 1927-ben megnősült, egy nyomdásznak a leányát vette el, és született egy lánya, meg egy fia, szerencsére mind a kettőjüknek egyébként hosszú élet adatott. Úgyhogy ma már ő sincsenek köztünk, legjobb tudomásom szerint, mert ugye sajnos eltelt annyi idő, hogy már őket sem köszönhetjük köztünk, de együtt el lehet mondani azt, hogy egy kiegyensúlyozott és boldog magánélete volt. Amit természetesen a történelem aztán elvitt több irányba, ugye 1945-ben ő is komolyan vette a Nemzeti Parasztpártot, mint oly sokan. Hát innen a Nemzeti Parasztpártból, ahol a Baranya megyei elnök volt, nagyon hamar távozott, mert folyamatosan támadták balról, tehát a kommunisták konkrétan 1948-ban nagyjából már látni vélte, hogy minden gondolkodó ember, hogy itt a szovjet érdekszférába kerülve egy szovjet szatellit állam lesz Magyarországból, ehhez nem akarta nevét adni, úgyhogy ott is hagyta a Nemzeti Parasztpártot. Annak ellenére, hogy egyébként a párt színeiben is aktív tevékenységet folytatott, mert hogy voltak ilyen népfőiskolai tanfolyamok, és ő ilyenkor gondolkodás nélkül elindult, ment Balatonboglárra, ment bárhova, ahova küldték.
0: Tehát ezt hogy kellett elképzelni? Lejött egy széles látókörű tudós ember, és a vidék egyszerű gyermekeivel megpróbálta megszerettetni az irodalmat, azáltal, hogy magyarázott műveket, meg felolvasott?
4: Igen, tehát hogy kell elképzelni ezek a népfőiskolai dolgok, hogy ez egy nem teljesen hivatalos egyetem, nem főiskola, ezért névfőiskola, de ahol a tudást át lehet adni. És önkéntes alapon természetesen, de senki nincs megkényszerítve, ha valaki érdeklődik, és nyilván, akkor eljön. És nyilván egy ilyen tudású ember, mint amilyen Várkonyi Nándor volt, aki pontosan el kellett találni azt, hogy hogyan és miként magyarázzon úgy, hogy meg tudják érteni, amit mond, és ne váljék unalmassá. Tehát ő ezt nagyon nagy elkötelezettséggel végezte. Ugyanakkor pedig ugye ebben a új világban is meg kellett neki találni a helyét, rengeteg helyre publikált, rengeteg helyre írt. Egyebek mellett például ilyen dolgokkal foglalkozott, nekem az egyik kedvencem, hogy foglalkozott például Petőfi Sándorral, mert még 1940-ben, tehát a háború idején, mondjuk Magyarország még akkor nem lépett be, de egyebek mellett ő tisztázta a daguerotípia, a ma híres daguerotípia keletkezésének a körülményeit. Rengeteget írt a magyar irodalomról, foglalkozott a Stonehenge-el például, mert hogy is érdekelte.
3: Abszolút, a Szíriát oszlopaiban rengeteg ilyen van, és érdekes, hogy hogyha az ember megfogja ezt a művet, akkor egy kicsit Umberto Eco jut eszünkbe, akitől ugye számtalan ilyen kultúrtörténeti dolgot találunk, például van az ugye a tökéletes nyelvkeresése, amit kicsit hasonlít is a Szíriát oszlopaira felépítésében, de ugye ez a regényes látomás, ugye amikor az emberiség írott történelme előtti kort próbálja rekonstruálni, és ebben van minden a vallástörténettől kezdve az irodalomtörténetig, hát ez egyszerűen zseniális.
4: Na hát és itt jutunk el a legfontosabb művéhez, a Szíriát oszlopaihoz, ami ugye igazából egy hatalmas, egy monumentális vízió egy olyan kultúráról, amely ma már nincs, amely eltűnt, de amely ránk hagyta a nyomait, és ezek a bizonyos oszlopok, amik ugye továbbra is megvannak és fönntartják az emberiség kultúráját. Nagyon érdekes dolog ez a kötet, mert ugye ezt általában, ha valaki ismeri a nevét, akkor ezt szokták emlegetni. Ugye ez igazából egy tetralógia, tehát ez nem egy kötet, hanem ennél sokkal több, és először nem teljes egészében jelent meg, aztán majd már a rendszerváltás után. Igen. Nagyon érdekes a szerzői módszere, mert a szerzőkre hivatkozik, ellenben a konkrét könyv meg tanulmány címét általában nem adja meg, ami egy nagyon érdekes megközelítés. De hát ugye nem ez a bevett dolog. Egyébként pedig, ha olyan szerzőt vett elő, akit ő idézett, de nem volt magyar fordítása, hát akkor a eredeti változattal dolgozott, ugye a nyelvismerettel nem voltak problémái. Az a sajátos helyzet, hogy bár a Szíriát oszlopai, ennek az első kötete, az első ilyet kultúrák, az megjelent még a szocializmus éveiben, 72-ben, illetve 84-ben, a teljes kiadásra 2017-ig kellett várni. Azért érdemes elgondolkodni, hogy ez mennyire érdekes, hogy ennyi idő telt el, és hát ne felejtsük el, hogy volt egy befejezetlen életrajza is, a Pergő évek, ami aztán szerencsére megjelent szintén, annak ellenére, hogy még az ő életében nem lehetett kiadni, ahol ugye végigveszi a saját, hát fogalmazunk úgy, hogy rendkívül izgalmas életét, és hogy ő milyen ember volt, meg hogy mi motiválta, az Umberto Eco-i hasonlat, azt hiszem ez megállja a helyét. Tehát az a fajta kíváncsi ember volt, aki nagyon-nagyon akarta érteni a világot, magyarázatot keresett mindenre, felállított hipotéziseket, és kicsit úgy szemlélte a dolgot, mint amikor valaki nem a földről nézi a részleteket, hanem ahogy Radnóti Miklós írja a Nem tudhatomba, hogy ki épről száll fölébe, annak térképet áll, hogy neki ilyen fentről igyekezett az összefüggést meglátni. És a szerzői hozzáállásáról, meg egyáltalán a mentalitásáról én hoztam tőle két idézetet. Egyrészt az önéletrajzáról mit ír a Pergő évek előszava. Következőt írja, szerintem meglehetős őszintességgel. Az önéletrajz velejében önmagyarázat. Az önéletrajz író feladata nehezebb a regényíróénál, magának kell eldöntenie életének, mely külső és belső eseményei voltak lényegesek, viselkedése mikor helyes vagy helytelen, holott a tárgyilagos önismeret lélektani lehetetlenség, és az önbírálat ugyancsak lélektani okokból hajlamos az önmentésre, a rút való szétlítésére. Az önéletrajz írónak csak egy feladata kötelessége lehet az őszinteség, lehetetlen retusálni a saját magát, enyhíteni hibáit, alakítania, átkomponálni a viselkedését, s a vele történt eseményeket, röviden nem sminkelheti szebb fiú, válcsúnya fiút, legyen ez mentségem. De szerintem ez egy nagyon-nagyon korrekt hozzáállás, és a másik dolog pedig, amit én elővettem tőle, az megint csak egy idézet, ami szerintem ma már, ő másról írja, konkrétan Petőfiről, de én azt gondolom, hogy ma Várkonyi Nándorra is igaz. Van a halhatatlanságnak olyan formája is, amely nem csupán az emlékezetben vagy alkotónál a műben él tovább, hanem mint egy kézzel tapintható anyagszerű és testies. Nem mesterséges mítoszokra gondolunk itt, balgatag elmék önvilasztalására, nem múzeálisan őrzött erekékre, hanem arra, hogy személyes élete nem szakad meg a halállal, mint egy testi mi voltában jár közöttünk, mindegyikre úgy cselekedetekkel, tényekkel kapcsolódik napjainkba, mintha élne. Vannak emberek, akik nem tudnak meghalni. Jelzőjük pedig őrzők, vigyázok, világész, jelezvén, hogy nem ma őrizzük emléküket, hanem ő figyelnek ránk. A mi örök életű emberünk Petőfi. Túl azon, amit mondani akart, azt gondolom, hogy egy csodálatos szépséggel tud fogalmazni. Tehát az a fajta művelség, ami neki a hátterét biztosította, az azt is lehetővé tette, hogy hupallírozott tudását rendkívül szórakoztató módon írja le, és végül egy személyes emléket szeretnék elővezni, ami pár évvel ezelőtt esett meg, ha jól emlékszem, kettővel. Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaságnak a szokott éves konferenciája volt ősszel, Évizen, és ide eljött Nagy Pál. Nagy Pál az utolsó élő Kassák tanítvány, Párizsban él, nagyon-nagyon szeretem őt személyesen, büszkén mondhatom, hogy talán a barátjának tekint, sőt, majdnem biztos vagyok ebben, de nem akarok ilyeneket mondani. 1929-ben született Nagy Pál, egy csodálatos alkotó, egyszer róla is megéri beszélni majd, de a dolognak a lényege, hogy megjelent a Csokonai Társaság közgyűlésén Kende Kata. Az a Kende Kata, aki az unokája Várkonyi Hildebrand Dezsőnek. És hát a következő történt, hogy itt találkozott Nagy Pállal, és hadd idézzem, hogy hogyan emlékezett meg erről. Következőt írja, bevallom, én azzal a szándékkal mentem, hogy átölelhessek egy embert, aki még kapcsolatban volt nagyapámmal, Várkonyi Nándorral. Ő Nagy Pál, aki 90 évesen eljött Párizsból erre az alkalomra. Ő az, aki 1962-ben Párizsban útjára indította a Magyar Műhely című irodalmi, kritikai és művészeti folyamatot, folyóiratot. Ennek a lapnak volt 1963-ban egy külön ünnepi száma, Vörös Sándor 50. születésnapja alkalmából, melyben Vörös ismerősei, barátai emlékeztek és írtak róla. Ekkor írta meg és küldte el Várkonyi Nándor a Vörös Sándor Pécsi évé című írását, amelyet Nagy Pál kért tőle. Ezután leveleztek és kapcsolatban maradtak egymással. Most elvittem neki ajándékban nemrég megjelent könyvemet, Várkonyi Vörös levelezések, melyben ő is szerepel, és amikor megöleltem, nagyapámat is magamhoz szorítottam. Konferencia végén sétáltunk egyet, bogaráztunk egy utcai könyváros portékái között, amikor Katám kiemelt a kupacból egy Várkonyi kötetet, az 1972-ben megjelent Szidiátos szopait. Hát így találkoztunk Évízen mindkettőjükkel. Örömnap volt, és még mindig tart a hatása. Hát másért ez nagyon klassz volt. A Csokonai Társaságot, akkor ezért.
3: Hát az biztos. Csaba, nagyon köszönjük, óriási volt megint, remélem, hogy sokakat hozzá segítettünk ahhoz, hogy többet tudjunk.
0: A Szíriát oszlopai, mint klasszikus, az mai szemmel a mai fiataloknak ajánlható? Haszonnal igen. Forgathatják?
3: Én ajánlom, mert azt gondolom, igen. Hogy de majd mindjárt Csaba is elmondja, hogy ez olyan, mintha valaki kitalálta volna az infotainmentet valamikor, akkor, amikor még nem volt ismert.
4: Maradva a hasonlatnál, Humberto Eco ma is olvasható, akkor Várkonyi Nándor is, és hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe azt a honlapot, aminek nagyon egyszerű a címe, várkonyinándor.hu.
3: Na.
4: Ezt kedvepatáig tartják fönt, elképesztő mennyiségű információval. Úgyhogy, és igazából van egy alcím ennek a honlapnak, Várkonyi Nándor szellemisége. Ha valaki tájékozódni akarna, így hitelesen megteheti.
3: Nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük, Csaba.
0: Köszönjük.
3: Szuper volt.
4: Jó munkát.
0: Szép napot. Várkonyi Nándor magyar íróról, irodalomszervezőről, szerkesztőről, könyvtárosról, irodalom és kultúrtörténészről emlékezett meg Katona Csaba, mivel ő 1896. május 19-én született.
1: Egy szónak is, száz a vége.
2: Millás reggeli.
0: Reméljük tetszett a Best of a Millás reggeli összeállítása az elmúlt hét legjobb pillanataiból. A jövő héten újra megpróbáljuk, találkozunk hétköznaponként 6.30-tól itt a Rádió Café 98.0-án.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
5: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Két forgalmas vasútvonalon startol felújítás, hiába razzia, még mindig sokan autóznak a buszsávban, pazarnyaruk lesz a diákmunkásoknak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettő Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
8: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát, ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
7: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Richard Merville Hall, művész nevén Moby, New York egyik legkeményebb részében, Harlemben született 1965-ben. A világszerte ismert és elismert amerikai dalszerző, énekes és producer, DJ-ként is fellépett és fényképészettel is foglalkozik. Az elektronikus zenei stílusok körében alkot. Ezen kívül harcos vegán életmódjáról és állatvédőként is ismert. Moby világszerte 20 milliónál is több albumot adott el. Az AllMusic weboldal szerint a 90-es évek egyik meghatározóbb könnyű zenei előadója. Első, saját magáról elnevezett lemeze után szinte minden évben jelentkezett új koronggal. Lemezeinek száma csupán néhánnyal előzi művész neveinek összességét. A Moby mellett Voodoo Child, UHF, Barracuda, Brainstorm, DJ Cake, Lopez és Mindstorm néven is ismerős lehet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ausztrál Quartet, a Jet 2003-ban megjelent bemutatkozó albuma, Are You Gonna Be My Girl című megaslágere bevallva bevallatlanul Iggy Pop klasszikusára, a Lust for Life-ra hajaz.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Énekes dalszerzőként indult, majd elektronikus indie stílusban dolgozta fel a fiatalok nosztalgia flessét, Kristóf. Debütáló lemeze a Stáblista 2021 tavaszán látott napvilágot. Azóta az egyik legizgalmasabb feltörekvő előadóként tartják számon. Zenekarával a Margaret Island előzenekaraként is turnézott. Később 100 Sins és Lil Frak közreműködésével mutatta meg egy korábban még nem ismert, sötétebb oldalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
2: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kevesen tudják, hogy a jól ismert Seattle grunge bandán kívül létezik egy másik Nirvana nevű rockzenekar is. Méghozzá 1967 óta. A progresszív és pszichedelikus rockot játszó brit csapat 1992-ben a Smells Like Teen Spirit bomba robbanása után be is perelte nevének amerikai bitorlóját. Ám a csendes, peren kívüli megegyezés mindkét Nirvana számára megengedte a névváltoztatás nélküli további működést. A békét pedig mi sem pecsételhette volna meg szebben, mint a brit zenekar 4 évvel későbbi 96-os átdolgozása Kurt Cobain Lithium című számából.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tainted Love eredetiét 1964-ben Gloria Jones énekelte el. Igazán híres 1981-ben az angol New Wave Duo a Soft Cell verziójában lett. Azóta többek között a Flying Pickets és Marilyn Manson vagy a Pussycat Dolls is feldolgozta. A Grand Magneto név mögött rejtőző német producer a reggae műfajában helyezte el újra a szerzeményt.

0: megyek haza.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az Amber Smith együttes, amely eredetileg nem a hasonló nevű pornószínésznőről kapta a nevét, a 90-es évekbeli fanzin zenekarból nőtte ki magát. A 2000-ben alakult magyar indie rock együttes az egyik legrégebben létező itthoni, ilyen stílust játszó zenekar. Az Amber Smith-t a budapesti indie zenei széna legaktívabb és egyben legtermékenyebb tagjaként tartják számon. New című albumukat Fonogram díjra is jelölték. Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában 2018-ban.

0: coconuts, all right.
1: Feel that breeze from the Pacific.
2: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Ismét akcióznak az unokázós csalók, megbetegíti a fiatalokat a közösségi média. UVB veszély, felejtsék el már a napozást.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
6: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye el a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
4: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
0: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Simon Kornél színész, rendező, akit köszöntök, szia!
7: Szia! Igen, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak!
0: Azt mondtam, hogy elsősorban a Kódfejtő kapcsán beszélgetünk, ez a 6 színben futó darab, és ebben tulajdonképpen Alan Turing élete és az életének
7: és hányattatása.
0: És hányattatása, így van, és az életének egy jelentős felfedezése, és annak a megítélése, és az a körüli történések láthatók. Én el kell, hogy mondjam, én ezt már mondtam neked telefonban, de vállalom így is, én a darab alatt végig abban voltam, hogy elképesztőnek tartottam, ahogy te lehozod ezt a figurát, hiszen ő nagyon összetett. Talán induljunk is ebből, hogy egy ekkora koponya, de ahogy ez lenni szokott, azért ennek rengeteg árnyalata van.
7: Hát igen, persze, abszolút. Nagy szerencsém volt a Turinggal kapcsolatban, hogy kamaszkoromban valahogy valami talán ilyen IPM magazin, tudod, van az Interpress magazin, ezt nagyon szívesen lapozgattam, még ilyen tudásra éhes kisfiú voltam, és annak volt egy ilyen gyerekkiadása, az Alfa, ugye volt benne Asterix képregény, az is nagyon jó volt, de hogy az IP magazinban nagyon sok tudást összeszedtem onnan, ilyen de apróságokat, és akkor azt hiszem volt egy ilyen cikk vagy cikk sorozat Alan Turingról, az életéről, a felfedezéséről, a matematikáról, az enigma megfejtéséről, ahogyan milyen csúnyán elbánt vele, kibabráltak vele tulajdonképpen, hogy ő végső soron tartotta magát ahhoz a titoktartási kötelezettséghez, ami őt kötötte, ugye ő, tehát röviden összefoglalom, hogy Alan Turing matematikus 1943-ban föltörte az Enigma nevű náci kódoló vagy sriffrírozó elektromechanikus szerkezetet, és ennek segítségével nyerték meg a szövetségesek a második világháborút, és ezzel ő gyakorlatilag több millió életet mentett meg. Például Nagy-Britanniában, ahol ugye a német tengeralattjáró folyamatosan elsüllyesztették az élelmiszert szállító hajókat, hajóflottát. És így bizonyos ponton túl már nem tudták elsüllyeszteni, mert a szövetségesek tudták, hogy hol vannak a német tengeralattjárók, és így ki tudták őket lőni. Szóval ez Alan Turing nagyszerűsége, többek között, és hát ő rakta le a modern számítástechnika alapjait is. Ugye, hát van egy olyan Turing-teszt, amikor az ember kérdéseket tesz föl valakinek, aki egy másik szobában, online másik térben tartózkodik, és a válaszok alapján kell rájönni arra, hogy az illető ember vagy gépe. Tehát, hogy ha úgy tesszik, akkor a mesterséges intelligencia alapja is. De a számítástechnika, a modern számítástechnika alapja mindenképpen felfedezésének alapjának felfedezése az mindenképpen az ő nevéhez fűződik. És hogy ezzel a történettel én tisztában voltam, aztán nagy ugrás, ugye elkezdtem a Benedict Cumberbatch-nek a szinkron hangja lenni, és volt egy csodálatos film, a Kódjátszma című, amiben is a Benedict Cumberbatchnek volt szerencséje eljátszani Alan Turingot, szintén ahogy az életéről készült filmben. Ez egy brit film volt, legjobb tudomásom szerint. Igen, brit film volt, és koncentráltak persze ott is, nagyon is koncentráltak az ő kitaszítottságára és a zsenialitásra, és a zseni egyedül létére. nagyobb súllyal esett alatban a filmben az enigma és az enigma körüli történések, azt hiszem. A darabban szerintem az érzelmi élet egy kicsit fontosabb, de lehet, hogy csak én, nyilván a darabot nem látom kívül, a filmet megláttam. Na és akkor én azt a filmet szinkronizáltam, ott a Cumberbatch-et, és akkor azt gondoltam, hogy micsoda csodálatosan összetett szerep, és hogy milyen csodálatosan játszott el Benedict, és hogy ha én egyszer eljátszhatnám valaha valamilyen módon. És akkor újabb nagy ugrás, mint emeltett 2 vagy 3 év, és akkor ez csak Horváth Patrícia rendező kopogtatott a hadszínben, és akkor behívtak egy beszélgetésre, ugye Földvári Péter a hadszín igazgatója, és Kac Petra, aki szintén ügyvezetője a helynek, és akkor a hármasban mondták, hogy hát itt volna ez a darab, ezt a Patrícia fordította, egy Benoît Solès nevű francia író, színész, rendező írta, és ő játssza ezt egyébként Párizsban, és akkor azt hiszem már túl volt a 800. előadáson, Zsinórban, hozzáteszem, tehát egy heti 8-at játszott belőle. És akkor ezt, hogyha én is benne vagyok, akkor szívesen megcsinálnánk úgy, hogy akkor, vagy megcsinálnánk úgy, hogy színre vinnék, úgy, hogy én lennék a Turing, akkor ott összeszedtem az államat az asztal alól, és akkor még dupla plusz jóként, hogy ilyen orwelli kifejezéssel éljek, még az volt a haba tortán, hogy az egyik legjobb barátom, Száraz Dénes lesz az én partnerem, aki ugye számos szerepet játszik a darabban, és akkor azt mondtam, hogy halleluja, a kérésén meghallgattatta.
0: Nagyon köszi, hogy összefoglaltad egyébként, hogy ki volt ő, mert arra gondoltam pont, hogy talán ezzel kellett volna kezdenünk, hiszen azért nem feltétlenül elvárható ez, hogy ezt mindenki tudja. Én magam is, amikor megnéztem a darabot, és akkor olvastam utána. Egyébként azt is olvastam, hogy ő gondolkodott először azon, hogy a gépek képesek-e gondolkodni, tehát hogy így módon ugye tényleg a mesterséges intelligenciának a gondolata az már szárba szökkent.
7: Abszolút így van.
0: Jó régen. Na de hogy akkor beszéljünk erről a karakter megformálásról. Igen. Egyébként így, hogy azt mondod, hogy te ezt már szinkronizáltad, láttad, így már értem, mert hogy olyan aprólékos, számomra aprólékos részlettel ki van dolgozva, még a kéztartás is, meg a különböző érzelmi helyzetekbe, amibe kerül egyébként a nézőtérről ez a nagyon sokszor, hát nem is tudom, hogy milyen szót lehetne használni rá, hogy azt az érzést kelti az emberbe, hogy úgy megölelné.
7: Az jó.
0: Igen.
7: Az jó.
0: Az ő bizonytalanságát, igen, az ő nehézségeit. Tehát, hogy ezt színpadra vinni, miközben pedig ott van az is, hogy vág az esze, hogy hogyan magabiztos abban, amit éppen igen csinál. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt hogyan formáltad meg, és hogyan készültél rá, mik voltak azok, amik neked segítettek.
7: Hát igen, ugye talán nem titok, hogy olyan spektrumon volt, tehát, hogy az autisztikus volt legalábbis, és hát nyilván így a matematika került az ő hiperfókuszába, ezért is tudott vele ilyen intenzíven foglalkozni, és hát azóta természetesen megkaptam több könyvet is, magyarul és angolul is az életéről, és amennyit sikerült így kibogozni, mert nem mondom, hogy nagyon mélyen beleástam magam, de kicsit hozzáolvastam a már meglévő tudásomhoz, hogy ő, azért neki volt egy kiterjedt szociális élete, nagyon jó humora volt, és hogy nagyon szeretett gyerekekkel foglalkozni, például tök jól megértette magát a gyerekekkel, bizonyos szociális szituációkban egész egyszerűen nem tudta, hogy kell viselkedni. De hogy ezt ebből se csinált titkot, ő viselkedett valahogy, és a többiek meg reagáltak rá valahogy. Szóval mondhatjuk, hogy ilyen csodabogár volt. Aztán én mindig azt mondom, és most is csak ezt tudom mondani, hogy vannak szerepek, meg vannak személyiségvariánsok egy színész életében. Hogyha mind a kettő jó dolog, egy szerepet eljátszani is jó dolog, de egy személyiségvariáns esetében könnyebb dolgunk van, vagy legalábbis én azt tapasztalom. Mert egy személyiségvariánst gyakorlatilag csak föl kell ébreszteni, és aztán hagyni kell működni. És én úgy érzem, hogy Turing is én vagyok, ha úgy tetszik. A zsenialitása, hát sajnos nem, legalábbis a matematikát illeti semmiképpen sem, a hármas matek érettségén, mert állítólag Einstein is megbukott matekból, de nyilván én nem vagyok matek zseni, ez egészen bizonyos, és sakkozni is alig tudok, szóval. De ez a fajta nyilvános egyedüllét, ha úgy tetszik, mert egy szociális helyzetben nyilván, ha nem tudod, hogy viselkedsz, és aztán ez csak elkezdenek furcsán nézni rád, akkor ez csak nagyon egyedül tudod magad érezni. Vagy ez a kitaszítottság, ugye azt itt szoktam mondani, hogy nekem volt egy Én három iskolába jártam, általános iskolába, három osztályba is, három iskolába jártam általános iskolába, és ugye többször voltam új gyerek, ennek minden nyűgével és nyavajájával is. Ez mindig, azt hiszem, hogy ez mindig együtt jár egyfajta ilyen, hát eleve egy kívülállósággal. És aztán az ötödikben ez elég rosszul sikerült. Szóval nagyon más gyerekek voltak, mint én, nagyon más érdeklődésűek, és ennek egy ilyen, hát egy ilyen komoly konfliktus lett a vége, aminek a következtében is akartak vinni egy másik osztályba, és egy évvel később is kerültem egy másik osztályba, sőt egy másik iskolába. De hogy egy nagyon zsigerileg megvolt nekem a kitaszítottság, az egyedüllét, a barát nélküliség, ennek az egész helyzetnek a fájdalma, hát főleg a fájdalma, azt hiszem. Úgyhogy ez mélyen bennem volt. Úgyhogy ezt tulajdonképpen csak így el kellett engedni. És csak még egy, mert ugye egy valamit még, ami hozzátartozik, ami szerintem elég fontos, hogy ugye Alan Turing meleg volt, és de ebből se csinált nagy titkot. Egy olyan korban, amikor ez még az 1885-ben meghozott törvényeknek köszönhetően ez bűncselekmény volt. És ezt vagy börtönbüntetéssel honorálták, vagy pedig kémiai kasztrációval, ami azt jelentette, hogy 11 óra 19 perckor ilyen gonosz dolgokat mondani, de hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy a teljes képhez. Igen, hogy női nemi hormonokat fecskendeztek gyakorlatilag heti rendszerességgel az ő testébe, aminek következtében nagyon komoly változások álltak be, túl a testi változásokon, hogy például gyakorlatilag mellei nőttek. Nyilván ő futó volt, majdnem olimpiai időn belül futotta a maratont, de már nem tudott elmenni futni, mert annyira fáradt lett, vagy szóval, hogy mondjam, annyira megviselte a szervezetét.
0: Hát hiszen kapott egy
7: ilyenfajta hormonkezelést. És az agya is ködössé vált, és aztán egyedül maradt. Egyébként nagyon érdekes, hogy a darabban szemben, ahol is ugye a rendőr az a figura, aki az élete végén még utoljára fölkeresi, de nem ő volt az, hanem az a szeretője, a Murray volt az, a Arnold Murray volt az, aki az utolsó pillanatig ott volt mellette. Na mindegy, ez nyilván akkor érdekes, hogyha valaki látta a darabot. És hogy
0: nagyon fiatalon halt.
7: A végén 43 évesen úgy döntött, hogy ennek nincs értelme. Tovább is egy ciánozott, vagy cianba mártott almával megmérgezte magát, és de mondjuk elkörül is vannak talányok, igen, hogy vajon tényleg megmérgezte magát, vajon csak, mert ugye ő tartott mérgeket, kísérletezett otthon a konyhájában mérgekkel, hogy nem véletlenül került el, vagy a takarítónője tette direkt, vagy véletlenül az almába, vagy az alma közelébe a ciánkálit, hogy ezzel megölje őt, vagy csak egy véletlen baleset történt. Hát igazából, hogyha az ember egy kicsit belegondol az életébe, különösen, hogyha hozzáveszünk, hogy neki egy kiterjedt levelezése és utazásai voltak, és jött-ment a világban, és találkozott az egyik professzorral, a másikkal, és ez egyszerűen semmisé válik, pusztán azért, mert elég fáradt vagy ahhoz, hogy ezt ne tud megtenni, illetve elég bizarr a külsőd már, ugye férfiként női mellekkel, pedig ha nem ez a szándék, akkor ez elég ijesztő tud lenni. Én nem csodálkoznék rajta egyszer bebizonyosodna, hogy ő ezt 100%-ig szándékosan tette, és véget vetett az életének.
0: Na most körülbelül elmondtad, hogy mi az, ami, hogy mennyire sokszínű, mennyi dolog meg kell, hogy jelenjen, és itt ugye ezt egy darabba kellett összesűríteni, úgyhogy az, hogy mindezt úgy felvinni a színpadra, hogy ezt értse a néző, tudjon vele menni, kijöjjön belőle a sztori, amit akartok, azt gondolom, hogy ez egy nem kis munka. Hogyan működött? Ez ugye ketten vagytok, igen, mert Dénes viszont több szerepet, igen, játszik, te vagy fixen, aki játszod ellen, igen, és több szerepet játszik, ugye rendezés, tehát hogyan volt ez köztetek, az ezzel kapcsolatos munka, a megegyezés, hogy oké, hogyan álljon ez föl, hogyan nézzen ki?
7: Hát azt gondolom, hogy Horváth Patriciának a darab rendezőjének egy nagyon komoly, nagyon határozott víziója volt a dologgal kapcsolatban. Azt gondolom, egyébként
0: ez fontos szerinted, hogy a rendezőek, csak azért, mert ugye te is vagy rendező, majd igen, ez fontos, hogy fontos, a rendezőnek legyen nagyon határozott
7: víziója? Szerintem az, hogy lássa, hogy egy végeredmény legyen a fejében, hogy mi a tólig. Okay. Én szerintem ez nagyon fontos. Tehát mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Mm. Neki ennél határozott a víziója volt. Tehát így vetítéssel, forgófalakkal, képetek fölírásával, zenével, tehát ez elég komplexen benne volt a fejében. És ugye abból indultunk, az autizmusból indultunk ki, és érdekes, hogy egészen másként kezdtem el próbálni. Tehát, hogy mondjam, egy sokkal kevésbé funkcionáló autistát kezdtem el próbálni. Tehát akkor például egyáltalán nem tartotta a szemkontaktust. Ez nagyon furcsa volt, hogy a Dinivel úgy játszani, hogy egyáltalán nem néztem rá egész darab alatt. És ő is azt mondta, hogy ez egészen elképesztő valakivel úgy játszani, hogy nem látod a szemét. És hogy sokat néztem a cipőmet, ugye meg sokat néztem másfelé, és kerestünk az autizmusra, mármint, hogy a nem tudom sajnos pontosan, hogy megyek, tehát hogy a súlyosabb fokú autizmusra utaló olyan jeleket, és olyan könnyen leolvasható szimptomákat, amiket megpróbáltunk egy figurává gyúrni, és aztán jött egy autizmus szakértő is, és aki azt mondta, de ez még akkor volt, amikor a súlyos autistát, vagy
0: tehát a súlyosabb, igen, súlyosabb vagy alacsonyabban fokú funkcionáló, vagy nem tudom, igen, hogy mi a PC, de ugye ezt próbáljuk meg, igen, érteni, és ezt sem megbántva, tehát hogy egy, igen.
7: És akkor ő azt mondta, hogy ő teljesen bevette, hogy ő számára egy tökéletesen autista szemét látott a színpadon, és akkor egyszer csak az volt, hogy ezt most kezdjük el elfelejteni. Egyébként ez egy nagyon érdekes volt, megcsináltuk a szélsőségét, és akkor az volt, hogy ezt hozzuk vissza a világba. Tehát akkor mit tudom, néha nézzünk össze, vagy felejtsük el bizonyos gesztusokat, és akkor így az egész egy épp személyiség, és vagy hogy mondjam, nem spektrumzavarral küzdő, és egy spektrumzavarral küzdő személyiség összegyúrása lett, és azt gondolom, hogy így alakult ki ez a végső. Tehát tulajdonképpen az volt, hogy így az én saját színészi sármomat és karizmámat így bele injekcióztuk ebbe az autista figurába, és valahogy ez belülről a kettő egy ilyen, szerintem elég szerencsés elegyé állt össze. De ugyanakkor azt is el kell mondanom, és ezt nem sokszor tapasztaltam meg életemben, hogy én tudom, mit jelent az, hogy áldottnak lenni a munkában. És azt éreztem nagyon-nagyon sokszor, és ez most ilyen, én egyébként nem vagyok ilyen spiritista, meg ilyen, tehát ugye nem azt mondom a hókusz-pókusz, mert aki hisz benne, annak biztosan nagyon fontos, de nyilván hiszek egyfajta másik világ létezésében. Azt éreztem, hogy valaki lenyúl és fölemel. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor volt ez az érzésem, hogy valami olyasmit ragadunk meg olyan módon, és olyan módon közvetítjük ezt a potenciális nézőknek, hogy ezen valami fajta áldás van. Ha nem is a jó istené, de lehet, hogy az övé, de hogy mintha néha ott köztünk járt volna a Alan Turing is. Az a furcsa, hogy voltak bizonyos, például nem tudom, emlékszel, valamikor a Murray nekitámad, amikor elveszi a pénzt a pénztárcájából, és azt mondja, hogy és akkor volt egy, ugye az volt, hogy a Dini megragad engem, és így odalök a földhöz, és akkor esem egy nagyot, és akkor jön felém gyakorlatilag, mint hogyha meg akarna ütni, hogy na, akkor hívd ki a rendőrséget, hívd ki! És akkor egyszer csak, na, nagyon furcsa volt, hogy már nem én csináltam, amit csináltam, hogy mert van egy ilyen furcsa fejhezkapásom, és akkor éreztem, hogy ez jó, mert nyilván közben a figyelem piros lámpája azért mindig ott van, de hogy éreztem, hogy ez jó, de hogy ezt nem én csinálom, hanem velem csináltatja valami, de hogy ez szerintem ez nagyon stimmel ez a gesztus. És akkor vége volt a próbának, akkor a Dini mondta, hogy jó, kitaláltad azt a gesztust, azt otthon gyakoroltad, vagy hogy volt? Mondom, nem, Dini, képzeld, ez ott és akkor jött. Igen, azt mondja, akkor lehet, hogy te is ilyen zseni vagy. Ez egy picit így magamat fényeztem, de hogy nézve nem magamat, mert én csak médium voltam. Azt hiszem, hogy mit tudom én, 70%-ban.
0: Annyira csodálta hallgattam ezt most, mert én tényleg éreztem azt, hogy valami elképesztő, ahogy ez a figura oda van rakva, és hogyha te a másik oldalról meg azt mondod, hogy azt élted, hogy ezen áldáson, és ez egy ilyen nagyon szép kifejezés, és szerintem láttatja is, hogy mit gondol az ember, hogy tulajdonképpen csak menni kell vele, csinálni kell, mert hogy ennek nagyon komoly célja van. Ez számomra, szóval nekem nagyon stimmel ez.
7: Tök jó.
0: Mert a nézőtérről is ezt éreztem, és képzeld el, hogy nekem az mindig valahogy a kezeknek a használata, aha, ugye az egy, szerintem annyira sok mindent mond el az emberről a keze, normál hétköznapokban, mindennapokban, igen, hogy tartod, ugye annyiszor van, hogy azt tesszük észre, hogy még este is szorítjuk, igen, ugye feszültségek, az is, hogy nem mindegy, hogy szorítod, ebben is én tudom, hogy van, amiben van kétségbeesés, megfeszítettség, és és elképesztő, hogy itt is, ahhoz képest, hogy te egy magas ember vagy, nyilván itt az öltözék, a közben a dinamika mellett is, folyamatosan jelentősége volt annak, hogy hogyan tartod a kezed, és nem tudom, hogy arra te figyeltél, de akkor most már kérdezem.
7: Nem, ez is úgy alakult, úgy jött úgy magától, szóval nagyon érdekes, hogy mondom, ez szerintem ez a személyiségvariáns. Személyiségvariáns és áldás, hogy az ember elindít magában valamit, vagy kinyit egy kaput, azt mondja, hogy na, gyere előtte, most neked van dolgod, és akkor kijön, és akkor csinálja, ami a dolga. És akkor, ha ezt elég jól eltesszük az idegrendszerünkben, vagy elég jól elraktározzuk, vagy megengedjük neki mindig, hogy kijöjjön, kiszabaduljon, akkor mindig ki is fog jönni. Azt hiszem, hogy hát most már harmadik évaddal játsszuk a kódfejtőt, és én szerintem ez nekem mindig egyfajta transzélmény. Tehát, hogy előtte is érzem, hogy ahogy így elvesztem az egómat szépen lassan az öltözőben, ugye mindig össze mondjuk előtte a Dinivelben, menjünk ötre, nagyon fontos előadás mindannyiunknak, mind a kettőnknek, de akik körülöttünk dolgoznak, nekik is az az érzésem, hogy ez egy nagyon fontos előadás. És úgy érzem, hogy ahogy így átveszi az én helyemet valaki más, másik én, és ugye elkezd működni. Úgyhogy mindig egy ilyen hevesen dobogó szívvel, egészen az első pillanatig, amíg meg nem kell szólalni, ugye az még a takarásban történik. És akkor aztán mondjuk kétszer volt olyan a három év alatt, hogy azt éreztem, hogy nem, most valahogy nem jött el ez a transz állapot, vagy ez a magasabb létállapot. De egyébként minden egyes alkalommal megismétlődik. Ami hát szóval csodálatos. Tehát ez egészen kivételes állapot egy színész számára, hogy így nem kell tolni, mert jön magától.
0: Van olyan, hogy tehát van egy kérdés a fejemben, nem tudom, hogy jól meg tudom-e fogalmazni, hogy létezik-e olyan nálad, és egyébként így a színésznél, hogy van egy belső eszköztár, amivel dolgozik, nyilván ezt lehet bővíteni az élete során, de hogy létezik-e, hogy ez mondjuk érzelmi feszültségből van, vagy tehát, hogy mi az, ami segít neki valamit előhúzni? Mert most igazából arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan fogalmazod meg magad, hogy te milyen színész vagy, akinek az kell, hogy átélje az egész helyzetet, gondolkodjon rá, tehát, hogy fejből, szívből, érzelmekből, ahogy mondtad, találtál magadba ezzel kapcsolatban. Elraktározott érzelmet gyerekként.
7: Igen, az biztos, hogy hozzásegített. Hát ugye azt mondják, hogy agy, szív, szex, tehát hogy ez a három, és azt gondolom, hogy ez minden, akármilyen, ha intellektuálisabb típusú színész, ha bohóc típusú, vagy érted, végjátéki, vagy vannak ugye nagyon emocionális kollégák, vagy ilyen nagyon beleélősek, de az agy, szív, szex hármas az egyébként minden esetben stimmel. Tehát, hogy meg azt is szokták mondani, hogy forró szív, hideg fej, tehát, hogy ez nagyon fontos ugye az önkontroll, és azt gondolom, igen, tehát a forró szív, hideg fej az szerintem az a kvintesszenciája a színészetnek, mert ez tényleg emóció nélkül nem megy, indulat nélkül nem megy, tehát mi azért menjünk fel a színpadra, hogy érezzünk valamit, ugyanakkor azért is, hogy gondolkodjunk, meg hogy gondolkodtassunk másokat, és ez meg agy nélkül nem megy. A szexus, meg a szexualitás, meg ugye, hát ez egyszerűen benne van, tehát ez nincs mese. Régen azt mondták, hogyha olyannak kell lenni a Bon Vivánnak, hogyha bejön a színpadra, akkor az első 9 sor teherbe essen. Tehát, hogy a szexualitás az igenis része a színházi élménynek. Ezt nem tudom jobban megfogalmazni, a szexualitás. Az, hogy szexuálisan vonzó vagy taszító legyen valaki, de hogy ez igenis része a dolognak. Még ha nem is tudatosan, hanem kicsit tudattalan null, de ez mindenképpen befolyásoló tényező. Ugye van két nagy iskola, már mit az Amerikában, van a method acting, meg a Strasberg féle iskola, és akkor a method acting, ami szerintem egy nettó hülyeség, ugye, hogy akkor úgy kell élni, nagy filmszínészek csinálják ezt, hogy akkor meghal a szereplő, vagy nagyon fél, akkor éjszaka LSD-zve bemegyek a temetőbe, és akkor majd lesz félelem élményem, vagy mit tudom én, elaltattatom magam, és akkor lesz halál közeli élményem, és akkor a Dustin Hoffman, van egy ilyen sztori erről egyébként, hogy a Dustin Hoffman a diploma a maraton életre halálra, ugye Marathon Man angolul Maraton életre halálra című filmben ugye azt kellett játszani, hogy őt elkapják és kínozzák, és akkor van, hogy éjszakákon keresztül nem alszik, és akkor valamelyik reggel megjelent, ugye az ő partnere, a híres, a nagy, az utolérhetetlen, az egyetlen Laurence Olivier, Sir Laurence Olivier volt, aki egy totálisan másik iskolát képviselt. Tehát ő még a síró éneklő, tehát amikor még így játszották a szerepeket. Tehát ez volt, és az neki például egy nagy felismerése volt már Sir Lawrence-nek, hogy bizonyos fokú érzelmi involválódás nélkül nem fogsz tudni eljátszani egy szerepet. Mondom, tehát ez egy reveláció volt. Igen. Mert akkor még az volt, hogyha megcsinálod a formáját, akkor az kész, pipa megvan. Ez a pszichológiai realizmus, ez később került a képbe. Na, de visszatérve, a jelenet a maratonmenbe az volt, hogy ők találkoznak ketten. És a Dustin Hoffman a harmadik napja nem aludt, és iszonyatosan fos állapotban volt. Tehát ugye térdig érő karik

0: ez a, van ez a method acting, hogy úgy kell csinálni, és úgy kell élned fél évig, és nem tudom, micsoda. És van a Strasberg féle iskola, ahol mi azt mondja, hogy rugalmas és erős fantáziára van szükség. Mert a, mert, és egyébként ez tényleg így van.
1: És ettől még persze nyilván lehet anyagot gyűjteni,
0: persze,
1: meg szerepre járni.
0: Persze.
1: De hogy persze, tehát azért igen, nem feltétlenül kell tömeggyilkosnak igen lenni azért, mert te játszol egy tömeggyilkos.
0: Igen, meg belehalni se kell.
1: Nem kell kipróbálni.
0: Nem kell kipróbálni. Ben Kingsley is azt mondta, hogy most egy csupa nagy színészt mondok így, hogy, hogy amikor a Hamletet játszotta,
1: így,
0: hogy,
1: így.
0: Hogy, és hogy meg, megőrül, a Hamlet az őrült, és hogy maga is megőrül, és akkor mondta, hogy nem, én egy professzionális színész vagyok, nekem az a dolgom, hogy maga azt higgye, hogy én megőrültem, miközben én nem őrülhetek meg estéről estére. Úgy, egyszerűen ez van. És a tudattalanunk amúgy tényleg nem tudja, hogy ez a dolog tényleg megtörtént, vagy elképzeltük-e. Nekem ott egy nagyon... Tehát igen, a fantázia, a rugalmas, erős, és azt szerintem, hogy az ember hagyja elhatalmasodni a fantáziáját magán. Tehát, hogy a belső cenzúra lebontás, vagy a belső fal ledöntése, hogy elhiggyük, egyébként Stanislavski is ezt mondja, hogy a színésznek meg kell tanulnia a mágikus mintha használatát.
1: Igen, igen.
0: És ez nagyon érdekes. A mintha szócska nagyon érdekes, hogyha az ember elkezd vele játszani, hogy tegyünk úgy, mintha, vagy képzeljük el azt, ezt a szituációt, mintha egy bomba ketyegne az asztal alatt. És ha az ember valóban elkezdi ezt így nagyon erősen elképzelni, akkor ez nagyon komoly belső folyamatokat indít el. Úgyhogy én inkább a Strasberg iskolát használom, és elképzelem a bizonyos szituációkat.
1: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést Simon Kornél színésszel, és a Kódfejtő kapcsán beszélgetünk, de nyilván át fogunk térni a másik alteregódra, a rendezőre, mert hogy annak is nagyon sok munkája van.
0: Igen,
1: mostanság. És ott valószínűleg máshonnan kell, tehát a kaleidoszkópot máshogy kell forgatni. Jövünk vissza, zene és feleség fog után, maradjatok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Rádió Café. Van barátom. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu

0: www.rozalia.hu.
1: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
2: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
3: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
4: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
1: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
7: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
8: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Simon Kornél, színész, rendező, és a Kótfejtő kapcsán kezdtünk el beszélgetni, ami a 6 címben fut, és az én emlékeim szerint havonta egyszer biztosan, de igen, erre ugye a 6 cím honlapjára lehet keresni.
9: Igen.
8: És azt mondtam, hogy ebben a részben viszont a rendező énedet fogjuk előhívni, mert hogy rendezőként is rengeteg munkád van.
9: Hál' Istennek, hát ez csodálatos egyébként. Bocsánat, csak muszáj megkerestem, hogyha már itt tartunk a Kótfejtőnél, hogy mikor lesz legközelebb.
8: Nagyon rendes vagy. Abszolút rendes vagy, sőt, elvégzed most a munkát, amit én elfejtettem, de nekem kéne itt legyen
9: baj,
8: a fejembe.
9: Itt vagyok, és én szívesen reklámozom, mert mondom, szerintem ez nagyon fontos előadás mindegyünknek, és nagyon szeretjük. Május 18-án lehet legközelebb megtekinteni 7 órától, illetve június 11-én, szintén 7 órától a 6 címben.
8: Na, jó, akkor ez tök fontos, hogy elmondtad, még majd megjegyzem.
9: Köszönöm,
8: és
9: meg hogy
8: végén elmondjuk. Szóval, hogy rendezőként én annyira sok mindenben látom, hogy te vagy a rendező, és láttam is rendezésedet, hogy volt már olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy lehet, hogy neked ez jobban fekszik, jobban szeretnél ezzel foglalkozni, hogy ez egy adott esetben akár átevezés is lehet?
9: Hát volt ilyen gondolat, amikor elkezdtem, amikor az első rendezésemet csináltam, az ugye a Centrál Színházban volt egy mesejáték, a Hangvilla titka című, és akkor ott, hát így, régóta dédelgettem magamban ezt a dolgot, de sosem mertem így előjönni a farbával a Puskás Tamásnál, ugye, aki a színház igazgatója, a Centrál Színház igazgatója, és akkor egyszer nagy levegőt vettem, és azt mondtam, hogy ezt tudtam, hogy annak a darabnak éppen nincsen rendezője, és hogy keresik, és mondtam, hogy én ajánlanék valakit, hát kit, a saját magamat. Akkor mindenki nézett egy nagyot, azt mondta, Tamás, hadd gondolkodja rajta 2 napot, gondolkodott, és azt mondta, jó, vágjunk bele, tök rendes volt, mert ugye ugye a rendezés az egy menedzselési feladat is. Tehát akkor az ember keres magának egy jelmeztervezőt, egy díszlettervezőt, akkor csinál egy költség, vagyis hát ők csinálnak egy költségvetést az én, a közös elképzeléseink alapján, hogy fog kinézni a díszlet, mik lesznek a jelmezek, akkor ezeket nyilván le kell fordítani anyagi nyelvre, hogy akkor az ennyibe és ennyibe és ennyibe fog kerülni, akkor van egy költségvetés elfogadás. Ugye akkor betoljuk így ezt az egészet így az igazgató és a gazdasági igazgató elé, aki azt mondja, hogy hát gyerekek, hát ennyi pénz a világ, hát ebből nem, tehát ebből két darabot meg tudok csinálni, húzatok le valamit. És akkor le kell, ja, és akkor elkezdődik a nagy tanakodás, hogy akkor most akkor mit húzzunk le belőle, vagy nem tudom, csak, na ez mind nem volt, hanem a Tamás ajánlott nekem, jelmeztervezőt, Rátka Jerzsikét ajánlott, díszlettervezőt, Horesnyi Balást, mellém állt, amikor volt a költségvetési elfogadás, ezt, amit nekem kellett volna letárgyalni, azt letárgyalta helyettem, szóval nagyon, nagyon sok mindenben segített, és a szokásos 5-6-7 helyett 7 és fél hetet próbálhattunk, mint ugye kezdő rendező, úgyhogy tényleg minden pénz, paripa, fegyver alán volt tolva, és szerintem egyébként egy elég jó előadást sikerült csinálni. Nagyon élveztük csinálni. Voltak feszültségek, nekem ez volt az első ilyen jellegű munkám. Nem feltétlenül tudtam minden esetben, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket kezelni, mert közben a rendezés az egy nagyon komoly pszichológia és nagyon komoly emberkezelési feladat is, mert nem mindenkinek ugyan. Tehát az, hogy kiadom a parancsot, hogy most gyertek be jobbról, azt nem mindenki ugyanúgy fogja értelmezni. És például, ha valamit nagyon szeretnék, akkor különbözőképpen kell a különböző embereket rávenni arra, hogy megtegyék azt örömmel, lehetőség szerint, és ne szájhúzva, amit én szeretnék. És hát ehhez ugye először is meg kell ismerni a másik embert, hagyni kell hatni magadra, és tudni kell körülbelül egy bizonyos idő után, hogy milyen olyan befolyásolási technikák működhetnek. Most ez nem szintiszta manipuláció, persze, én együttműködésre gondolok alapvetően, de hogy néha bizony be kell vetni ilyen-olyan dolgokat. Van akinek az a jó, ha parancsuralmi rendszer van akinek az a jó, hogyha partnerként tekintet, van akinek az a jó, hogyha kicsit alámész, és azt mondod, hogy na hát, ezt találtad ki, ez csodálatos ötlet, és nem tudom. Szóval, hogy ez egy ilyen emberkezelési feladat is.
8: Igen, és nagyon máshonnan kell irányítani. Tehát ugye eddig arról beszélgettünk, hogy színészként ugye belülről mindent elő kell hozni, az idegrendszerednek a tartalékait felszínre kell hozni, most pedig tulajdonképpen saját magadon kívül mindenki mást figyelned kell, és el kell döntened, hogy hogyan fogsz vele szót érteni, uh-huh. hogyan tudod őt jól instruálni. Kérdezem, hogy látnod kell-e azt, ami ő benne van, képesség, vagy...
9: Hát ez nem árt szerintem. Nem árt, hogyha látod, mert azért van
8: látod,
9: olyan...
8: Látod, hogy feltételezed.
9: Mindenkiről feltételezem, én speciál, de hát azért szerintem az viszonylag gyorsan kiderül. Avatott szem azért a második, harmadik megszólás után na jó, szerintem, de mondjuk, mint tudom én, egy-két óra munka után biztosan kiderül, hogy op, és akkor van olyan is, hogy én nem szeretem ezt a fajta lebábozást, vannak ilyen úgynevezett bábmester rendezők, akiknek a fejében összeáll az egész az íróasztalnál, és akkor azt így gyakorlatilag gesztusra beállítják a színpadon. Én nem szeretem ezt a fajta munkát. Én színészként is szeretem, hogyha alkotótársként tekintenek rám, hiszen azért kértek fel egy szerepre, mondjuk történetesen, vagy azért osztották rám az adott szerepet, mert azt gondolják, hogy jól el tudom játszani, de ez nem azt jelenti, hogy én egy más által kitalált gesztusokat és érzelmi állapotokat jelenítek meg, hanem azt jelenti, hogy én a saját személyiségemet, a saját kreativitásomat adom hozzá a szerephez. Tehát én színészként ezt szeretem, hogyha így számítanak rám, és egyébként rendezőként meg ugyanígy számítok a színészre. Természetesen úgy, ahogy az előbb is fogalmaztam, hogy nagyon fontos, hogy a tólig azért meglegyen a rendező fejében. Igen, tehát, hogy nem tűpontosan, de hogy azért nagyjából mit szeretne látni, mi a világa, mi az, ami ebbe belefér, milyen szélsőségek férnek bele, mi az alja, mi a legkevesebb, szóval, hogy ezt azért így ez nagyon érdekes, vagy nagyon érdemes tisztában lenni ezzel. És igen.
8: Tudom, hogy nehezen szétválasz, hogy nehéz az embernek így magára kívülről tekinteni, de én azt képzelem, hogy annyira a személyiségednek annyira más része kell, hogy működjön. Tehát azért akárhogy is nézzük, a rendező, színész összefüggésben a rendező, a főnök, még akkor is, igen. hogyha demokratikus körülmények között kívánja tartani a próbákat, meg a felkészülést. A színész az, aki azt gondolom, hogy a színésznek ilyenkor arra van vágya, hogy megfeleljen, és minden tudásával és minden belső tartalékával hozzon valamit, ami ámulatba ejti a rendezőt és az embereket. Rendezőként ugye ez a nagyon adminisztratív, kritikus, időnként megsegítő, időnként mégiscsak a kitaposon belőled sztorit kell hozni. Szóval nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy a személyiséged melyik része az, ami jelen életszakaszodban úgy gondolt, hogy erősebb, amiben jobban vagy, ha van ilyen?
9: Hát ugye... tehát hogyha... Igen, tehát hogyha... Bocsánat ezért a nyökögésért.
8: Jó, hát gondolkodsz.
9: Ami szerintem, ami a legjelentősebb különbség, és ezt azért már nem magamtól jöttem rá, hanem szakemberhez való járás után, hogy... Ahogy ugye az volt, én azért viszonylag visszafogott fiatalember voltam. Igen. Egészen addig, amíg el nem kezdtem igazából úgy professzionális színészként dolgozni. És aztán nem dolgozni, hanem tanulni. De amikor ez megtörtént, és aztán az ember rájön, vagy legalábbis én rájöttem, hogy itt, tehát visszafogott voltam, de nagyon komoly indulataim voltak, amiket azért így zömmel lefolytottam. Bocsánat. És amikor rájöttem, hogy a színházban ez nem hogy pozitív dolog, de egy jutalmazott dolog, hogy az ember ezeket a pusztító indulatokat kiengedi, elengedi a kutyákat, és akkor azok így csaholnak, és akkor a közönség ezt nagyon szereti, a rendező is nagyon szereti, hogy valaki így nagyon intenzív tud lenni, mert hát tulajdonképpen bizonyos szerepek azért erről szólnak. Akkor ez így fölébred bennem, és akkor ezt így hagytam is működni. És az volt az érzésem, hogy ez inkább azért kezd így rátelepedni az életemre is. Tehát, hogy olyan konfliktusok, olyan összecsattanások, akár magánéletben, akár publikusan, akár rendezővel, akár igazgatóval, ne adj Isten, amik nem feltétlenül férnek bele a nem tudom, az intellektuális középosztálybeli szerepbe, vagy hogy mondjam, szóval nem is ezért, hanem hogy hosszú távon destrukcióhoz vezetnek, belül is, meg kívül is. Tehát, hogy az ember úgy viselkedik, mint egy állat, akkor utóbb nem akar vele dolgozni senki. Mert azt mondják, hogy úristen, az a balhés fasz, bocsánat, az a balhés pöcs, nem, az a balhés, na jó, szóval
8: balhés
9: ember. Vele nem szeretnék dolgozni, mert lehet, hogy tehetséges, de iszonyat, ahogy viselkedik. Ezt köszönöm szépen, ezt nem szeretném. Szóval, hogy meg mit tudom én, párkapcsolatban is elég destruktív tud lenni, hogy az ember egyszer csak azt mondja, hogy most szabadjára engedek mindent, és ezt a fajta destruktív jogosultságot így megengedem magamnak. De mondom, ezt nem magamtól vagyok már ilyen okos, hanem szakember hozta elő, és rendezőként meg azt gondolom, nagyon fontos, hogy az embernek legyenek indulatai, de hogy tudja fékezni magát. Tehát, hogy ha az hétköznapi emberhez hasonlítjuk a két foglalkozást, a színészt meg a rendezőt, akkor én azt gondolom, hogy én azt szeretném, ha hozzám az a pozíció állna közelebb, amit rendezéskor veszek föl. Mert akkor figyelek, akkor normális vagyok, ha úgy tetszik, vagy szóval, hogy visszafogottan tudok, de mégis néha határozottan és indulattal, de nem bántóan tudok viselkedni az emberekkel. Valaki egyszer egy Kertész Péter színész kollégám, akivel szintén a hadszínben az Újra hulla című darabban dolgoztuk együtt, mondta a feleségemnek, hogy hát a Kornél olyan jó hangulatot tudott teremteni a próbák során, és azt mondjuk, ezt így szeretem, hogy tudok lelkesedni dolgokért, és az lelkesedés ez ragadós tud lenni. Szóval azt gondolom, hogy ha hétköznapi életemet szeretném összehasonlítani két foglalkozásom egyikével, akkor inkább a rendező felé hajlok. De közben meg, amikor azt gondoltam, hogy most már teljesen a rendezés felé szeretnék fordulni, és volt egy ilyen periódus, amikor azt éreztem, hogy minden eddigi munkám, minden eddigi színpadi teljesítményem és színész életem afelé mutatott, hogy én rendezni és csak rendezni kezdjek. És akkor nagyon elindultam e felé, akkor meg egyszer csak elkezdett hiányozni ez a, ha úgy tetszik, ilyen primitív, vagy ősi, vagy ösztönélet, vagy ez a fajta szelep, ahol ezeket a dolgokat ki lehet engedni, és meg lehet gyógyítani egyébként azokat a sebeket is egyébként, amik begyógyulatlanok még a múltból.
8: Igen, ez egy nagy előnye ennek a létnek, hogy tényleg tud valószínűleg a munka kapcsán észrevétlenül gyógyítani. Na jó, nagyon-nagyon kevés időnk van, mondhatni, 20 másodperc, de még azt nagyon elmondanám én, hogy mik azok a darabok, tehát mik azok, amikkel most a közönség találkozhat, akár rendezéseddel, akár pedig, jó, amiben játszol.
9: Jó, megpróbálom gyorsan összeszedni. Legutoljára a Belvárosi Színházban fut az Éjféltájt című Agatha Christie darab, ez az Orlai produkció keretében, ez egy nagyon vadonatúj, egy hetes sincs a bemutatót, most szombaton volt. Ugye a hat színben két előadásom is fut, amit én rendeztem, az Újra Hulla című, és a Menni kéne. Továbbra is játsszuk az Üvegfalat a feleségemmel, ugye Grillusz Dorkával, ami egy ilyen...
8: Hát ez egy külön beszélgetést megér, az a darab, igen.
9: Igen, az egy ilyen nagyon örvényszerű házasságnak a története, egy meglehetősen narcisztikus férfi, és az ő áldozata a felesége. Hirtelen nyit eszembe, de...
8: Igen, mert én is gondolkodom. Hát most... Utána lehet nézni.
9: Ekrógyilkosság. Az Ekrógyilkosság, a Veres egy színház produkciójában az Ekrógyilkosság, amit a Vidám színpadon lehet megnézni. A Tombol az Erény című habkönnyű francia bohózat, szintén a Vidám színpadon. És nem tudom, ennyi.
8: Jó, hát meg lehet keresni. Minden esetre a kódfejtő május 18 és június 11.
9: Yes!
8: Ezeket mondtad, ezeket lehet ilyenkor lehet a hat színben megnézni ezeken a dátumokon, nem tudom, milyenkor. Na, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
9: Én is nagyon köszönöm.
8: Sok sikert a
9: továbbiakban
8: is.
9: Nagyon köszönöm.
8: Simon Kornél színész, rendező volt a vendégem, és most mindennek vége. Holnap 11-kor majd jövök friss adással. Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Sziasztok, én Balázs Andi vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét a 98.0-án. Van barátod?
1: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
4: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
7: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Milliókat gyötörhet itthon a néma gyilkos, javult a helyzet, de így is súlyos pénzeket hajítunk a kukába. Titokban használják az MI-t a munkahelyeken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a környezet tudatos, takarékos megoldásokra. Részletek a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől, Nemes Imrétől.
8: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Iskolák, közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
3: Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
9: Sej az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet DJ Kaiser készítette.

0: Sej az aranyi vendéglő, majta jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Kaiser volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Etió Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Me?

0: www.rozalia.hu.
1: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Két nagy forgalmú vonalat újít fel a MÁV, változik a menetrend, csúcs döntés lesz a hétvégén Ferihegyen, egyre kevésbé tartanak a magyarok az állásvesztéstől.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Hétvégén Bajnokok Ligája döntő Budapesten, ez megterheli Ferihegyet is. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására. A Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatóját Bárány Ákost hallják.
5: Csúcsdöntés lesz, 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, megerősített szolgálattal készülünk.
4: Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók, ez derült ki egy friss felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondják azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíció. A válaszadók csak nem fele vélekedik így. Ezzel együtt a felére olvadt azoknak a száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind cégük, mind pedig saját helyük stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában, műholdas megfigyeléssel, ellenőrzésekkel, súlyos büntetésekkel, 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják, aztán legelőket alakítsanak ki, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a széndioxid megkötésében. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 25-én 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Koncert.
1: Idén is számos világsztár, mások mellett Moby, a Perfect Circle, a Sex Pistols, valamint a hazai élvonal, például az Ivy Mafia, Carson Coma, az Ivan and the Parasol és Majka ad koncertet a Budapest Parkban. A szórakozóhely idén a Sziget Fesztivállal is szorosan együttműködik, önálló színpada lesz az augusztusi rendezvényen. A park idei 15. szezonjának újdonságai között beindítják a Park Labot, amely a Budapest Park társadalmi szerepvállalásának zenei ágát rendezi, egyfajta programcsomagba. A Park Lab keretében a Balaton felvidéken Köveskálon létrejön egy zenei alkotóház, kifejezetten a zenészeknek. Az oktatási program részben egy-egy tantervi elemet próbálnak befogadhatóbb módon megmutatni a zenei szintér szereplőinek bevonásával. Szintén a Park Lab projekt eleme, hogy a nyár közepétől megújul a Budapest Park 2 éve működő online rádiója, a Park FM, amellyel egy új zenei díjat alapítanak. Rimóci Imre, a Budapest Park üzemeltetési és művészeti vezetője arról beszélt, hogy idén a nagy tánctéren ipari robotkarok jelennek meg, amelyek egy autógyárból érkeztek, és az esti koncertek után táncolni fognak. Megújultak a fények is a tánctér felett, miközben a park több pontja, köztük a retrokert és a dombis új világítást kapott. A fejlesztések részeként a keverőállás középről oldalra került, hogy a tánctéren minél több pontról legyen közvetlen rálátás a színpadra. A körpult új helyet kap tetején egy terasszal. Emellett edukációs tartalmakkal is készülnek, amelyek a fiatal koncertezőket és szüleiket segítik a tudatos és biztonságos bulizásban. A hazajutást például egy saját fejlesztésű, élő adatokkal dolgozó applikáció támogatja. A parkban jubilál idén a 10 éves Platon Karatev, valamint az egyaránt 15 éves Fran Palermo és Csak neked kislány. Két koncertet is ad a Bagosi Brothers Company, Hobó a mesél az erdő című műsorával érkezik, de lesz például Csíkzenekar, Szabó Balázs bandája és Besodrom is. A Budapest Parknak idén kiemelt partnere a 10 millió fa, Magyarország legnagyobb civil faültető közössége. Az együttműködésben indított kampány célja, hogy minél több embert bevonjanak a környezet tudatos gondolkodásba.
2: Film.
1: Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet Szabó István. Az Oscar-díjas Mephisto alkotója a Gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor regényből készít filmet, amelyet már forgatnak is itt Budapesten. A forgatókönyvet Christopher Hampton írta, aki az 1988-as Veszedelmes viszonyok adaptációjáért kapott Oscart, a producere pedig Robert Lantos, aki olyan filmeket készített, mint a Napfény íze és a Csodálatos Júlia című Szabó rendezések, valamint a Hunyadi tévésorozat. Hivatalos szinopszisa szerint a pszichológiai párbajként jellemzett filmben újra találkozik két elválaszthatatlan barát, Henrik és Konrád, akik évtizedekkel utóbbi rejtélyes eltűnése után egy este leforgása alatt feltárják a titkot a középpontjában egy nővel, aki annak idején szétválasztotta őket. Hampton először színdarabot készített Márai regényéből még 2006-ban, amit a londoni West End színházaiban mutattak be. A film zenéjét Michael Dana szerzi, a látványtervező Kovács F. Attila, az operatőr Garas Dániel, a jelmeztervező Merkovics Bea, a casting direktor pedig Nina Gold.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Mesés vidéki épületek, amik kiérdemelték az Európa Nostra díjat. Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa Nostra díjjal. A műemlékvédelmi kitüntetést olyan projektek kapják meg, amelyek az európai kulturális örökséget őrzik. Íme néhány mesés vidéki épület Magyarországról, melyek kiérdemelték a neves díjat. Apostagi zsinagóga. A Bács-Kiskun megyei Apostag leghíresebb épülete a zsinagóga. Külseje letisztult, egyszerű, belül azonban annál díszesebb. Az épületet barokk stílusban emelték 1768-ban, azonban egy tűzvész következtében leégett, így 1822-ben újjá kellett építeni. A zsinagóga klasszicizáló, késő barokk stílus jegyeket visel. A templom belsőben gyönyörű stukkók és falfestések láthatóak. A zsidó templomépítési hagyomány szerint a templom közepén pedig szószék, azaz bima áll. A zsinagóga 1989-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. Az épület ma faluházként működik, kiállítások, koncertek helyszíne, illetve itt tekinthető meg a Nagy Lajos emlékkiállítás is. Szennai skanzen. A Szennai skanzen Kaposvár mellett a Zselici tájvédelmi körzet területén található. A múzeum valóságos időutazás kínál őseink mindennapjaiba. Az itt álló házak a somogyi kulturális örökséget őrzik. Különlegessége, hogy a falu közepén helyezték el, valamint, hogy az egész közösség részt vett a skanzen megépítésében. A dél-dunántúli építészet éppen maradt talpas házaiból szállítottak ide néhányat, amelyet a hozzáértő idős falusiak állítottak fel. A házak mellett pincét, bognár műhelyt és pálinka főzőt is megnézhetnek a látogatók. A skanzen része az 1785-ben barokk stílusban épült református templom is, ami műemlékvédelem alatt áll. A szabadtéri múzeumot 1982-ben jutalmazták Európa Nostra díjjal. A csodás épületek, a népi eszközök és tárgyak megtekintése mellett megkóstolhatjuk a somogyi ízeket, kipróbálhatjuk a népi játékokat, sőt a somogyi nagyszülők praktikáival is megismerkedhetünk.
2: Kiállítás.
1: Eozsi mázas kortárs művekből nyílik kiállítás a pécsi Zsolnai negyedben. A 173 évvel ezelőtt alapított porcelán manufaktúra örökségét kortárs szemmel értelmezi újra az újjá élet fény. Kortárs Zsolnai Eozsinok című időszaki kiállítás. A tárlat abban a térben, ahol maga Zsolnai Júlia is dolgozott egykor, arra keresi a választ, hogyan képes a 21. századi művészet megújítani az Eozsin Lüster-Mász technika másfél évszázados hagyományát. Felidézték, hogy a Zsolnai család neve egybefort az innovációval és a misztikummal, hiszen a gyárban alkalmazott világhíressé vált különleges technológia, az Eozsin Lüster-Mász az alkimisták kutatásait idézi. A kiállítás pedig azt mutatja be, hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát. A tárlat anyaga a 2008 óta megrendezett kerámia szimpóziumokon, a Zsolnai Kulturális Negyed műtermeiben és a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának kampuszán született, egyedi stúdiómunkákból állt össze. A sorozat gyártásba soha nem került alkotások magángyűjteményekből, a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT és a Zsolnai Örökségkezelő NKFT gyűjteményéből, valamint a Bach Antiken Modern Galéria anyagából érkeznek a kiállításra.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádiókafén. A műsorvezető Olá Andrea.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ahogyan egy korábbi adásban már említettem, időnként könyvekről is beszélünk itt ebben a műsorban. Ma háromról is szó lesz, hiszen Kaszás György a vendégem, aki évek óta foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne a gyerekek és a felnőttek olyan készségeit fejleszteni, amire a jövőben sokkal nagyobb szükség lesz, mint például rengeteg tényanyag ismeretére. Témánk ma a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd, a magabiztos kommunikáció. Kaszás György kreativitássuli és gondolkodássuli című könyvei rengeteg feladattal, inspiráló történetekkel évek óta elérhetőek, a Prezentáció művészete című könyve pedig tavaly jelent meg. Mindegyikről beszélünk rövidesen. Kaszás György hosszú ideig volt egyébként egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket. Egy korábbi interjúból idézek most, kezdjünk a Kreativitás Suli című könyvével. Nevezzük a kreatív folyamatot, vagyis a fantázia működését ötletgyárnak, melynek van egy figyelem nevű anyagbeszerző részlege, egy emlékezet feliratú anyagraktára, és van egy kapcsolatképzés elnevezésű műhelye. A figyelmünk, az észlelésünk szerzi be a fantáziánk működéséhez szükséges ismeretanyagot, a tudásmorzsákat, információkat, gondolatokat és élményeket. Ezt a nyersanyagot a memóriánk raktározza el úgy, hogy a készlet darabjai szükség esetén elővehetők és felhasználhatók legyenek. Végül pedig a kapcsolatképzés során az elraktározott tudáselemek összeépítésével hozunk létre új jelentéseket, gondolatokat, ötleteket, megoldásokat. A Kreativitás Suli című könyv összefoglalja a kreatív gondolkodás tanítás főbb sarokpontjait és egységes koncepciót, módszert mutat be arra. Bár a benne szereplő izgalmas játékos feladatok gyerekeknek szólnak, alkalmasak arra, hogy a felnőttekben is kedvet ébresszenek kreativitásuk fejlesztésére, és hogy miért nagyon időszerű vagy inkább sürgető a kreativitás fejlesztésével foglalkozni? Mert az iskolában ez sajnos szóba sem kerül.
4: Hogy mi hiányzik az oktatásból, ami miatt nem kreatív, a szabadság, a gondolkodásra késztetés, a proaktív gondolkodásra késztetés, illetve annak a megengedése, annak a díjazása. Ami viszont benne van az oktatásban, az a standard. A standard, amit ha teljesítesz, akkor megfeleltél.
3: Fontos arról szót ejteni, hogy a kreatív szakmában dolgozók körül van egy ilyen misztikus légkör. Tehát az átlag ember azt gondolja, hogy erre születni kell, ezek ilyen különleges emberek, akik ilyen szabadon tudnak gondolkodni.
4: Ez elterjedt nézet, nevezetesen, hogy vannak úgynevezett áldott emberek, akik valami mennyei adománnyal születnek, akiknél a gyári felszereltség része a kreativitás. Természetesen ez nincs így. A kreativitást nem lehet fejleszteni, nem lehet tanítani. A kreatív készségeket lehet fejleszteni, és a kreatív módszereket, technikákat, kreatív gondolkodási kereteket meg lehet tanulni. Ha ez a kettő megvan, tehát a megfelelő készségek, és a megfelelő módszerek, abból jön ki a kreativitás.
3: A te könyved azt üzeni, hogy mindenki képes kialakítani ezt, sőt már a gyerekekben muszáj kialakítani ezt a kreatív gondolkodást.
4: A fő szempont az volt, hogy egy olyan könyvet adjak kézbe szülőknek és pedagógusoknak, amely könyvet ők mint egy sillabuszként használják a gyerekek kreatív készségeinek fejlesztésére. Ezért aztán ez a könyv egy ív mentén íródott. 16 leckét tartalmaz, minden egyes lecke részletesen kidolgozott, tehát aki azt a leckét úgymond le akarja adni a gyerekeknek, az nyugodtan végigmehet rajta, és ezt a 16 leckét 165 gyakorlaton keresztül lehet megtanítani. Én azt gondolom, hogy a tanárnak épp most tanuló hallgatók számára lenne ez a könyv nagyon-nagyon hasznos, akiknek még nem alakult ki a tanári személyiségük. Ezzel nem azt mondom, hogy profi tanárok ne tudnának ezzel semmit sem kezdeni, hanem sőt.
3: Mennyire fontos az, hogy kérdezni tudjanak a gyerekek, illetve hogy az mennyire újszerű egy iskolában szerinted?
4: Kérdésekre a mai hivatalos oktatási rendben nincs idő. Sokszor a teljes tananyag leadására sincs idő, és le kell érettségizniük abból, amit nem tanítottak meg nekik. Tehát ez az első dolog, az időhiány. Meg hát, hogy miből adódik az időhiány? A sok holt, vatta tananyagból. Az iskola döntőképpen a múltat tanítja a gyerekeknek, nem a jövőt. A múltra készíti fel őket.
3: Azon is gondolkodtam, hogy mennyire tudják azt a szülők akár, meg a pedagógusok, hogy hogyan lehet a két agyfélteke működését harmonizálni, és hogy milyen fontos a kreatív gondolkodásnál ennek a kettőnek az összekapcsolása.
4: Nem a magyar, a világ oktatása bal agyfélteke orientált. Tehát az adatok, számok, szabályok, verbalitás jellemzi, nem pedig a képek, a kreatív szabadság, a kérdések, a fantázia. Tehát ez a kérdés föl sem merül az oktatásban, hogy a balanszírozott agy az, amelyik még tanulni is sokkal jobban tud, mint a jobb vagy bal agyfélteke domináns agy. Tehát ez nem szempont, sajnos. Nem
3: szempont. Miért van ennek jelentősége a kreatív gondolkodásban?
4: Azért, mert kreatív gondolkodás nem létezhet tudásanyag nélkül. Tehát nem létezhet verbalitás, számok, meglévő információk, rendszerezett információk nélkül, hiszen ha ez nincs, akkor nincs mit előhívni a kreatív gondolkodás alkalmával. A jobb agyférteke pedig azért felelős, hogy az ismert tudásanyagot újféle kapcsolatokba hozza, és ezáltal az új kapcsolatok által új gondolatokhoz, megoldásokhoz jusson. Itt most természetesen a probléma megoldó kreativitásról beszélünk, nem pedig az alkotói kreativitásról, amire egyébként ez ugyanígy igaz. Nagyon el tudnék képzelni ebből a témakörből konferenciát és egyéb rendezvényeket. Nagyon el tudnék képzelni kutatásokat, táborokat, szakköröket és minden egyebet, amelyik oda vezet, hogy bizonyos, legalább bizonyos oktatókban tudatossá válik az, hogyha a gyerekekkel nagyon jót akarnak csinálni, akkor a kreatív készségüket kell megőrizni. A kreatív készséghez szükséges képességeiket fejleszteni, módszereket tanítani nekik ahhoz, hogy a jövőben valóban úgy tudjanak élni, ahogyan azt mi most elképzeljük. Hiszen ha belegondolunk, a jövő, tehát a következő 10 év szakmáinak 60%-áról még ma nem is tudunk. Mit csináljon akkor az iskola? Arra nem tud fölkészíteni, amiről nem tudunk, hanem arra tud fölkészíteni, hogy a gyerekek, amikor felnőnek, alkalmazkodni tudjanak új szakmákhoz. Ehhez kreatív gondolkodásra van szükség.
3: Egy francia kémikus, Édouard Benedictus 1903-ban levert az asztalról egy üvegpalackot, ami darabokra tört ugyan, de a szilánkok egyben maradtak, sőt megőrizték a palack eredeti formáját. Mégpedig azért, mert a palackban egy bizonyos cellulóznitrát nevű folyékony műanyag volt, ami filmként borította be a belső felületét. Benedictus fejébe akkor bevillant egy szélvédőtörésekkel járó autóbalesetekről szóló újságcikk, és ennek nyomán a műanyag film borítású üveg alapötletét hatalmas summa fejében eladta az autógyáraknak. Thomas Sullivan, egy amerikai kávé és teakereskedő, teamintákat küldött postán a vásárlóinak, de hogy ez kevesebb költséggel járjon számára, az addig erre használt dobozokat lecserélte selyemből készült apró tasakokra. És a legnagyobb meglepetésére a megrendelések többsége attól kezdve tasakos kiszerelésre szólt, amit a fogyasztók filteres teaként használtak.
5: Mennyire volt az tudatos, amikor írtad a könyvet, hogy rengeteg példát hoz, feltalálókat, tudósokat, nagyszerű embereket, akiktől nem csak hogy idézel, hanem maguk a találmányokat is, ahogyan létrejöttek, leírod. Szóval annyi információ van a gyerekek számára, és olyan érdekesen.
4: Amit te most idézel, az minden a leckékben van benne nyilvánvalóan. A leckék ugye azért írottak, hogy egy tanár, ha gondolja, egy az egybe úgy elő tudja adni. Ezeket a leckéket beszélgetéseknek hívom a könyvben, nem véletlenül, hiszen az a célszerű, hogyha nem úgy történik egy ilyen foglalkozás, hogy egy valaki áll és beszél, sok valaki ül és hallgat. Nyilvánvalóan, hogy a beszélgetés ereje rögzíti a tudást a gyerekekben. És igen, egyrészt kellett valamikhez kötnöm az egyes leckék tartalmait, másrészt igenis kell az ismeretterjesztés is. Igyekeztem úgy megírni, hogy a gyerek, az érdeklődő gyerek, ne érezze elégnek ezt, ami egy leckében benne van, és ha mondjuk Edison kerül említésre valahol, érezzen egy olyan késztetést, hogy utána néz, utána olvas. Mondok egy példát. Az egyik leckében szerepel Edison sztoria, aki estét szervezett a villanyégő bemutatására a saját birtokán. Az összes meghívott, ahogy érkezett, alig tudta kinyitni a kaput, nagyon nehezen működött. De bementek, sötét fogadta őket a kertben, és egyszer csak, mint egy varázsütésre, sok-sok ezer Edison égő villant föl, és kezdett világítani a kertben, a meghívottaknak elállt a szava. És mindenki nagyon megelégedetten távozott. Egy ember volt, aki amikor elbúcsúzott Edisontól, megemlítette neki, hogy köszönöm szépen a szép estét, Mr. Edison, de azért engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a kert kapuját megjavíthatná, mert vagy be van rozsdásodva, vagy elromlott a zsanér, nem tudom, de alig lehet kinyitni egy ekkora feltalálónál, igazán működhetne a kapu. Mire Edison, uram, a kapu tökéletesen működik. Minden egyes vendégem, minden egyes nyitással 100 liter vizet pumpált a házi víztartályomba. Ez pedig az igen erős kreatív gondolkodás gyakorlatba való átültetésének eklatáns példája.
5: Az sem utolsó dolog például, hogy Hemingway mintájára oldhatnak meg feladatokat.
4: Hemingway közismert példája egyébként, aki egyszer eljátszott azzal, hogy 6 szóból hogyan lehet egy történetet létrehozni. A 6 szó úgy szólt, hogy egy pár baba cipő eladó sose hordták. Abban a pillanatban, hogy ez a 6 szó elhangzik, nyilvánvalóan, hogy mindegyikünknek kerekedik a fejében a 6 szó mögé egy történet. Elsőre nyilvánvalóan egy tragikus történet rajzolódik elő. Az a kérdés, hogy milyen egyéb történetet lehetne erre a 6 szóra megírni. Már ez is igen jó kis agytorna a gyerekeknek. De nagyon sok

0: fantáziával kapcsolatos fejezetben, igen, találhatók, és hogyha azt mondjuk, hogy elfelejtettek a gyerekek kérdezni, vagy hogy leszoktatjuk őket róla, akkor a fantáziálás még egy ilyen dolog. Szerinted egy felnőtt életében ez mennyire fontos?
1: Először is, maradva még egy picit a gyereknél, az az alapprobléma, hogy eljut a gyerek egy olyan életkorba, illetve a szülő eljut oda, ahol a gyereki fantáziát hazugságnak fogja apostrofálni. A legnagyobb hiba, tragikus hiba. Mert a gyerek attól még fog fantáziálni, csak magába folytja. Nem mondja el. A kérdésed a felnőttekre vonatkozott végül is, hogy a fantázia hiánya oda vezet, ahol vagyunk, hogy a mindennapi ember visszafejlesztette a fantáziáját, avagy a környezet fejlesztette vissza az ember fantáziáját, az egy tragédia az emberiségre nézve. Az azt jelenti, hogy megszűnnek az álmaink, nagyjából megszűnik a jövőnk, hiszen minden új dolog az emberiség fejlődése történetében először az ember fantáziájában jött létre. Abban a pillanatban, hogy a fantázia nem működik, abban a pillanatban az életesélyeink csökkennek. És akkor a gyerek kreativitással kapcsolatban a legfontosabb kérdés. Van-e jogunk nekünk felnőtteknek ahhoz, hogy a gyerekeinket is megfosszuk ettől a tudástól, ettől a készségtől, a gyerekeinket is megfosszuk a jobb jövőjüktől? Ugye ez egy szónoki kérdés.
0: A gondolkodás suli elsősorban 10-12 éves gyerekeknek, szüleiknek és tanáraiknak szól. A könyv remek gyakorlati példák, szórakoztató feladatok segítségével mozdítja elő, hogy a diákok megismerjék és megtanulják alkalmazni a gondolkodás alapvető eszköztárát.
1: Az az érdekes helyzet van, hogy tulajdonképpen a gondolkodás suli az az első. És a kreativitás suli következik abból, mert először van szükség arra, hogy tudatosan tudjunk gondolkodni, hogy azokat az eszközöket tudjuk használni a kreatív gondolkodásnál.
0: Milyen a kritikai gondolkodó? Van egy ilyen fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy az kicsoda, az milyen ember.
1: Nagyon röviden, a kritikai gondolkodó használja a fejét, bármilyen impulzus éri őt a külvilágból, használja a fejét, megpróbálja verifikálni a tapasztaltakat, tehát megpróbálja megnézni, hogy valóban úgy van az, esetleg nincs úgy, és annak nyomán dönt, hogy az a bizonyos dolog, tök mindegy, hogy mi az, egy gondolat, egy mondat, valaki mond valamit neki, olvas valamit, hall valamit az iskolában, az a bizonyos mondat, az megállja a helyét a valóságban, vagy sem? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért? Tehát nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint hogy tudatos döntések sora a kritikai gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy mit tartok relevánsnak a valóságban, és mit nem. Azt tudni kell, az tény, hogy ebben a könyvben minden fejezetben, minden leckében annyi tartalom van, hogy abból többszörösen létre lehet hozni egy vagy több foglalkozást. Tehát a könyvet úgy kell használnia a szülőnek vagy a pedagógusnak, hogy az egy-egy fejezetben, egy-egy fogalomra olvasható dolgokból szemezget, és abból rak össze egy előadást.
0: Egyébként az, ahogyan fölépítetted a könyvedet, az mennyire illeszkedik a mostani oktatási rendszerben? Mondjuk vegyünk egy vállalkozó szellemű pedagógust, aki azt mondja, hogy szakkör formájában majd megtanítja ezt, amit leírtál.
1: Az oktatási rendszerhez semmiképpen nem kapcsolódik. Kapcsolódik viszont mondjuk a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanul a gyerek, milyen sikerrel tanul, mennyi idő alatt tanul meg valamit, hogyan tudja összekötni az egyéb tanultakkal, hogyan dolgoz föl olyan témákat, amikben nehezebben haladna, hogyan oldja meg a hétköznapi problémáit, hogyan készül föl egy vizsgára. Ezekben és számos egyéb helyzetben és aspektusban nagyon fontos. Hát gondolkodás nélkül nem tudunk élni, hát gondoljunk bele. Tudunk élni egy bizonyos szinten. Cáfolom magamat, azonban a kérdés az, hogy ha van egy sokkal magasabb, pozitívabb szint, ahol élhetnénk, akkor nem ott kellene?
0: A Gondolkodás suli című könyvben egyebek mellett olvashatunk a kérdezés fontosságáról, az elemzésről, az érvelésről, arról, hogy az állításainkat miként támaszthatjuk alá, szó esik a hitelességről, a logikáról, a következtetésről, sőt a vitakultúráról is, és mindehhez sok érdekes feladatot és rengeteg sztorit kap.

0: Az olvasó. Most egy kis szünetet tartunk, azután folytatom a beszélgetést a könyvek szerzőjével, Kaszás Györggyel.
1: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Ola Andrával a Rádió Cafén.
0: Ola André vagyok, és folytatjuk a műsort. Témánk a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd. Olyasmiről van tehát szó, ami nélkülözhetetlen már most, de még fontosabb lesz a mai gyerekek számára, hiszen egyelőre nem tudni, hogy milyen szakmák, milyen kihívások várnak rájuk, akár mondjuk 10 év múlva. Felkészülni csak az említett területek fejlesztésével lehet. Eddig az oktatásban ez rendszer szinten nem volt benne, csak akkor, ha a pedagógus maga fontosnak tartotta ezt. Kaszás György a vendégem, akinek 2 könyve, a kreativitásul és a gondolkodásul remekül használható akár szakkörökön, és bár a Prezentáció művészete című könyve felnőtteknek íródott, de a kommunikációs készségek javítása, a nyilvános beszéd megtanítása szerinte már gyerekkortól szükséges, és ebben a könyvben is ötleteket kaphatunk erre. Folytatjuk tehát most Kaszás Györggyel, aki egyébként hosszú ideig volt egy nemzet Közi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket, gyakran találkozik iskolákban pedagógusokkal és diákokkal. Korábbi könyveit is tesztelte ilyen közegben.
4: Mielőtt leadtam a kéziratot, gondolkodás suli címmel, jártam a Marci Bányi téli suliba, ahol tanítás után csináltam ilyen 2 órás előadásokat, és ezek élvezetes módon próbálták a gyerekeket rávezetni alapdolgokra. Például az egyik kedvenc gyakorlatom volt, hogy megtanítsam a gyereknek, mi az, hogy asszociáció. A 10 éves gyerek, meg a fiatalabb sem egy hülye, hanem csak abból az információkészletből tud az agya gondolkodni, amit oda belehelyezünk. És miért ne helyezzük be korábban, és miért ne mondjuk azt, hogy az asszociáció az nem egyéb, mint minden, ami valamiről eszedbe jut. Tehát, ha én fölmutatom a szemvegemet, akkor a gyerekek elkezdik mondani, hogy mik jutnak az ő eszükbe. Aztán elkezdik mondani, hogy amik az eszükbe jutottak, arról mik jutnak eszükbe. És egy pillanat alatt megtanulják, hogy mi az, hogy asszociáció. Vagy a kedvenc játékom az volt, hogy a foglalkozás háló. Azt mondom, hogy mit tudom én, asztalos. Mi jut eszedbe arról, ami az asztalossághoz kell, tehát ami kapcsolatban áll vele, és akkor jön a gyalú, a fűrész, a reszelő, ha okos a gyerekcsoport, akkor a tervezés, és így tovább. És akkor mi jut eszedbe a tervezésről? Milyen tevékenység, milyen szakma? És akkor mi jut eszedbe arról, amilyen szakmák eszedbe jutottak arról, hogy tervezés? Ja, és ez természetesen egy nagy felületen vezeti az ember, és amikor a végén a gyerek oda néz, és azt mondja, hogy Atyaisten, hát minden-mindennel összefügg, és nagyon messzire vezet ez a dolog, mert például el lehet jutni a Nobel-díjas professzortól a csatornatisztítóig például, és meg lehet ismerni azt az elvet, hogy mind a Nobel-díjas professzor, mind a csatornatisztító ember hihetetlenül szükséges ahhoz, hogy az emberi élet menni tudjon. De ez csak egy használhatósága ennek az egyetlen gyakorlatnak. Most én a nyilvános beszéd és a prezentáció témakörei felé haladok, illetve már bent vagyok ezen a területen, és ennek keretén belül kétféle célcsoporttal, az egyik az üzleti élet, hát nyilvánvaló, hogy ott a prezentáció az egy alapvető feltétel ahhoz, hogy valaki karriert tudjon csinálni. A másik pedig az oktatás. Ennek pedig az az oka, ez utóbbinak, hogy noha mind az EU vonatkozó dokumentumai, mind pedig a NAT fontosnak tartja az anyanyelvi kommunikációt, meg hát az idegen nyelvű kommunikációt is, de most az anyanyelvűről van szó, amelyben nagyon sok minden beletartozik. Mit tesz Isten? Pont a nyilvános beszéd nem. Ennek köszönhetően pedig az oktatás nem foglalkozik ezzel a témakörrel. Na most, hogyha azt vesszük, hogy a gondolat a kommunikációtól elválaszthatatlan, akkor ez teljesen megmagyarázhatatlan, hogy ennyire nincs helye ennek a dolognak manapság az oktatásban. Én fél éven át csináltam egy kísérletet, bárkivel beszélgettem bármiről, egy additív kérdést föltettem, hogy az illetőnek az elemi iskola első napjától kezdve egészen a diplomája átvételéig volt-e olyan oktatója, aki legalább egyszer több mondat terjedelemben foglalkozott ezzel a témakörrel, hogy nyilvános kommunikáció. Na most hihetetlennek hangzik, de én ez alatt a fél év alatt egyetlen igen sem hallottam. Katasztrófa.
0: Nemrég jelent meg egy könyved ezzel kapcsolatban. Arra épülnek a bemutató órák tulajdonképpen, amit a gimnáziumokban viszel?
4: Az a könyv megpróbálta nagy vonalakban összegezni azt, amit alapvetően tudni kell ahhoz, hogy ne alapvetően tudjunk nyilvánosan beszélni, hanem kiemelkedően. Alapkompetencia lenne a kommunikáció, a nyilvános beszéd, és ahogy én járok egy-két gimnáziumba, ezek egy-másfél órás alkalmak. A tanároknak szóló előadás az arról szól, hogy mit kéne megtanítani a diákoknak, és mit nem tudnak.
0: De mit, összefüggően beszélni témákról, vagy mit nem tudnak?
4: Belegondolsz, ül a kisiskolás elsős a padjában, és ott a legelején egy kicsit elóvíznak velük, mert onnét jönnek, és hogy valami átmenet legyen. Egyszer csak beüt a ménykű, és azt mondja neki a tanár, hogy ezt pedig tanuljátok meg, és holnap feleltetek. És ott tud a kis diák, és azt mondja, hogy mi az, hogy felelni. És akkor elmagyarázza neki a tanárnő, én kikérdezem, te meg elmondod. Mind a ketten tudjuk, hogy nem ez a felelet természetesen, és akkor ott van még a probléma, hogy mi az, hogy tanulni. Mert arról sincs szó a kisdiákoknál, hogy mi történik az aggyal, amikor tanulunk valamit, mit tanulunk a külvilágból, a belvilágunkból, stb., hogyan memorizáljunk, és így tovább, hanem tanuld meg, gyerekem, én meg jó, kikérdezlek téged. Uh-huh. Ugyanez van írásban is. Ha visszaemlékszel az iskolai magyar órákra, amikor fogalmazást kellett írni. Mit tudtunk a fogalmazásról az iskolából?
0: A szerkezetét maximum. Van bevezetés, tárgyalás, befejezés.
4: Pontosan. Ennyit tudtunk, hogy ha fogalmazol, akkor legyen neki bevezetése, aztán legyen a tárgyalás, abba írjál, amit akarsz, és aztán legyen egy befejezés.
0: Igen.
4: Na most el kell szomorítanom minden olyan tanerőt, aki ezt tanítja így, hogy a fogalmazás az ennél sokkal több. Szókincs, stb. Most nem fogom sorolni. Az egy külön tantárgy kéne, hogy legyen. Hányféle műfaja lehet a fogalmazásnak, példának okáért? És ugyanez egyszerűen nem tudom megérteni. Például, hogyha valaki meg tudja mondani azt, hogy Petőfi Sándor hol született, és mikor és hol halt meg, annak mennyi köze van ahhoz, hogy egy ember, egy gyerek, amikor felnő, akkor szeresse, értékelje az irodalmat, és értő aggyal olvassa. Mert hogy Petőfi Sándor hol született, azt ma már meg tudjuk nézni két kattintással, ha nem tudnánk.
0: A nyilvános beszédet illetően még azt mondd el kérlek, hogy mi a hozadéka annak, hogyha már első osztálytól, mondjuk az iskolába lépéstől a gyerek rászokik arra, mert motiválva van, hogy mondjuk egy projektor előtt kis előadást tartson, és aztán így, ahogy végig megy az általános iskolán, gimnáziumon, esetleg úgy kerül ki, hogy neki ez már egy ismerős terület.
4: Sokkal magabiztosabb lesz az illető gyerek, és sokkal változatosabban tudja kifejezni magát, sőt, általános értelemben úgy is lehet fogalmazni, hogy ő ki tudja fejezni magát, és nem áll be abba a sorba, amibe általában a kisiskolás gyerekek beállnak, meg a gimnazisták is, hogy megtanuljuk a tankönyvből azt, amivel X osztályzatot tudok kapni. És el tudjuk kerülni azt, például van nekem egy barátom, aki elmesélte, hogy az ő fia, aki most már egyetemen tanul, és egyébként kiváló matematikából, az egyetemre sorra hozta a 3-as jegyeket matekból. Uh-huh. És egyszer csak már megkérdezte az én barátom tőle, hogy te figyelj, te egy jó matematikus vagy, hogy a fenébe lehet az, hogy te csak 3-asokat hozol? És akkor a gyerek elmondta, hogy az egyetemen kétféle osztályozás van, az egyik az, hogy amennyiben valaki írásban nyújt csak be bizonyos anyagokat, akkor maximum 3-ast kaphat. Amennyiben vállalja, hogy el is mondja, akkor ha jó, akkor 5-ös is lehet. De ő nem vállalja el ezt a szóbeliséget, és egy gyerek, aki kiváló matematikából, az inkább bevállalja a 3-ast.
0: Csak ne kell megszólalni.
4: Így van. Katasztrófa. És ha én lettem volna az apja, akkor ezt nem csinálhatta volna, meg az biztos. Mert én is emlékszem arra, hogy én a gyerekemnek egy-egy ilyen jelenését, azt köröm és minden szakadtáig próbáltattam vele. Tehát például, amikor államvizsgázott, akkor az történt, hogy megtanultuk, nem szóról szóra, hanem magát elmondani azt, amit el akart mondani. De a megtanulásban benne volt az idő. Uh-huh. Mert hogy 10 perc volt a védésre adó mindenkinek. És akkor az én fiam bement a bizottság elé, és azt mondta, hogy bánják-e, hogy leteszi a telefonját ide az asztalra, mert hogy ott látja az idő múlását. Ó, nem kell azt figyelni, majd mi úgyis leállítjuk, hogyha letelik a 10 perc, de ő mégis szeretné. Oké, mondták neki. És ő tényleg, ahogyan azt igen sokszor elgyakoroltuk, tényleg a 10 perc előtt 2 másodperccel befejezte. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki így megy oda mondjuk egy védésre, de aki így megy ki felelni mondjuk az elemi iskolában, az több fokozattal nagyobb magabiztossággal fogja ezt csinálni, mert a kommunikációs készség, mint alapkompetencia, nagyon sok minőséget rejt magában. Tehát az, hogy kiállsz egy nyilvánosság elé, és nem azon gondolkozol, hogy el ne felejtsem azt a szót, bele ne süllyek, ezen gondolkodik, miközben min kéne gondolkodnia, egy dologra kéne koncentrálnia, a hallgatóságára. Na most csak erre nem jut figyelem az ilyen beszélők oldaláról, akik nagyon szívesen bújnak be mondjuk konferenciákon a pulpitus mögé, mert ott van le is írva, tehát nem fogok belesülni, ezt érzik, továbbá nem foglalkoznak a szituációval, tehát a szónoki szituációval, hanem azzal foglalkoznak, hogy mikor lesz ennek már vége, és mikor mehetek haza.
0: Az, hogy a nyilvános beszéd benne legyen az oktatásban, az, hogy a kritikai gondolkodás megtanítása, vagy a gondolkodás megtanítása egyáltalán benne legyen az oktatásban, és akár a kreatív készségek fejlesztése is, szerinted ez mikor lehetséges? Vagy hogy látsz erre bármiféle biztató jelzést, vagy irányt, vagy hol van ez a különböző országokban? Ezt most azért is kérdezem, mert 2017-ben írtad a Kreativitás Suli című könyvedet, 2021-ben jelent meg a Gondolkodás Suli, és akkor azt írtad, hogy már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy erre a gyerekeket tanítsuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy most 2026-ban mit gondolsz?
4: Magyarországon ugye nincs. Az oktatás oldaláról nincs befogadás a kritikai gondolkodást használó gyerek felé. Természetesen itt is mély tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan kiváló tanárok, akik ezt szeretik, akik például vitaképesek egy gyerekkel, de nem ez a jellemző. Külföldön általában egyébként ugyanez a helyzet. Birtokomban van egy cikk, egy angol, hát nem tudom, hogy író vagy újságíró, vagy ki írta ezt. Angliában ugyanez a helyzet, hogy nincs, nem figyelnek oda a nyilvános beszédoktatásra. És az a meglepő, hogy ugye 2000 pár száz évvel ezelőtt a görög oktatásban egy hihetetlen fontos dolog volt a retorika, a háromosztatú oktatás felső három évében csak ezt a tantárgyat oktatták írásban és szóban. Néha kiegészítették némi logikával és etikával, de az nem volt jellemző. Három éven át tanították azt, amit itt nulla percen át tanítanak. Eltelt 2300 év, és úgy döntött az oktatás, hogy ez nem érdekes, ez az alapkompetencia.
0: Kíváncsi vagyok, hogy most mit gondolsz, hogy a mesterséges intelligencia és a kreativitás, emberi kreativitás kapcsolata hogyan változik?
4: Köztudott az, hogy a mesterséges intelligencia mintákból dolgozik, meglévő dolgokból, és nem jut el a kreatív gondolkodás szintjéig, mert ugye a kreatív gondolkodás egyik méghozzá érvényes meghatározása az úgy szól, hogy a világban már létező momentumok, dolgok újszerű összerendezése, és abból jön ki valami új releváns ötlet, tehát az összerendezéshez még hozzátartozik az is, hogy valamilyen probléma megoldására szülessen meg. Én nem vagyok jós, nagyon sok jós van e téren a világban, tehát én már nem hiányzom közülük, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a hidat a kettő között, az AI és a kreatív gondolkodás között át tudjuk hidalni. Azért nem, mert csak mintákból dolgozik. És azért, mert nagyon sok egyéb dolog hiányzik belőle, amitől egy, mondjuk egy könyv kreatív lesz. Azzal a sok-sok dologgal, ami eszébe jut egy olvasónak, amikor egy mondatot elolvas az adott könyvből. A mesterséges intelligencián ez csak nagyon korlátozott mértékben történhet meg, mert hogy a mesterséges intelligenciának nincs meg az asszociációs képessége. Nem tud a gondolkodásba ilyetén módon belecsempészni új elemeket. Semmiképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy hype van körülötte most, és ez alá fog hagyni. Látom a mesterséges intelligenciának az előnyeit, a használhatósági módjait, például dokumentációk elkészítésénél, forráskeresésnél, igen, de annál többet nem nagyon tudok. Számomra világos, hogy az AI használók jelentős részében a különböző programok azok a lustaságnak az annullálására szolgálnak, tehát nem kell megcsinálnom. És akkor iratnak a legegyszerűbb dolgokat is, ha említem, mondjuk üzleti levelet. Hát nem tud üzleti levelet írni az AI, csak kérdés az, hogy mire mondjuk azt, hogy ez egy üzleti levél. Ha egy AI-tól kérsz egy üzleti levelet, akkor ugyanúgy nem tudod azt, hogy kéne megcsinálni, és miből kéne állni egy üzleti levélnek, mint akkor, amikor nem volt AI. Akkor se tudtad, csak akkor egy embert kértél meg rá. Az én véleményem szerint az emberi agy működését nem lehet ezzel helyettesíteni. Sokan a tanulás szükségességét helyettesítik. Tehát van például most már olyan, hogy ajánlja a program, hogy promptot adjál, és akkor megcsinálja a prezentációdat. Tényleg lesznek benne egymás után diák. Csak éppen nem nevezhetjük egyrésztről prezentációnak, másrészt aki korábban se tudta, hogy kell megcsinálnunk egy prezentációt, az ezután se fogja tudni elbírálni, hogy amit kapott a mesterséges intelligenciától, az tényleg egy prezentáció-e, vagy csak diák.
0: Egymás utánja.
4: Hát persze, mint ahogy a Nemzeti Oktatási Hivatal oldalán látható úgynevezett prezentációk kinéznek. Na most az Oktatási Hivatalban sem tudják ebből kiindulva, hogy mi az, hogy prezentáció, és hogy kéne megcsinálni. Azt meg pláne nem gondolják át, hogy netán esetleg a tanárokat kellene ez ügyben egy kicsit képezni, de most azért változások lesznek.
0: Igen.
4: Számomra most, hogy egy-két gimnáziumban már voltam előadni a tanárok között, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az például egy hatalmas lyuk a tudásukban. Vannak tanárok, akik úgynevezett prezentációk segítségével tanítanak, teljesen hibás prezentációk segítségével. Tehát ott látom, hogy már rég el kellett volna kezdeni ezeknek a tanároknak lehetővé tenni azt, hogy alapszinten tanulják meg azt, hogy milyen egy prezentáció, mert amivel ők ki fognak állni a diákjaik elé, olyanokat fognak a diákjaik is csinálni.
0: Kaszás György volt a vendégem, a Kreativitás Suli, a Gondolkodás Suli és a Prezentáció Művészete című könyvek szerzője. Azért tartottam fontosnak, hogy ebben a műsorban szó essen ezekről a témákról, mert bizonyos tudományterületek képviselőivel, neves tudósokkal beszélgetve mindig kiderül, milyen sokat jelentett számukra az indulásnál egy-egy kiváló pedagógus, aki megtanította őket gondolkodni, nyitottá tette őket a világra. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
1: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások. Tudomány és innováció. Ola Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Ola Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu
3: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban az elsőtét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Von Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A Némakór ellen kampányolnak. Történelmi eredmény a Szokka Európa bajnokságon. Nyári meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. Csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A Némakór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése, gyógyszerrel, életmód. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. Emberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokka Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutotta a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A bronzmeccs hosszú ideig kiemelt küzdelmet hozott Szerbia ellen. A magyarok kapuját Szacskó László több nagy védéssel is megmentette. A hajrá azonban a szerb Beké volt, akik két szabadrugásból eldöntötték a találkozót. Az érem ugyan elmaradt, de a negyedik hely minden idők legjobb magyar EB szereplését jelenti a Szokka történetében. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről lesz szó, és van szó, most már jó pár epizódon túl vagyunk. Ma a kutatások és a tudomány oldaláról fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, dr. Kis László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren csillagászat és föld tudományi kutatóközpont főigazgatója, Tudós Laci néven fut, levegőt is kellett vennem, hogy ezt végig tudjam mondani. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Erről a tudós laciságról mindenképpen fogunk beszélgetni, de ami nekem eszembe jutott, hogy ugye a csillagászat, meg a csillagvizsgálat az pont egy ilyen klasszikus elefántcsonttoronyban zajlik eredetileg. Tehát, hogy is van ezzel az elefántcsonttoronnyal és a tudomány közérthető vétételével, hogy látod?
2: Én ezt teljes mértékben cáfolom, hiszen bármely csillagvizsgáló, ahol mondjuk így, hogy van lakosság vagy népes mondjuk település a közelben, az mindig is várta a látogatókat. Tehát a csillagászok azok szeretnek beszélni a tudományukról. Pár év ezelőtt a Nature-ben egyébként a szaklapban volt is egy ilyen elemzés, hogy megnézték, hogy milyen tudományterületeknek vannak globálisan látható képviselői, és az jött ki, hogy ezek a csillagászok valami miatt jobban szeretnek az átlagnál is kommunikálni a saját és mások tudományos eredményeiről, és én azt gyanítom, hogy ebben benne van az, hogy ez az a téma, ami ténylegesen a legnagyobb populáció arányt érinti meg. Itt most elárulok olyan műhely titkokat, hogy szoktam nézegetni a Google Trends-et, ahol lehet országra is, meg témára is szűrni, és akkor pont valamelyik nap megnéztem, májusban fogok egy előadást tartani egy ilyen tudománykommunikációs konferencián, hogy Magyarország, Németország, Franciaország, Vietnám, Google Trends ország tudomány, és a tudomány témára ráhúzva, és akkor mindig csillagászat van. Legalább fele legalábbis a témáknak most legutóbb a Jupiter, a áprilisi Liridák meteorraj, meg üstökös, meg ilyesmi. Tehát ezek azok a témák a földi légkörön túli világnak a szépséges témái, amelyek a lakosságnak egy igen nagy részét oly mértékben megragadja, hogy még a Google Trends is fölfigyel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi kielégítünk egyfajta kereslet, kínálaton működő tudománykommunikációt, annak megvannak a természetes okai.
1: Azt a kifejezést használtad, hogy érinti meg, meg aztán, hogy ragadja meg. Milyen mértékben érinti? Tehát ezt értem, hogy izgalmas, és megérinti, de tulajdonképpen ennél távolabb ugye semmi nincs az embertől.
2: Igen, de egy szép csodás meleg nyári éjszakán, amikor kimegyünk sétálgatni kedvesünkkel a holdfényes éjszakába, vagy holdfénymentes éjszakába, és nézd, ott szaladt le egy hulló csillag az égen, hogy az augusztusi csillaghullásra fölidézzük. Tehát lehet, hogy mondjuk így azt, hogy a hétköznapi életünket kevésbé érinti a csillagászat, bár nyilván, hogyha fejünk fölött csapódik be egy kis bolygó, és annak a légköri robbanása betöri a városunk ablakait, mint például ez Cseljabinszkban megtörtént 2013. Tehát én akkor van közvetlen hatás is, de nyilvánvalóan elsősorban én a szellemi, lelki hatásokra appellálok, amikor azt mondom, hogy szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, és van, aki még nem tudja, hogy érdekel a csillagászat. Tehát ez egy eléggé egyszerű felosztása a lakosságunknak, és ennek ténylegesen az van mögötte, ez egy kicsit arrogáns egyébként, nyilván ezt most el is ismerem itt teljesen nyíltan és őszintén, hogy ez egy arrogáns felosztása a lakosságnak, mert más tudományterületek is lehetnek érdekesek, de ez az, ami valahogy, nem tudom miért, ugye már a barlangi ősember is vannak olyan barlangrajzok, ahol fölismerhetően az Orion csillagkép, a Bika csillagkép feje, meg a Fiastyúk ott van, mellette egy holdsarlóval. Tehát már 10 000 évvel ezelőtt is szükségesnek tartották a barlang lakó ősi népek, hogy megörökítsék az égen látott dolgokat. Nyilván azért, mert Istennek hitték őket, valamiféle nagyhatású dolgoknak.
1: Itt a szellemi részhez érkezünk. Igen. Viszont. Miért gondolod, gondoljuk azt évezredek óta, hogy fent a csillagokban meg vannak írva dolgok, meg következtethetőek belőle események. Ez a része mennyire van jelen mondjuk így a, akár a te életedben is, meg az emberek miért ilyen izgatottak ebben az ügyben?
2: Szerintem ezt lehet érteni, hogyha visszagondolunk mondjuk így azt, hogy a mezőgazdaságnak a gyökerei azok több tízezer évre visszanyúlnak, amikor az emberiség elkezdte művelni a területeket, elvetett magokat, és akkor azok kikeltek, és akkor az ember learadta a termést, állatokat kezdett tenyészteni, és az éves periodicitást, hogy most éppen újra jön az tavasz, nyár, ősz, tél, hát honnan lehetett látni az időjárási változások mellett, vagy azoktól függetlenül az égen, hogy mi látszik. Ugye a csillagképek szezonális, tehát évszakos megjelenése az egy természetes órát ad, ugye a magyar pásztoroknál is. Ez egy följegyzett információ, hogy nagyon szépen ismerik a csillagképeket, mert tudják, hogy a birkákat, mit te, akkor hajnalban már látszik az Orion, akkor mit kell csinálni a birkákkal reggel hatkó. Tehát, hogy ez megvan még a magyar népszokások, vagy népi ismeretben is. Volt egy nagyon fontos gyűjtés a hortobágyi pásztoroknál, hogy a csillagképeket nagyon szépen ismerik. Tehát azt, hogy a csillagos ég az ad egy természetes órát, és köztük, a csillagok között vándorolnak a bolygók, bolyonganak. Ugye Merkur, Vénusz, a Vénusz az esthajnal csillagként nagyon föltűnő, de a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bolygó is úgy megy végig a csillagos égen több év alatt, ugye a Jupiter 12 év alatt jár a körbe az eget, a Szaturnusz 30 év alatt, amit már a régiek is észrevettek, hogy oké, hogy van a nagy kozmikus óránk a csillagképekkel, ami jelzi az évszakok múlását, de még ott közöttük valamik bolyonganak is, és nyilvánvalóan egy ilyen ősi hiedelem világban, hogyha valami ezen a furcsa égen még mozog is, az biztos valami isten. És ha azt hisszük, hogy ez nincs jelen mindmáig velünk, akkor tévedünk, nézzünk rá a naptárunkra. Hát honnan van a hetes számrendszer? A hétfőket szerd, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Onnan, hogy az ókori klasszikus bolygók, azok heten voltak. Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold, Nap. És ha megnézzük a mondjuk az indogermán népek nyelve, vagy indoeurópai kultúrákban a napok neveit, ugye Saturday, Sunday, Monday, felismerjük a bolygóknak, vagy a bolygókhoz társuló isteneknek a nevét. Tehát ez nagyon-nagyon mélyen átitatja ez az ősi asztro, nem akarom befejezni a szót, mert akkor adott esetben nem feltétlen mai használatú, mai értelmű kifejezéshez jutok, de szóval ez az asztro vonalon beszivárgó, hát nem is tudom, kulturális és társadalom szervezési környezet, az igenis mindmáig jelen van velünk.
1: Ha jól értem, akkor a te szűkebb kutatási területed, régebben az volt lehet, hogy most is az exbolygók, ugye ezek
2: exobolygó, olyan... egész pontosan, van egy O betű, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygóknak a kutatása. Hát ez olyan 2009 óta került rá a palettámra.
1: És ők kik? Vagy mik?
2: Ugye ezek olyan égi testek, amelyeknek a létezését 1995-ig csak elméletekből sejthettük esetleg. Tehát ugye az exobolygók, az extraszoláris bolygó kutatásra az, aminél leginkább el lehet azt mondani, hogy a megvalósult science fiction. Ugye amikor én még a 90-es években egyetemre iratkoztam, én lézerfizikus akartam lenni, nem kis mértékben azért, mert szerettem volna egy olyan lézerkardot fejleszteni, mint amivel Luke Skywalker küzdött Darth Vaderre, vagy fordítva. Tehát egy valamiféle ilyesmi dolog, tehát akkoriban a más csillagok körül keringő bolygók a Star Wars-ban, a Star Trek-ben, a Battlestar Galactica, meg ilyesmi sci-fi-ben volt. 95 novemberében jött két svájci tudós, Michel Mayor, a professzor, és Didier Kello, a PhD hallgatója, akik felfedezték az első naphoz hasonló csillag körüli értelmes bolygótömegű kísérőt, ez volt az 51 Pegasi B, 95 november 23, 2019-ben, 24 éve később fél fizikai Nobel-díjon osztoztak egynegyed arányba. Az első naprendszeren kívüli, naphoz hasonló csillag körül keringő bolygó felfedezését. Ez ma a csillagászatnak a legdinamikusabban fejlődő területe, és hát az én kis szerény hozzájárulásom az abban merül ki, hogy 2012-ben a magyar kutatói közösséget bevittem az Európai űrügynökség KEOPS űrtávcső programjába, ipari partnerrel, az Miskolci Adnat és KFT-vel alkatrészt gyártottunk egy 56 kilós műhold számára. 2020 úszót ez gyártja nekünk a tudományos eredményeket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és hát arra a munkára alapozva, immáron hál' Istennek az utódaim, viszik tovább a magyar kutatói közösséget olyan európai ügynökségi exobolygós űrtávcsekhez, mint a 2027 elején elinduló Plátó, ami Európa válasza 20 év késéssel, mint ahogy azt megszoktuk, Amerikának a Kepler űrtávcsövére, ami 2009-től 13-ig működött, tehát a Plátóval Európa keresni fog, és nem csak keresni fog, találni is fog sok tízezer exobolygót, más csillagok körül keringő bolygókat, több ezer, akár több száz, több ezer fényév távolságban, és aztán a 2031-ben pedig elindul az Ariel, ami egy infravörös űrteleszkóp lesz, ami infravörös tartományban, a Hősugarak Birodalmában fog ezer bolygóról, ezer exobolygóról színképet kimérni, és ezáltal az a reményünk, hogy majd megértjük azt, hogy hogyan keletkeznek és hogyan fejlődnek ténylegesen, és milyen légkörökkel rendelkeznek ezek a planéták más csillagok körül. Ebben is benne vagyunk mind magyar kutatók, mind magyar ipari résztvevők, egész komoly megrendeléseket sikerült megszerezni ehhez a összességében nagyjából 700 millió eurós ár költségvetésű Ariel űrtávcső. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát mi nem 20 forintos kis gurigákkal gurigázunk.
1: Nem csekélység.
2: Tehát ez egy komoly műszer, ez az Európa űrügynökségnek a medium, tehát közepes misszió tartományához tartozik. Az a nagyjából fél és egy milliárd euró közötti árcímkéjű fejlesztés.
1: De akkor ez röpköd.
2: Ez majd repülni fog, ugye a 27-ben induló Plátó is, meg a 31-ben elindul Ariel is, el fog menni egy bazi nagy rakétán, kitő a Földtől másfél millió kilométerre a naptól elfelé, ezt mi csillagászok úgy hívjuk, hogy az L2 Lagrange pont környékére, ott most is ott vannak űrtávcsek, mert James Webb is ott van például. Az egy azért jó hely, mert hogy a Földhöz rögzítve járja körbe a nap körüli pályát, és nincs közel a fényes Föld, ezért aztán nem okoz mondjuk mérési problémákat az, hogy a fényes Föld bevilágít a távcsőbe. Ugye a Hubble űrtávcsőn ez például előfordulhat. Tehát nem sem fordul elő, de zajforrásként a fényes Föld megjelenik. Úgyhogy az egy olyan jó hely, messze van tőlünk, oda a űrhajós nem fogunk kiküldeni soha az életbe, tehát bízunk abban, hogy ezek az eszközök szépen fognak működni. A lényeg, amit ebbe az egészben ki akartam hozni, hogy az Európai űrügynökségnél is, és a NASA-nál is, a japán űrügynökségnél is, az exobolygók kutatása, tehát a más csillagok körül keringő planéták kutatása az abszolút top prioritású terület.
1: Na most a bazi nagy rakéta ügyéről jutott eszembe, hogy te most voltál egy rakéta kilövés tervezésénél. Ez hát, hogy volt?
2: Ez úgy volt, hogy ugye megkeresett engem, mert most már lassan, hát talán most már két éve ezelőtt a egyik szegedi utazásiroda, Mortonos utazásiroda, hogy figyelj László, te látszol, ugye itt láthatóságról beszélünk, te elég jól látszol, lenne-e kedved egy ilyen turisztikai terméket fölvállalni a nevedhez, hogy viszel turistákat Floridába, a Kennedy űrközpontba egy hétre, ahol egy hetes utazásokra, ahol azt vállaljuk be, hogy ha lehetséges, akkor megnézzünk egy élő rakétaindítást. Ugye ez 24 őszén sikerült, az volt a pilot program, akkor repültünk először, jött is ránk a hurikán, átment a hurikán, és akkor utolsó nap visszaindulás napján megnéztük a Europa Clippernek az indulását, ami egy 5 milliárd dolláros Jupiter szonda, ami akkor nagyon nagy mondás volt, hogy sikerült elkapni. Aztán 25 tavasz, februárjában volt, ugye egy év ezelőtt, ott akkor két Starlinket láttunk, egyik az hajnal 2-kor tenger melletti susnyásból esett az eső, az vitkapocsék volt, de a második Starlink indítás az viszont egy ilyen naplementek, tök jó volt, nagyon szép volt, gyönyörű volt az egész, és most harmadszorra voltunk idén februárban az Artemis 2-t. Ugye a Holdra embert végül is két hónappal a tervezethez képest eljuttató rakétát megnéztük, és hát egy buszkirándulás keretében 400 méterre meg tudtuk közelíteni a nagy narancssárga rakétát, és akkor ott kicsit profánul mondtam ott a utas társaknak, hát hogyha most egy nagyot köpünk a levegőbe, akkor lehet, hogy egy DNS darabka rátapad a rakéta külső falára, és akár mondhatjuk azt is, hogy belőlünk egy DNS szegmens eljuthat a Holdtól 6000 kilométeres távolságra, távolságra, ami nyilván hülyeség, de a dolognak a szimbolikája mégiscsak annyira erős volt. Tehát ott több utastársamon is láttam a meghatódottság állapotát.
1: Azt hiszem, hogy a nyálgyűjtést.
2: Nem, főleg amikor a tükörben néztem és önmagamra is gondoltam, tehát tényleg nagyon megérintette az emberi lelket az, hogy az a nagy narancssárga rakéta valamikor a közeljövőben, ugye 2 hónappal később végül, de embereket visz 54 év után ismét a Holdhoz. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát nem láttunk végül is rakétaindítást, a kedvezőtlen téli időjárás miatt az összes rakétaindítás csúszott, hideg volt, fagy volt, ez szivárgott, az szivárgott, úgy jöttünk el, hogy nem láttunk élő rakétaindítást, de 400 méteres távolságra lenni a Holdhoz eljutó rakétához, az egy hihetetlen jó érzés volt.
1: És mi ebben az a nagyon nagy truváj, ami miatt ez most ilyen nagyon nagy izgalmat okozott, ez a Hold megközelítés? Tehát mi az, ami tudományilag vagy technikailag annyira izgalmassá tette ezt a mostani kilövést?
2: 54 éve nem járt ott ember. Tehát ez egy évszázadonként egyszer előforduló átlagosan esemény. Tehát egy elég ritka történet. Nyilván abban bízunk, hogy ez most már gyakrabban lesz. Ugye az Artemis programot az első Trump adminisztráció hirdette meg 2017-ben. Az volt a mondás, hogy Amerika kitűzte célul, hogy vissza a Holdra. Ennek sokféle okát el lehet mondani, és most nem akarok ebben nagyon mélyen szántan bele ásni magamat, de mondjuk ugye Kína is kitűzte, hogy 2030-ig tajkonautát, tehát kínai űrhajóst juttat a Hold felszínére. Más országok eszközökkel folyamatosan haladnak a Hold felé. Ugye nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy Pakisztánnak már tavaly is volt 2 működő holdszondája. Tehát nem csak a nagyhatalmak kiváltsága az, hogy a Holdat, mint technológiai tesztpályát használhassák. És az emberes jelenlét a Holdon nyilvánvalóan most megint csak az van, hogy kinek nagyobb és hosszabb és vastagabb, tehát a pénztárcája, ami ezt lehetővé teszi számára, de azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a mondjuk így holdi erőforrásokat, amelyek hosszú távon akár gazdasági hasznot is képesek lesznek termelni. Én nekem nagyon szilárd meggyőződésem, hogy ez az emberes holdutazás is, az emberes holdi jelenlét is akkor lesz fönntartható tevékenység, mint hogy az űrkutatásnak egy számos más ágáról ez elmondható, hogy akkor lesz az fönntartható tevékenység, ha gazdasági hasznot fog termelni. Ugye jelenleg nagyon sok gazdasági haszon termelődik a világűrben, itt közvetlenül a Föld körüli térrészből. Fölrakunk műholdakat, és visszafelé nézünk, visszafelé sugárzunk széles sávú internetet, visszafelé sugárzunk képeket a, mit tudom én, a földi légkörről, meg a hullámokról, meg a nem tudom miről. Rettenetes. Ez egyszerű hétköznapi ember szintjén nagyon nagy a világűr gazdaságnak a 2024-es teljes forgalma, jól emlékszem, ami 400 milliárd dollár volt, ami nem olyan nagyon nagy, de éves szinten 7-8%-kal bővül. Legtöbb kormány őrületesen büszke lenne a teljesítményére, ha a nemzetgazdaság éves szinten 7-8%-kal nőne, már 1-2-nek is örülni szoktak.
1: Hajaj.
2: És gyakorlatilag a több ilyen ipari elemző szerint a 2030-as évek első 1-2-3 évébe át fogja lépni az 1000 milliárd dollárt az űriparnak az éves forgalma, és a hasznossági aránya is egyre nagyobbá válik. Ez és ez még mind itt a földközeli térrészben történik. A Holdnál ez még mind befektetés, humán befektetés, pénzügyi befektetés, politikai befektetés, és ebben akkor most ott van benne egy csomó dolog, ami a nagyhatalmak vetélkedéséhez is kapcsolódik. Szóval ott még nem látszik az a fajta űrgazdaság és űripari haszon, mint itt a közeli űrben a Föld körül. De mindenképpen ez most az emberiség high-tech tevékenységei közül az egyik kimagasló. Nem feltétlenül a legkimagasló, bár egy 100 méteres rakéta az igencsak kimagaslik a környezetéből, de nyilván a biotechnológiában, a mesterséges intelligencia kutatásban, a kvantumszámítás technikában egy csomó dologban van még hasonló szintű és rangú kiemelkedés. De itt ez most nekünk csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő nyilván a szívünk legmelegebb csücskébe tartozik.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Tudós Lacival, dr. Kis Lászlóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok, és itt voltam a Rádió Káféban, és nagyon jól éreztem magam, egy igazi baráti beszélgetés volt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. concertobudapest.hu.
1: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikussal, Tudós Lacival beszélgetek, és nem mellékesen mondom, hanem mint fontos téma, megkaptad az év ismeretterjesztő tudósa díjat is, sok egyéb mellett, és azért alapvetően, és ez előbb is utaltál ezzel a szegedi utazási irodáról, hogy te látható vagy, és ezt valamilyen módon érdemes használni, meg rendet építeni belőle, bár ezt a szót már nem mondtad. Tehát hogyan alakul ez a te életedben, hogy a tudományos teljesítményed, meg a tudományos létednek a laikusok számára megjeleníthető tudásanyagot is átad, vagy lehozzad?
5: Nem mondtad ezt a brandet korábban, de most én mondom. Tehát ugye, amikor intézetigazgató lettem, a Csillagászat Intézet igazgatója 2016-ban, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy látogatóközpontot ott fönn a Normafán. Ugye ebből lett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. 2019-re eljutottunk oda, hogy összeraktuk azt,

0: Pontosabban a csapatam összerakta azt a látogató központot, amit ma úgy ismerünk, hogy Schwab Pécsi csillagvizsgáló. És akkor egy PR céget fölkértünk, egy brand aktivációs stratégia kidolgozására számunkra. Istentelen mennyiségű pénzt kifizettem azért, hogy aztán lerakjanak elém egy brand aktivációs stratégia címet viselő 280 oldalas PPT prezentációt, ahol valahol a 60. oldal környékén, ez volt 5 évvel ezelőtt 2021 környékén, azt hiszem 21-ben, a 60. oldal környékén körbejárták azt, hogy én, mint Kis László csillagász, alkalmas vagyok-e arra, hogy erre az újonnan bevezetni kívánt brandnek, a Schwab-Pécsi csillagvizsgálónak jó arca lennék-e. És hát el kellett, hogy szontyolodjak, nem lepődtem meg persze nagyon, hogy kimutatták, hogy én már akkor brand voltam. És a Kis László csillagász brand az nem volt alkalmas a Schwab-Pécsi csillagvizsgáló fölfuttatására, mert azt mondták, hogy az én szereplésem a médiában, ami nagyjából 2010-es évek közepén kezdett el igazán intenzívvé válni, az már addigra egy olyan súlyú szereplővé tett, hogy agyonnyomtam volna az új brandet. És abban a pillanatban visszavontam magamat a Schwab-Pécsi csillagvizsgálót reklámozó arcokból, előre toltam a fiatalokat, csináljátok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Én szépen építgetem a saját Kis László csillagász brandemet, ugye ehhez van egy viszonylag tisztességes magyar tudomáskörök nek a aktivitását összehasonlítva, mondjuk így a Facebookon egy 36 ezres követő tábor egy oldalon van egy YouTube csatornám, most lépte át a 32 ezres feliratkozói számot, nagyjából 5 milliós megtekintés a 420-valahány videómra, amit készítettem az elmúlt, hát most már lassan 6 évben. Tehát én ezt így kezdetben ösztönösen, és most már az utóbbi 5 évben, főleg miután a PR cég megmutatta nekem, hogy egy brand aktiváció az hogy történik a valóságban, mondjuk így azt, hogy kicsit tudatosabban is ezt építgetem. És ez valójában annak az oldalamnak a csatornázása, hogy korábban tényleg keveredtek a szerepek. Ugye voltak mindenféle funkcióim. Voltam a pár évig a Magyar Csillagászat Egyesületnek az elnöke, ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja, intézetemnek volt igazgatója, aztán a kutatóközpontomnak lettem a főigazgató. Mikor, miként szólalok meg? És igenis tudatosan elkezdtem figyelni arra, hogy amikor elmegyek egy tévéműsorba vagy máshol, akkor mit írjanak a nevem alá, hogy a CFK, a Hunren CFK főigazgatója, az MTA tagja, az MCE elnöke, vagy egyszerűen Kis László csillagász. És voltak helyzetek, amikor azt gondoltam, hogy sokkal jobb, mindenkinek egyszerűbb az élete, hogyha az intézményemet nem terhelem esetleg olyan szereplésekkel, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek tetszenek.
1: Tehát nyilván ezek, amikor mondjuk sarkosan kell fogalmazni, gondolom ez valami ilyesmi.
0: Például, amikor mondjuk így szabadabban szeretném megfogalmazni a magánvéleményemet, azt sem mindig teszem meg valójában, de fogalmazunk úgy, hogy megpróbálom elkülöníteni ezeket a szálakat. Ez olyan, mint amikor az embernek rettenetesen nagy kommunikációs aktivitása van, és akkor van egy mondjuk céges e-mail fiókja, van egy magán privát e-mail fiókja, a barátoknak, akárkinek, van egy privát-privát e-mail fiókja a szeretőnek, meg a üzleti partnereknek, a legszenzitívebbeknek, meg van egy privát-privát e-mail fiókja, amivel abszolút csak három emberre tartja a kapcsolatot. Tehát, hogyha ezt így szépen az ember külön teszi, akkor rend keletkezik az életében, mert nem szerencsés, hogy ezek a különböző szerepek összefonódnak.
1: Amikor a laikusoknak szán, nem tudom, hogy így szoktuk-e így, az érdeklődőknek nagy közönségnek szánt kommunikációról döntesz, vagy döntöttél, mert ez talán lehet egy olyan pont, amikor tudós éned, vagy ez a, mert akit felsoroltál, intézmények, aminek a vezetője voltál, vagy ez alapján nyugodtan lehet egy ilyen szürke öltönyös, vagy szürke zakós tudományos.
0: Nincs semmi, ami távolabb van tőlem.
1: És ez az, igen, tehát, ha leírják ezt a personát, hogy valaki egy ilyen intézménynek a vezetője, akkor nem feltétlenül egy jól kommunikáló, vagy szívesen kommunikáló, brandet építő tudósra gondolunk, sőt, hát miért gondolnánk arra? Tehát, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, vagy folyamat, amikor arra jutottál, vagy tudatosult benned, hogy igen, ez a nagy közönség számára is izgalmas lehet.
0: Az, hogy a nagy közönség számára izgalmas lehet, ezt pontosan tudtam, mióta eszemet tudom. Ugye a 90-es években a Szegedi Csillagvizsgálóban dolgoztam bemutató csillagászként. Én első években minden pénteken, aztán az utolsó pár évben minden kedden és pénteken nyitvatartásokat vezettem. Ez 1992-től 2002-ig tartott. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a saját számolásom szerintem 25-30 ezer embernek mutatta meg a csillagos égbolt szépségét, és akkor rájöttem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Ugye volt egy ausztrál kitérőm a 2000-es évek első évtizedében, és aztán az Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia 2009 őszén hozott haza a Lendület Fiatal Kutatói Programnak a támogatásával. És akkor ott az egy tudatos választás volt a részemről, hogy az Akadémia végül is tulajdonképpen hozzám vágott egy zsák pénzt. Akkor egy jelentős fizetést adott, egy kétszeres egyetemi tanári bért, kaptam tőle 211 millió forintot 5 évre, egy saját kutatócsoport felépítésére, és az Akadémián leéreztem kimondatlanul is, hogy a Lendület program egy sikerkommunikáció része kíván lenni. Tehát amikor az Akadémiánál megkértek, hogy menjek már el mondjuk a Weiser Alindának a Záróra című műsorába beszélgetni, akkor egy másodpercig sem kételkedtem, hogy nekem ezt fel kell vállalnom, hogy mutassam azt, hogy az Akadémia jó dolgokat csinál. És aztán később is ez, amikor már intézményvezetőként kezdtem el funkcionálni, vagy afelé kezdtem el haladni, akkor azért kikristályosodott bennem egy értés, hogy jól lehet látni, hogy a modern társadalmi folyamatok többsége az a kommunikációs térben zajlik. És aki ott nincs, az nincs. Tehát ott kell lenni ahhoz, hogy tudjanak rólunk, hogy a kis agyakban ott legyen. Ha vannak ezek a csillagászok, ezek tényleg néha egész érdekes dolgokat csinálnak. Mióta főigazgató vagyok, hó, vannak ezek a földtudósok is. Jön a szaharai homok, hát hú, tényleg, és akkor a napelemtáblák másképp termelik az energiát. Hát ez de érdekes. Tud erről a napelemtermelő cég? Esetleg tud egy új protokollt kidolgozni, hogy hogy kell időnként a szaharai homokot lemosni a napelemtáblákról? Tehát ilyen értelemben a kommunikációs térben jelenlét az valahol mindennek az alfája és az omegája.
1: Okay.
0: Ott kell kezdeni, és egyébként aztán ott lesz a vége is a dolgoknak, amikor az eredményeket meséljük el.
1: Hát ezt abszolút örömmel hallom, tehát mint akit balzsammal kenegetnek, hogy a kommunikáció ennyire fontos. Ugyanakkor a nagyon elitista rétegben, amire gondolom, hogy nem vonod be magad, vagy nem gondolod magad oda tartozónak.
0: Nagyon radikális véleményt tudnék megfogalmazni erről az elitista rétegről.
1: Tehát, hogy a tudósok között azért van egy ilyen lenézés, vagy ellenszem, van nagyon sokat kommunikáló kollégák felé. Ez azért nagyjából elmondható?
0: Szerintem ez változik már. Tehát volt ez a klasszikus, hogy az akadémia, mondjuk az akadémiai világ, ugye academic world, ugye angol szász nyelven az academic, az nem csak a akadémia, mint kutató hely, vagy kutatóknak a gyülekezete, hanem az egyetemi világra is vonatkozik. Tehát ha ezt a kettőt így együtt tekintjük, akkor én azt gondolom, hogy változott sokat a hozzáállás. Nyilván régebben volt egy ilyen, hogy hát én tudós vagyok, hát akkor én, tehát miért nem hiszik el, amit én mondok? És pontosan lehetett látni a koronavírus környékén, amikor a tudományba vetett bizalomnak egy nagyon erős megroppanását tapasztaltuk. Amikor a döntéshozók rákényszerítették a tudomány művelőit, hogy mondjanak definit, azonnali, konkrét válaszokat olyan kérdésekre, amikre nem lehet tudni definit, azonnali és konkrét választ. De a döntéshozók ezt várták tőlünk, a tudósoktól. És amikor aztán nem az következett be, amit mondjuk így a tudósok javasoltak a döntéshozóknak, és a döntéshozók pedig úgy mutatták, hogy hát ezt mondják a tudósaink, akkor ez biztos így lesz, és nem úgy lett, akkor az egész rendszerben megroppant a bizalom. És én ezért is gondolom azt, egyébként rendkívül fontos az, hogy a tudomány képviselői kimenjenek, és mindenki, amihez ért, arról mesélj, mert bocsánat, egyébként doktorandusoknak szoktam mondani, van egy ilyen kurzusom az egyetemen, a tudományos közlés művészete, ahol mindenféle dolgokról mesélek, az egyik része a tudomány kommunikációval foglalkozik. Azt mondom, hogy doktorandusz, aki a tudományos értekezésén dolgozik, 4 évet lehúz egy téma művelésével. Nem igaz, hogy nem talál benne valami érdekeset. Lennie kell benne, hiszen 4 évet az életéből rászán.
1: El kell számoljon
0: na bele. Most, hát a fele egyen már meg nem igaz, hogy akkor nem lehet azt egy ilyen elevator pitchként 40 másodpercben is elmondani. Amivel én foglalkozok, az ez, és ez azért érdekes, mert a végén meg fogok tudni azt.
1: Nagyon jó, hogy behoztad a doktoranduszokat, meg hát általában inkább az utánpótlást.
0: Hát az utánpótlást, persze.
1: Azt olvastam is nálad, vagy tőled, hogy maga az, hogy legyenek később is csillagászok, meg legyen utánpótlás, az egy ilyen prioritás azért az életedben.
0: Persze, persze. Ugye 2016-ban találtuk ki a kollégáim a Csillagdai Demonstrátor programot, ami egy ilyen utánpótlás nevelő valami, mint ahogy az egyetemeken vannak a demonstrátorok, egyetemi hallgatókat alkalmazunk kutatásokra. Tehát azt mondtam, hogy ide figyelj, kapsz valamennyi ösztöndíj kiegészítést, ami legalább annyi, mint az ösztöndíjad, vagy akár több is, és gyere hozzánk, heti egy napot dolgozzál fönt a hegyen a Csillagászati Intézetbe. 5 diákkal kezdtünk, most már 11 évvel a hátunk mögött, most éppen 18-szal kötöttünk szerződést, tehát nekünk van 18 diákunk a 60 főállású csillagász mellett, akik az intézetbe demonstrátorok. És ezt a földtudósaim is próbálják ilyen intézeti gyakornoki rendszerbe bevezetni és megvalósítani, mert nekünk tulajdonképpen azért, ha nagyon belegondolunk, akkor valahol egy kicsikét ilyen köldök nézegettő, meg egy ilyen perpétum mobilének tűnik, hogy a tudós legfőbb célja a tudományos utánpótlás kinevelése, de aztán a tudománynak a, mondjuk így az, hogy a haszna, a társadalmi jelentőség az mégiscsak úgy kipörög a rendszerből, de a mi tudásunk, meg az életkorunk az ez egy korlátos dolog, tehát mégiscsak, hogy a gépezetet fönntartsuk, be kell vonzani a legjobb diákokat, akik aztán a társadalom jólétért dolgoznak, akár tudományos kutatóként is. Tehát nem szabad elszakadni a fiataloktól, nem szabad elszakadni az utánpótlásnak a megkeresésétől, és hát igen, például mi ezért veszünk részt a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diák Olimpia hazai, hát előszűrő versenysorozatának a megszervezésében, ez az Atletika Galaktika most már jó pár éve. Ugye tavaly Indiában volt egy 5 fős magyar csapat, középiskolás diákok, minden idők legjobb eredményét hozták el, 2 arany, 2 ezüst, meg 1 bronz, vagy valami ilyesmi, és hát idén meg majd Vietnámba megy egy csapat, ősszel, Hanoiba, és hát bízok benne.
1: Is. Már
0: hát,
1: csak ezért is megéri csatlakozni a csapatot.
0: Persze, persze.
1: Na most a celebség.
0: Jó. Az is jön.
1: Az is jön. Tehát a Tudós Laci minőségedben már ugye reality showban is részt vettél, vagy fél reality?
0: Hát elmondhatom azt, hogy a világtörténelem első akadémikus valóságshow szereplője lettem a tavalyi évben.
1: Ebben az Árulók című
0: műsorban. Az Árulók gyilkosság a kastélyban című valóságshow, amit az RTL adott le 2025 őszén.
1: Milyenek a utólagos tapasztalataid?
0: Életem legnagyobb élménye volt. Pont. Nem tudok nagyobb hatású élményt mondani, és csak akik ismernek, azok fognak majd most mosolyogni jót. Eldobtam az okos órát a bal csuklómról, egy klasszikus órára visszaváltottam 6 év okos óra használat után, illetve leszoktam az esti tál szotyi eltörögetéstől, ami egy 40 éves nagyon rossz szokásom volt.
1: Tehát ugye, két ilyen kardinális pillért kivettél.
0: Abszolút kiütött az életemből az, hogy egy 13 napig tartó forgatásból 9,5 napig bent voltam, teljes izolációban, reggel 8-tól este 10-ig tartó napi forgatásokkal, nettó kamera előtti lét, olyan napi körülbelül 5 óra, és a maradék 7-9 órába pedig a többiekkel, szereplő koordinátorok rendkívül szoros figyelme alatt, a játékról egy szót sem beszélgetve, el voltunk. És ez az egész fölállás, ez az egész, az elején kivették, hogy ki a gyilkos, ki az ártatlan, és akkor magunkra hagytak minket a játék menetébe. Ez egy akkora, nem is tudom, pszichológiai kísérlet, szociológiai kísérlet volt, ez a teljes paranoia állapotában, senkiben sem bízhattam, és higgyék el, a kedves nézők, semmilyen szerkesztői beavatkozás nem történt. Azon kívül, hogy mik voltak a játékok, és lehetett tűnni, hogy ki milyen játékot nem szeret, vagy szeret. Tehát a napközbeni kihívásoknál is. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában a játékos társaknak egy jelentős részében mindmáig van egy átlagos médián keresztül ismerettségnél szorosabb kapcsolat. Nagyon nagy élmény volt. Bármikor visszamennék.
1: De jó, de ezt örömmel hallgattam. Még egy dologról szerettelek volna kérdezni, így a stúdió idő végén, behoztad ezt az Ausztráliát, szerettelek volna róla kérdezni. Egy nagyon laikus kérdésem van, hogy azért jó Ausztráliába kutatni, mert ott mást lát az ember, mint itt.
0: Ez egyáltalán nem rossz kérdés, mert egyébként Ausztráliából tényleg a déli ég látszik. Tehát a északról, ami nem látszik, az ilyen kisgöncöl, meg kamelopardalis, meg cefeusz, ilyen csomó uncsi csillagkép.
1: Unásig ismert.
0: Nem, ott semmi nincsen, tehát az Androméda köd az, amit az ember kicsit sajnál, de helyette ott van a Nagy Magellán felül, meg a Kis Magellán felül, a tejútrendszernek a két közeli kísérő galaxisa. Tehát Ausztráliában sok minden benne van. Az, hogy a déli ég látszik onnan, másrészt egy alapvetően egy világ egyik leggazdagabb ország, a legnagyobb életszínvonalat biztosító országa. Életemnek az a periódusa, amivel ahonnan egyébként két fiúgyermekkel tértem haza, az a leggazdagabb periódus volt, és nem pénzügyi értelemben, hanem mindenféle értelemben. Ugye én Sydneyben éltem, és hát egy pár évvel azután, hogy ott voltunk a egykori feleségemmel, összeszámoltuk, hogy hány országból voltak ismerőseink, 37-ig jutottunk el. Tehát egész Dél-Kelet-Ázsia, egész Dél-Amerika, Dél-Afrika, Európából is voltak ismerőseink, tehát az egy annyira jó kulturális olvasztó tége, ez az Ausztrália nevű dolog, és Sydney különösen, Sydney és Melbourne a két igazán nagy város, ahol ténylegesen ez az olvasztó tégely működik. Nyilvánvalóan megvannak a problémák, nyilván amikor a szerb maffia utcai harcokat folytat a libanoni maffiával Nyugat-Sydneybe, akkor érzi az ember, hogy nem mindig sikerült az integráció olyan gyorsan,
1: és
0: olyan,
1: kicsit itthon vagyunk,
0: olyan hatékonyan, de mégis a nap végén ott azért minden alapvetően másképp működik, mint itthon, és én azt gondolom, hogy hát jobban.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Megint felolvasom az összes titulusodat, jó, mielőtt elköszönünk.
0: Jó.
1: Dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, úgyis, mint Tudós Laci. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Jövünk még vissza a láthatóság, észrevehetőség témájával, de a mostani műsorba ennyi fért bele. Búcsúzzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus 4 keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók 2/3 már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, 3/4 viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diákmunkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeghatárig biztosan nem kell SZIA-t fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső zápor, a részleteket azonnal mondom. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, és néhol zápor eső is előfordulhat. A hőmérséklet 27-33, késő este 17 és 24 fok közé várható. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát most az előző adásokban bőven volt szó aktualitásról, kiberbűnözésről, mesterséges intelligenciáról. Rengeteget beszéltünk, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy visszanyúlunk egy kicsit a gyökerekhez, és egy olyan szeméről lesz szó, aki gyakorlatilag az egész cyberpunk mozgalom és kriptoanarchizmus elindítója, ő Timothy C. May, az ő munkásságát fogjuk körüljárni. Aztán majd lesz csattanó is, mert hogy egy csomó olyan megjegyzése, hát fogalmazunk úgy, jóslata volt, amiből már bőven-bőven látunk megvalósult, illetve megvalósuló félben lévő dolgokat és részeket. Úgyhogy Timothy C. May, ki is volt ő, az rendben van, hogy a kriptoanarchizmus elindítója, gyakorlatilag első számú kriptoanarchista?
2: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden, amit most ebbe a világba látunk, már mint a decentralizált világba látunk, annak ő a gyökere, de nem csak az.
1: De nem a bitcoin feltalálója, azt tegyük hozzá.
2: Nem a bitcoin feltalálója, habár hozták már hírbe ezzel is, de nem a bitcoin feltalálójaként beszélünk róla, és egyébként nem is valószínű, hogy ő volt az, ha bár az esze megvan hozzá. Ő indította el azt a folyamatot, aminek a következménye például a HTTPS, tehát az SSL protokoll, ami miatt sokkal biztonságosabban netezünk, és ugye, hogyha ennek nincs ilyen tanúsítványa egy oldalnak, akkor figyelmeztet a böngészőnk, azt az a csoport rakta össze, akit az ő eszmeisége ihletett meg, és egyébként ő vezette ezeket a csoportokat, úgyhogy igazából mindannyiunknak az életét érinti, és mindannyiunknak az életére hatással van az ő munkássága.
1: De ez még a kriptoanarchizmus előtt.
2: Amit most mondtam, az a kriptoanarchizmus után született, de nézzük meg, mi volt előtte. Villamosmérnökként végzett, és nagyon szeretett problémákat megoldani. Úgyhogy amikor 27 évesen felvételt nyert a Menzába, ugye a világ legintelligensebb emberei tömörítő egyesületbe, akkor eleinte nagyon lelkesen járt, de mivel az ő szellemi képességei messze felülmúlták a többieket, ezért neki nem volt kihívás az, amivel ott találkozott. Úgyhogy 2-3 év rendszeres és lelkes látogatás után megállapított, hogy ez idióták gyülekezete. Most idéztem tőle, tehát ezt ő mondta, és soha többet nem ment oda. Viszont 27 éves volt, amikor hallott arról, hogy az Intelnél van egy komoly probléma. Az Intel akkor a legnagyobb chipgyártó cég volt, és nem tudom pontosan elmagyarázni a problémát, mert nem vagyok atomfizikus, ide fogunk kiukadni, de az volt a probléma, hogy akkor ezek a csippek, ezeknek az állapota, az valamilyen ismeretlen oknál fogva rendszeresen megváltozott. És ennek keresték az okát. Egyébként az Intel megbízásából 3 Nobel-díjas atomfizikus is dolgozott ezen a problémán, ezt hallotta Timothy C. May. Úgyhogy oda ment, itt kihívást látott, tehát azt mondta, hogy ez neki tetszik, ezt meg kell oldania. Úgyhogy elkezdett ezen dolgozni 77-ben, 1977-ről beszélünk, és 79-re eljutott odáig, hogy ő mint villamosmérnök, hát akkor meg kell tanulni az atomfizikát, mert itt valószínűleg atomi szinten vannak a problémák, és megtalálta a problémát, ezt egyébként publikálta is, ezután ő lett a Intelnek a tudományos vezetője, és ezt a tisztséget betöltötte egészen addig, míg ki nem számolta, hogy most már nem kell soha többet hamburgert forgatgatnia, hanem el lesz abból, amit keresett, úgyhogy ott hagyta az Intelt, és azt mondta, hogy most már komolyabb kihívások elé kell állítania magát, és úgy döntött, hogy a matematikában és a fizikában már nincsenek kellő kihívások a számára, ő társadalmi problémákat akar megoldani, mert ott aztán vannak problémák, úgyhogy 86-ban hagyta ott az Intelt, és akkor kezdett el foglalkozni társadalmi problémákkal, és 1988-ban, ugye aki a decentralizált világban otthon van, azt tudja, hogy 1988-ban ő kiállt egy egyetem színpadjára, és felolvasta a kriptoanarchista kiáltványt.
1: Te tehát ugye a társadalommal kezdett el foglalkozni, tehát azokra a problémákra, amit ő akkor látott, arra volt akkor válasz a kriptoanarchista kiáltvány?
2: Igen, pontosan erről van szó, és 1988-ban, hát hogyha a hallgatók között van olyan, aki még visszaemlékszik arra, hogy 1988-ban milyen világot éltünk, ugye ő akkor már használt internetet, ez nem az az internet volt, amit ma ismerünk. A technológia egyébként létezett, de hát az emberiség számára ez egy ismeretlen dolog volt. Ő akkor már kommunikált vonalon keresztül a világ több pontjával. 88-ban a kriptoanarchista kiáltványban megfogalmazta, hogy a kormányoknak, a bankoknak és a nagy tech vállalatoknak azáltal, hogy rengeteg adatot begyűjtenek rólunk, túl nagy hatalom kerül a kezükbe, ez ellen védekezni kell, ugyanis az előttünk álló digitalizáció ezt fogja elhozni.
1: Ezt az Egyesült Államokból írta.
2: Ezt az Egyesült Államokból írta. Aztán ennek lett a következménye az, hogy ott persze a többség hülyének nézte, viszont nem mindenki, és akkor egy csoport elkezdett foglalkozni azzal, amit ő mondott. Később ők lettek a cypherpunkok. A cypher az rejtjelezést jelent, tehát ez nem összekeverendő a cyberpunkokkal, ők a cypherpunkok, és 92-ben szerveztek egy nagy találkozót, ahol ott voltak személyesen, mindenféle kontinensről, egyébként a találkozó Skóciában volt, és itt született meg a cypherpunk kiáltvány, ami tulajdonképpen egy 2.0-as változata a kriptoanarchista kiáltványnak. A lényeges különbség, hogy itt cselekvési terv is van, és elhatározták, hogy ők olyan eszközöket fognak az embereknek a kezébe adni, amivel megtanulnak védekezni, az embereket edukálni kell, tájékoztatni kell, és meg kell tanulni őket ezeknek az eszközöknek a használatára. Tehát ezzel vette kezdetét tulajdonképpen a decentralizált világ, a kriptoanarchizmus, a cypherpunk mozgalmak, és nagyon sok technológiai innováció hozzájuk kötődik, hogy ne menjünk nagyon mélyen a részletekbe, egy mai modern számítógépes program az olyan módon frissül, ami azt a típusú kriptográfiát használja, amit ott kitaláltak, hogy ne tudják rosszindulatú frissítéssel megfertőzni a gépünket. És akkor még nagyon sok mindent elmondhatnánk ennek az oltárán.
1: Ugye egyre inkább, egyre több minden beigazolódik abból, amit ő hát 80-as, 90-es években megfogalmazott. Mik akkor ezek a jóslatok, és tényleg arra megy a világ, amire ő gondolt?
2: Azt hiszem, hogy nagyon nehéz vitatkozni azzal, amiket ő meglátott, tehát a legizgalmasabb műve a Cyphernomicon, ezt 94-ben adta ki, leírja a társadalom működését, és ami a legizgalmasabb, hogy 94-ben írta le, hogy a politikai hatalom az teljesen össze fog olvadni a nagy tech vállalatok, tehát igaziból a közműszolgáltatók, ő így hívta a nagy technológiai vállalatoknak a hatalmával, és ezek a határok el fognak mosódni. És a nagy tech vállalatoknak óriási hatása lesz arra, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan működünk. Ő azt prognosztizálta, hogy nem lesz szükség diktatúrára, mert azáltal, ahogy megfigyelnek minket, azáltal tudják majd befolyásolni a mi gondolatainkat, és abba az irányba fogják terelni az embereket, amerre az ő érdekük szolgálja, és ez lesz az új típusú diktatúra.
1: Ő beszélt már kriptodevizákról? Ennek persze, szükségességéről?
2: Ugye hivatalosan 93 óta volt célja a mozgalmaknak, de valójában már 88 óta célja volt a mozgalmaknak, hogy létrehozzanak egy független, anonim digitális pénzt. Megfogalmazta, hogy 4 pillér kell, ami szükséges ahhoz, hogy tényleg szabadon tudjunk élni, az a kommunikáció, a jog, a gyártás, tehát a termelés arra, hogy létre tudjunk hozni dolgokat, és a pénzügyek. És ugye, amiben látta, hogy igazán sokat lehet tenni, az a kommunikáció és a pénzügyek. És ezért volt cél, hogy létrehozzák a független anonim digitális pénzt, amiben egyébként a bitcoin megjelenéséig rengeteg bukott próbálkozás volt, de ezekről beszéltünk korábban, a bitcoin volt az első, ahol ez meg tudott valósulni. Hát a kommunikációt pedig látjuk, hogy milyen eszközökkel próbálják lehetetleníteni, tehát a szabad kommunikációt.
1: Válasza volt ezekre a problémákra? Tehát megoldása idézőjelben, vagy annyi, hogy a kriptoanarchizmus erre a megoldás?
2: Igen, ott vannak a válaszok, ott van, hogy ezt hogyan kell megoldani. A halála előtt nem sokkal elmondta, hogy mi vár ránk a következő 10 évben. Ugye ő 2018-ban halt meg, és akkor innen érdemes...
1: Hát akkor már a következő 10 év végén vagyunk.
2: Igen, már a következő 10 év végén vagyunk.
1: Na és akkor mi történt az elmúlt 10 évben?
2: Hát ami érdekes, hogy azért ebbe az írásába elég sokat beszélt az AI-ról, és azért 18-ban nem volt egy hétköznapi téma a mesterséges intelligencia. De mondjuk ezzel kapcsolatban, ami egy izgalmas gondolat, és ez csak két sor, itt most idézek, és a világ legveszélyesebb találmánya nem az AI lesz, hanem a digitális reputációs rendszerek összekapcsolása a pénzügyi infrastruktúrával. Sokan még mindig nem látják a mintázatot, amikor a digitális személyazonosság, a biometrikus azonosítás, az AI alapú profilozás, a CBDC-k, a közösségi média és az állami adatbázisok összeérnek. És 18-ban halt meg, ezt az utolsó 1-2 évében írta. Ez a gondolatmenet, ez úgy folytatódik, hogy ugye amikor ezek összeérnek, akkor létrejön az emberiség történetének első, valóban teljes társadalmi kontrollrendszere, nem kell majd betiltani semmi. Elég lesz lelassítani a tranzakciókat, megvonni bizonyos szolgáltatásokat, csökkenteni a digitális bizalmi pontszámodat, vagy a biztonsági ellenőrzés alá helyezni a fiókodat. A modern társadalom nem börtöncellákkal fog működni, hanem apikon keresztül.
1: Mi az, amiben tévedhetett? Vagy amiben már kiderült, hogy tévedett szerinted?
2: Szerintem semmiről nem derült ki, hogy tévedett. Az én egyetlen egy meglátásom, amiről már beszéltünk, hogy a kriptoanarchizmus alapjába feltételezi, hogy az emberiség megtanult felelősséget vállalni saját magáért. Egyébként ezzel ő is tisztában volt, és ő mégis azt az utat választotta, hogy erre hívja föl a figyelmet, hogy ezzel kell foglalkozni. Ha az ő gondolatai megoldást jelenthetnek tényleg a közeljövő problémáira, akkor az csak azon keresztül mehet, hogy mindenki megérti, hogy meg kell tanulni ezeket használni, meg kell érteni a rendszereket, meg kell érteni a mögöttük lévő működést. Ez viszont azt feltételezi, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy felelőssége van abban, hogy ez működni tudjon, és oda kell, hogy figyeljen arra, hogy ő hogyan működik. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon távol vagyunk.
1: Az a kriptoanarchizmus, amit ma annak mondunk, az megegyezik azzal, amit annó ő elindított?
2: Én a kérdésedet úgy fogalmaznám át, hogy az a decentralizált világ és az a kriptovilág, amit ma látunk, az közel sincs ahhoz a kriptoanarchizmushoz, amit ő megálmodott. Viszont amit most így kisarkítva elmondtam, hogy mit látunk ma, azt én nem nevezem kriptoanarchizmusnak.
1: Jó, hát akkor mindenki döntse el, hogy mi a mi utópia, mi a mi megvalósult ezekből a gondolatokból. Timothy Szíméről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
0: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
6: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
7: Valam, nyugi van, fogd meg a seröm.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
8: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
0: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
6: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük, támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente, én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
5: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Joan Gamper, más néven Joan Camper, Hans Gamper, vagy Hans Camper, mindegy. Ő egy svájci labdarúgás, rajongó, játékos és klubelnök volt. Svájcban és Spanyolországban is alapított foci csapatokat, amelyek közül a legismertebb az FC Barcelona. Ott úgy mondják, hogy Barcelona. Nem semmi, hogy ilyen helyes ember, híres embernek fogalmunk sincs a rendes nevéről, tehát most Juan, vagy Hans, vagy Gamper, vagy Camper, de az már egy különlegesen nagy kunszt, legalábbis számomra, hogy ez a pacák az FC Barcelonát 22 éves korában alapította, mégpedig úgy, hogy feladott egy újságban egy apró hirdetést. Ezt ki is raktuk ma a zseboldalra. Erre jelentkezett egy csomó szurkoló, és akkor megalapították az FC Barcelonát. Őrület. Sok egyéb mellett ebben az FC Barcelonában az a különleges, hogy ugye a spanyol csapat, de ők azt mondják, hogy ők nem spanyolok,

a klubnak, hogyha bénán fociznak, akkor mindig az edzőjük rossz, és ez minden szurkoló tudja. A Manchester United nevű csapat mellett talán nekik van a legbölcsebb szurkolótáboruk.

0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: 1748. április 13-án született Joseph Brahman feltaláló, aki egy csomó mindent kitalált. El se tudjátok képzelni, milyen sokoldalú úr volt. Először is feltalált egy olyan lakatot, amit senki sem tudott kinyitni. Fel is ajánlott 200 fontot annak, aki képes rá, de 67 éven át senki nem tudta feltörni. Szuper extra kinyithatatlan volt, úgyhogy a mai napig van is egy Brahman nevű lakatgyár.
2: Basta!
1: Aztán ez az úr kitalálta a sörcsapot. Az főleg a felnőtt angol bácsiknak volt nagyon fontos, hogy egy ültőhelyükben nagyon sok sört tudjanak inni. Mert bár borzasztóan keserű és még bubija sincsen, de attól képzelik magukat felnőttnek a fiúk, ha isznak ebből a teljesen vacak italból egy csomó. De sokkal egyszerűbb úgy inni, hogy nem kell minden pohárhoz kinyitni egy üveggel, hanem akár be lehet feküdni a sörcsap alá is, és csak szlopálni ezt a habos ízét. Na de, ha az ember fia ezt teszi, akkor viszont roppant sokat kell pisilnie, és ahhoz meg nem árt, ha a klotyót le lehet húzni. Addig telente mindig befagytak a vécék, de ez a Brahman úr feltalált egy olyan lehúzót, hogy azóta nem fagynak be. És aztán, figyelem, kitalálta a pumpálós tűzoltó autót is. Azóta meg nem kell vödörre rohangálni, ha kigyullad egy istálló. Ez a pumpa dolog nagyon bejött neki. Egy csomó találmány lett ebből a Pascal féle törvényből.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Pascal törvénye. A folyadékok mechanikájában a hidrosztatika alaptörvénye. Kimondja, hogy nyugalomban lévő folyadék minden azonos magasságban lévő pontjában a nyomás azonos és minden irányban egyenlő, akkor is, ha a saját súlyán kívül többletnyomás is hat rá. Ez a Blaise Pascal dolgozta ki a közlekedő edények elméletét is, ami nem a tartálykocsikat jelenti, hanem olyan folyadékkal töltött edényrendszert, amelyben az edények felső része nyitott, és az alsó részük úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a folyadék az egyikből a másikba átfolyasson. Ennek a segítségével működhetnek a vízvezetékek. Ráértek még ezeket megtanulni.

Ez a hidraulika nagyon menő lett. Brahman először csinált egy prést, amivel könyvet, pénzt, meg kínai műanyag motort is lehetett préselni, de azóta az összes fékhez, meg erőgéphez, meg egy csomó mindenhez kell ez a hidraulikus izé dolog. És a Brahman úr piszok gazdag lenne csak ezekből is, meg büszke. Mert sose gondolta volna, hogy a pumpáló sörcsapja miatt egy pedál lenyomásával simán meg lehet állítani egy száguldó Ferrarit. Menő.

0: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
1: Zsebrádió!
0: Gyereknap!
2: A foci a világ legnépszerűbb sportja. Lehet, meg fogtok lepődni, mert ez az a sport, amiben a legegyszerűbbek a szabályok, a legtöbben játszhatják, és a legkevesebb sportszer kell hozzá, egy darab labda. Mondhatnánk, hogy a kézilabda is ilyen, de ezt kevesebben lehet játszani, mert egy csapatban csak 7-en vannak, nem 11-en, és ahhoz is csak egy labda kell, meg két mackó felső kapunak, de a kézilabdában például van 6 méteres vonal, 9 méteres vonal, ez meg az, meg lépésszabály, szóval sokkal bonyolultabb, mint a foci, amiben az a lényeg, hogy csak a kapus foghatja meg a labdát. Szóval, a foci a világ legnépszerűbb sportja. Focizni egy kicsit mindenki tud, a szabályok egyszerűek, mint mondtam, de van egy csomó olyan sport, amik egészen különleges mozgás koordinációt és technikát igényelnek. Ezeket mind meg kell tanulni azoknak, akik azt a sportot űzik.
3: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
2: Képzeljétek el, van egy nagyon-nagyon menő sport, nagyon föl kell hozzá öltözni, ilyen, nagyon ilyen gizda, a golf. Amiről azt gondolja mindenki, hogy hát ez tök sima, tudok golfozni. Hát nem. Ha megnéztek egy golfozót, egy egészen különleges mozdulatsort hajt végre, így egy ilyen egészen különleges ívet ír le a golfütője, ami a hátánál végződik, tehát majdnem körbe tekeredik rajta, amit nagyon, de nagyon nehéz megcsinálni, aki golfozott már valaha. De azt a nagy golfot, nem a mini golfot, azt tudja, hogy a golfozás igen fárasztó, mert az ember fölkapálja a teljes golfpályát, és még mindig nem találta el a labdát. Tehát vannak sportok, amikben különleges mozgások vannak, és ez különleges testalkat is kell. A vízilabda nem ilyen, a víz az mindenkinek nyakig ér, ugye? Na, így lehet az, hogyha valaki esetleg elindul az atlétika irányába, de az edző azt mondja, hát édes lányom, ez a magas ugrás, ez nem igazán fekszik neked, de fantasztikus testi adottságaid vannak a kalapácsvetéshez. Így lesz valakiből kalapácsvető. Ott van a pályán, szeret sportolni, ugyanaz az öltöző, ugyanaz a stadion, atlétika, kipróbálja, tényleg megy neki, elkezdi élvezni, és a végén kalapácsvető olimpiai bajnok lesz. Azt nem mondtam, hogy ezt a kalapácsot, az a lényeg, minél messzebbre kell elvetni, de csak egy irányba ér, mert ha másik irányba veted el a kalapácsot, akkor ott azt rossz néven veszik a nézők. Már amikor a kalapács a mellkasukban köt ki.
3: Na, ez az első jó hír, amit hallottam.
2: A sportnak az igazi legviccesebb dolgai nem azok, amikor a pacák kihagyja, meg orra esik, meg fejre esik, meg eltöri a labdát, meg eltörik az a hosszú-hosszú botja a magasugrónak, hanem a különleges sportági, trükkös kifejezések. Nagy figyi! Óhéber, abstóc, cunder, les, kötény, kínai figura. Tudom, hogy ez a bot az rúd és rúdugró, de erre majd visszatér.
3: Megáll az eszem!
2: Elég viccesek azért azok a jelenetek, amikor mondjuk egy rúdugró, például rúdugró edzésre megy, és fel akar szállni a rúddal a villamosra. Vagy a kalapácsvető kalapácsvető edzésre megy egy biciklivel, és viszi a kormányon azt a logó buzogány kalapácsát. A legpudurvábbak mégis a technikai sportok, amit valami géperejűvel csinálnak, van például a salakmotor, akik mindig csak balra kanyarodnak, és egymást lespriccelik vörös salakkal, de a legsúlyosabb technikai sport, az mégiscsak az amerikaiaknál van, az indikár. A leghíresebb indikár verseny Indianapolisban van, 500 mérföldet kell menni. Nem időre megy, időre megy, 500 mérföldet kell teljesíteni. Egy mérföld az 1,6 km, valaki számolja ki. Szóval sok-sok autó elindul egy ilyen atlétikai futópálya alakú aszfaltcsíkon, ami a kanyarokban befelé lejt, és olyan autókkal mennek, amik nagyon spécik, meg nagyon turbok, meg nagyon trükkösek, de mindegyikükön van autó helyett egy ilyen műanyag doboz, ami teljesen úgy néz ki, mint egy utcai autó. De az egész 10 kiló. Szóval csak olyan, mint egy matrica. Ezek a pacákok csak és kizárólag balra kanyarodnak, jobbra sose. Azt tudko, hogy amikor közélben begyalogolnak, akkor is balra lóg a fejük, és csak balra tudnak menni. Lehet, hogy az egyik oldalon rövidebb a lábuk, mint a hegyi kecskéknek.

0: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: Remélem, szerintetek is fura, hogy a fény nem egy önmagában lévő valami, hanem az úgynevezett elektromágneses sugárzásnak csak egy fajtája. Szerintem ez nagyon fura. Pedig akármennyire is fura, tényleg ez van. Az elektromágneses sugárzás lényegében egy energiaáramlás, ami energiát és impulzusokat szállít, és ami fénysebességgel közlekedik. Ennek a sugárzásnak csak egy része a fény, amit látunk, de ezen kívül sok más, a szemünkkel nem látható elektromágneses sugárzás is létezik. Mondok egy párat. Van a rádióhullám, ami természetes módon is keletkezhet, de ha a rádióban szól a zene, az is ezen a rádióhullámon érkezik el az adótól a vevőig, azaz a rádióig. Van a mikrohullám, amivel például meg lehet melegíteni a levest. Van még az infravörös sugárzás, ami lehetővé teszi, hogy egy éjjellátó készülékkel a sötétben is lássunk. A következő elektromágneses sugárzás a fény, de erről már beszéltünk, ugye? Még van az ultraibolya sugárzás, amit például a nap is sugároz magából a látható fény mellett, és ezért kell bekennünk magunkat naptejjel nyáron a Balaton mellett, mert ha túl sokat kapunk belőle, az nem tesz jót a bőrünknek. Emellett létezik még a röntgen sugárzás, ami sok mindenre jó, például arra, hogy az orvosok átvilágítsák a testünket és megnézzék a belső szerveinket, anélkül, hogy össze-vissza vagdosnának. A sok röntgen sugárzás nagyon nem egészséges, de ha csak egy picit kapunk belőle egy vizsgálat során, az nem okoz semmi gondot. És van még a gamma sugárzás is, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda és mire jó, de az biztos, hogy van. És ez a sok sugárzás mind ugyanannak az egy elektromágneses sugárzásnak a különböző fajtája, csak más hullámhosszon működik. Ami önmagában is tiszta őrület, de mondok még egy elektromágneses sugárzást, amit az ember szintén képes érzékelni, csak nem a szemével, hanem a bőrével.
0: Wow!
2: Ez pedig a hő. Kézbetojás.

0: Gyerekekhez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
1: Galamb, nyugi van, fogd meg a seröm.
2: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
3: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
2: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
0: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
4: Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
5: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
6: Szeptember 20-án született két megjegyzésre méltó férfi, az egyikük Peter Mitterhofer, a második Bicskei Tibor. Színész. A Mitterhofer úr német asztalos mester volt, asztalos. És ő építette az első nagyfigyi, nem asztalt, nem szekrény, nem szekrénysort, nem fiókot, nem ajtót. Írógépet. Fogalmam sincs, hogy egy asztalosnak, aki fűrészelni tud, hogy jut eszébe írógépet csinálni, de mindenképpen véssétek az eszetekbe, hogy az írógép az egyik legfontosabb dolog a világon, mert mióta van írógép, nem kell egyesével írni a könyveket, és még egy, mindenki tud írni könyvet.
4: Wow!
6: Bizony, az írógép kell az irodalomhoz, a filmhez, mindenhez kell. Szóval fontos. Tudom, hogy tudjátok, hogy a Gutenberg már nyomtatott, és a felnőttek természetesen tévesen úgy gondolják, hogy a Gutenberg úr találta föl, a könyvnyomtatást pedig ez nem igaz. A Gutenberg előtt már sok-sok évvel nyomtattak mindenfelé a világon. A Gutenberg az úgynevezett kereskedelmi célú könyvnyomtatásban volt az első. Bizony. Bibliákat nyomtatott, amiket el akartak adni jó drágán. Egyszer kiszámoltuk itt a zsebében, hogy egy igazi Gutenberg biblia, amiből nagyon-nagyon kevés maradt a világon, minden betűje 2 millió forintot ér ma a műtárgypiacon. Persze nem illik kivágni. Nem az egész könyv 2 millió, egyetlen betű benne.
4: Megáll az eszem!
6: Bizony. A másik férfi valójában számomra nagyon izgalmas, de szeretném, ha megismernétek, Bicskei Tibornak hívják, és színész volt. Mindig láttam gyerekkoromban, de miután mindig undokokat játszott, ezért féltem tőle. Egyszer aztán volt egy Kántor című sorozat, amiben egy farkaskutya nyomozott egy mérsékelten okos rendőrrel, és a Bicskei Tibor ebben is bűnöző volt, de akkor megszerettem örökre, és a szívembe zártam, mert bűnözőként aktatáskában hordta az újságpapírba tekert disznótorost a barátnőjének. Bizony, volt nála egy ilyen nagyon menő ilyen irodista ilyen aktatáska, és újságpapírba csomagolt hurka volt benne. Akkoriban az aktatáska és a disznótoros is hiányzik volt. Az aktatáska nem tudom miért, sőt a disznótoros se tudom, mert akkor még nem voltak ezek az evőforradalmak, hogy a disznótoros nem jó, mert zsíros. Mert, mint tudjuk, a disznótorosban az a jó, hogy zsíros. Lényeg, hogy kezdetben féltem ettől a pacáktól, láttam, mert mindig undok volt a filmekben is, gonosz. De a disznótorosos aktatáska miatt, meg hogy ajándékba vitte aktatáskában a hurkát a barátnőjének, megkedveltem, ebből azt a következtetést vontam le, hogy nem kell egy életre megutálni az ellenszenves felnőtteket, mert lehet, hogy jön egy pillanat, amikor megszeretjük őket.
7: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
8: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger, a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk. Mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
6: Valam, nyugi van. Fogd meg a seröm.
1: Kedves hallgatók! Segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
7: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor. Jegyek kaphatók a Zsebrádió Facebook oldalán és a helyszínen.
5: Most kaptuk a hírt, megvan Zsül, csak elég mélyen kellett keresnünk a kalapjában. Vasárnap 4-kor már a színpadon vár mindenkit.
8: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Nem tűnt el teljesen az influenza, fiatal zseniket díjaztak, forrósodik a hét közepe. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Továbbra sem tűnt el teljesen az influenza az országból. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A legtöbb megbetegedést Budapesten, valamint Békésben és Fejérben regisztrálták. A legkedvezőbb a helyzet Veszprémben, Bács-Kiskunban és Zalában. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztön díjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre. Ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatot nyújtottak be az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije elé. Rendkívüli érdeklődés kíséri Olaszországban a köztársaság 80. évfordulójára indított kezdeményezést. Az államfő arra kérte az embereket, hogy mondják el egy rövid videóban, mit jelent számukra a köztársaság, és már ezrek küldték el saját történetüket. A felvételek között fiatalok, idősek, külföldön élő olaszok, valamint ismert sportolók és közéleti szereplők üzenetei is szerepelnek. A cél egy különleges digitális archívum létrehozása, amely személyes történeteken keresztül mutatja, mutatja be az ország múltját és jelenét. Június 20-án rendezik meg idén a múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A kiemelt város szerepét pedig Sopron kapta. A múzeumok és kiállítóhelyek koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel készülnek az érdeklődők számára. A szervezők szerint idén is számos különleges, csak erre az estére összeállított program várja majd a látogatókat. A múzeumok éjszakája évek óta az egyik legnépszerűbb országos kulturális rendezvény Magyarországon. Frissült a teniszezők világranglistája. A nőknél javulás, a férfiaknál inkább visszaesés tapasztalható. Bondár Anna továbbra is a legjobb magyar játékos, egy helyet előrelépve már az 57. míg a rabati elődöntő után Udvardi Panna nagyot ugrott előre, 9 helyet javított, és az 59. Gál Fidalma szintén előrébb lépett. A férfiaknál Marozsán Fábián 2, Pucsovics Márton pedig 6 helyet csúszott vissza. Sok napsütésre készülhetünk, de főként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Elszórtan egy-egy zápor sem kizárt. A csúcsok 27 és 32 fok között lesznek majd. Késő estére 17 és 24 fok várható. Holnap is marad a nyárias idő, többfelé napos, száraz időre számíthatunk. 28-33 fokos maximumokkal. Szerdán már helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban akár 34 fokot is mérhetünk majd.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
11: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
12: Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, mint ahogy azt a felvezetőből már hallhattátok, élőben vagyunk itt a stúdióban, 16 óra 4 perc van, 2026. 4. hó 27-e a dátum, és a vendégem, aki már itt ül velem szemben, és nagyon régóta szeretném, hogy itt üljön velem szemben, de most sikerült elcsípnem őt a Mi a Vaki Erdő konferencián, nem más, mint Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője, Európai Uniós Klímapaktum nagykövete, és még egy csomó minden, ezt megbeszéltük, hogy abszolút titulus halmozó emerő, nem azért, mert szereti a titulusokat, hanem azért, mert rengeteg mindennel foglalkozik, és rengeteg szerteágazó az érdeklődése, de akkor először is beszéljünk arról, hogy miről fogunk beszélni ebben az adásban, mind a kettőnknek a szívügyéről azt gondolom, meg remélem, hogy nagyon sokatoknak a szívügyéről, ezek pedig a fák és erdőink helyzete, ami hát nem annyira csodálatos most per pillanat. Azt lehet mondani, hogy nagyjából egy pár évvel ezelőtt, amikor is ezt a tűzifa rendeletet meghozták, meg vészhelyzeti dolgok alakultak ki, annak az erdők itták meg a levét, és azóta is én, mint Pilisben élő ember, szembesülök azzal, hogy folyamatosan évről évre szerintem egyre több fát vágnak ki, egyre gyakrabban lehet hallani most már gyakorlatilag folyamatosan a láncfűrészeknek az zúgását, teljesen mindegy, hogy milyen évszakban vagyunk, és folyamatosan hordják el mindenhol az országban az erdőket, és a védett erdőket is nagy számban, tehát ez egy nagyon fontos szempont, és hát én ezt mint természetvédő, természetért agódó polgár, és a Pilisben élő személy nagyon aggódva érzem, sok mindenki mással együtt, de az egy dolog, hogy én ezt így látom. Mi a helyzet nyilván a szakemberekkel, ők hogy látják ezt, mert ugye sokszor azt lehet hallani, jó, hát jó, ne tessék aggódni, a szakemberek tudják, hogy mit csinálnak, úgyhogy én azt gondoltam, hogy akkor majd Balázs, mint szakember, majd segít ebben nekünk, úgyhogy szia Balázs, nagyon-nagyon sok kérdésem lesz hozzád.
13: Szia Márk, üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek hallgatók, mert ebben a körbe tegeződni szoktunk.
12: Így van, ez egy tegeződős rádió. Úgyhogy mielőtt belevágnánk, egy kis zenét fogunk majd sugározni a publikumnak, meg földobnám nektek is, kedves hallgatók, a labdát, hogy nyugodtan szóljatok hozzá a témához. Biztos vagyok benne, hogy nektek is van véleményetek ezzel kapcsolatban, kérdésetek, és nagyon örülnék neki, hogyha 0636 98 098 0-án kapcsolatba lépnétek velünk, és részt vennétek az adás szerkesztésében, mert hogy ez végig azt gondolom, hogy ha van közös ügyünk, hát akkor ez a közös ügyünk, úgyhogy egy kis Justice is Stop után, tehát Stop Cutting Down the Forests, következik a beszélgetés Bozai Balázzsal.
14: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na, de hát nem fogjuk fránya módon levágni remélhetőleg a közeljövőben az összes fát az erdőinkben, mert hogy ez a témánk egy nagyon-nagyon fontos téma, egy szívemhez nagyon közel álló téma, és valami, ami borzasztóan zavar, és a vendégem Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője és az Európai Unió Klímapaktum nagykövete, akivel erről fogunk beszélgetni, ne csak az legyen, hogy jó, hát akkor itt valaki, aki aggódik az erdőért, de nem ért hozzá, az dumál róla, hanem beszélgessünk a szakértővel erről a dologról, de mielőtt ebbe belevágnánk, egy pár szót mondj már arról, hogy mi az, hogy Európai Uniós Klímapaktum nagykövet vagy.
2: Az Európai Uniónak is fontosak az erdők is. Szerintem elég sokan hallottatok róla, hogy van egy olyan EU Green Deal. Uh-huh. Ez gyakorlatilag egy megállapodás lenne tulajdonképpen, hogy az Európai Unió hogyan álljon át egy zöldebb, fenntartatóbb működésre. Azt nagyjából szerintem ki lehet mondani, a jövő az vagy zöld lesz, vagy nem lesz. Pont a mi alak is erdőbeszélgetésen is feldobtam cégeknek is, hogy ez mennyire igaz a cégekre. Én azt gondolom, hogy sok mindenkire igaz, és az EU-nak az a célja, hogy tényleg gazdaság, társadalom, környezet mindenki álljon át. És ugye ezt szeretné a társadalom azért, szeretné közelebb hozni az emberekhez, ezért csinált egy úgynevezett klímapaktum megoldást erre, amiben lényegében olyan embereket kérnek fel, vagy lehet pályázni rá, és akkor neki klímapaktum nagykövetnek, akik a saját területükön valamilyen módon kapcsolódnak a Green Deal céljához, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt kicsit kommunikáljuk, megértessük az emberekkel, ha kérdésük van, megválaszoljuk, és kicsit így ezzel kapcsolatosan az embereket az ilyen tényleg nagyon távoli brüsszeli keretekhez, élethez való dolgokba hozzuk közelebb.
1: Tehát közelebb hozzátok ezt az egész témát. Igen, sajnálatos módon azért az egy megfigyelhető jelenség, hogy a Covid óta a természetvédelem témája egy kicsit visszábszorult, akkor úgy nagyon szépen elindult valami, és aztán eltört ezzel, hogy akkor itt mindenki elkezdte félteni a megélhetését, nem tudom, valami nagyon-nagyon megváltozott azon a ponton, és nagyon nehezen jön vissza. Lehet ezt látni a politikai kommunikációban is, hogy mind a mondjuk az amerikai elnökválasztás kampányában is szinte egyáltalán nem esett szó róla, most a magyarországi választási kampányban is szerintem nem esik annyi szó erről a témáról, mint amennyire ez fontos ez a téma, arról nem is beszélve, hogy bizonyos politikai körök meg egyszerűen csak zöld hisztinek apostrofálják az egészet. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa jelenség, szerinted miért van az, hogy az emberek eltávolodtak ettől a tényleg annyira fontos témát, hogy gyakorlatilag a jövőnk múlik rajta, de mégis valamiért nem akarunk ezzel szembenézni.
2: Szerintem az ősi ösztöneink. Tehát alapvetően az ember, próbáljuk ezt tagadni, mert az a faj vagyunk, aki azt gondolja, hogy a szellem annyira eluralkodott most már minden felett, hogy igazából a természeti gyökereinket részben elfelejtetjük. Az ez nem így van. Tehát ha belegondolok, 2019 volt az az év, amikor ez a csúcson volt. Tehát akkor volt egy viszonylag nyugodt békeidőszak. Most persze az ukránok erről más gondolnak 14 után, de még azért lássuk be, azért 19-ig egy olyan időszak volt, hogy észrevettünk olyan dolgokat is, amiket most eltakarnak az a nagy zaj, az a nagy robbanások. Tehát gyakorlatilag betört 2020-ban a Covid, betört utána 22-ben az orosz-ukrán háború, azóta egymást érik gyakorlatilag a különböző energiaválságok, 22-ben még az oroszok játszottak kicsit az energiaellátásunkkal, akkor még volt menekülő út a közel-keleti fosszilisek felé, aztán ugye most már ugye az iráni háborúval jelenleg az a fosszilis vonal is elvágódott, miközben elvágtuk az orosz vonalat, tehát ugye gyakorlatilag egy olyan helyzetben vagyunk, amikor gyakorlatilag a fajfenntartásért kell az egyet fenntartásért kell küzdenünk, és a faj fenntartás kicsit háttérbe szorult. Uh-huh. Tehát innen jön a biológiai alap. Tehát 19-ben jött létre a 10 millió fa alapítvány is, akkor jött létre párhuzamosan Greta Thunbergék, akkor indult egy csomó más faültető szervezet is, tehát végig boldog békeidőben észrevettük a valóban súlyos problémákat.
1: Nagyon nagy divat lett a faültetés, aminél jobb trend szerintem nem is lehetne, de azért mégis ugye, mint minden trend esetében van ennek a, egy kicsit negatív kicsengése, hogy tényleg talán vannak szervezetek, és még véletlenül sem a 10 millió fára gondolok, hanem mondjuk bizonyos esetben mondjuk cégek, akik ebbe beleállnak, hogy valójában az van mögött, hogy hű, de jól mutat, ez elültetünk egy pár fát, és onnantól kezdve a mi lelkiismeretünk az tiszta, meg a vevőink felé lehet mutatni, mi mennyire jó fejek vagyunk, és aztán nem feltétlenül foglalkoznak úgy a fákkal. Mi a fontos, hogyha valaki ilyen faültetésbe akar belevágni? Mik azok a szempontok, amiket be kell tartani, az, hogy ez tényleg érjen is valamit?
2: Először gyorsan visszatérnék oda, hogy mennyire mentel néha megítélése. Alapvetően azért lehet ez, mert a faültetéssel azokat a politikusokat kötik össze, akik öltönybe 7-8-an egy darab ásóval
1: bőrcipőben
2: játszanak ilyen faültetősidit. Tehát sajnos ugye nyilván, mint minden jó dolgot, azonnal felismerték, hogy ezt ki lehet használni, de ez azért van, mert az embereknek ez fontos. Tehát én ebben azt a dolgot látom, hogy fontos az embereknek, ezért a politika is ráugrott. Valójában azért, hogyha megnézzük, akár a városi települési faültetések, akár az erdősítések iszonyú fontosak. Tehát, hogyha megnézzük az EU Green Deal-jét, például abban is egy kiemelt szerepe van a faültetésnek. Ennek az a lényege, hogy jelenleg nagyon fontos, hogy kibocsátásunkat, a széndioxid kibocsátásunkat, illetve mindent, ami a klímaváltozást okozza, azt visszafogjuk. Jelenleg nincs tisztább energia, mindaz, amit nem használunk el. Ez nagyon fontos. Ha már elhasználjuk, az legyen megújuló. Ez is nagyon fontos. De el fogunk jutni egy pontra, illetve most is itt tartunk, hogy a levegőbe kibocsátott széndioxid, illetve a széndioxid egyenértékű gázok, ami miatt melegszik a Föld, azt valahogy el kéne tüntetni. Ez 100 év múlva tűnik el. Nem biztos, hogy megérjük. És akkor jönnek azok, hogy hogyan tudjuk kivenni a légkörből. Na, innentől jön az erdősítés, és innentől jön még mellette a talajregeneráció, mert ez a kettő az, ami szárazföldön, most a tengerek is nagyon komoly nyelők tudnak lenni, ezeket hívjuk nyelőnek, ami elnyeli ezt a széndioxidot. Fa, ahogy növekedik, még akinek van emléke rá, akkor volt egy olyan, hogy fotoszintézis, ezt tanultuk általános iskolában, annak a folyamatnak a során a fa ezt a széndioxidot kivonja a légkörből, azt a szenet beépíti a szervezetébe, és abból lesz a fa. Abból lesz a fának a gyökere, abból lesz az avar, abból lesz az erdőben fölhalmazódó humusz, abból lesz az a humusz alatt fölélénkülő talajélet, ami szintén sok-sok széndioxidot köt meg, és ezért nagyon fontos az erdősítés és a faültetés, illetve a városokban azért nagyon fontos, mert hogy ez gyakorlatilag, ha kicsit képzeljük el azt, hogy nincs a városunkban fa, tehát körülbelül lehet, hogy képzelni, egy kőbányában fogunk élni. Nem hiszem, hogy bárki úgy szeretne élni. Az, hogy ezt jól csináljuk, először tudni kell, hogy ezeknek a fáknak, ezeknek az erdőknek mi a fontos, és az, hogy nekünk azt kell először megérteni, ez meg, hogy nekünk miért fontos. És ha ez a folyamat megvan, akkor a végén nem tudjuk jól csinálni, és az annantól fog az úgynevezett greenwashing, ez eltűnik.
1: Igen, hát erre visszatérve, igen, a város, vagy bármi fák nélkül, tehát, hogy tényleg annyira sok fontos szerepet töltenek be a fák számomra, ezért nagyon furcsa, amikor valakinek van ilyen növényvaksága, különösen a fákkal szemben, és ne úgy tekint rá, mint egy ilyen tárgyra, ami ott van, és akkor vagy útban van, vagy nincsen, vagy ugye szemetel a fa, ez egyébként az egyik legjobban gyűlölt kifejezésem, amikor csak él és teszi a dolgát. Tehát, hogy a fák nélkül igen, tehát hogy egyszerűen nincs jövőnk, jelenünk sincs jövőnk, meg aztán végképp nincsen a városban, meg hát ez számtalan ilyen ábrát lehet már most már látni, hogy mondjuk amikor jön a kánikula, akkor mit tesz, milyen különbséget tesz, ha van valahol fa, és árnyékot ad, mint hogyha tisztán ott van a beton, tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos. De kérdés az, volt olyan polgármester ugye itt Budapesten is, aki azt mondta, hogy Budapesten már nem lehet több fát ültetni. Teszem fel a kérdést, lehet még azért Budapesten fát ültetni, találni még helyet neki?
2: Hát mindenhol nehéz. Tehát azért azt lássuk be, az erdő meg a fa, az nem, erdő és a város az nem kompatibilis egymással. Tehát egy erdőben elég nehéz lenne nagy parkolókat, bevásárlóközpontokat elképzelni.
1: Van, aki megoldja, van, aki el tudja képzelni.
2: Hát, hogyha nem korlátoznák, akkor megpróbálnák, de akkor nem nagyon maradna erdő. Tehát igazából azért nekünk itt utak vannak, közművek vannak, házak vannak, játszóterek vannak, parkolunk, kerékpárutakat építünk, ami egyébként most már nagyon sokszor a zöldsávba szorulnak ki, hogyha hagynánk. Ebből mennek a csörték, hogy akkor az utakon most akkor kinek van elsőbsége. De most nem megyek ebben nagyon mélyen bele, a lényeg az, hogy azért a közterületeken tényleg nagyon nehéz növelni már a számot. Viszont tudni kell, hogy most egész pontos számokat szerintem a főkertesek kollégák tudnák, de körülbelül olyan 1 millió közterületi fa van Budapesten, és olyan, ha minden igaz, akkor olyan 2-3 millió közötti van a magánterületeken. Tehát, és sajnos a magánterületeken csökken a zöldfelteknek és a fáknak az aránya jobban. A közterületekkel is gond van, tényleg nehéz olyan területet találni, ahol nincsen alatta a gáz, víz, villany, elektromos kábel, vagy valami internetes adattovábbító eszköz, nincsen parkolóhely, taralam-taralam sorolhatnám, tehát így tényleg korlátos. Viszont a városoknak a magánterületei az hatalmas nagy potenciált jelent, tehát ott szerintem ott lehetne legtöbbet ültetni, illetve hát nagyon sok városnak a külső övezeteiben, a külterületein, ha megnézi valaki az úgynevezett nagyon ronda nevű területrendezési terveket, akkor azokon ki vannak jelölve zölddel, sötétzölddel erdő zónák. Ennek is van oka. Ott például nagyon sok olyan terület van, ahol erdősíteni lehetne. Tehát én azért azt látom, itt is van mozgástér, de erdőket alapvetően erdőterületeken érdemes létrehozni, nem a fákban. A városok fáknak azok az ökológiai szolgáltatásai fontosak, amiket viszont leginkább a belső részeken kellene ültetni.
1: Hát és gondolom a legeslegfontosabb meg az lenne, hogy a meglévő fákat ne vágjuk ki, ha lehet. Tehát, hogy ugye itt jön be az a probléma, hogy egy fát, mert hogy sokszor azzal menteketőzik valaki, hogy jó, hát kivágom, majd ültetek helyette valami más, de hát mondjuk amíg egy fa eléri azt a méretet, amit mondjuk egy 50-60-100 éves fa hoz, hát az 50-60-100 év, tehát hogy az rendkívül fontos lenne, hogy meglévő fákat ne vágjunk ki, csak ha nagyon-nagyon muszáj, és nyilván majd mindjárt rá fogunk térni az erdei változatra, de a városban is megpróbálni, meg a magánterületeken is, tehát én mindig ezt próbálom elmondani mindenkinek, hogy igazából a fa az nem a... Tehát hiába, hogy a te kertedben van, igazából azzal nem kéne, hogy te rendelkezzél, tehát, mert hogy az mindenki más számára is teszi azt az ökológiai szolgálatot, megköti a széndioxidot, a port, termeli az oxigén, stb. Árnyékot csinál, búvó helyet biztosít az élőlények számára, tehát hogy ez nem csak a te döntésed kéne, hogy legyen, és hát vannak is, ha jól tudom, egyébként olyan kerületek, ahol azért nem lehet csak egyszerűen kivágni egy fát, még hogyha a kertedben is van, ugye? Tehát hogy ez még nem általános, de vannak ilyenek.
2: Igen, hát ez nehéz felvállalni politikusként ezt az álláspontot. Én egyébként, hogyha a döntési, ebben a szempontból döntéshozó pozícióban lennék, akkor valószínűleg elválasztanám annak a szabályzó intézménynek a szerepét és annak a szabályzó intézménynek a felhatalmazásának a forrását, ahol a szavazó polgár van. Mert egyszerűen sajnos a rövid látásunk, röviden látunk előre az időben is. Tehát a negyedik dimenzióban elég gyengék vagyunk. Nem nagyon látjuk, hogy mi fog történni 15-20-30 év múlva. Nekem könnyebb, én erdész családból származom. Nagyjából így kölyökként is az erdők között, meg a természetben nőttem föl, de tényleg a madarászástól kezdve, tényleg nyáron, tavasszal mindig kint voltam. Nyilván nem lehet elvárni ezt mindenkitől. Emiatt viszont nem is ismerik fel az emberek, hogy mik a valódi érdekeik. Tehát amikor azt mondja, hogy szemetel egy fa, ez azt jelenti, hogy lehullik a levele.
1: Igen.
2: Évente egyszer, hogyha mondjuk egyébként lombulató, tehát hogyha nem lombulató, akkor még azt sem érzékeljük, mert halovány lesz a hulló lomb. Akkor ő azt az egy problémát emeli ki, de azt nem érzi, hogy mondjuk egy ilyen 50-60-70 éves házfa, mondjuk amit te mondtál, az mondjuk minimum 7 darab 5 kW-os klímának a teljesítményével hűti a levegőt. Egy darab fa. Most ilyenből van 1 millió a fővárosban jelenleg. És ehhez nem kell neki földgáz, kőolaj, áram, zöld áram se kell neki semmi, csak a napsütés, de igazából ő ebből megoldja, még vizet is úgy vesz fel hozzá, hogy nem gondolsz, hogy nem tudom, hogy honnan, mert ugye olyan vízhiányok vannak, hogy valahol megtalálja a vizet mégiscsak a talajban, úgy látszik, van egy csőtörés, vagy nem tudom, valami, ami eltárolódik.
1: Hát ugye erre vannak kutatások, hogy konkrétan meg hallja, tehát hogy a növények, ugye ez is, hogy amit még csak most kezdünk el kapizsgálni, hogy milyen intelligenciája van a növényeknek, hogy konkrétan, ha valahol van egy csobogó víz forrás, azt a növény érzékeli, hallja és arra növeszti a gyökereit. Tehát hogy ez egészen elképesztő dolgok vannak a növényvilágban, amit még nem is feltétlenül értünk.
2: Igen, Enyedi Ildikónak a Csendes barát című filmet, azt mindenkinek ajánlom, aki még nem nézte meg. Hosszú, de meglepően rövid. Tehát igazából az ember tényleg olyan, mint egy jó akciófilm, behúzza az embert. Az pont erről szól igazából, erről is szól, hogy a fák hogy kommunikálnak. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, ez egy más hozzáállást kezd az ember oldaláról. Kicsit több alázattal, kicsit több odafigyeléssel kezd az emberek egy jelentős része visszafordulni a természethez. Erre bőven ideje van, mert tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon komoly az a szellemiség, és nagyon komoly az a civilizáció, amit felépítettünk. kvázi leuraltuk, tényleg egy uralkodó faj vagyunk a Földön, legalábbis most úgy néz ki, aztán majd meglátjuk.
1: Igen, meddig tudjuk ezt fenntartani.
2: Kinyírjuk-e magunkat nagy okosságunkba, de ettől függetlenül tényleg vannak olyan tulajdonságai növényeknek, ugye növényeket azt mondtuk, hogy nincs, tehát őnek mindig azt mondtuk, hogy helyzetváltoztató mozgásuk van. Helyváltoztató mozgásra nem igaz. Egyébként vannak olyan fajok, amire még ez se igaz, hanem így szépen lassan, nagyon óvatosan, de ugye a mangrovébe elmozognak a fák is, mint kiderült, és hát tényleg úgy néz ki, hogy tudnak kommunikálni, azt mondtuk, hogy a növények nem tudnak kommunikálni. Ugye a kommunikáció, most itt persze ez egy verbális kommunikáció, kevesebbet láttam belőlünk, ugye mutogatok, meg mit tudom én, hülye fejeket vágok, az is egyfajta kommunikáció. Hát ők máshogy kommunikálnak, nem a mi ritmusunkban, lassabban. Ami inkább érdekes, hogy ezt az a generáció, aki képes váltani, aki egyébként ilyen 7-8 másodperces, nem tudom, mindenféle social instan, akármilyen gyors reagálású kommunikációban szocializálódik, az, hogy fogja ezt a nagyon-nagyon lelassult növényi kommunikációt.
1: Lehet, hogy pont azért lesz jobb igényre, mert hogy olyan szinten fogunk felgyorsulni, én azt gondolom, hogy ez a reakció, ellenreakció, hogy tolódunk el ez a természettől, egyre jobban elszakadunk, de ugyanakkor meg az látszik, hogy egyre inkább rájövünk arra, hogy ez óriási nagy hiányt okoz bennünk, és egyre több ember mondja azt, hogy nem, hát vissza akarok valahogy menni a természethez. Tehát én abba bízom, hogy lesz egy ilyen ellenreakció, sőt egyébként megfigyelhető, hiszen azért csak nálunk ott a Pilisben van egy parkoló, ami mondjuk a Covid előtt csak egy-két autó volt ott mondjuk hétvégén, de most minden hétvégén csontra tele van a parkoló, tehát hogy van egy ilyen keresés és egy ilyen visszatérni akarás a természet felé. Csak hát még igen, még nem feltétlenül tudjuk, meg néha pont ezzel okozunk kárt, mert mondjuk akkor meg lerondítjuk az erdőt, vagy ott hagyjuk a szemetünket. Úgyhogy ezen az van mit dolgozni, de szerintem van egy ilyen váltás, és iszonyatosan fontos az a szó, amit mondtál, az alázat. Tehát szerintem ez rendkívül fontos, és ezt meg kell tanulnunk, mert legalábbis a nyugati társadalomban, mert egyébként egy nagyon-nagyon sok régi természeti kultúrában ott megvolt ugye a természet felé ez a tisztelet. Mi ugye abba szocializálódtunk pontosan, hogy nekünk uralni kell a természetet, mi vagyunk a teremtés koronái, mi nekünk az a célunk, hogy leuraljuk, és egyébként nyilván ez nehéz is levetkőzni, tehát ez egy hosszú folyamat, tehát ez se, nem szabad szerintem nagyon feltétlenül túl szigorúnak lenni saját magunkkal szemben, mert azért voltak éppen több száz éven keresztül volt valamiféle gondolkodásmódunk, amin most változtatnunk kell, az nyilván nem megy egyik pillanatról a másikra, de ahogy mondod, a jövő az vagy zöld, vagy nem lesz, tehát, hogy itt nem, ez az, amit sokan nem értenek, hogy itt ez nem egy ilyen faürelgető hippiknek a kis hisztie ez, hanem tényleg egyszerűen arról van szó, hogy ha nem változtatunk, akkor abba beledöglünk, szóval ennyi. Na, de innen folytatjuk egy kis reklámzene, és akkor jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Május 31-e. Akvárium Klub. Zsebrádió Live. Világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők,

0: Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
1: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Folytatódik a kávézó a világ végén, és még mindig a fák helyzetéről beszélgetünk Bazai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével és az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével, és akkor itt már mi a zene alatt már itt belevágtunk a témába, és akkor tényleg mi is beszéljünk arról, ami valóban az apropója ennek a beszélgetésnek, ez pedig az erdőink helyzete, illetve az, hogy miért probléma az, hogyha az erdőket kivágjuk. Mondom, azt leszek így az ördög ügyvédje, ugye hát az a mondás, hogy hát jó, az erdőket azért telepítjük, meg azért tartjuk, hogy fát tudjunk belőlük termelni, fára szükségünk van, hiszen bútort építünk belőle, fűtünk vele, építkezésen használjuk, tehát az erdőnek ez a szerepe, és igazából úgyis azt vágjuk le, ami a növekménye az erdőnek. Ez te, mint erdészeti szakértő, ezzel egyetértesz?
4: Azt gyorsan szögezzük le, hogy senki, tehát egyik nagy magyarországi NGO sem mondja, egyik szakmai oldal sem mondja, hogy fára nincs szükség. Azt sem mondja soha senki, soha nem is mondta. Bocsánat, nem mondom azt, hogy soha, mert biztos van olyan, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne gyűjjünk az erdőköz, de azok azt is mondják, hogy költözünk ki a földről, nem tudom, hagyjuk a természetet élni ember nélkül, tehát ez nem, valószínűleg nem ez az irány. Mi sem gondoljuk ezt. Tehát nem az a gond, hogy fát termelünk az erdőben, nem az a gond, hogy fát veszünk ki az erdőből. Az a gond, ahogy ezt csináljuk. Igazából az erdőknél a legnagyobb baj az, hogy a mai, legalábbis Magyarországon, ami általános erdőgazdálkodási gyakorlat, az, hogy hát amit az átlag ember úgy hív, hogy tarvágás, meg erdőirtás, ezek egyébként egyik sem igaz, mert a tarvágást úgy hívjuk, hogy véghasználat, tehát teljesen mindegy, ez egy ilyen szépítése a valóságnak. Egy dolog történik, hogy van egy élő ökoszisztéma, egy fás szárú uralkodó társulás, amelyiket levágunk. Most az, hogy egybe vágjuk le, vagy pedig szakaszosan vágjuk le, a lényeg az, hogy el fogjuk tűteni azt a társulást, és majd újra telepítjük az erdőt. Az erdőtörvény is ezt mondja, hogy az a gazdálkodási mód, amikor levágjuk, és utána újra telepítési kötelezettség történik. Na most ezzel alapvető bajok vannak. Tehát ez már az a kategória, most, amikor ebben a klímaváltozásos időszakban vagyunk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez az erdőt újra lehet telepíteni, még el lehet, csak nem biztos, hogy az erdő meg fog nőni.
3: Igen, hát ez az.
4: Tehát mi a 10 millió fa alapítvánnyal most már sokadik éve telepítünk, most idén tavasszal is ültettünk egyébként erdőt, telepítettünk erdőt, mi egyébként új erdőt telepítünk, tehát nem kivágott erdő helyén vállaljuk a felújítást, azt végezze, akinek kötelezettsége van rá, hanem mi új erdőt hozunk létre. Így ez egy nagyon fontos dolog szerintem, de az erdőgazdálkodásnál a folyamatos erdőborítottságnak a megtartása az egyik kritikus pont lenne. Szerintem ezt meg lehet tenni, erre kitérhetünk, hogy miért. A másik, amitől sikító frász kap mindenki, aki egyébként az ország összegészének az érdekét nézi, az, hogy Magyarországon a területünknek körülbelül 20%, az erdőterületünknek körülbelül 20%-a védett csak valamilyen formában. Tehát ez olyan 388 ezer hektárt jelent, ez nagyjából 20%, mert egyébként 1,9 millió az erdő terület, valójában 2,075, de most ebből hagyjuk, mert ebben benne van az erdőészeti, az hadászátoktól kezdve minden benne van. Tehát durván ez a 20%-ból körülbelül egy olyan, Magyarország 20% az erdő, ennek a 20%-a a védett terület.
3: És ebből a 20%-nak a 20%-a.
4: Igen, 20%-nak 20%-a, 4% összességében. Tehát ugye ennek is a nagyon-nagyon kis része fokozottan védett rész. És még ott is a fakitermelés, hát és ott is a fatermesztés az elsődleges szempont. Na most ez értelmezhetetlen. Tehát el tudod képzelni, hogy ez miért jó? Kinek jó?
3: Nagyon nem. El tudom képzelni, kinek jó, annak jó, aki ebből valamennyi hasznot húz, mert nyilván húz belőle valaki hasznot, de majd erre is rátérünk,
4: hogy az hogy is. Húz. Képzel, azt sem. Most mondták nekem a múlt héten, kivágtak egy 100 éves cserest. A 100 éves cseresben nem volt szerintem egy köbméter ipari fa, csak tűzifa, ez Vas megyében volt. 18 ezer forintos áron odajött egy osztrák darálógép, bazi nagy kamionokkal, és a 100 éves cseres ledarálta 18 ezer forintos áron, ami apró pénz, mert egyébként 26-27 ezer forint egyébként az átlag tűzifának az ára, hogyha az ember megveszi mondjuk a piacon magának, tehát megveszi magának a tűzépen, az olyan 25-26 ezer forint ingen. Tehát magyarázza el valaki, hogy nekem, hogy ez gazdaságilag hol jó. Tehát az egész országnak 4-5%-át, az egész ország gazdaságának 4-5%-át teszi ki a faipar és az erdészet együtt. Vagy faipar és az erdészet. Tehát a faipar is benne van ebben. Ez nem tűnne el, hogyha erdőgazdálkodás fenntartható módon végeznénk, hiszen ugyanúgy gazdálkodna valaki az erdővel, ugyanúgy lennének gépek, ugyanúgy lenne GDP hatása. Tehát szerintem, hogyha 1%-ot, 0,5%-ot eléri annak a hatása, hogy mi vágásos üzemmódban dolgozunk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat mondtam. Ehhez képest egy 100 éves cseres egy olyan biodiverzitást jelent, egy olyan élőhelyet jelent, egy olyan értéket jelent természeti szempontból, olyan élőhelyet, olyan értéket jelent vízpároloktatás szempontjából, talajvédelem szempontjából. Sorolhatnám az egyéb ökológiai szolgáltatásokat, hogyha ezeket valaki végre forintosítaná, akkor gyakorlatilag közvagyonnal gazdálkodik. Nem tudom ennek pontosan mi a jogi kategóriát, nem jogász vagyok, de biztos, hogy valami hűtlen kezelés kategóriába megy át. Hogyha ezt jogilag kicsit helyre raknánk a fának a valódi értékét, akkor ez valójában egy hűtlen kezelés.
3: Igen, és ugye egy erdő az nem x darab fának az összessége, hanem az annál sokkal több. Tehát ez sokkal több minden.
4: És hogyha megnézzük, ha valaki menjen ki a kék túra útvonalán, én kék túrázom is, menjen el a Mátrában, a Bükkbe, menjen el az ilyen ikonikus helyszíneiken, menjen el egy fokozottan védett terület mellett, és ugyanúgy tarvágásos, vagy bocsánat, ezeket a vágásos foltokat fogja találni. Megtaláljuk, tehát erdészeti, én ugye erdészsajátban származom, erdésztechnikus végzettség vagyok, gyakorlatban is csináltam. Én azt gondolom, hogy értem az erdésztársadalomnak a logikáját, és nagyon fontos pozitív dolgok történnek, mert ugye, ahol kivágták ezt az erdőt, ott újra telepítik. Abból majd újra lesz erdő. Csak összerakom, hogy abból annak a 100 éves cseres tölgyesnek, vagy egy 120-150 éves kocsányos vagy kocsánytalan tölgyesnek az élővilágához képest egy újulat mire lesz igazi erdőkinézetű, az hatalmas értékvesztés, és ott van a legnagyobb kockázat, hogy ma, amikor gyakorlatilag olyan hőhullámok vannak, ugye a hőhullám azt jelenti, amikor egy rövid időszak alatt az átlagnál sokkal melegebb. A hőmérséklet éjszaka sem hűl le, van egy, azt hiszem 20-21 fok körül van az a hőségnapoknak az érték, hogy fölmegy az átlag hőmérséklet egy magasabb értékre. Ezek ma egyre melegebbek, egyre hosszabban tartanak egy-egy hőhullám, és egyre több van belőlük. És emellett egyre kevesebb a csapadék.
3: Hát akár most nézzük meg megint csak, mikor esett utoljára.
4: Igen, hát most én konkrétan Szombathely környéken tudom, 13 darab milliméter esett le február, március, áprilisban. Igen. 13.
3: És egy erdőtelepítésnél nyilván azt nem úgy kell elképzelni, hogy az erdészek kimennek és kiskancsókkal öntözgetik a csemetéket, tehát hogyha nem kapja meg a természetes csapadékot, akkor azok nem fognak tudni megnőni. Igen. Azok a fák. És akkor igen, vagy nem nő meg, vagy jönnek az invazív fajták, stb. Tehát, hogy ez...
4: gyakorlatilag nem tudják fölhozni. Tehát van egy elképzelés az erdő szakmának a múltjából fakadóan, amihez még akkor is ragaszkodik, amikor megváltozik körülötte a környezet. Igazából az erdészeket, magukat nem szabad bántani, mert ők tulajdonképpen megfelelnek csak egy gazdaságirányítási szempontnak. Tehát valaki kimondta az erdészeti társadalmaknak, hogy nektek ennyi pénzt kell termelni, pont. Valaki kimondta, hogy nektek ennyi fát kell termelni, pont. És most nem arról beszélünk, hogy a tűzifát meg kell termelni annak a, nem tudom, 10-20%-nyi lakosságnak, aki még ezt használja, mert annak is lenne alternatív megoldása, felújítani a lakásaikat, átalakítani a fűtési rendszereiket, ha mindenképpen tűzifával dolgozik, akkor az hatékonyan tudjon fűteni, vagy ha fűt szerencsétlen a fával, és nincs elég pénz, akkor legalább kifűti a lakását, és akkor ne legyen energiaszegénység, ne fagyjon meg télen annak ellenére, hogy még mindig fűt, de ugye elmegy a levegő. Tehát nagyon-nagyon sok szociális kérdés van, amit meg kellene oldani, de ennek nem az
3: hát
4: a megoldás,
3: hogy fát. Ne a védett erdőinkből legyen ez megoldva.
4: És így van. Tehát értelmezhetetlen gazdaságilag, gyakorlatilag értelmezhetetlen ma már, ha valaki őszintén megnézi az erdészeti társaságoknak az árbevételét, leveszi belőle azokat a rendkívüli bevételeket, amik mondjuk valami turisztikai fejlesztési pénz vagy valami, akkor nettóban mínuszban gazdálkodnak. Ha megnézzük az erdőgazdálkodásoknál, erdőgazdaságnál azt, hogy megnéznénk, hogyha ezeknek az erdőknek az egyéb ökológiai értékeit forintosítanánk, akkor nagyon hamar kijönne, hogy nem a fára kellene koncentrálni, és ez a kulcs. Nem a fatermelésnek kéne lenni az elsődleges szempontnak. Még egyszer mondom, visszautalok arra, amit az elején mondtuk, hogy senki nem mondja, hogy nincs fatermelés, ne legyen fatermelés. Nagyon-nagyon szükségünk van a fára. És ezt szokták visszadobni, hogy de hát fa életünknek a része, kultúránknak a része, senki nem mondja, hogy ne legyen. Fát ki lehet úgyis termelni, van erre Magyarországon jogi kategória is, úgy hívják, hogy örökerdőzlem mód. Amikor nem termeljük le ilyen módon a fát, igen, nehezebben menni, igen, drágább egy kicsit így művelni, igen, gazdaságban kevésbé gazdaságos, de sokkal-sokkal kevesebb kockázata van, hogy az erdő, az ha levágom és utána visszakarom, hogy jönni, visszajön egyáltalán, mert nem jön vissza. Ma már nem is biztos, hogy olcsóbb, mert valamikor 2-3-4-szer újra kell telepíteni az erdőt, hogy egyáltalán az úgynevezett első kivitel, tehát levágom az erdőt és újra telepítem, hogy az egyáltalán életben maradjon és átvegye a szakhatóság. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy utána később ennek az erdőnek meg is kéne nőnie. Az, ami ma 80 év alatt nőtt meg 80 éves méretre, az 80 év alatt szerintem már csak 50-60 éves méretű fává tud megnőni, mert vízhiányában nem fog tudni többet nőni. Tehát ezt kellene látni, ez a negyedik dimenzió, amiben gyengék vagyunk, az idő, és a másik az, hogy nem kéne az erdészeti ágazatnak egy olyan gazdasági kényszernek megfelelnie, amit most a gazdaság összességében elvár. Tehát szerintem most itt az idő, hogy újra kellene gondolni ennek az egésznek a szabályzását. És a lehetőség is, bocsánat, csak ennyi, de szerintem most lehetőség is lenne, tehát hallja meg, akinek van füle hozzá, és van feladata vele.
3: Hát nekünk kell verni kell a dobot, hogy ez egy fontos, társadalmilag fontos tényező, mert szerintem ez is nagyon benne van, hogy úgy oké, hát így ha látjuk, hogy le van vágva valahol arra az erdő, az úgy bosszant minket, de hát aztán ugye az, hogy jó, de biztos tudják, hogy mit csinálnak, meg van egy csomó minden egyéb dolog, ami fontosabb, hát vannak egyéb fontos dolgok is, de ez az egyik legfontosabb dolog, és igen, és ahogy te is mondod, hogy most kell odalépni, és én azt gondolom, hogy még az örök, tehát én még tovább mennék, hogy rendben van, örök erdős gazdálkodás, de ha van egy védett erdő, amire valamikor nagyon komoly szakemberek, tehát nem a faölegető hippik találták ki, hanem nagyon komoly erdészeti szakértők valamikor azt gondolták, hogy ez az erdő olyan értékes, hogy ez védettséget érdemel, és nemzeti parkká alakítjuk, annak lehetett valami oka, azt tartsuk tiszteletben. Tehát ezeket a területeket, ezeket semmilyen módon ne. Tehát értem, hogyha valamilyen, nem tudom, a betegség miatt be kell avatkozni, az egy más kérdés, de fakitermelés szerintem ezeken a területeken ne legyen. És hát Gáhidi Lacinak a szentélyerdő elgondolása is tök jó. Tehát hogy kategorizálj, ne kezeljük minden erdőt ugyanúgy. Tehát hogy ez életbevágó lenne, mert nem, tehát ezt nem tudjuk visszacsinálni. Tehát ebben ez a nur, hogy sok mindent meg lehet változtatni, a politikában valamit elrontunk, azt helyre lehet hozni, de ezt nem fogjuk tudni helyrehozni. Tehát ez most kell ezzel lépni, mert nagyon komoly bajba leszünk.
4: Igen, tehát beszéltük, hogy a 20% az erdő területe Magyarországnak, ennek a 20% a védett, 4% beszélünk, ami védett erdő. Tehát nem gondolnám, hogy ennek a 4%-nak a gazdasági értéke az pont ilyen, például Gáhidi Laciék ugye Vasmegyében is kijelöltek egy területet szentélyerdőnek, ami egyébként 10 hektár volt összesen, tehát olyan 98 ezer hektár van Vasmegyében állami erdőgazdaságban, és ennél több van még, vagy van még egy kb. 40%-nyi ennyi a magánerdőgazdaságoknál is. Tehát 10 hektár elhanyagolható gyakorlatilag. És kimentünk megnézni, és jött szembe egy ifa, figyelj, ez onnan hozzá, nem gondoltam komolyan, hát onnan hozta a fát, tehát elkezdtek fokozatos felújítóvágással felújítani egy olyan állományt, aminek az értéke sokkal-sokkal nagyobb, mint a fa benne levő fa értéke. Tehát egyszerűen értelmezhetetlenül kicsi ez a terület. Ha ezt a még pénzügyileg is értelmezhető tőlünk kicsit. Tehát igazából, hogyha megengednék az erdőgazdákat, sőt, hogy elvárnak tőlük, és várjuk el mi tőlük, hiszen mi vagyunk, akik szavazunk, mi döntjük el, hogy mi
3: igen,
4: az, ami fontos.
3: Nekünk dolgoznak valójában.
4: Valójában igen, tehát ugye ezt nagyon fontos lehet tudatosítani, hogy az állami gazdálkodás az a mi vagyonunkkal való gazdálkodás. Hogyha ők döntenek valamiről, arról pedig mi döntünk, hogy ki döntsön róluk. Tehát ez ugye megtörtént most is a szavazáson. Tehát ugye ezt a témát viszont jobban napirenden kell tartani. Sajnos, amíg ugye napi szintű kihívások érik az embereket, Magyarországon megélhetési gondok jelentősek, azért ezt lássuk be, nem lehet elmenni ettől. Ha nagyon hamarosan lehet, hogy már üzemanyagellátási gondok vannak, most már hatalmas problémák vannak, hogy nem fognak tudni repülőjáratokat tömegével állítanak le, nincs kerozin, tehát ilyen szintre mentünk. Akkor értem én azt, hogy ezen a ponton nem nagyon lehet látni, hogy 15-20-30 év múlva mi fog minket érni. Mert amíg ég a ház, addig nem azzal fog foglalkozni, hogy jaj, úristen, a fecskendő, amivel oltják a tüzet, az vajon újra felhasznált műanyagból dolgozik-e. Nem érdekel, olcsa a vize, ez van most, ezt én értem. De kell lenni a szerepek között egy olyan szerepnek, akinek van lehetősége és feladata, hogy ne ezzel foglalkozzon, és aki ezt szem előtt tartja. Erre szolgált valamikor még, amikor még nagyon-nagyon pici részben is részt vettem a jövő nemzedékek szószólója kialakítása, az erről szólt. Tehát ahogy elmondta mostani választásokon is, most az oktatási miniszter és talán az egészségügyi miniszternek lesz vétójoga. Én azt szeretném megélni, hogy egyrészt nem csak környezetvédelemmel foglalkozó miniszterünk lesz, ami talán élő természetminiszter, mert nem akarok politizálni, nem tudom pontosan a státusz, de azt szeretném megélni, hogy a fenntarthatósági szempontoknak is legyen ugyanolyan vétójoga.
3: Hát
4: ezt kellene elérni. Itt kellene tartani.
3: Igen, tehát az értékrendünket kellene már átállítani. Tehát így, amikor volt ez a bányasztori, amiben benne voltam, ahol a bányát akarták újra nyitni, és tiltakoztunk, és akkor kaptam ilyen támadásokat, hogy mi neked talán aztán nem kell zúzott, de kell, de nézzük, kezeljük már a helyén, hogy akkor mondjuk az az erdőség, az a kár, amit okozunk, és az, amit ezért ki tudunk venni, az nincsen pariba. Tehát legyen a piramis csúcsán a természeti érték, amiből már egyre kevesebb van. Hát annyira kevés van, hogy ami van, arra nagyon-nagyon-nagyon kellene vigyázni, és ez alárendeljük a dolgokat, és ne fordítva legyen. Tehát, hogy ezt át kell hangolni, és hogy egy ilyen erdő, az milyen ökológiai szolgáltatás, ha már muszáj mindenféleképpen valamilyen módon megfogalmazni, igen, tehát a természetnek, nekünk, a gyerekeinknek, a levegőnek, a mindennek, és aztán ez alá rendezzük a dolgokat, és akkor biztos, hogy fogunk találni megoldást, tehát, hogy ez van, de az semmiképpen sem megoldás, amit mondasz, hogy fillérekére adjuk azért, hogy valahol külföld ledarálják, és külföldön biomassa erőművekbe égessék el, tehát ennél abszurdabb dolgot én ezt egy jó darabig nem akartam elhinni, hogy hát ez nem, ez biztos csak valami félreértés lehet. Tehát, hogy ez tényleg, amikor meg azon...
4: Nem, sajnos nem az.
3: Igen.
4: Sajnos nem az. Tehát úgy néz ki, ma 100 köbméter fából olyan 60 ezer eltűzeléssel végződik, és ezeknek jelentős része származik olyan védett területről, amikről beszéltünk, aminek egyébként tényleg nagyon-nagyon fontos. De szerintem, hogy az emberek kimennek és azt látják, hogy vannak ilyen foltok, mindenki felháborodik. Az a nagy szerencsénk van, és erre kellene szerintem építeni, hogy az erdő az a kultúránk része. Tehát nagyon-nagyon kötődünk hozzá. Én nagyon szeretem, hogy az emberek egyébként nagyon-nagyon hamar felháborodnak az ilyen ügyeken, és ha megnézzük a közvéleménynek a kiállását, az erdő, akár a tűzifa rendelettel hatalmas felháborodás volt. Akár a Bolyai Iván Andrásnak a posztját, amit egyébként itt közösen megírtunk, azt több mint egy millió ember ért, több mint egy millió embert ért el mindenféle fizetés, meg mindenféle kerállás nélkül. Az emberek hatalmas felháborodást tudnak kifejezni, hogyha azt látják, hogy egy olyan erdőt vágnak ki, mi szívüknek kedves. Tehát van egy kötődésünk hozzá, és ezt igen ki kell használni, nem fel kell használni értelmesen, hiszen az erdőhöz, erdő a fa, az egyik utolsó kapcsunk a természethez. Igen. Ha valaki mond nekem egy olyan mesét, amiben nincsen fa, meghívom egy sörre, tehát nincsen, van két kicsi gyerekem, van két nagy gyerekem, elég komoly időtávban láttam a magyarországi meséket, én kerestem, hogy mondjanak már egy olyan mesét találjak, amiben se fa, se erdő, semmi nincs. Találtam egyszer valamilyen ilyen teletabiszerű figurák röpködtek kint az űrben, nem mondom, hát egy mese, amiben nincsen fa. Na, ezek az őrültek valami űrfát ültettek a bolygón, érted? Tehát néztem, igen, hogy Jézusom, tehát így, na, ez van.
3: És minden kultúrában egyébként ugye a fa, az életfa, Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Igen, tehát, hogy ez szerintem iszonyatosan fontos lenne, és én is azt látom, hogy nagyon nagy a felháborodás, nagyon sok szervezet foglalkozik ezzel, de valahogy egy kicsit szét van itt szóródva ez a dolog, hogyha ez a sok szervezet, ez a sok akarat valahogy összetudna terelődni egy pontba, annak szerintem nagyon nagy hatása tudna lenni, és ahogy azt mondtad is, igen, tehát ha valamikor, akkor most van itt ennek az ideje, hogy ez ne egy olyan téma legyen, amivel jó, majd foglalkozunk vele, és majd 2 év múlva, mert 2 év alatt olyan károkat szenvedhetnek el a magyar erdők, amiket 100 év alatt sem fogunk tudni helyrehozni.
4: Ráadásul tényleg az van, hogy szerintem magának az erdészeti ágazatnak is jó lenne, hogyha nem lenne egy ilyen gazdasági nyomasztás a fejük felett, és nem az a gazdasági kényszer alatt kellene dolgozniuk, hogy nekik már pedig nyereségesen kell kihozni a gazdálkodást egy olyan környezetben is, amikor olyan krízisek érik őket folyamatosan, hogy a telepítéseik kihalnak, mert újra, tehát megint olyan asszály van, újra kell telepíteniük, nem létezik olyan, hogy több 10 hektárokat kint az erdőben locsoljunk. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy itt az ideje, hogy strukturális változás legyen, ez lehet, hogy technokrata dolognak tűnik, de valójában ez lenne a gyökere az egésznek, hogyha megváltoztatnánk az elvárásokat és a működési rendet.
3: Na hát írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek erről, hogyan kellene ezen változtatni, kellene egyáltalán változtatni ezen. 0636980980, kis hírek, és aztán jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
8: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
9: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Budapest
5: Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Budabooty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
6: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdők pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. A hőmérséklet 27-33, késő este 17 és 24 fok közé várható. Holnap túlnyomóan derült napos száraz idő lesz, a minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
6: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő útikalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Folytatjuk a beszélgetésünket Bozai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével és az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével, és a témánk az erdő kitermelés és az ezzel kapcsolatos problémák, és kértem tőletek, hogyha tudtok és van kedvetek, akkor szóljatok hozzá 0636 98 098 0, és Szecska Mester írja, hogy 95% írtásoknál is látni, hogy az 5% ott maradt fák kiszáradnak. Mi lehet az írtás százalékban, ami megtartaná, hogy ne száradjon ki az erdő? Hát erről Balázs ugye itt a zene alatt beszélt, de kicsit esetleg, ha erre tudsz válaszolni.
4: Amit úgy látunk néha az erdőkben, hogy áll néhány ilyen magában álló fa egy kivágott erdőfoltban, azok az úgynevezett hagyásfák. Elvileg ennek az lenne a szerepe, hogy ő majd akkor ott genetikai értékőrzés, meg valamiféle élőhelyi megőrzést biztosít. Van erre vonatkozóan egyébként jogszabályi kötelezettség is, de ez gyakorlatilag ma már nem működik. Tehát pont 22-ből van egy olyan élő példám, hogy ki kellett menni egy erdőterületre egy fakitermelő csapatnak, mert az állománynak az egyharmada elszáradt, és úgynevező ilyenkor egészségügyi vágás van, hogyha valami betegség éri ezeket a fákat, akkor azt eltávolítjuk, hogy ne az egész erdő fertőződjön ki. Ez egy teljesen oké művelet. Kimentek, megcsinálták a tavaszig a dolgot, az erdészeti felügyelőség ilyenkor ezt átveszi, és nem tudtak kimenni júniusig, hanem kimentek csak augusztusban. Emlékszünk rá, 22-ben volt az oszály, ami egyébként szerintem sajnos idén is megismétlődhet, adja Isten, hogy ne így legyen. De a lényeg az, hogy 22-ben volt az évszázad oszálya, iszonyú meleg, iszonyú kevés csapadék, nagyon-nagyon-nagyon nagy volt a légszárasság. Ez azt jelentette, hogy ez a 30%, amit kivettek az erdőből, ez annyira megváltoztatta az erdőnek a mikroklímáját, hogy amire kiért az erdészeti felügyelőség augusztus elején, akkor kétségbeesve hívta a fakitermelőket, hogy úristen, baj van, gyertek ki azonnal, és megmutatta, hogy látom, hogy kivettétek azt, amit megbeszéltünk, ami beteg elszáradt fa volt, viszont még egy harmad kiszáradt. Egyszerűen az történik, hogy az erdőben ugye mi van? Árnyék, magasabb páratartalom, alacsonyabb hőmérséklet. Ha kiveszem a fáknak egy részét, akkor besüt a nap. Akkor mi nem lesz? Árnyék. Sokkal több lesz a fény, gyakorlatilag le fog csökkenni a levegő páratartalma, nagyon sok vizet fog elveszíteni a talaj is, nagyon fel fog melegedni a talaj, egyszerűen nem ehhez vannak szocializálva.
3: Ez a mikroklíma, amíg ott kialakul,
4: pontosan,
3: az fölborul.
4: Pontosan. Tehát megváltoznak az alapfeltételei az életnek. Ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha minket mondjuk, nem tudom, ilyen téli időszakból kipottyantanak a sivatag közepébe, és akkor azt mondják, ja, mondjuk fürdőgatyában, mert mondjuk éppen itthon fürödtünk, az újoztunk, és kipottyantanak a páras fürdőszobából egy száraz sivatagból, hogy na tessék, akkor éljetek túl. Tehát körülbelül így jár az erdő. Tehát igazából ez a gond a természetes felújító vágásokkal is. Tehát ott van egy ilyen 30-30-30%-os. Egyébként normálisabban működő folyamat. Ez úgy néz ki, hogy kiveszem az egyharmadot, több fény jut be, azok a fák, akik eddig nagyon sűrűn voltak tartva, hogy ők minél gyorsabban, minél többet nőjenek fölfelé, minél kevesebb fény jussóban, minél kevesebbet ágazzanak el, tehát még egyszer, hogy ipari fa legyen belőlük, tehát ágtiszta törzshoz nagy legyen, stb.
3: Tehát az ipari fa az, ami egyébként nem annyira ágazik el, egy viszonylag egyenes fölfelé egy törzs, ami szépen föl lehet aztán hasogatni.
4: Így van, illetve pontosabban ugye szépen úgy vágják föl, akkor ebből lehet majd aztán szép bútorokat csinálni, szépen. Tehát tényleg ipari, magasabb értékű anyag. Ez gazdasági cél. Ha viszont ez az állomány kap egy kis fényt, akkor az történik a fákkal, hogy elméletileg normál esetben, ez történt inkább mondom régen, normál esetben kapott több fényt, kicsit felmelegedett a talaj, ebből az történt, hogy kapott több fényt, hogy elkezdett virágozni a fa, elkezdett magot hozni, mondjuk például egy tölgyerdő elkezdett makkot teremni. Ez a mak, amikor megjött 5-6-7 évente a maktermés, akkor ez a maktermés lehullott, és miután ki volt nyitva kicsit az állomány, emiatt, ahogy az előbb is mondtam, fölmelegedett a talaj. Melegebb talajba csirázott a mag, elkezdett följönni az újat. Akkor jön az erdész, nem tudom, valahány év múlva, ez helyzet függő, 15-20-30 év múlva megint vissza az erdész, és kiveszi a fölötte levő állománynak még egy harmadát. Akkor az történik, hogy az alatta levő már megerősödő ilyen katyaszárig érő újulat, tehát ilyen lábhosszúságú erdészeti följövő magoncok, ezek fényt kapnak, és terük lesz, elkezdenek növekedni, mert ugye nekik az is kell. És amikor ezek megerősödnek és elérik ezt a másfél-két méter körüli magasságot, akkor leveszik a fennmaradó egyharmadot. Ez egy tök jó gyakorlat volt addig a pontig, amíg nyáron esett az eső. Uh-huh. Amíg nyáron nem ilyen mennyiség és nem ilyen erejű hőhullámok voltak. Amíg az éves csapadék mennyiség tényleg 5-600-700 mm volt az erdőtájakon, ma ez már inkább 250-300-400 maximum. Tehát legalább 20%-át elvesztettük. Ez nem a vegetációs időszakban hullik le, és abban az időszakban, amikor ő nekik túl kéne élni, olyan hőhullámok vannak, amit az erdő gyakorlatilag nem bír kezelni. Tehát ma annyira megváltoztak a klimatikus feltételek, hogy ezeket el kell engedni. Nem szabad fölbontani az erdőnek ezt a borítottságát, vagy nagyon-nagyon kivételes esetben. Nem tudjuk, ezt kevesen tudjuk, de gyakorlatilag az erdőknek az erdészeti ágazat nyilván tartja, hogy hol milyen klíma lesz. És az erdőklíma, ahol az erdő ugye erdőként tud működni, az gyakorlatilag az ország legrosszabb verzióban az országnak a 10%-án marad meg. Vannak verziók, ahol ez lehet, hogy csak 50-60%-ra csökken le, de el tudjuk képzelni, hogy Balatonfüred környékén erdősztyep klíma lesz a legjobb esetben, és lehet, hogy lesznek részek, ahol sztyep klíma lesz Balatonfüred környékén. És nem az Alföld középéről beszélünk, amiről gyakorlatilag le lehet mondani. Tehát ma már hivatalosan félsivatagi státuszú a Dunatisza közel homokkácsák. Ez körülbelül 2-3 éves sivatagi státuszú lesz. Tehát valamikor annyi csapadék hullik nálunk, mint Iránban, ha már itt az iráni konfliktusról beszélünk.
3: Nagyon kemény. Igen, tehát, hogy amiről itt a zene alatt is beszéltünk, hogy nem arról van szó, hogy az erdészek nem tudom, rossz indulatúak és ilyesmi, hanem arról van szó, hogy egy teljesen másfajta klímára lett ez kitalálva, felépítve, tehát egyszerűen arról van szó, hogy újra kellene hangolni ugye ezt az egész szakmát is, mint hogy a vízügynél is beszéltünk, hogy ott is ugye arra lett kialakítva, hogy többletvíz, és hogy óvjuk meg az országot a többletvíztől, és az is megváltozott, mert most meg már arra kell áthangolni, hogyan lehet itt tartani a vizet, így az erdők esetében is ez megvan, de hogy ennek még egyenlőre nem nagyon látszik jele, hanem arra hivatkoz, vagy hát nekünk ez a feladatunk, mi ezt tanultuk, azt csináljuk, csak közben megváltozott a világ.
4: Ez így van. Nagyon kevesen tudják, de az egyik első civil szervezet az Országos Erdészet Egyesület volt, még a kiegyezés korában. Az erdészetnek nagyon-nagyon sok érték, nagyon erős értékhordozó szerepe van. Nagyon-nagyon sok olyan hagyományt tudnak átörökíteni, meg tudásuk van, meg kötődésük az erdőhöz, meg olyan erdészeti hagyományokat megnézzük az egyetemen, Selmecbányáról hozzák magukkal, tehát egy klasszikus, konzervatív, most nem a politikai értelemben, hanem a hagyománytiszteleti oldalról tekintve ágazat az erdészet. Ez egy nagyon-nagyon fontos érték. De ezt valahogy úgy kellene megőrizni, hogy közben meg is tudjon újulni az erdészet. Tehát amiről beszélgettünk, hogy azok a feltételek, amik mentén ez a mostani erdőgazdálkodás kialakult, ezek megváltoztak. Egyébként megváltozott valamilyen szinten a társadalmi feltételrendszer is, nem is akármilyen szinten, hiszen azért az embereknek csak a rendszerváltás óta az városokban áramlása az nagyon-nagyon brutális mértékben nőtt meg, tehát a városiasodás, amit úgy hívunk, hogy városiasodás, egyre több ember költözik városokba, városi jellegű településekre, az brutálisan megnőtt, egyre kevesebben élnek a természetben, egyre kevesebben élnek a természet közelében. Ez is teljesen megváltozott. Teljesen megváltozott az a kiszolgáltatottság. Nagyon kevés ember él ma már ebben az ágazatban. Nagyon kevés ember dolgozik ebben az ágazatban, tehát az a fajta kitettség is megváltozott. Tehát nagyon sok minden változott. Valahogy meg kellene találni azt a megoldást, ahol az érték megőrzés mellett ez az ágazat meg tud újulni. Nem egyszerű történet.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy te, aki ebbe benne vagy, gondolom vannak barátaid az erdész szakmában, mennyire nyitottak az erdészek arra, hogy megváltoztassák egy kicsit, vagy nagyon azt, ahogy ők működnek?
4: Hát aki gyakorló erdész, az ugye nagyjából abban van benne, amit eddig is csinált, őnekik azért elég nehéz azt végig gondolni, és ebből a koordinátorrendszerből kilépni, ez egy nehéz műfaj. Tehát hátralépni 2-3-at, úgyhogy közben napi szinten ebben vagy benne, tehát hogy tényleg egy gondoljuk, nehéz belegondolni, tehát nagyon nehéz megértetni is az emberekkel, hogy ez mennyire más világ. Itt egy erdő, még egy akácos is 35-40 év, és akkor az már a nagyon-nagyon-nagyon gyors kategória. Egy tölgyesnek a vágás érettsége van, egy ilyen ronda szó, hogy vágás érettség. Körülbelül, mint hogyha azt mondanánk, egy embernek van egy optimális életkor, addig optimális, utána már le kéne vágni, mert nincs rá szükség. Tehát én a fákat kicsit hasonlóan kezelem, mint az embereket. Értelmezhetetlen. Az a lényeg, hogy az a pont, ahol a legnagyobb érték, legnagyobb arányban lehet ipari fát kihozni belőle, nagyjából ennyi. Utána ebből a megközelítésből egy erdő kevésbé válik értékessé egy erdésznek. De ez 80-120 év tölgyeseknél. Egyébként egy tölgynek az életkor az 350-400 év is lehet, tehát le van radikálisan csökkentve. Egy mezei juharnak az életkor a simán 100-120 év. Mezei juhar az egy szemétfa, az egy kísérőfa az erdőben, ami a szükséges rossz, hogy legyen árnyékolás, meg legyen szegélyzárás, de nem céljafa, mert ebből nem lesz ipari fa. Tehát teljesen más megközelítése van annak, aki ebben gondolkozik. Ők ebben a 80-120 éves időtartamban nem nagyon látom azt, hogy ebből ki tudnának tekinteni. Nehéz műfaj ilyen szempontból az egyetem, nehéz műfajok a kutatóintézetek, talán még a például Rékáik, a dr. Aszalos Rékáik, az erdészeti kutatásokkal foglalkozó erdőökológusok, akik a leginkább látják ennek a különbségét, de ugye ők nem tudnak az ágazatra odaadni.
3: Tehát én de azt miért gondolom, nem? Hogy... Miért nem hallgat mondjuk az ágazat mondjuk a kutatókra? Tehát, hogy miért feltételezik azt, hogy a kutatók nem tudom, hülyeséget akarnak, vagy nem akarnak jót nekik. Tehát, hogy ez annyira
4: gondolj bele, hogy te 80-120 évre gondolkozol előre, nem tudod évente új irányba állítani a hajódat. Ez olyan, mint egy, ha most olajválságról beszélünk, van ennek a bazi nagy tankerek. Ha ez elindul, érted, akkor ez megy, lekapcsoltad a motort, visszafelé és visszairányba hajtod a csavart, akkor is rohadt nagy sebességgel, rohadt tempóval, erővel megy tovább előre, tehetetlenség erővel. Ők azt látják, hogy ebben a 70-80-as évtizedes minimum beúró időszakban egy 3-4 éves változási időszak, 1-2 éves időszak, egy 5-8-10 éves időszak az egy ilyen lepke szárcsapás. Uh-huh. Tehát majdnem más mondtam. Tehát az ő dimenziójuk az teljesen más. Az ő idő távjuk, az ő idejüknek, tehát az, annak az időnek a folyása, amiben ők léteznek, ez egy teljesen más. Ebből nagyon nehéz kiszakadni.
3: De pont azért kéne minél hamarabb korrigálni a pályán, mert hogy ugye majd hova, ha most korrigálunk egy kicsit, ugye egy ilyen hajónál, vagy egy rakétánál egy kicsit korrigálsz, ugye az majd 10-20-100 év múlva ugye teljesen máshova viszi ki, tehát hogy mivel, hogy ilyen hossza van, azt gondolnám, hogy annál inkább azt mondja, hát akkor gyerekek, akkor nekünk oda kell előrefele nézni, ha most ekkora gond van, akkor mekkora gond lesz 100 év múlva, ha egyáltalán megérünk.
4: Erre az a válasz fog jönni, ami egyébként valóban így van, hogy az erdészeti, a Sopron Egyetemnek van egy ERTI, valamikor az ERTI önálló kutatóintézet volt. Az ERTI irányításával nagyon sok olyan kutatás zajlik. Egyébként a legjobb klímakutató szakemberek az ERTI-nél vannak, és a legkonkrétabb, legexaktabb méréseket akár már azzal kapcsolatban is, hogy ezek az erdők milyen karbonmennyiséget kötnek, meg ők végezték el. Tehát most is zajlanak olyan kísérletek az erdészeti ágazatnál, ahol olyan fajokat hoznak be, tölgyfajokon belül szürke tölgyet, vagy éppen déli irányból hoznak be makkot, és akkor azt gondolják, hogy a bulgáriai kocsányos tölgymak az majd itthon is jobban fogja magát érezni, mert körülbelül Magyarország klímája az úgy fog megváltozni, mint a Magyarországot letolnánk Bulgáriába. Uh-huh. Tehát körülbelül olyan lesz a mi klímánk így az erdészeti ágazatnak a meglátása szerint. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsenek olyan jellegű kutatások, ami ezzel szembesülne. Nem lehet azt mondani, hogy nem végeznek fajta kísérleteket, mert végeznek. Szinte minden erdőgazdaságnál, állami erdészeti ZRT-nél végeznek olyan kutatásokat már, ami ehhez a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást jelenti. Itt ezt külön kell választani, mert ez már az erdőgazdálkodási gyakorlatban azoknak a tudásoknak a behozása, hogyha ugyanez a rendszer működne tovább, akkor ebben ezekkel a fajokkal hogyan gazdálkodnak.
3: Igen, ez egy gazdasági célú változás, és igen, nem az, amiről beszéltünk, hogy az egész egy paradigmaváltás, az egész értékkel kapcsolatban, hogy az erdőt ne fák sorának tekintsük, amit majd le lehet aratni. Ugye ez, ami nálam nagyon kiverte a biztosítékot, amikor az egyik ráadásul Magyar Péter beszélgetett még a választások előtt azzal az erdésszel, aki azt mondta, hogy hát a 150-160 éves erdőt ott hagyni a madaratnak, meg a mókusoknak az vétek, tehát hogy ez a gondolat, hogy ennek csak az a célja is, hogy ez a búzát is learatjuk, de ez a búza az nem ugyanaz, mint az erdő, tehát hogy itt kellene valami nagyon-nagyon komoly áthangolást csinálni ezzel az egészszer, hogy az erdő sokkal-sokkal nagyobb érték, és sokkal több mindent tesz értünk, mint amit eddig gondoltunk.
4: Én még egyszer mondom, nagyon fontos azt kifejeznünk és kijelentenünk, hogy az erdészeti ágazatban dolgozók az erdészek. Nagyon felelősségteljesen végzik azt, amit végeznek. Az a dimenzió, az a koordinátorrendszer, amiben nekik mozogniuk kell, az a szabályrendszer, hogy lefordítsuk, az a jogszabályrendszer, az a gazdasági elvárás, ami ugye állami tulajdonok az erdészeti érték, megmondja nekik az állam, a tulajdonos, hogy ennyi pénzt kell termeltek. Ez rossz. Tehát ők ebben a keretrendszerben kell, hogy gondolkozzanak. Ennek kell megfelelniük. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom kifejezni, hogy nagyon-nagyon fontos és érdekes dolgot csinálnak. De az ő szemléletük, én azt gondolom, hogy csak akkor fog megváltozni, hogyha a bottom-up és a top-down, tehát föntről lefelé, lentről fölfelé és föntről lefelé, hogy most a sorrendet kövessem, nyomás fog érni ezt az ágazatot, és az ágazatnak más elvárásoknak kell megfelelnie. Nem nekünk kell, én is most kvázi civil vagyok, nem nekünk kell gazdálkodni helyettük. Nem nekünk kell, az új 10 éves üzemtervek vannak, például 10 éves tervek vannak az erdőknek a kezelésére, amiket jóvá hagy a szakfelügyelőség, erdészeti felügyelőség, ami egyébként a kormányhivatalokon belül működik, egyébként szerintem önállónak kéne lennie, de ez most megint egy másik kérdés. Ők ebbe a keretrendszerbe kell, hogy elvégezzék jól a dolgokat. Ezt a keretrendszert kell számukra megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy az emberek kötődnek az erdőhöz. Az emberek egyre rosszabbul viselik, és egyre kevésbé tűrik el, hogy ezeket az erdőket, főleg a védett erdőket, ami értelmezhetetlen, erről rengeteget beszélt a WWF, Gálidi Laciék, rengeteget beszél róla a Greenpeace, és rengeteget beszélnek róla különböző erdővédők, rengeteget beszélünk róla mi a 10 millió fal alapítvány, bár mi ültetünk új erdőket, mi nem protest szervezet vagyunk, de ez mellett nem lehet elmenni. Rengeteget beszél róla a társadalom, hogy ez nekünk így nem jó. És az, hogy szerintem...
3: Szinonimája az egész természet pusztít. Tehát az látjuk, hogy erdőket vágnak arra, az pontosan szinonimája annak, hogy nem tekintjük a természetet semmi másnak, mint learatandó erőforrásnak. Mint a búza, ezt levágjuk, ezt kiszedjük, ezt kibányásszuk, tehát egy nagyon-nagyon fontos szimbolikus jelentése van.
4: Ezért is mondják az emberek, hogy erdőirtásnak tekintik, mert az ő szemükben és egyébként egy ember életében az, hogy kivágtak egy 100-120 éves, mondjuk egy 100 éves cserestölgyest kivágtak. Aki annak a közelében él, az valójában az ő szempontjában nézve erdőirtás. Hát az ő szempontjában lesz ott egy csemetet, de ő már azt nem fogja megélni.
3: Pontosan.
4: Mi ültettünk erdőt, és nem a gyerekemnek, az unokáimnak ültettünk erdőt. Gondolj be, 120 év múlva, hát érted, örülök neki, hogy az unokám meg fog élni, hogy abban tényleg egy idős erdő lesz. Kis szerencsével a lányom is meg fog élni, de már lássuk be, azért még egy 8 éves lánynak is viszonylag kevés esélye van 120 éves erdőt megélni. Tehát látni kell, hogy ez az alulról való nyomás, ez kell. A másik, ami nem megkerülhető, hogy kell egy föntről lefelé való nyomás is. Föntről lefelé nyomás pedig egyik részről megindult az Európai Unió elvárásai szerint, mert ők is egyre fontosabbnak látják az erdőkkel való fenntartható gazdálkodást. Általában van a fenntartható gazdálkodással kapcsolatosan egy elvárás, de ezt tegyük zárójelben, mert Magyarországon kell a magyar ágazat irányítást olyan nyomásnak érnie, legfelső politikai szintekről, ami azért kell, mert az alsó szinteken az emberek, a választó polgárok ezt akarják, emberek, értsetek meg. Csak ugye most ennek a mostani nagy csatazajban, ami most volt itt a választások alatt, nem lehetett kihallani ennek a hangját. De higgyük el, hogy ez a nagy csatazaj most leül, és kicsit így mederbe terülődnek a dolgok, mind a két oldal megnyugszik, mind a két oldal elkezdi csinálni a saját dolgát, mindenki végzi a feladatát ágazati szinten, akkor észre fogjuk újra venni, hogy van fölöttünk egy sokkal nagyobb probléma, ami jön felénk egy hatalmas nagy cunamiként. Ez a biodiverzitás pusztulása. Itt a klímaváltozás, ami egyébként az első hullám, és jön mögött az egy földrengés, és jön mögött a cunami. Ezt észre fogjuk venni újra. Tehát erre a politikának reagálnia kell, és meg kell változtatni azokat az irreális elvárásokat, ami a mai környezetben, mai klimatikus környezetben, mai társadalmi környezetben az erdőszeket érik. És ami a legfontosabb, a legszebb az egészben, hogy én ebben az időszakban már erdész szeretnék lenni. Tehát én középiskolában tudom, miért nem lettem erdész, előttem a lap, és abban az időszakban, hogyha megváltozik föntről ez az elvárás, és lentről a támogatás, és az elvárás megvan a lakosság részéről, egy élmény lesz erdésznek lenni. Legjobb ebben az erdészeti ágazat fog a legjobban járni vele.
3: Na hát igen. Tehát ez szerintem egy új újra hangolásra volna szükség, és nyilván az erdészeknek is sokkal jobb lenne úgy tevékenykedni, hogy a társadalom egy jelentős részében nem úgy tekintenek rájuk, mint azok, akik csak az erdőt tönkreteszik, hanem mint azok, akik az erdőt védelmezik és segítik. Tehát szerintem nekik is egy sokkal jobb érzés lenne a társadalomban mozogni. Még arról esetleg egy hát most közben nézem, hogy van-e rá időnk, nem, azt szerintem majd így a zene után fogunk majd arra rátérni, hogy igen, hogy mit azon túl, hogy az erdőben nyilván kimegyünk, látjuk ökoszisztéma, mondjuk mi az, amit az erdő tud nekünk adni, mert ugye a klíma változás szempontjából, vagy a klímavédelem szempontjából sem mellékes, hogy milyen szintű az erdő fedettségünk, de ez egy nagyobb téma, és akkor félek, hogy nem férnénk bele itt a feles blokk előtt. Nektek mondanám továbbra is, hogy 0636980980, tehát nyugodtan hozzászólhattok, tudjátok, van mindenféle WhatsAppunk, Viberünk, ilyen helyeken, SMS-ben is tudtok írni, nagyon szívesen beolvasom, hogyha tud kapcsolódni a témához, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk, és ez még mindig a Kávézó a világ végén, és természetesen továbbra is a Rádió Café.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés. Ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
3: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
4: Galamb, nyugi van, fogd meg a serep.
0: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.

0: kor már a színpadon vár mindenkit.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Bozai Balázzsal, a 10 millió fa erdészeti szakértőjével, az Európai Unió Klímapaktum nagykövetével beszélgettünk az erdőkről, az erdészetről, a fakitermelésről, azokról a kihívásokról, amikkel szembe kell néznünk, az erdők fontosságáról, és itt is hagytuk abba, hogy igen, hogy az erdő miért fontos, azon túl, hogy nyilván imádunk kint lenni az erdőben, és egy csodálatos szimbólum is a fa, de ennél még sokkal több minden is jelentett, hiszen tényleg konkrétan ebben a változó klímában egy eszköz arra, hogy egy kicsit mitigálni tudjuk ezt a retteltes klímaváltozást. Mit tudnak nekünk adni ebből a szempontból az erdők?
2: Ilyenkor mindig a Brian élete ugrik be, mit adtak nekünk a rómaiak. Hát nem adtak nekünk, mit adtak nekünk a rómaiak? Hát az utakat, a csatornarendszereket, a városokat, a védelmet. Na jó, az oktatást, a katonai védelmet. Jó, de még mit? Ezen kívül mit? Tehát körülbelül hasonló az erdővel is. Tehát belegondoltak, valójában erdők nélkül, ugye az erdeink azért többnyire domvidékeinken vannak, vagy hegyvidékeinken vannak, nem a sík területeken. Ez se teljesen igaz, de mondjuk nézzük meg ezt a részét. Ha nem lennének, és egyébként ahogy nem voltak a Kárpátalján, hatalmas mennyiségű víz zúdul le erdők nélkül. Ma nem csak a hőhullámok növekednek meg, hanem az, ami esik csapadék, az a kevés csapadék, ami esik, az se normálisan ilyen 4-5 napos vagy lassú esőkbe esik le, nem, ott ő lezúdul. Tehát rövid idő alatt hatalmas mennyiségű víz esik le. Tehát hiába nem esik jó mennyiség a vegetációs időben, még az is rosszul esik le, rossz ritmusba esik le. Ha nem lennének az erdők, akkor gyakorlatilag az erdő, az a víz, ezek az úgynevezett villámárvizek, ezek mindenhol megjelennének, és azonnal embereket, életeket ölnének meg. Tehát konkrétan életeket mentenek, hogy csak legegyszerűbb dologgal kezdjük. De a legfontosabb az a biodiverzitás. Tehát nagyon fontos a biodiverzitás, nagyon nehéz az embereknek ezt megmagyarázni, de csak aki nem értené, aki érti, annak úgyse kell elmagyarázni. Ez amint a szemetelésnél tudod, hogy az intelligens ember nem szemetel, a többieknek meg tilos.
1: Igen.
2: Tehát most aki érti, annak most nem mondom, tehát nem őnekik szól ez a dolog, hiszen ők értik, hogy miért fontos a biodiverzitás, aki nem érti. A világgazdasági fórum, az a világ meghatározó GDP-ben a legnagyobb súlyú gazdasági szervezetek vezetőit megkérdezi rendszeresen, hogy az ő cégükre gazdasági pénzügyi szempontból nem környezetvédelmi, nem társadalmi, nem az emberek iránti felelősség, nem. Az ő cégüknek mi okozhatja a legkomolyabb veszteséget? Ebben 2 és 10 éves időtartamra nézik meg a kockázatokat. Már a 2 éves időtartamban, 24-ben megjelent a biodiverzitás és a klímaváltozás, a 10 éves viszonylatban, tehát 34-re, az első helyen áll a klímaváltozástól való félelem, a második helyen a biodiverzitás, még egyszer mondom, hogy összeomlik a biodiverzitás, a harmadik, az első 5 szempontból 4 olyan környezeti kár, amiről azt mondják, hogy mi károlunk. Ezt a világ legnagyobb gazdasági szervezeteinek a legkomolyabb, legfelső vezetői csak és kizárólag a gazdasági szempontból mondják. Tehát aki más nem ért meg, akkor legalább ezt értse meg, hogy ezért fontos a biodiverzitás. Az erdő biodiverzitása meg csodálatos. Ott a fákon a csúszka fentről lefelé csúszik a fatörzsön, ugye az a fatörzsön, a fakusz az lentről fölfelé csúszik, tehát a csúszka föntről lefelé látja meg a fakérekbe levő rovarakat, a fakusz meg lentről fölfelé látja meg, ugyanazon a fakérek négyzetméteren járnak el, ez csak egy példa. Ezért, tehát egy tölgyesben több száz olyan fa él, amelyikkel napi szinten találkozhatunk, benne az olyan létvont, olyan kulturális fajaink, létvontosabb fajaink, amit mondjuk a rétisas, vagy mondjuk akár az erdélyi vörösbegytől elkezdve, tehát rengeteg madár tud megélni benne egy idős, sokkorú, magas, több koronaszintű erdőben, ahol nem egykorú, egy magasságú, egyfajta méretű fák vannak, amiket ipari fa miatt termesztünk, amik gyakorlatilag ugye már nem is igazi erdő kategória, hanem inkább faültetvény kategória, még ha természetszerű erdőnek is hívjuk. Erre még esetleg kitérhetünk, hogy amit mi erdőnek hívunk, ez a 2 millió hektár, ebből mindösszesen egyébként körülbelül 40% az, ami természetszerű erdő, és körülbelül a természetes...
1: Azért különbözik a kettő, hogy más, tehát máskorú, másfajta, tehát egy sokkal vegyesebb összeállítottság a természetes erdő és az ültetett teljesen erdő, más, az meg egy általában egyfaj.
2: Tehát, hogyha visszatérünk arra, hogy mit adtak nekünk az erdők, akkor oké, persze faanyagot. Ez teljesen evidencia. Még egyszer mondom, elmondom sokatszor, hogy ne azzal vádoljanak semmilyen természetvédő arcot, hogy ő nem akar fát. Ezt senki soha nem mondta, csak az erdészek ezt szokták mondani, de fára szükségünk van. Tudjuk, könyörgöm. Mi is szeretnénk fát. Csak úgy szeretnénk fát, hogy 50-80-120 év múlva a gyerekeink is tudjanak ebből az erdőből fát kivetni. Így nem fognak tudni, csak nekünk lett. Erre valók a faültetvények. És tudni kell, hogy a magyarországi erdőállománynak van egy úgynevezett, ez a kategorizálás, amiben vannak ezek a természetes és természetszerű erdők, ebből összesen van 478 hektár, ez kb. 25%-a. Tehát minden 10 erdőből csak 4 darab erdő, amelyik ilyen. Van egy úgynevezett származékerdő, amik igazából már egy korábbi erdőhelyen jöttek létre, ez másik 25%. Ebben egyébként sokszor találunk mi ökológiailag értéket, természetileg értéket. Van egy 122 ezer hektár, ami 6%, ami átmeneti erdő, kultúrerdő, az 34%. Ez az eufemisztikus fogalom, hogy kultúrerdő, ez azt jelenti, hogy nem erdő, hanem egy faültetvény a mi szempontunkban. És akkor van a hivatalos faültetvény kategória, ami további 7%. Na most ezek azokat, amiket látunk, hogy ilyen sorokban, mint a búzatáblán nőnek a fák, még rasterbe is rendben vannak, hogy az optimális térkihasználás legyen, tehát semmi köze nincs az erdőzetben, van pár tucat faj, aztán kész, és átfúj benne a szél. Ez nem erdő, ez tényleg a faültetvény. Erre is szükség lehet, tehát vannak olyan területeink, ahol lehet ilyet csinálni, nincs ezzel gond, csak az erdénket hagyjuk békén. A kultúrerdő, tehát összességében a 34 meg a 7%, az átmeneti erdőt is nyugodtan irakadjuk, tehát 50% az erdeinknek az erdészeti nyilvántartás szerint is ilyen fás izé. Már bocsánat a szakszerű fogalmazásért, de nem az, ami ez. Ha valaki egy erdő, becsukja a szemét és egy erdőt lát maga előtt, akkor az vagy egy tölgyes fog látni maga előtt, vagy egy bükkös fog jobb esetben maga előtt látni, de mindenképp egy sokszínű, magas fákból álló, nagy fákból álló, vastag törzsű fák közt a kisebb fák, mindenhol döbrök itt ugye elkapták, igen, és akkor kikötözték, és ha megnézzük a rajzfilmet, ott se úgy nézett ki, hogy egy fasorba levő faültetvényben kapták el a döbrök itt, hanem hatalmas fák között, ahol egyébként kimentek, hozzátenném, hogy kimentek a legszebb fákat kivenni, azt hívják szállalóvágásnak, ezt hívják örökerdő üzemmódnak, csak ebben működtünk folyamatosan korábban, igen, ha már itt a Ludas Matyiról beszélünk. A lényeg az, hogy az erdeinknek körülbelül maximum a 25%, amit úgy nevezhetünk, hogy természetszerű erdő. Ez döbbenetes. Ha abban belegondolok, hogy a természetes erdő területe az egyenlő az Audi magyarországi területével. Tehát 470 hektár körül van.
1: Ez síralmas.
2: Tehát nem is az a bajunk. Tehát tök jó, hogy 20% az erdősültség Magyarországon, sokkal jobb, mint hogyha csak 5 lenne, vagy 10. Vagy
1: és ezt a minimális természetes erdőt sem vagyunk hajlandók békén hagyni.
2: Igen. Tehát látjuk, ez 40%, ennek a fele a védett csak. Tehát ennyit kellene, hogy most első lépésként azt mondom, hogy ez békén hagynánk, akkor mindenki nagyon boldog lenne. Tehát szerintem nagyon fontos átmenet lenne. És egyszerűen le kell venni az erdészetekről azt a terhet, hogy ebből az állományból őnekik gazdasági asztat kell kihozni. A Nemzeti Park igazgatóságoktól se várjuk el, hogy gazdaságosan működjenek. Egy uszodától nem várjuk el, hogy gazdaságosan működjön. Az uszodának az a szerepe, hogy az emberek el tudjanak menni megtanulni úszni, túléljenek a vízbe, a sportolóink pedig nagyon jól tudjanak úszni, és büszkék lehessünk rájuk. Ezért mi fenntartjuk őket. Az erdélyeknek az kéne, hogy legyen a szerepe, hogy valamennyi, nem tudom milyen kétes értékű fát mindenképpen gazdaságilag eredményesen hozzanak ki. Könyörgöm, annak az ökológiai szolgáltatásai sokkal sokrétűbbek. Egy erdő ökoszisztémája nagyon összefüggő rendszer. Annak a fának a gyökérzetéhez kötődik egy csomó micélium gombafonalak. Azok a gombafonalakon keresztül ezek az erdők egyes kutatások szerint kommunikálnak egymással, tehát lehet, hogy sokkal-sokkal bonyolultabb az élet, mint amit mi gondoltunk. Egy idős erdőben kidől egy öreg fa. Mi történik? Úgynevezett léket csinál. Az azt jelenti, hogy kidől. Egy fa nyilván nem visz magával egy csomó mindent. Lesz egy ablak, kinyitjuk az ablakot, vagy felhúzzuk a, nem is tudom, mit mondjuk. Tehát besüt a nap, igen, gyakorlatilag. Azon a folton, ahol besüt a nap, ott melegebb lesz, ahogy mondtam, hogy van ennek egy nagyon rossz hatása, hogyha sokat veszünk ki, mert ott akkor kiszárad a levegő. Igen, de besüt a nap egy darab fa helyénél, ott lesz először is a kidőlt fa, holtfa lesz. Van rengeteg olyan nagyon rovar, fontos, meg olyan azokat a rovarokat predáló, akármilyen, akár poltestőek, akár rágcsálók, akár rovarevő madarak, akik ezeken élnek. Csak és kizárólag abban a holtfában él meg. Ez nem fogja megtámadni az élőfát, könyörgöm. Tehát ott, ami kidől fa, azon levő ökoszisztéma, mini ökoszisztéma, ami kialakul, egy mini társulás, az egy speciális társulás. Azzal már gazdagabb az erdő. Igen. Besüt a nap, a környező fák fényt kapnak. Azok a fák abban a fényben elkezdenek virágozni, elkezdenek termést hozni, elkezdenek elkezdenek szaporodni. Lehullik a mag, elkezdődik azt csirázni, mert meleg van, mert besüt a nap, még egyszer mondom, fölmelegszik a talaj. Ez piciben nagyon szép és nagyon jó. Elkezd nőni ez a picike fa. Aztán lesz, az azt jelenti, hogy lesz egy egyéves magonc. Aztán lesz belőle 5 éves magonc, 10 éves magonc, közben ott van fölött egy 88 éves vagy egy 125 éves fa. Tehát van egy 125 éves, meg egy 15 éves fa. Ezt hagyjuk, akkor az erdőben a 0 éves magtól, az egyéves magoncon keresztül, az 250 vagy akár 350-400 éves tölgyig mindenféle fa van. Mindenféle magasságban, mindenféle elágazásban, mindenféle térstruktúrában, mindenféle élőhelyeket jelentett. Tehát ez a diverzitás. Na ezt képzeljük magunk előtt, ami egy erdő. Na ez nincs. Ez az erdeinknek az Audi-val egyező, Audi ipari parkjával egyező területű mennyisége, ami megmaradt. Szörnyű.
1: Igen, és tényleg szörnyű, és főleg az a gondolat, hogy egy csomó erdő tényleg nem arról van szó, hogy akkor azokat elviszük, és akkor nem tudom, az idős fejkendős néninek a kályhájában fogja őt melegen tartani, hanem hogy tényleg ezeket ledaráljuk, és ráadásul máshova, akár külföldre, nagyon-nagyon sok esetben külföldre, Ausztriába, Szlovákiába visszük el, ledarálva az erdőinket. Erre nem tudom, van bármiféle számot, hogy milyen arányban kerülnek így ledarálásra fák, és viszik el őket, illetve az igaz-e, hogy ráadásul baromi alacsony hatásfokkal lehet ebből áramot csinálni, ugye áramot csinálnak belőle a biomassa erőműben, de hogy ezeket én tudom, hogy 20-30%-os hatásfokkal, tehát hogy még csak teljesen értelmetlen busztításról van szó.
2: Igen, igen. Tehát gyorsan legszögezném, hogy ami a legfontosabb, és ami a számomra, és egyébként szerintem a legtöbb erdőért aggódó ember számára, akár non-profit szervezet, akár szakmai szervezet, akár szakértő magában, a legkritikusabb szempont, hogy ne tekintsük gazdaságilag csak a fatermelés szempontjából az erdőket, mert ha így nézzük, akkor ő nekik olyan, és ne tegyünk rájuk ilyen készet, mert ott jönnek ezek a szempontok, hogy valaki fa eladása, köt egy szerződést mondjuk az erdészeti társaság, akár magánerdőtársaság, akár állami erdészet, köt egy szerződést mondjuk egy biomassa erőművel, aki egyébként faaprítókat éget, hogy áramot termeljen. Ez elméletek egy tök jó dolog, mert az a fa majd újra nő. Majd elmondom, hogy mi a problémája. Egyébként gyorsan annyi a problémája, hogy ez a fa 80 év múlva lesz.
1: Igen.
2: Újra akkor a méretű, amit most kivágtak. Legjobb esetben lehet, hogy 120 év múlva.
1: Igen.
2: Ha mi most a következő 2050-ig tartó időszakot, ami most már azért lássuk be, nincs 25 év, tehát 24 évről beszélünk. Ha ezt a 20 évet nem éljük túl, akkor nem az lesz a legnagyobb problémánk, hogy az erdészet nem termel elég hasznot. Az lesz a legnagyobb problémánk, hogy a 9 milliárd emberből mennyi marad életben. 2 milliárd, 1 milliárd vagy 500 millió. És ebben semmiféle dramatizálás nincsen, semmi. Ez csak és kizárólag egy racionalitás. Tehát meg kell nézni egy csomó szempontot, erről nagyon sokan beszélnek, tehát aki érdekel nézzen utána. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy ezt a terhet vegyük le, mert hogyha ezt levesszük, akkor az erdészet nem lenne partner abban, hogy ezekben a 25%-os hatásfokú biomassa erőművekben égesse el az erdőket. Mert, és külön kell választani az erőművet a fűtőművtől. Tehát az, amikor egy távfűtőművet működtetünk, egy távfő cég faaprítékot használ, hogy megfűtse a lakásokat, és ezen aggódnak, hogy de nem lesz meleg a lakásokba. Könyörgöm, az összes magyarországi ilyen erőműbe felhasznált faanyagnak nincs 10%, amit kevesebb a számos, pontosan nem tudom, de 8% körül van az a mennyiség, amit távfűtőművekben, távfő cégeknél égetnek el. Ott egyébként 85%-os hatásfokkal meleg lesz belőle, tehát fűtjük a lakásokat. A nagy erőművek, ott azok viszont amire azt elégetik, ott romlik egy hatásfok, amiből abból a gőzt fejlesztenek, ott romlik a hatásfok, abból a gőzből áramot fejlesztenek, ott romlik a hatásfok, amire azt betöltik egy hálózatba, 10%-ot romlik a hatásfok, amire eljut a fogyasztóhoz, lesz belőle a végén egy 25%-os hatásfok. Könyörgöm, minden kilogramm fának a negyede megy arra, amire akarunk, háromnegyede megy a levegőbe, és olyan ezért vágunk ki olyan állományokat, ami miatt a villámárvíz nem viszi el a fél országot, ami miatt a biodiverzitás lehetővé teszi, hogy mellette a szántóterületeken életben maradhassanak a szántóművelési ágon dolgozó emberek, ami miatt az állattartó telepeknek a környezetében, a legelőkön van csapadék, mert egyébként hozzátenném, hogy rengeteget párologtatnak az erdők. Ez a párologás hozzájárul a csapadékképződéshez. Ha nincs erdő, akkor nincs, ami csapadékot képezzen. Akkor csak növekedni fog az asszály. Kínában csinálták óriási területeket, Gobi-sivatagnak hatalmas, több 10 millió hektáros nagyságrendben. Bocsánat, nem tudom a pontos számot. Tehát a Gobi-sivatagnak...
1: De nagyon-nagyon nagy
2: területen. Sok millió hektáros nagyságrendben.
1: A nagy zöld fal, igen.
2: A nagy zöld fal, igen. Tehát olyan mértékben jutottak el az erdősítéssel, hogy megváltoztatta a kínai csapadék eloszlást, és hatalmas mennyiségű csapadék képződik, nem ott, ahol eddig szont tapasztalták, hanem máshol, mert hatalmas plusz csapadék megváltoztatta az áramlási viszonyokat, máshova. Mások az energiaáramlási szintek, nagyon sok köt von el, megváltoztatta nagy légkörülmazgás, nagyon-nagyon brutális szinten tud változtatni.
1: Hogy visszafelé is ugye fölborulhat ez az egész folyamat, és ugye elmegy egy rossz irányba, pozitív irányba is tud egy láncreakciót létrehozni. Igen. És igen, hát hogyha a kínaiak sem, hát azért nem hiszem, hogy hülyék lennének, hogy nem tudom, óriási erőforrást fordítsanak arra, hogy fákat üldessenek, ha annak nem lenne valóban pontosan kiszámolva, hogy mi a haszna, és látszik is, hogy a ráfordított energia, az megtérülni látszik. Egyébként most hallottam, hogy a kanadaiak is valami 750 millió hektárnyi területen akarnak fásítani, ami ugye ott is vonul vissza ez a permafrost szakasz, ugye, ahol egy kicsit vonul vissza sajnos ugye a permafrost, és akkor ott felszabadulna a terület, ahol lehetne erdősíteni, és ugye kiszámolták, hogy most az a baj, nem emlékszem pontosan, hogy hány millió tonnán, több százmillió tonnányi szén-dioxidot tudnának ezzel megkötni. Tehát, hogy ez, hogy ennek tényleg gyakorlatilag Kanadának a kibocsátásának a jelentős százalékát meg tudná kötni ezzel. Tehát, hogy ezért tényleg ez egy eszköz, egy technológia, amit már sok helyen így akarnak használni, mi meg mindig azért küzdünk, hogy ami megvan, azt ne vágjuk ki, könyörgöm.
2: Igen, egyébként ez egy két külön történet, nálunk is vannak kormányzati célok is voltak eddig is, hogy 700 ezer hektár új erdőt telepítsünk. Ez még egyszer mondom, nagyon-nagyon fontos és nagyon jó. Mi a 10 millió fánál azt vállaltuk, hogy 10 millió ember, ugye nem vagyunk ennyien sajnos, de fejünkben még azért, hogy 10 milliós ország vagyunk, tehát egy fő, egy fa elvel, mindenki ültessen egy fát, velünk saját maga támogasson csak minket, tehát valahogy járuljunk hozzá, ezzel öreg erdőben 11 ezer hektárral fogjuk megnövelni az erdőállományt, egyébként 1100 hektár az új telepítés nagyságrendje. Ezek nagyon-nagyon fontosak, mert ez az, amiről beszéltünk az elején is, hogy ezek képesek azt a széndioxidot kivenni a légkörből, ezek képesek, tehát ezzel csökkenteni a klímaváltásra az okát, ezek képesek hűteni a környezetüket, ezek képesek csapadékot képezni. De ez nem helyettesítheti, és nem lehet indoka, hogy milyen jól működik az erdőgazdaság, hogyha meglévő állományainkat nem óvjuk meg abban az állapotában, hogy most vannak, és nem annak megfelelően gazdálkodunk, amit a mostani klíma lehetővé tesz számukra.
1: Balázs, nagyon szépen köszönöm, mert szerintem egy csodálatos végszó, nyilván mégis sok mindent nem érintettünk, de hát ez tényleg egy hatalmas és mindennel összefüggő téma. Nagyon szívesen beszélgetek róla majd máskor is, mert szerintem volna mit. A lényeg az, hogy most van itt igen az idő arra, hogy cselekedjünk. Én mindenkit arra buzdítanék, hogy egyrésztről nyugodtan lehet csatlakozni a 10 millió fához is faültetésre, és tényleg akkor tesztek is valamit. De az is nagyon fontos, hogy egyértelművé tegyük a most alakuló magyar kormányzatnak, hogy ez egy nagyon fontos téma mindenkinek, és most van itt a lehetőségünk arra, hogy itt üssük a dobot meg a melkasunkat, és tényleg megértessük, hogy fontos ez nekünk, és hogy erre oda kell figyelni, mert ebben az esetben is most vagy soha szerintem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Bozai Balázs, a 10 millió fa erdészeti szakértője volt a vendégem, és az Európai Unió Klímapaktum nagykövete. Az adás az rögzítésre került videóformában is, tehát ilyen formában is föl fogjuk tenni majd a YouTube-ra, fölkerül a Spotify-ra is, tehát vissza tudjátok hallgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és maradjatok is itt. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Európa bajnoki negyedik lett a kispályás labdarúgó válogatott. Köszöntöm Önöket, Pálmászárpán vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfűre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatala elnöke.
9: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt vagy vers- és meséíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
8: Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások. Átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta. És ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeg határig biztosan nem kell SZIA-t fizetniük. Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. Történelmi eredménnyel zárta a tiranai Szokká Európa bajnokságot a magyar válogatott. Rozman Sándor csapata minden korábbinál tovább jutott a kispályás labdarúgó kontinens bajnokságon, és Európa legjobb negyedik együttese lett. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Talponál.

0: Sziasztok, Farkas Peti vagyok, a Talpaláló műsorvezetője, és ezt egyébként már valószínűleg tudjátok, hiszen ide kapcsoltatok. A mai adás felvételről megy, vagyis egészen pontosan egy korábbi adásunk egyik nagy pillanata, hát ismertek minket a körülményekhez képest nagy. Mi most nem vagyunk éppen itt a stúdióban, de hamarosan ismét élőben találkozunk, addig hallgassátok meg ezt a beszélgetést.
1: Ez a Talpaláló Best of a Rádió Cafén.
2: Azért most sok tudsz, mert észrevetted, hogy az adás kezdés előtt egy másodperccel jöttem rá, hogy a rágó van a számba, és beleköptem a tegyerembe. Hogy...
3: egyáltalán nem. Azért mosolyogtam. Most már ez így vég.
2: Na mindegy, most már mindenki tudja.
3: Nem, azért, mert hogy itt ránk szól az adás előtt, hogy halló, jövünk, halló, halló.
2: Hát mert már itt 3 másodperc van, ti meg még itt kritizáljátok, vagy véleményezitek a Telexnek a spotját, amit itt legyomnak. Hogy egyetértetek a céljaikkal, nem csak a hang, vagy mi az orgánummal kapcsolatban beszélgettek, és annyit láttam, hogy így mosolyognak a többiek, én meg éppen jöttem fel a monitor alól, ahonnan.
3: De most már legalább mindenki tudja, hogy azért... a rágót is eltávolítottad a szádból.
2: Most hova tegyem?
3: Na igen, ez egy jó kérdés. Én adok egy neked egy zsebkendőt.
2: Vagy nem tudom, szerintetek hallgat bárki a kávéból? Fölnyomhatom az asztal aljára, nem?
4: Amúgy szerintem valaki, igen, emlékeztek, amikor múltkor hisztisztünk a székekre?
2: Igen.
4: Na, azóta jöttek új székek, viszont valószínűleg csak félfüllel hallgathatott minket az illető, mert csak az irodába és nem ide a stúdiótérbe.
3: Ó, rossz helyre rendeltük.
2: A következő szeretnék egy icipici kukát ide, amiben bele tudom, de csak egy pici így az asztali, és így bele tudnám rakni a rágómat.
4: Asztali kukát.
2: De vége lett az, mert előző megszólásnak adottam egy rágót, és így elfelejtettem, hogy ezt nem annyira kéne így. Mindegy. Hagyjuk is, mit, hogy ezt a tenyerembe hányós mozdulatot végignézhette szerencsére a Váci út teljes népe, akit elsétálhatott a stúdió mellett ilyenkor. Na mindegy, de Zoli, akartál valamit mesélni?
4: Igen, igen, igen. Idefele jövett megint
2: gondolkodt. Várjunk csak!
1: Az Animal Cannibals óta tudjuk, hogy veszélyes az út hazafelé. Ha viszont a Rádió Café az úti cél, Zolit egyedül a filozófiai panteonba való felemelkedés veszélye fenyegeti. Zoli idefelé. Szabad gondolatok jegyzéke a talponállóban.
2: Amúgy valaki először hallgat minket, így nem tudja elképzelni, hogy mi ez az állatság, amit történik. Ez a koordinálatlan, elszabadult hajóágyúskodás, amit ezek itt művelnek rádióműsor címén.
3: Nem tudják, hogy ez mindennapos.
2: Igen, általában ez így szokott történni. De bírom ezt, hogy egyébként attól függ, hogy milyen lábbal keltünk föl. Tehát, hogy valahogy ilyen visszafogottabb, ma egy ilyen osztályfőnök hazament az osztálykirándulásról, ilyen hangulatba csinálunk ma adást. Na, mi gondolkodtál ide felé, Zoli?
4: Szóval... engem mostában nagyon foglalkoztat az a gondolat, hogy így szerintem a mi generációnak, legalábbis az enyémnek biztos, Peti, a tiédnek már nem biztos, de hogy...
3: egy idősek vagyunk, köszi, hogy nem emlék.
2: Luca valójában egy védő pajzsnak érkezett ebbe a műsorba. Mindig, amikor a korommal piszkál Zoli, egyből Luca is tudja, hogy ez őt is most így offenzíven érheti, én magam elé ránthatom egy pillanat alatt. Olyan vagyok, mint Tóth Gabi a gyerekével. Bárki kritizálja, maga elé rántja a kis Hanna Rózát, hogy már pedig én anyaként ezt így élem meg. Én korral kapcsolatban így vagyok Lucával. Egy pajzs.
4: Szóval nagyon-nagyon jön a közösségi médiából, így a korombelieknek, hogy igen, most kell nagyon fókuszáltnak lenni, most dől el az életed, a következő 5 év lesz a legmeghatározóbb, igen, ez a most kell lokinelni, ez az, hogy így...
2: mit csinálni?
4: Lokinelni, tehát hogy így nagyon fókuszálni egy feladatra, és hogy nagyon csak annak élni, és majd pihensz később, és hogy ez egy... én ebben az utóbbi 2 évben így nagyon benne voltam, vagy én is nagyon így gondolkodtam. És így mostanra kezd ez az érzés átformálódni bennem, hogy hogy tehát nagyon sokáig mondtam mindig azt, hogy igen, ezt most még meg kell húzni ezt az időszakot, mert majd utána könnyebb lesz, igen, még most ezt nagyon meg kell hajtani, hogy utána majd később jobb legyen, meg hogy majd, ha most itt nem tudom, nagyon-nagyon ráfókuszálok valamire, akkor majd később több időm lesz, és hogy így mostanában kezd az a felismerés bennem így megszületni, hogy ez nem biztos, hogy így van. És hogy nyilván mindenki nagyon szeret, főleg a közösségi médiában, ez most egy nagyon nagy általános igazság, egy ilyen nagyon nagyon idealizált képet mutatni magáról, de hogy ez, főleg ez a lock-in kultúra, ez mostanában szerintem az utóbbi pár évben abszolút bejött, hogy tényleg azt látod, hogy mindenki a saját vállalkozását építi, mindenki tényleg az AI-jal megváltja a világot, és te csak otthon ülsz, pedig itt ezt meg lehetne csinálni.
2: De akkor mindenki... most egy ilyen szabad emberré váltál, és simán fölveszel rövidgatját Dániába?
4: Nem, hanem hogy... tényleg az, hogy mindenki startupot alapít, 16 évesen, meg egyetem mellett, meg minden ilyen, és...
3: De rövid gatyában alapítod startupot.
4: Szörnyűek vagytok, és...
2: De mindenki Pakert Balázs akar lenni.
4: Egy kicsit igen, de hogy nem csak a Pakert Balázs értelemben, mert hogy ő ugye...
2: Mert hogy ugye hosszú gatyában.
4: Akadjatok. De hogy például mondjuk... Nem is tudom, hogy nem is feltétlenül a Pakert Balázs a jó példa szerintem, hanem tényleg az, hogy az ilyen kriptobró, meg hogy jaj, most így alapíts céget, így hozd össze az életedet, meg tényleg nem az egyetem kell, meg nem a papír kell, ami egyébként alapvetően tud egy igazság lenni, és mostanában, hogy ez így megkezdődött átfogalmazni, megkezdődött ennek a gondolatnak az átfogalmazódása bennem. Rendszeresen feldobja a TikTok a Varga Vencel videóit. Ő egy zeneiparban dolgozó úriember, és nagyon sokszor kifigurázza ezt a grind kultúrát, de szerintem úgy, hogy amúgy nagyon jól átjön az üzenete az, hogy ne aggódjon senki azon, hogy most itt elszalad mellette az élet azért, mert nem minden nap 8-tól 10-ig feltétlen grindol, és azt csinálja, hogy tényleg meló, és hogy majd pihenünk 5 év múlva.
2: Bocs, csak próbáljuk már, ha már rádióműsort csinálunk, hogy a grindolni kifejezés, nem vagyok elégedett, hogy a hallgatóink mindegyike
4: szóval ez
2: ismeri.
4: Az, hogy folyamatosan tényleg így örlöd magad, és még menni tovább, még.
2: De persze azért, igen, hogy eléri egy bizonyos
4: igen,
2: dolgot.
4: Tehát, hogy nyilván,
3: a mókuskereket tolod.
4: Igen, de hogy még nem csak az, hogy a mókuskereket, hogy egy ilyen nagyon nagy rendszeresség van benne, vagy mindig ugyanaz, hanem hogy tudatosan túlvállalod magad. És szerintem ennek így a korunkban, így fiatal felnőttként van egy egészséges léteny. Ilyenkor szereti az ember túlvállalni magát. Sok mindenbe belekezdeni, sok mindent csinálni, viszont egyszerűen meg kell tanulni a kimaradás művészetét, hogy nem vagy mindenben benne. És igazából ez a gondolat így főleg a, most már, tehát hogy Vencel Varga néven fut egyébként TikTokon, és nekem az ő TikTokja egyébként például tök sokat segítettek abban, hogy tényleg nem az van, hogy nyilván azt látod Instagramon, hogy igen, mindenki lefutott minimum egy maratont, vagy kettőt, nehogy Isten hármat.
2: De most miért kell személyeskedni vele?
4: Nem, csak ez ilyen általános, tehát, hogy mindenképp futni kell, mert hogy az van,
3: hogy
4: tényleg még hogy az egyetem mellett mindenki nyit három vállalkozást, meg minden ilyen, hanem hogy nem az, hogy nem a, hogyha holnap pihensz, akkor az nem az lesz, hogy akkor összeomlik minden, és akkor nem lett belőle sikeres ember.
3: Persze, szerintem itt ez a legfontosabb gondolat, hogy ez olyan nagy nyomást helyez a fiatalokra, ez a kultúra, hogy összeroppannak, és valamikor már csak azért nem tudnak csinálni igazából semmit, mert bennük van az a gát, hogy egyébként mások már mit értek el, meg hol kéne nekik tartani az életükben most. És ez egy tényleg egy olyan szintű lelki nyomás, hogy nem tudják kezelni szerintem, és inkább akkor mondjuk meg se próbálják, vagy nem tudnak kizökkenni hát ebből az összetört világképből, ami előttük áll.
4: Igen, meg nem kell mindig mindent csinálnod. Tehát, hogy nyilván azt látod valakitől, hogy csak fut, vagy azt látod valakitől, hogy csak vállalkozást épít, ami nagyon sokszor még egyébként az egy külön kategória, amikor vannak ezek az ilyen vállalkozó haverok, akik tényleg mindenben nagyon ott vannak, és nagyon pörgetik a biznisz Dubajban, mert vettek még annó egy repegye 10 000-ért.
2: Én igazából azon gondolkodtam, miközben ezt mondtad, hogy szerintem így nagyon egyértelműen két felé lehet kiszakadni a valóságból, és tönkretenni azt, hogy te mennyire éled a saját életedet. Az egyik módja az, hogy folyamatosan múltba révedsz, és tulajdonképpen az egész életed az, hogy mondjuk volt egy ilyen csúcsidőszakod, amikor mondjuk végzős gimis voltál, vagy első éves egyetemista, és hatalmasat mentél akkor, és tulajdonképpen azóta eltelt, nem tudom, 5 év, 10 év, 15 év, és te folyamatosan oda nézel vissza, hogy úristen, milyen micsoda idők voltak, na azok voltak ám az igazi idők, és nem csak, hogy visszarévedsz abba, hanem hogyha ma programot csinálsz, és mindjárt ezt majd meg fogod érteni, hogy miért hozom be most ide. Szóval, és mindig, hogyha programot csinálsz, akkor az is egy kicsit azért van, hogy rekreáld azt, hogy igen, volt egyszer egy nagyon jó sütögetésünk a Szúnyogszigeten, mikor végzősök voltunk, és hogy akkor most csináljuk meg egy olyan bulit. Na ez az egyik módja ennek, hogy ne a saját életedet éld, hanem hogy a múltba révedsz. A másik, az pedig ez a grind kultúra, amiről te beszélsz, hogy tulajdonképpen a jövőben élsz. És az az életed, hogy te folyamatosan alapozod meg azt, hogy te a jövőben mit fogsz elérni. És nyilván ez egy bizonyos határon belül tartva, ez egy tök jó dolog, és egy céltudatos fiatal felnőtt státusz az, amit így kiérdemelsz vele. Sőt, lehet, hogyha valaki csak a felszínét kapargatja, és mondjuk nem tudom, egy idősebb rokonod, vagy nagybácsid, nagyapád, apád, stb. Vagy akár anyád, nem akartam feltétlenül csak férfi rokonokat mondani. Szóval simán lehet, hogy onnan ez úgy tűnik, hogy igen, milyen céltudatos, de közben meg belül látszik, hogy igen, valószínűleg boldogtalan vagy, mert küzdesz azzal, hogy minden egyes nap ugyanazt csinálod, és valójában azért kicsit irigykedsz azokra, akiket ilyen kis ujjjel tartva és kicsit lenézően pillantasz, hogy ők viszont mennek és élik a saját életüket. És szerintem ez az alap normális működés, amikor a saját életedben vagy benne, ez két irányba tud így kilengeni. És a Carson Comer-nak az Osztálytalálkozó című számát tudom ide idézni. Ugye, ha 20 évvel ezelőtt mindig csak a jövőd járt a szemeid előtt, és most meg 20 évvel később már csak a múlt, akkor élted-e valaha át azt, amit az akkori éned akart? Most nem szó szerint idéztem, de hogy ez a lényege a gondolatmenetnek. És szerintem az egyik irányba leng ki, és teszi tönkre kicsit a saját életét az az ember, aki ezt a kultúrát képviseli. És majd amikor eltelik még 10 év, mert most érted, ha valaki mondjuk, nem tudom, visszatekint, és mondjuk 10 év munkájával elért valamit, amit nagyon szeretett volna, és visszanéz, hogy 4 évvel ezelőtt mit csináltam? Ja, hát igen, tepertem, hogy most ez így meglegyen. De lehet, hogy nem kellett volna a legszebb, potenciális a legszebb éveimet erre elpazarolni.
4: Igen, abszolút, és tényleg az, hogy ebben a balanszt megtalálni, mert mondom, szerintem korunk, tehát az élethelyzetből adódóan ez egy valahol természetes dolog, és az, hogy mindenbe bele akar kóstolni az ember, nem akar semmiből kimaradni lehetőségek szintjén, de hogy így...
2: Kivéve Ferike és Kunu Mário, ők a kimaradást részesítik
4: előben. Aztán, amikor elkezdted ezt a mondatot, nem értem, hogy lesz ez ide kapcsolva.
2: Bele kényszerítesz, sajnálom, hogy ez a hibám, hogy nagyon szeretem a kimaradást. Bocsánat.
4: Nem tudom, mit akartam mondani, de ezt akartam megosztani, hogy nagyon érdekes megélni egyébként magamban is ezt a világnézetbeli átfordulást, és hogy rájönni azt, hogy tényleg, hogyha az ember csinál 6 dolgot az életében, ez random szám, akkor abból mondjuk 3-ra tud tényleg maximális erővel koncentrálni, és az a másik 3 akarva akaratlanul, még hogyha nagyon szeretnéd is, egyszerűen nem lesz annyira domináns, és nem tudsz rá annyi időt ölni. És hogy ezt meg lehet fogalmazni nyilván kudarcként is, de hogy...
2: De pont ezt akarom kérdezni amúgy tőled, hogy mert most már a témánk, most már akkor maradjunk ebben, mert érdekes ez a téma szerintem. Szóval, hogy te úgy éled meg, hogy akkor most az elmúlt 3 év, 4 év, amit te ebbe így belefektettél, ez kicsit akkor egyfajta ilyen elszalasztott lehetőség volt, és hogy élhettél volna többet, és a halott pénz élnünk kellett volna című számára, alszol ez zokogva minden este?
4: Nem, Jézusom, ez furcsán konkrét volt.
2: Ha nem Ferike és Kunu Mário kimaradás.
4: Így még trénelem az agyamat a kimaradásra. Nem, egyáltalán nem erről van szó, hanem így a középtávú jövőképemet változtatja ez meg sokkal inkább. Tehát, hogy nem az, nincs bennem például egy olyan stressz, vagy inkább csak ritkábban van az, hogy ha most nem teszem 130%-ban oda magamat, akkor kész vége mindennek, és nem tudom, nem fogok állást találni, és hogy igenis lehet azt megcsinálni, hogyha az ember tudja, hogy holnap is fog tanulni, meg mondjuk holnap után is, akkor ma elég mondjuk csak 8-ig tanulni, és 8 után lehet valami más csinálni, és nem kell 11-ig ott ülni, mert ugyanúgy ott lesz másnap az az idő is, és mindig lehet még többet beleölni minden témába, de hogy tudni kell azt, tehát rá kell tudni arra jönni, hogy igenis számít az, hogy kikapcsolódsz, tehát számít az, hogy egy kicsit kiszakadj abból.
2: Már szándékosan nem használtad a kimaradás szót. Tudtad, hogy itt vagyok, mint egy ilyen
4: vége. Nagyon, Peti nagyon fókuszált, kicsit megmondom, hogy bekészítette az adásgépbe, hogy ezt csúsztassa a mondandóm alá, de hogy tényleg sokat tud javítani a saját teljesítményeden is az, hogyha kikapcsolódsz, és nem az, hogy most akkor nyaralni x hétig, vagy x napig, hanem csak tényleg az, hogy megnézni egy sorozatrészt a nap végén, vagy leülni játszani egy 40 percet a nap végén.
3: És hogy azt úgy tedd, hogy ne legyen közben lelkiismeret furdalásod, hogy egyébként te most megadtad magadnak azt az időt, amit magaddal tölthet.
4: Pontosan, és tényleg ami számomra viszont egy nagy felüdülés, az megtanulni elengedni dolgokat. Tehát akkor is, ha jönnek fantasztikus lehetőségek, mert ilyenkor tényleg tök sok jó lehetőség szerintem szembe jön az ember életében, akár egyetemről, akár a munkahelyén, akár barátok, ismerősök által, hogy nem kell mindenben ott lenni, még akkor sem, az egy nagyon-nagyon jó lehetőség, mert lehet, hogy elkezded, de aztán csak egy siker, vagy egy kudarcként éled meg. Legalábbis számomra volt ilyen így az utóbbi egy évben például, hogy tök jó lehetőségek voltak, de mivel nem tudtam annyi időt beleölni, ezért egyszerűen ilyen kudarcként volt ott, és még rosszabb volt utána kiszállni belőle. Holott egyébként utána már felüldülést adott az, hogy nem folytattam, mert nem tudtam bele annyi időt.
2: Pont beszélgettem egyébként tök más témában egy kedves barátommal, és inkább arról akarok beszélni.
4: Szóval, hogy nadrágokról beszéltetek? Hosszú és rövid nadrágokról?
2: Nem, Kun Mário életművéről. Szóval, hogy pont beszélgettem egy másik témában, de nagyon ide vág, amiről beszélgettünk, mert így az alkohollal kapcsolatban így dumálgattunk, hogy
4: csak úgy fordulunk rá, ugye a kimaradásra.
2: Nem. Beszélgettünk erről, hogy valaki, van, aki tud kevesebbet inni, valaki meg azt mondja, hogy teljesen abszinensé válik onnantól fogva. És tulajdonképpen én ezt arra vezettem vissza, hogy szerintem az van, hogy mint ahogy vannak mondjuk a magyar társadalom tekintetében, tudjuk mondani, hogy itt nincsen egyfajta ilyen megengedő tólig engedés bizonyos törvényekben. Nincsen orvosi célra használható marihuána, nincsen megihatsz egy-két sört vagy egy pohár bort mielőtt autóba ülsz. A magyar nép az úgy van tartva a törvények által, hogy vagy ez van, vagy fekete, vagy fehér. És ezt szokták is mondani, hogy emiatt egyfajta ilyen gyermekként kezelt társadalom sokszor a magyar, így a törvénykezés szintje felől nézve, és emiatt aztán, hogyha egy pillanat alatt egy ránk szakadna az, hogy most eldönthetem, hogy akkor belefér a második sör, mielőtt az autóba ülök, mint ahogy nagyon sok nyugati országban eldöntheted, így nem tudnánk ezt megcsinálni, ezt meghozni ezt a döntést, mert eddig gyermekként voltunk tartva, és ugyanúgy, ahogy a fiatal ember, vagy nem tudom, tiniként elengednek a buliba, akkor azt mondod, hogy megyek és szétszedem, és aztán pedig egyszer csak megtapasztalod, hogy jaha, hogy ilyen az, amikor az ember úgy nagyon szétcsapja magát, akkor most már úgy figyelek a dologra, és már is nem kell téged gyermekként tartani, mert azt lehet mondani, hogy oké, rendben, dönts a belátásod szerint. Na, és ezzel az alkoholizmus témával kapcsolatban, hogyha valaki úgy dönt, hogy én minden esetben bulizok és berúgok és stb., vagy éppenséggel, hogy én leteszem és egy kortyot nem iszok soha többet, ezzel egyfajta ilyen gyermeki szerepben tartja magát. És már hogy így a tudatalatti énje szerintem egyfajta ilyen gyermeki szerepben tartja magát. És szerintem ebben a szituban, ebben a grind kultúrában pontosan ugyanezt történik, csak egy pozitív irányból. Tehát az van, hogy ő nem bízik benne, és lehet, hogy most sarkítok, de hogy én azt látom ebben, hogy ő nem bízik abban, hogy valójában ő tanulna, hogy valójában ő csinálná a dolgát, valójában ő lépdelne előre az életbe, hogyha csinálna mást is, ezért aztán egyfajta ilyen gyermekként tartott ráparancsolás történik, és azt mondja, hogy oké, mostantól csináljuk. Vagy fekete, vagy fehér. És úgy érzi, hogy ha ő megengedné magának a lazítást, akkor kiesne abból a szerepből, amit izzadságszagúan, de tol, és úgy érzi, hogy ezzel elérhet valamit, és valószínűleg ez így is van, de nem enged meg magának egy kiesés, nem enged magának egy koncertet, mert azt gondolja, hogy akkor leomlik a dolog, de nem erről van szó, és pont ilyenkor lenne fontos, hogy ne csak feketén és fehérre láthassunk dolgokat, hanem adott esetben átmeneteket is lássunk, mert tök jó az alapja ennek a grind kultúrának, csak amivé válik ezáltal, az nem jó, és az, ami inkább egy láncot rak rád, ahelyett, hogy így hagyna szabadon.
4: Én értem, valóban egy sarkos példa egyébként, tehát hogy...
3: Igen, kedvesen megfogom.
4: De nem, én abszolút értem, mit mond a Peti, de azért még akár így, tényleg egy kicsit alma körte, de hogy értem a nagy vonalat, amit mondani akarsz, szerintem itt tényleg az a fontos, hogy megtalálni azt, hogy mi az, amikor még valamihez alázat találsz, tehát hogy igazán komoly dolgokat szerintem tényleg alázattal lehet elérni, mert hogy de ez akár igaz mondjuk egy egyetemi dologra, akár egy saját vállalkozásra, és azt is tudni kell, és azt viszont tényleg csak a tapasztaláson keresztül szerezzük meg ezt a fajta tudást, hogy annak ellenére, még ha mindent bele is raksz, meg tényleg 100%-ban ott vagy, akkor sem fog tudni minden összejönni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekesség, hogy egy nagyon érdekes dolog, hogy azt, tehát mindig csak sikersztorikat hallunk. Tehát mindig az, hogy aki befutott. Viszont azt nem látod, hogy aki ugyanúgy belerakta mindenét, idejét, pénzét, energiáját, tudását, az ugyanúgy lyukra tud futni. És hogy például az új cégek, amiket alapítanak, ez egy általános statisztika, annak 5 éven belül, tehát a ma megalapított 10 cég közül, ha mondjuk alapítottak ma 10 céget, abból 5 év múlva 8 nem lesz. Pedig ugyanúgy lehet, hogy mindent beleadnak a tulajdonosai, minden tudásukat, de egyszerűen pont nem úgy jön ki a lépés. És szerintem ezt felejtjük el nagyon, nagyon, hogy amellett, hogy nyilván próbál az emberek, szerintem nagy többsége azért, vagy legalábbis akik így nagyon ott akarnak lenni fejben a tökéletességre törekedni, valamiért a hibázás lehetőségét mégis alapvetően nem is az, hogy vetjük el, tagadjuk meg, minthogyha az létezne.
2: De ez tök sokszor is sportokban is jelen van, tehát hogy egyébként ez szerintem ez egy tök fontos ilyen, nem tudom, pszichológussal akár egy munka alapja tud lenni, hogy ne úgy tekints az ilyen jellegű dolgokra, hogy csak ne én hibázzak. Tehát nagyon sokáig a magyar foci válogatottban azt a problémát vélte felfedezni az egyszerű szurkoló, hogy leül, most nem a mostani sztoriról van szó, nem tudom, 20 évvel ezelőtt, hogy mindenki oda megy, és csak a biztosat, mert nem akar hibázni, és nem akar, hogy ő legyen az, aki majd elrontja, és akinek a lelkén szárad a dolog. De onnantól, hogy mindenki csak a hiba elkerülésére játszik, és a biztosra megy, onnantól fogva viszont láthatóan nem lesz, aki plusz tegyen hozzá, és ez például egy tök fontos ilyen átállítás fejben, és ez nem csak a sportban fontos, hanem tényleg a mindennapokban is talán. Na jó, nem erről terveztünk beszélgetni, de örülök, hogy beszélgettünk róla, mert szerintem tök hasznos volt. Sajnálom, lett volna még egy-két Mário idézetem, amit nem tudtam így beszúrni, de nem baj, majd a következő témában. Menjünk majd zenélni egy kicsit, és nem Máriót hallgatunk, hanem Azorkát, utána pedig a híreket követően érkezünk vissza. Innen Folyt Köv, maradjatok velünk!
5: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok.
6: Én pedig Gyémán Bálint.
5: Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!

0: www.rozalia.hu.
1: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
2: Gyerekek, ez így nem lehetséges. Le kell fújnunk a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napot az Akvárium Klubban, amit május 31-én tartanánk, mert nincs meg Zsül, és bűvész nélkül nincs gyereknap.
3: Galam, nyugi van, fogd meg a seröm.
4: Kedves hallgatók, segítségüket kérjük, és ez komoly. A Zsebrádió egészen különleges gyermeknapi rendezvénye az Akvárium Klubban veszélybe került. Sajnos az esemény sztárbűvésze egy világszám kidolgozása közben eltüntette magát. Amennyiben láttok egy bűvészt Zsebrádió nélkül, ne közelítsék meg, hanem azonnal értesítsék a hatóságokat. Nyúl van nála, és nem fél használni.
5: A rendezvény megtartása érdekében kérjük támogassa a Zsebrádiót bűvésze 1%-ával.
4: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Május 31-e vasárnap, Akvárium Klub.

0: megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
1: A talponálló ma felvételről megy, jó eséllyel éppen dolgozunk, nem érünk rá, sztrájkolunk, a szomszéd panel kínaiban ebédelünk, vagy csak szimplán nem volt kedvünk jönni. A talponálló best of adását halljátok.
0: Ez a talponálló best of a Rádió Cafén.
1: Továbbra is a talponállót hallgatjátok élőben, Zoli, Luca, én is itt vagyok. Hello!
2: Hello, hello!
3: Hello! Ne legyetek már ilyen szomorúak!
1: De mi szomorúnak tűnünk?
3: Igen. Most ez a felkonferenciálódás.
1: Ja, na, látod? Már is jobb kedvre derítettél.
2: Peti csak a vasárnap miatt az.
1: Igen, igen, sajnos. De ez valahogy, szóval én nem tudom, nem érzem magamat szomorúnak, vagy nem tudom. Igazából még azt mondanám, hogy még az átlagnál boldogabb is vagyok, mert most voltam kint az imént, és egyszerűen most voltam először pólóban kint az utcán. 2026-ban, ez
2: csodálatos. Én már ide így jöttem, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt. Tényleg az, hogy ez tipikusan az az időszak, amikor minden délután figyelmeztetett kell magadat, hogy oké, hogy reggel még eljöttem hidegen, mert hogy hűvös volt, kabát kellett, pulcsi kellett, de igen. Amikor megyek haza, akkor nehogy felvegyem, mert tulajdonképpen, mire hazaérek, összeizadom magam.
3: Abszolút, legjobb időszak. De egyébként azt tudjátok, hogy jövő héten nyit a Budapest Park is, lesz nyitó buli, úgyhogy mehetünk oda is. Most már tényleg így érzem a nyári hangulatot a levegőben, és az időjárás is alátámasztam.
2: A teraszok több helyen is, tehát nem csak az, ahol egész éves teraszok vannak, hanem tényleg ahol nem csak turisták járnak, hanem helyiek is.
1: Amúgy ez tényleg egy ilyen csodálatos fokmérője annak, hogy na mennyire van tavasz, mennyire van nyár, hogy nyit a Budapest Park. Tehát ennél jobb dolgot keveset tudok elképzelni. A másik ilyen nagy pillanat az volt, amikor megláttam, hogy megnyitott a fagyizó így a lakóhelyem környékén, és akkor így néztem, hogy ez mennyire csodálatos. Oda sem mentem fagyit enni, csak így álltam, és így néztem, hogy de jó, így vannak emberek, akik épp fagyit esznek. Hát ez fantasztikus. Amikor egy ilyen virágboltot látok, tudod, hogy nem az, hogy így be van csukva, hanem így kipakolják már maguk elé a virágokat. Ez már önmagában annyira...
2: A zöldségeseknél is az van, hogy most már kint vannak a gyümölcsök. Tényleg tér vissza. Meg az, hogy zöldel minden, az illat, én úgy érzem, hogy a héten jött meg a tavasz illat.
1: Hát igen.
2: Az a nagyon jellegzetes virágpor illat, ami annyira jó.
1: Hát igen.
3: Szegény allergiások, annyira nem élvezik.
2: Jó, hát én most adtam meg, hogy örüljek. Én sajnálom őket.
1: Én is. De én tökre boldog tudok lenni, hogy valaki evett egy rohadt jó sztéket. Ez engem önmagában még nem feltétlenül érint, mert én nem annyira akarok, de attól függetlenül most én hadd örüljek annak, amikor meg mondjuk virágillat van, attól még, hogy más allergiás.
3: Tehát, hát nem azt mondom, hogy ne örüljetek, csak gondoljunk másokra, és azért nem csak mi vagyunk ezen a világon.
2: Olyan vagy, mint egy rossz anyuka, aki nagyon-nagyon kordában akarja tartani a gyereket, hogy ha örülnek, hogy anya, nézd, mit kaptam, kapott valami legót a gyerek, és akkor mondja rá a szülő, hogy igen, ez nagyon jó, de a házirat holnap is meg kell csinálni. Erre is gondoljunk.
1: És nincsen logikai kapcsolódás a kettő között, azért egy kicsit szétverem a hangulatot most. Aha, igen, Afrikában meg éheznek. Hát és ezzel mit kezdek hatélyesen a legjobban?
3: De ebben volt logikai kapcsolódás. Tehát, hogyha jó, azt igen, mondod, amúgy, hogy kaptál legót, de én meg azt mondom, hogy másnak nem adatik ez meg, abban már van.
2: Hát leesik a hó, és Luca egyből azt mondja, hogy igen, de vannak emberek, akik fáznak. Ez így van, figyeljünk oda rájuk, de attól még hagyj örüljek a hónak.
1: Igen. Fehér karácsony, Luca pedig már így dörmög, hogy rohadt autók meg fognak csúszni, balesetek lesznek az utcánkon, nem hiszem el. Na mindegy, hát ez ilyen. Ha már a parkot említettük, képzeljétek, én meg most amúgy az adás egy icipicivel lehet, hogy hamarabb be fogjuk fejezni. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb az adás idő, csak majd hamarabb jövünk be az utcsó megszólalásba, mert hogy még oda kell érnem az akváriumba, mert képzeljétek, én meg Bialex koncertre megyek, ami már önmagában nagyon meglepő, hogy az akváriumban van Bialex koncert.
2: Miért?
1: Hát azért, mert a Bialex 1000 éve nem tart már ilyen klubbulikat, mindig csak ilyen nagy helyek, fesztiválok, nagy rendezvények, stb. És most tartanak egy ilyen klubbulit, de azt azért gondoltam behozni, mert önmagában már ez tök érdekes, a koncepció, meg hogyha valakinek még nem... Szerintem még van jegyszó, hogyha valakinek van kedve jönni, akkor érdemes még ránézni, még pont odaértek. Szóval a Bialexnek ez egy olyan koncertje lesz, aminek az a címe, hogy kiadatlan dalok. És vagy kiadatlan? Hát lehet, hogy pont nem ez a címe, de mindig valami ilyesmi volt, hogy nem kiadatlan, most kimaradt dalok ez a címe, és az a koncert lényege, hogy csak olyan számokat fog játszani, amiket amúgy nem játszanak koncerten. És most így összeszedte az elmúlt, nem tudom, 10 évéből, vagy 12 évéből, ami ott a zenél.
2: De bocsánat, kiadatlan dalok, tehát megjelent.
1: Nem kiadatlan, rosszul mondtam, kimaradt dalok.
2: Ja, jó.
1: Tehát, hogy olyan dalokat összeszedett, amiket egyébként vannak, akik szeretnek, egy lemez hátsó részén lévő szám, olyan szám, ami az első lemezén volt, és egyszer-kétszer lejátszották régen, még a Slap se létezett, ugye az ő zenekara, és most ezekből összeraknak egy koncertre valót, és szerintem egy tök különleges ötlet.
3: És olyan emberekkel találkozhatsz, akik igazi rajongók, akik ismerik ezeket a dalokat valószínűleg.
2: Igen, azt hiszem, a Kárzon Komának is volt egy hasonló koncepcióra épülő Kobucis koncertje.
1: Aha, ja, Kobucis, azt hittem a legutolsóra gondolsz, ami föllépett a

0: Kovbolyok.
1: Nem, abszolút nem. Ez az MTK sportcsarnokban volt, tehát az kevésbé volt ilyen intim hangulatú. De szerintem néha-néha kellnek az ilyenek. Például egy akusztik koncert, tehát én nagyon tudom, hogy ez nem az lesz, csak nagyon el tudok képzelni, hogy ott helyet kaphatnak ilyen számok. Mert nyilván azok csomószor ugye ültetett koncertek, meg oda tényleg azért a fanatikusabb rajongók jönnek el, és akik szeretik a kevésbé ismert számokat.
2: Nyilván, aki nem jár sokat koncertre, annak úgy általánosságban, és ez nem igaz, hogy csak annak, mert nekem is nagyon sokat adnak az ilyen sima basic koncertek, amikor elmegyek és jól érzem magamat, de szerintem, ha valaki így nagyon-nagyon sok koncertre jár, és én azért így kicsit így a szerepből adódóan is, de nagyon sok koncertre járok, én meg nagyon sok fesztiválra, nekem így különösen extra helyet kapnak a szívemben azok a koncertek, amik mögött gondolat van. Mint ezek, amikről beszéltünk. Ilyen volt például, amikor a Krúbi csinálta az akváriumban egy olyan dupla koncertet, hogy az egyikre csak fiúk jöhettek, a másikra csak lányok. Mennyire zseniális az lett már egyébként.
1: Az szerintem fantasztikus. Az külön fantasztikus volt, és hogy mennyire más hangulat volt a két koncert. Nekem volt ismerősöm, aki ott volt a női felén, és mondta, hogy hát előtte igen, ott az volt, hogy csendben várták az emberek a koncertet. A fiú koncerten meg az volt, hogy konkrétan kezdés lett egy órától, végig skandálás ment meg minden.
2: Hát igen, és valószínűleg ennek ellenére a lányok is ugyanúgy jól érezték magukat, csak nem úgy viselkednek, mint a túlkok.
1: Mint a 6 évesek, igen.
2: Mint ahogy a férfiak akkor, hogyha több férfi találkozik.
1: Tehát, így van, és nincsenek lányok.
2: Valószínűleg igen, inkább ez a helyzet.
1: Jó, hogy itt vagy Luca, sokkal vállalhatatlanabbak lennénk.
2: Amúgy igen.
3: Na, látjátok, megmentem a műsort.
2: Luca ebben a műsorban a fékek és ellensúlyok rendszere. A kétharmados férfi arány ellenére. Szóval igen.
1: Kérlek, mondj le magadtól.
2: A Járai Márknak például a strandfesztiválos esti tábortüzezős koncertjei is fantasztikusak. Most nyilván ezt többen is szokták csinálni, és strandon alapból van egy ilyen, hogy tábortűz.
1: Közel, vagy valami
2: egy nagy tábortűz kirakva, és akkor körülötte ülnek az emberek, és egy előadó gitározik, de ez talán az elején legelőször a Járai Márk csinálta, de ha nem is így van, akkor is ő minden évben ezt nyomta, és szenzációsak azok is, és tényleg érdemes ezeket így vadászni, hogy mikor van az embernek ilyeneket lehetősége megnézni, mert tényleg ezek azok, amikről aztán meg úgy beszélhetsz sok évvel később, hogy na azon a koncerten ott voltam.
3: Igen, abszolút, meg így kisebb is a tömeg, jobban is tudod érezni magad, mert azért egy nagy tömegben is tök jól érzi magát az ember, csak az már egy idő után ilyen hasonló, mint egy ilyen fesztivál, hasonló, mint egy nagy koncert, de egy kicsi koncerten, ahol így van helye az embernek táncolni, van helye elmenni, hogyha megszomjazik valamire, akkor el tud menni anélkül, hogy sorban állna mondjuk 3 órát.
2: Na most erről eszembe jutott. Melyik volt életetek legkülönlegesebb koncertélménye? Nem az, hogy a legnagyobb, mert akkor most el lehet kezdeni dobálózni, hogy a legnagyobb hatalmas Sziget headlinert milyen jó volt élőben látni. Nem erre gondolok, hanem valamilyen szempontból a legkülönlegesebb volt.
1: Nekem a legkülönlegesebb, az amúgy kb. Az egyik első is volt, amikor 2014-ben a Volt Fesztiválon volt Iron Maiden. Na és tudod, az egy ilyen, tudjátok, az egy ilyen szintlépés volt ahhoz képest, amit korábban megtapasztalt. Tehát nyilván voltam már akváriumban, meg egyszer-kétszer egy fesztiválon is, így egy-egy napra, de az ott egy teljesen más produkció volt, így nem tudom, így tulajdonképpen kivitelben.
2: Meg így léptékét tekintve.
3: Nekem is egyébként egy fesztivál, a Sziget Fesztiválon volt, még az ilyen első szigeteim között halott pénzre mentem rá.
2: 93 diák sziget.
3: Az ennyire idős nem vagyok. Na, hello. Szóval Szigeten még tényleg az ilyen kezdetleges időkben, amikor én elkezdtem járni, halott pénz koncerten voltam, pedig előbb hogy leszítem a halott pénzt. Jó, azért annyira nem, csak régen szerettem, én tényleg rajongó voltam. És senki nem akart jönni a baráti társaságunkból, és én úgy voltam vele, hogy én ráérek, elmegyek, és egyedül ott voltam, és tökre élveztem. És az volt az ilyen meghatározó élmény számomra, hogy egyébként így egyedül is tökre élvezhető egy koncert. Nem kell, hogy így barátaid ott legyek. Persze ez ilyen előny tud lenni, hiszen megoszthatod valakivel az örömöd. De anélkül is tökre élvezhető, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy menjenek.
1: Én a Szigethez még hozzátenném azt, hogy nekem is volt egy 3 éve a Imagine Dragons koncert, az fantasztikus volt. Nekem az egy ilyen nagyon-nagyon felülre kilógó.
2: Nekem a legkülönlegesebb koncertélmény valaha az egyszerre volt olyan, hogy egyedül voltam, és egyszerre volt olyan, hogy a legtöbb emberrel egyszerre, mert ez a Rádió Cafén történt élőadásban, amikor a Strandfesztiválon volt a Blaha koncert, és még mi adásban voltunk élőben, és úgy csináltunk műsort, hogy én élőben voltam Zamárdiban, a Timi volt élőben innen a stúdióból, és úgy beszélgettünk, hogy rendesen stúdió minőség, még nem, tehát nem így telefonon bekapcsolódva, és akkor ott jártam, keltem a kis mozgó állomásommal. És a fej vagy írás rovatot úgy csináltuk, hogy így mászkáltam a tömegben, a Blaha koncert közben, és az ott üvöltő, bulizó emberek között mentem, és miközben
1: megmentem. Az arcomba, jött a kedvenc számuk, ezt vártam, de ezt vártam a haver egészében.
2: És akkor oda mentem egy ilyen random arcoz, hogy szia, hallasz, hogy a rádióban hallatsz, szólott rajtam fejhallgató volt, én hallottam, de aztán így egy pillanatra levéve hallottam, hogy ordítunk mind a ketten, és akkor így megkérdeztem tőle, hogy egyébként nem tudom számára, mi az igazán fontos, egy fesztivál szálláson, és egy koncert harmadik sorában voltunk az óriási tömegben.
3: Hú, de ez nagyon jó, ilyet csináljunk majd most is.
2: Csináltunk, mert hogy sok fesztiválon ott leszünk. Na de, addig még van egy kis idő, és addig muszáj néha hírekkel is foglalkoznunk, mert hogy van most egy ilyen nagyon cuki hír, és szeretem, mikor időről időre ilyen cuki hírek előjönnek. És főleg, hogyha itthonról származnak, és hát legutóbbi ilyen az talán az ilyen igazán nagy, mindenen átívelő, ilyen szívmelengető hír, az a Nasia mentő hír volt, amikor a kisfiú mentőt hívott, nem tudom, 3-4-5 évesen az édesanyjának.
1: Én azt imádtam, és úgy sajnálom, hogy egy kicsit el lett magyarkodva utána a vége, az utóélete annak
2: mindig
1: a sztorinak.
2: Mindig te akadsz ki ezzel, hogy mi tipikus magyarozunk, meg ilyenek, hát hogy érted akkor az elmagyarkodást?
1: Azt, hogy utána elkezdtek jogi csatát vívni a mondat fölött. A országos mentőszolgálat, meg a kisfiú szülei.
2: De aztán meg azóta ki van a mentőautók hátulján a dolog, szóval... Valószínűleg akkor sikerült egy nagy pénzt kifizetniük, vagy éppenséggel.
1: Nem tudom, mi lett a vége, csak az
2: illegális keretek között lenyúlni tőlük az egyébként őket illető mondatot. Jó, nyilván volt annak így magántúlmutató része is, így ilyen jogi szempontból, de önmagában azért nagyon cuki volt. És hasonló történt most is, egészen pontosan Sopronban, mert hogy egy soproni férfi rosszul lett, amikor is az autójában ülve megcsitölt egy darázs, és hát kiderült, hogy hanem tudta, hogy allergiás a darázs csípésre, és bejött ugye a darázs az ablakon, és megcsípte ezt a férfit, és annyira gyorsan és hamar kijött az allergiája, egy ilyen anafilaxiás sokról ír a cikk egyébként, ami egy halálos dolog is lehet, hogyha az ember nem reagál kellően gyorsan, és volt neki egy ilyen, ez az EpiPen, ezt hívják EpiPennek, egy ilyen nagy szúri, amit így magadba bele tudsz szúrni, és akkor ez az ilyen allergiás reakció lejjebb megy.
1: Talán.
3: Én szerintem igen.
2: Amikor mondjuk, nem tudom, valakinek mogyoró allergiája van, és egy ilyen kijön, akkor egy EpiPent kell neki beszúrni, nem tudom, hogy darázscsípésnél is így hívják-e, de akkor valószínűleg
3: igen. Szerintem
1: igen. Ezért konzultáljátok gyógyszerésszel.
2: Igen, mielőtt így ez alapján vásároltok egyet. Hát a múltkor rádióban hallottam, hogy erre szükségem lehet, úgyhogy most akkor vennék kettőt. És hát a kezében volt már ez, de annyira sokkos állapotban volt, hogy már nem tudta beszúrni magának, és konkrétan meghalt volna, ha itt nem lép közbe valaki. És hát ekkor a férfinek a kutyája, aki ott maradt az autóban, és én ezt nem értem, hogy van ilyen, elkezdte a kutya ütemesen villogtatni az autó fényszóróját. Ez hogy történik? Hogy van ilyen? És két járőr erre fölfigyelt, aztán megálltak, és aztán a helyzetet, tehát beadták a férfinak az injekciót, aki jobban lett és túlélte az esetet. Hogy történik ilyen, hogy a kutya kattintgatja a lámpát? Én ezt nem értem.
3: Vannak? De csak így a mancsával össze-vissza hadonászott, és véletlenül azt indította be.
2: Akkor már miért nem adott gyújtást, és vitt a legközelebbi orvoshoz?
3: Jó, hát azért ilyenre nem képes szerintem.
1: Vannak ilyen, én nekem nagyon sok ilyen történet van a fejemben, mert nálunk, tudjátok, vannak ezek a kutyáknak.
2: Nálunk rohadt intelligensek a kutyák.
1: Nem.
2: Az az egyik múltkor biciklivel kiment a piacra.
1: Igen, de sajnos csípős kolbász hozott sima helyet. Úgyhogy vissza is zavartam.
2: Betűztem egy 2000-est a nyakörve alá, és hozott egy doboz szofit.
1: Nem, hanem, hogy volt anyámiknak egy ilyen könyv, ami konkrétan ilyen történeteket foglalt össze, hogy az ilyen állati hatodik érzékek, hogy hogyan mentettek meg embereket. Úgyhogy sok ilyen dokumentált eset van. Amit én még hozzáfűznék ehhez a hírhez, hogy nagyon tetszik, hogy már a rendőrséghez is eljutott, hogy van ez a mesterséges intelligencia nevű dolog, ugyanis a cikket egy ilyen AI kép segítségével illusztrálták, ahol van egy kutya, ahol éppen tulajdonképpen a kormány mögött próbál vezetni, és a rendőrségnek a munkatársai pedig ellátják a férfit.
2: Magát ezt a képet nem is látta, hogy a police.hu beszámolón talán?
1: Igen.
2: Á, valóban, tényleg AI-jal generáltatták, és nagyon tetszik, hogy miközben ott újraélesztik és dolgoznak a férfinak, közben a kutya még mindig nyitott szájjal ordít a sofőrülésből. Úgyhogy igen, ez sajátságos, hogy erre így rájöttek, és így illusztrálták. Na, de akkor ez lehet, hogy csak így csapkod random a mancsaival,
3: hát
2: és
3: én
2: akkor...
3: szerintem amúgy simán ez benne van, de akár a Dudára is rányomhatott volna, és az is végül is egy jelzés értékű tudat lenne. vagy lehetett volna.
2: Igen, ez egy szarul kiképzett kutya. Mennyivel egyszerűbb lett volna tényleg a tudat megnyomni.
3: De egyébként nem véletlenül vannak vakvezető kutyák, akik erre vannak specializálódva, hogy ők így érzékelik, hogy a gazdájukra mire van szükség, vagy ki vannak tanítva, meg ugye a rendőrkutyák is be vannak tanítva mindenféle helyzetre, szóval okos állatok.
1: De vannak ilyen nagyon sűrű cukorbetegek mellett is lehet olyan kutya, aki tud hozni a hűtőből például kólát, hogyha nagyon lemegy valakinek a vércukra.
2: De ez cukorbetegnek kell lenni? És csak kólát tud? Engem ez érdekelne.
3: Be lehet tanítani.
2: Nézem az FTC kecskemétet, és így nem hiszem, süttyentek egyet, és azt mondom, hogy hé, Rex, kőbányait, de a hideget nem azt, amit később raktam
1: be. Én úgy gondolom, hogy ilyen kutya azért nem terem minden fán. Tehát mi lenne, hogyha meghagynánk a valóban rászoruló embereknek?
2: Te tudod, milyen szomjas tudok lenni? Ferencváros DVD-ke.
1: Egy rosszabb fajta meccsalad?
2: Egy rosszabb meccsalad? Hát te szórakoz.
1: De nem, valóban csodálatos.
2: Engem az érdekel, hogy hogy tanítják be az ilyen jellegű kutyákat? Most nem az, aki fényt kapcsolgat, mert oké, ezt megbeszéltük, lehet, hogy tényleg véletlen volt a dolog, de az, hogy mondjuk, ha valaki tényleg az, hogy tudja, hogy mit kell kihozni a hűtőből.
1: Nagyon.
2: Először csak menjen a hűtőből, visszajön, jut ifali. Jó, igen. Aztán átsorog föl ki, és aztán amikor a kólát hozza, most már akkor
3: hát
2: jár.
3: Igen, meg amúgy... Ha valamit mondjuk ki kell nyitniuk, valamilyen szekrényt ezeknek az állatoknak, a kutyáknak általában, talán macskával is láttam már ilyet, hogy meg tudja csinálni.
2: Hát legalábbis egy axolotlot kicsit hosszabb időben tanítani.
3: Rászoktak kötni a bútorokra, a fogantyújokra egy ilyen madzagot, amit meg tudnak húzni. És akkor kinyitják a hűtőt, és onnan kivesznek valamit, de ezt így betanítják. Tehát, hogy ez
2: akkor miért olyan hosszú a madzag, hogy a kanapéig jön, és akkor én mentem rántani.
1: Egy munkatársammal beszélgettem.
3: De akkor csak a hűtőt nyitott, kitáltottam meg a sor, ez nem fog
2: akarni. Madzag, ami meg a hideg kőbányaira van rákötve, az a mondja, hogy kirántom, valószínűleg leesik a járólapra, és akkor egy kicsit fölrázódik.
1: Egy munkatársammal beszélgettem.
2: De ott fekszik a kutya.
1: Hogy mondjam már! Bocsánat. A munkatársammal beszélgettem a héten, akinek a szomszédja pont ilyen kutya kiképző a rendőrségnek, tehát egy kis, és mondta, hogy ezeket az állatokat tényleg kisgyerek, tehát kiskutya koruktól kezdve kell erre kondicionálni, hogy nyugodtak legyenek, és csomó állat egyszerűen nem alkalmas erre. Tehát, hogy kell egy ilyen előszelektálás, hogyha egyszerűen túl vehemensek, túlságosan lelkesek, túl játékosak, akkor nem.
2: Megisz, amire odaér.
1: De csak a dréhet, a kőbányait sosem, azt mindig oda jut.
2: Az nekem hozza.
3: Meg egyébként az is megvan, hogy milyen fajták képesek erre a képképzésre.
1: Tehát valószínűleg Yorkie kevésbé.
2: Igen, a tacskó nem éri föl a második polcon lévő hideg kólát.
3: Nem véletlenül általában német juhászok a rendőrkutyák, mert azok kiképezhetők ilyen esetekre.
1: Vagy lehet, hogy ilyen sztereotípia miatt tudod. Tehát, hogy igazából lehetne ugyanúgy ilyen kis, ahogy mondtad a Peti, hogy ilyen tacskókat is ugyanúgy ki lehetne képezni rendőrkutyának, de úgy vannak vele, hogy muszáj ilyen marcon a kutyákat csinálni.
2: És lehet, hogy sokkal menőbb lenne, hogyha tacskó, mert tacskóból egyből hármat kell kiképezni, hogy a harmadik hűtőpolcra így egymás hátára álljanak, mint
3: de
2: a brémai muzsikosok. De szebb hűtő
3: kinyitására képezik a rendőrkutyákat.
2: Én megvan azt a mennél a cukorbetegséges sztorire. Szóval, vagy akkor olyan gyógyszert kell odahozni, mondjuk a polc. Csak azt mondom, mondjuk a felső polcon tartod, akkor egyből 8 tacskó kell, akik így egymás hegyi hátán vannak.
3: Szerintem ideális, hogyha egy ilyen közepes méretű kutyát képzelik, és akkor megvan oldva ez a dolog. De egyébként a rendőrkutyáknál tehát fontos, hogy azért a tacskó azért nem ér fel mindenhova, hogyha szimatolni kell valahol, akkor érted, csak a lábadnál ott szimatolgat,
1: meg kevésbé
3: és
1: mobilis
3: mindent.
1: Szegény tacskó kutya. Tehát tulajdonképpen egész nap plenkelnek, szerencsétlenek, nem hiszem, hogy futkározni akarának olyan sokat.
3: Elfárad a kicsi lábadnál.
1: Kis vírslik, igen.
2: Hát nem tudom, de ez is milyen érdekes tényleg, hogy így megérzik, hogyha baj van. Most nyilván az, hogy így, persze van
1: a
2: egy
1: kutyák,
2: ilyen...
1: A kutyák, a macskát csak nyávogna rád.
2: Egyébként tökre nem. Nemrégiben betegen feküdtem otthon, és a macskám egyébként úgy szeret a szobában lenni, mikor ott vagyok, és mindig követ bárhol vagyok, de ritkán csinálja azt, hogy odajön is így telibe rám fekszik. És amikor betegen feküdtem otthon, és rendesen rosszul voltam, de ezt a macskát levakarni nem lehetett rólam. Rajtam feküdt, és dorombolt megállás nélkül. Semmi oka nem volt rá, hogy doromboljon, mert haszontalan voltam. Tehát nem tudom, még csak nem is simogattam, csak így fetrengtem, és folyton rajtam feküdt, meg ott örködött fölöttem. Szóval ezt a macskák is csinálják. Sőt, a macska is egyébként, meg nem tudom, kutyát még nem tartottam, de hogy elvileg mindkettőnél az is megvan, hogyha szimplán csak így érzi rajtad, hogy így rossz lelki állapotban, hogy akkor is így jön oda, és így gyűrköd téged.
3: Igen, meg tudja érezni ezt. Nekünk is egyébként macskánk van otthon, nem nekem, hanem a szüleimnek, de azt a macska is olyan, hogy folyton követ minket mindenhova.
1: Akkor tehát jó fejmacska, nem?
3: Nem, ez... ő nagyon rossz fejmacska. Igen, tehát, hogy tipik olyan macska, hogy követi, szüksége van az emberi jelenlétre, de azt már nem viseli el, hogyha te viszonzod ezt, hogy szükséged van a macska jelenlétére.
1: Ez egy nagyon abuzív kapcsolat.
3: Meg akarnád simogatni, vagy valami, akkor megkarmol, vagy megharag.
1: Ez nagyon kegyetlen.
2: De hogy ilyenkor vajon ez, ennek mi van emögött? Hogy ezt így tudományosan hogyan lehet magyarázni? A macska... Más energiákat, más rezgéseim vannak, amit megérez a macska, mint amikor a vadállat megérzi 5 perc előre, hogy földrengés lesz, mert valami olyan történik?
1: Nem tudom, a macskáknál szerintem a tipikusan sokszor, vagy legalábbis én azt hallottam macskatartó ismerősöknél, hogy így a családban kiválaszt egy adott embert, akit így szeret, elvisel, tényleg így kötődik hozzá, de tulajdonképpen a többieket meg így vagy közömbös, vagy tényleg ki nem állhatja. Lehet nátok is az, hogy anyukádat vagy apukádat szereti, mindenki mást meg rühel.
2: Na, közben itt kaptunk egy üzenetet egy kedves hallgatóktól. Sziasztok, srácok! Erről a daráscsípéses témáról írnék, mert közben biztos forrásból tudom, hogy egyébként egy oldal elérte a férfit, és a férfi elmondta, hogy kétségbe volt esve a kutya, és ki akart jutni az autóból, mert a férfi egyébként kiszállt az autóból, és 5 esett össze. És addig kaparázta az autóban a dolgokat, hogy közben villogtatta az autó lámpáját. És ez volt. Hát köszönjük szépen.
1: Akkor ez nem biztos, hogy tudjátok, olyan tipikus állati megmentő történet, ahol tudatosan csinálta ezt az állat, attól még nagyon király.
3: Hát csak de hogy egy kicsit a véletlenek összjátéka. Mert nem volt ott a gazdája.
1: Hát az oké, csak nem amiatt villogott, hogy...
2: Hát azért Zoli, hogyha esetleg nem tudom, ne adja az ég, hogy valaha ilyen legyen, de te rosszul leszel az utcán, mert valami megakad a torkodon. Nekem fogalmam sincs, mit kell tenni, de megbotlok rád esek, emiatt te felköhögöd azt a darab almát, amit éppen fogyasztottál. Emiatt megmentem az életet, azért tedd már meg, hogy utána nem úgy mesélt, hogy jó, de nem így akarta.
1: Nem ezt mondtam, hogy...
2: Én, ha ez így megtörténne esetleg, sőt, megígérhetem, ha fordítva történik ez, én azért azt fogom mondani, hogy hát azért ezt az Zoli ezt odarakta.
1: De na. Most egy seggfejnek állítasz be, de én nekem nem erről akar, nem így
2: nem
1: akartam
2: a történetet. Nem állítalak be, Zoli, ezt te megoldod egyedül, ez se sem kell.
1: Nem, én nem ezt mondtam, csak hogy hozzátettem, hogy így vizsgáljuk meg ilyen szempontból is.
2: Jól van. Na minden esetre szerintem ez egy iszonyatosan cuki történet, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon kell a lelkemnek, amikor ilyeneket olvasok, mert tényleg ezek annyit adnak az embernek, hogy picit úgy hátradőlsz, és csak így mosolyogsz, hogy na, jó, van
1: így
2: is.
1: Így van.
2: Úgyhogy jobbulást innen is az illetőnek, reméljük, hogy most már teljesen rendben van.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: tízesed esélyig.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
0: Le.
1: Tudjátok, mi következik.
0: Mit akadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Disco It House Party. Május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Még félnek a mesterséges intelligenciától, jól fizet a nyári diák munka. Felújítások lassítják a vasutat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még tartanak a mesterséges intelligenciától, a magyar cégek döntő többsége 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használja munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede viszont azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Szépen kereshetnek a nyáron a diák munkások, átlagos bérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összegzése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig eddig az összeg határig biztosan nem kell esziát fizetniük. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Holnaptól Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig a szakemberek. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron tart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Holnaptól ismét lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad a terület. Az új forgalmi rend szeptember 19-ig lesz érvényben, azonban az első hetek tapasztalatai alapján még változhat a rendszer. A főváros célja, hogy a rakpart a nyári időszakban közösségi térként is működjön a budapestiek számára. Napról napra melegebb lesz, elvétve lehet eső, zápor, a részleteket azonnal mondom. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Sofia.
1: Ez itt még mindig a talpon álló Best of adása. Nem ülünk bent a stúdióban, éppen valószínűleg volt jobb dolgunk, nem csak viccelek. A talpon álló Best of adását halljátok.
2: Ez a talpon álló Best of a Rádió Cafén.
1: Döbbenetesen ügyesen, gyorsan megírtam egy e-mailt. 16 másodperc volt még a zenéből, mikor elkezdtem megírni.
3: És még nem is
1: kérdezem
3: a ChatGPT-t, hogy javítsak ki. Szép.
1: 16 másodperc volt a zenéből, mikor elkezdtem megírni. Sikerült. Megszólalásra kész volt.
3: Ez profi.
1: Erről van szó. Most akkor elkezdek írni egy kis eszét arról, mit gondolok a következő témáról. Hát, ha valaki kér egy kis leíratot. Nos, viszont még mielőtt a következő témára rátérnénk, veszünk már egy pár szót. Itt Forma 1 volt a hétvégén.
3: Na, végre valami érdekes
1: tény. És azért gondoltam, hogy bedobom, mert én teljesen suta vagyok hozzá, de az még hozzám is eljutott, hogy most valami hatalmas szabályváltoztatás volt. Most elektromos autókkal járnak már körbe-körbe?
3: Félig. Most már azt hiszem a leadott teljesítmény fele az ilyen elektromos meghajtásból érkezik. És hát emiatt aztán ugye áll a bál. Nyilván azok a versenyzők, akik a kocsiján nagyon jól mondják, hogy igen, jót tettek ezek a szabályváltozások, kellettek, igen. Akinek meg szar lett az autó, az nagyon megölték a versenyzést, elnézést valóban, megölték a versenyzést, de az tényleg benne van, hogy...
1: És nem vihetnek magukkal egy powerbanket, vagy valami?
3: Hogy a lényeg az, hogy most minden egyes szabályváltozás az elején, tehát amikor megváltoznak a szabályok, utána egy-két szezonig visszalassulnak a kocsik. És ez most is megvan, mert még nem aknázták ki annyira a különböző technikai mélységeket a egyes csapatok mérnökei. És ez most is megtörtént, plusz még tetőződik azzal, hogy nem annyira hatékony az energia visszanyerő rendszer ehhez az elektromos meghajtáshoz, és emiatt aztán a megfelelő tempó, vagy a megfelelő ritmus fenntartása érdekében korábban fékeznek a versenyzők, mint azt kéne. Tehát emiatt itt lassabban, így bedöcsögnek.
1: Legalább nincsenek kocsanásos balesetek.
3: Hát azért azok vannak.
1: Ez nem ezen... a követési távolságot.
3: ez nem ezen múlik, csak hogy tudod, így eddig azt szoktad meg, hogy tényleg a világ legjobb pilótái még 300-al mennek 90 méterrel a kanyar előtt, és utána pont a jó ritmusban fékeznek, most meg így begördülnek a kanyarba. Meg
1: aha, így, ilyen nyugger lett a dolog?
3: Hát azért ezt nem mondanám, még továbbra is messze ez a leglátványosabb autósport, szerintem annak, aki a sebességre akar rámenni, nyilván egy rally az teljesen mást ad. De valóban másabb lett a ritmusa, Én még nem törnék pálcát felette, mert a most hétvégi ausztrál versenynek az első 10 köre az elképesztően izgalmas volt. Tehát konkrétan az volt, hogy
1: aztán lemerült az összes aksi, és onnantól kezdve ki kellett szállni a Norrisnak megtolni a kocsit.
3: Konkrétan az volt, hogy a Russell meg a Leclerc oda-vissza előzgették egymást, felváltva, és statisztikai alapon is azt hiszem a tegnapi versenyen háromszor több előzés volt, mint egy évvel ezelőtt ugyanezen a versenyen.
1: De akkor ez így látványosan hát valóban a dolgot.
3: Na igen, de ennek ellenére ugyanúgy volt ez a vonatozás, hogy beszorulnak egymás mögé kocsik, nem lehet előzni, ugyanúgy nagyon nagy tempó kell, nagyon nagy tempó különbség kell lenni a terészedre ahhoz, hogy az előtted lévőt meg tud előzni.
1: De és amúgy ezt azért csinálták, ezt a szabályváltoztatást, hogy óvják a környezetet és kevesebb üzemanyagot használjanak, vagy azért, mert azt gondolták, hogy ettől a plusz taktikázástól lesz majd izgalmasabb.
3: Minden 5-6 évben van egy nagy változás. Ez úgy szokott lenni, hogy mondjuk nagyjából így 10 évente van motorváltozás, de nyilván ez függ a piaci trendektől, hogy a motorgyártóknak megérje bent lenni, meg mondjuk szintén másik, ez változó, de mondjuk ilyen 5-6-7 évente meg ilyen nagy aerodinamikai változásokat visznek be. Pont azért, hogy...
1: Az utolsó, amit én láttam, az az, hogy lett ez a keret a versenyzők feje fölött.
3: Hát az már nem most volt.
1: Na, hát ezért mondom, az utolsó az volt, amit láttam.
3: Az most nem most volt, de az azóta...
1: Ha minden igaz, Fittipaldi nyert abban az évben.
3: Szóval ez a Forma 1 része nyilván... Szerintem ebben benne van egy kicsit az, hogy tipikusan a Forma 1 olyan sport, hogy régen minden jobb volt. Nem. Tehát régen is voltak rohadt unalmas szezonok, még úgy is, hogy volt, amiket én nem láttam, de nyilván, ha visszanézed ilyen szezon összefoglalót, vagy ilyesmit, hát a Schumacher érában azért voltak olyan, hogy ilyen, nem tudom, 20-25-30 másodperccel jött be a Schumacher, és utána a második ennyire volt lemaradva.
1: De aztán meg ugyanez volt a Fettellel életen
3: persze,
1: keresztül.
3: Persze, tehát hogy most...
1: Akkor veszítettem el teljes mértékben az érdeklődésemet a Forma 1 iránt, amikor az volt a verseny, hogy leülsz, megnézed, és Sebastian Fettel agyonver mindenki más.
3: Igen, a Fettel érában legalább az volt, hogy egy picit szorosabbak voltak a világbajnoki címek, aztán jött a Mercedes-ére, ott 2014-től, ott olyan szinten halálra, hülyére vertek mindenkit, hogy az tényleg egyszerűen sírt mindenki a képernyő előtt. Aztán jött egy Red Bull-ra, és ugye e között volt az a nagyon izgalmas 2021-es szezon, amikor tényleg az volt, hogy az utolsó helyszín utolsó körén dölt el.
1: Jó, ez mondjuk
3: és,
1: király.
3: És az tényleg nagyon látványos volt, pont akkor kezdődött el a Netflixen a Drive to Survive, és akkor egy ilyen globálisan egy ilyen nagyon nagy boomot kapott a Forma 1.
1: Ez egy ilyen hollywoodi összeesküvés elmélet szerintem. Szándékosan ilyen... akkor hozták ki, amikor tudtuk, hogy jó, most Forma 1-et, most nagyon meg kell tolnunk a Forma 1 népszerűségét, akkor legyen most egy szoros szezon. Igen. Mondták a, nem tudom, kinek, ki volt akkor a versenyző, Hülkenbergnek, hogy menjen lassabban.
3: Úgyhogy ez van, nyilván a Forma 1-et szerintem a többség nem, tehát most már nem feltétlen csak azért nézi, hogy minden egyes futamon öldöklő küzdelem legyen 50-60-70 körön át, mert ez egyszerűen nem életszerű, hanem így nyilván nagyon jól lehet rajta vasárnapi ebéd után szunyókálni.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy van. Szerintem a Forma 1 nézettségének az 50%-a legalább az abból jön, hogy emberek délelőtt már elfáradnak, mert kiklofolják a rántott húst, hogy meglegyen majd szépen ebédre, utána elkészítik a kaját, összeállt a kis ízletes, kicsit ecetes ubisali, elkészült mellé a tört burgonya, utána belapátolják, megisznak még nem tudom egy nagy pohár kólát, vagy adott esetben fröccsöt az ebéd után, kidőlnek a kanapén, néni pont kezdő az Abu Dhabi nagy díj.
3: Igen, és akkor utána másról át
1: megnézem, és nincs is jobb, mint erre aludni. Igen.
3: Ez, és amúgy ez teljesen...
1: Hátradőlnek, a faterok bekapcsolják, most jön a nagy verseny, már a hétvége előző részében erről beszélgettem, leülnek a karosszékbe, hatodik körbe befejezi az üvöltés Szújó Zoltán.
3: És hát ő már elég rég befejezte az üvöltést.
1: Akkor a Palik László.
3: Hatodik még rég. És hátradől. Az egy másik csatornán üvöltözik.
1: Hátradől és hatalmasat szundít. Ez
3: így
1: a formája.
3: Így van, szerintem ezzel semmi gond nincs. Valamint azok, akik meg tényleg ezt a mérnöki oldalát szeretik, ők nem csak a futamokat nézik, hanem hétről hétre a híreket olvassák, a különböző technikai megoldásokat elemzik. Számukra a forma egy sosem csak arról fog szólni, hogy igen, most kinyert a hétvégén, hanem a hét többi napján is milyen újdonságot hoztak az egyes csapatok.
1: A forma egy ezeknek az embereknek olyan, mint másoknak ezek a futballmenedzser játékok, tudod, amikor a meccset nem is játszod le, csak így az átigazolásokat intézed, meg stb. Tehát a hátsó egyébként háttérvilág, ez az ilyen adminisztratív része, az az, amit ott kifognak, vagy amit úgy nem tudom, igazából szeretnek megfogni ezek a játékosok, és az már nem is érdekli őket, hogy a pályán mi történik. Kicsit ilyen az egész forma egy szerintem. Oké, az egy plusz statisztika halmaz lesz majd, hogy mi történt a hétvégén. Valójában kit érdekel, jót aludtam a rántott húsi után, meg esetleg bevágtam egy nagy adag rizsát, és akkor utána ki tudtam pihenni magam.
3: Ez egy nagy általánosítás, biztos benne van ez is. A Forma 1-ben szerintem benne van az a mérnöki gyönyörűség, hogy nagyon kevés olyan mérnöki szakma van, ahol ugyan itt is bizonyos korlátolt erőforrásokkal, de tényleg csak az egy feladatod van, hogy ez az autó, ez gyors legyen. És ez engem annyira lenyűgöz, hogy tényleg mondjuk van a Mercedesnél vagy a McLarennél mindkét csapat, de 1200-1400 ember, akinek az a feladat, hogy egy gyors autót csináljanak, és semmi más. Tehát még azzal se kell foglalkozni, hogy mennyire eladható, hogy mennyire kényelmes. Nyilván az, hogy ne fájjon a pilótának nagyon, amikor két órán át benne ül, de ezen kívül tényleg csak az, hogy gyors legyen az egyenesben, a kanyarokban, és jól tapadjon az a kocsi. És ez szerintem így mérnök szemmel lenyűgöző.
1: Legyenek helyükön a légzsákok, legyen Bluetooth az autórádión, és tudja hallgatni közben némi podcastet, vagy Döndi Duót.
3: Igen, és akkor ilyenekre már nem kell figyelni, hála az ének. A másik meg az, hogy tényleg ez egy cirkusz, és erre amúgy nagyon rámennek.
1: Ne legyen tekerős az ablak, tudod, hogy fel kelljen húzni, és jó, hogyha van sok hely a csomagtartóban, hogyha bevásárlásból ezzel a melós kocsival kéne hazajönni. A céges kocsival jönnek haza, akkor beférjen az Aldiba vagy a Lidlbe az adag zöldség, amit megvásárolt.
3: Így van, de erről nincs szó, úgyhogy ez a szépsége valóban, és néha kijön egy-egy izgalmasabb futam, vagy egy-egy izgalmasabb szezon,
1: de ez a bajom, Zoli, hogy néha. Szóval nekem ez a bajom a Forma 1-el, leülök, és 99,9%-ig biztos, hogy ki fog nyerni a végén. Most hogy izguljak ezért?
3: Tehát hát ez egy technikai sport, tehát hogy ez ezzel jár. Én ezt nem tagadom egyébként, és fölösleges is lenne tagadni, hogy ne arról szólna egyébként a kiosztott világbajnoki címeknek szerintem több mint 75%-a az nem volt meglepetés. Tehát ott a domináns csapatnak a dominánsabb pilótája nyert.
1: Egy dolgot mondjál még el, kicsit kevésbé hosszan, mert aztán még egy legyen egy pici időnk a témára is, hogy úgy hallottam, hogy van valami tök új autó, ami most jelent meg, valami új
3: a Cadillac,
1: új
3: van
1: márka.
3: Egy új csapat. Több új márka is van, a Cadillac mint teljesen új csapat, és az Audi mint márka, mint Volkswagen koncern, az történetében először van, mint így név.
1: A Passatot akarták, csak aztán nem tudták úgy felgyorsítani.
3: Az Audi jobban, az Audi az jobban marketingelhető. Ne, és akkor ők egy régi csapatot vettek meg, a Cadillac az meg teljesen új csapatként jött be, és akkor így most már nem 20, hanem 22 autó köröz a pályán, ami megint csak plusz izgalmak, meg több hely új pilótáknak, úgyhogy ez szerintem pozitív szintén.
1: Ez az egy dolog, ez egy icipicit érdekel, amikor teljesen újfajta autók érkeznek meg. De várom, hogy legyen valami nagyon nagy meglepetés.
3: Nem lesz.
1: Konstruktőri világbajnok a Skoda.
3: Úristen, de imádnám. Annyira jó lenne, ha lenne egy ilyen kelet-európai autógyártónak, vagy a Dacia, vagy
1: tényleg,
3: bármilyen.
1: Megjönne a Dacia.
3: Imádnám.
1: Fantasztikus lenne.
3: Imádnám, vagy tényleg tehát valami olyan váratlan, tudod, nem az, hogy van egy nagy autógyártó, mint mondjuk a Renault, és annak van egy ilyen specifikusan ilyen csúcskategóriás automárkája, az Alpine. És hogy nem ilyeneket, hanem tényleg egy jó Skoda, vagy
1: igen,
3: valami ilyesmi.
1: Vagy egy magyar autómárka, milyen szép lenne már. És azt mondanám, hogy oké. Okay,
3: az? Mondjuk az nem magyar volt.
1: Nem tudom, nem tudok magyar autómárkát, de mondjuk meg lehet, hogy nincs is, de hogyha van, akkor írjátok meg. Szóval nem tudom, tök menő lenne egy magyar autómárka, és akkor azt mondanák, hogy oké, okay, rendben, az így nem tudom, így ténylegesen minket képvisel, és azt mondják, hogy oké, okay, rendben, attól függ, hogy elindulunk-e az ausztrál nagy dió, hogy megjavítják-e a barátság kőolajvezetéket, hiszen nem tudjuk megtankolni, szerencsé. Pont befagyasztották, szerencsé, jó, 6-15 a dízel, mehet bele. Szerencsére a kutyárunk már van. Összeállna az egész projekt.
3: Úristen, ezt még el akarom mesélni.
1: Mielis Norbit beültetnék, csak kitanulod, ezt is öreg, jó lesz? Mellé a kis Norbi, talán úgy hívják a kamionost.
3: Igen,
1: igen. Ő lenne a párja neki, aztán menne az egész.
3: Ezt még el akarom mesélni. Képzeld el, van egy csapat, akik szegényeknek annyira nem jól sikerült ez az új motorfejlesztés, hogy konkrétan elfogyott a pótalkatrész, és ezért most is az volt, hogy nem tudták.
1: Ők ezért mennek óvatosan, nehogy megkoccantsák, mert nem lesz
3: másik. Igen, és konkrétan az volt most a futam alatt, hogy lementek valami 15 kört, visszaálltak a kocsi garázsba, még ott mókoltak valamit, hogy ki tudjanak menni újra, váltak újabb 10 kört, és a 26. körben még kimentek pár kört futni, hogy teszteljenek.
1: Mennyire
3: és
1: jó
3: és ezért az kellett, hogy a pilóta azt hiszem nem szállt ki a kocsiból, meg nem vette le a sisakját, mert olyankor már nem ülhetne vissza. És ezért ott ült benne 10 körig, és aztán megint kiment. És így meg ilyeneket mondtak már, hogyha 15 körnél tovább ülne benne a pilóta, akkor hosszú távú idegkárosodást szenvedne, meg ilyenek voltak.
1: Ezek az alonzóik voltak,
3: igen,
1: nem?
3: Igen, igen,
1: na,
3: igen.
1: Pif, mi van, képbe vagyok, hello?
3: És szegény Aston Martin meg Honda nagyon szenved, és az Alonso, de az az ilyen kanonikus, hogy szegény Alonsónak, amikor elment, visszaváltott a McLarenhez, ugyanúgy a Hondával volt, és ilyen legendás beszólásai voltak, hogy hát ez ilyen Formula 2-es motor, meg ilyenek, hogy ő ezt nem beszél, és újra ez van.
1: De lehet ilyet csinálni, hogy így beszólnak a csapatnak?
3: Hát nem szeretik, mert nyilván ennek ez elképesztő reputáció romlás, de hát az Alonsót pont ezért szeretjük, mert ő nem finom, ő még a régi vágású pilóta, tehát hogy őt nem lett úgy kinevelve a közösségi médiába, hogy 12 éves kora óta megtanítják nyilatkozni mindenfajta orgánumnak, hanem ő megmondja.
1: Bemondja neked, hogy ha 196-ossal mennék, gyorsabb lenne valószínűleg.
3: Ja, a héten ennél gyorsabb a hazavit volna.
1: Legközelebb hívok egy Uber-t, mondja.
3: Úgyhogy, hát igen, egy karakter, meg most tényleg az a csapat az nagy bajban van.
1: De azt nem értem igazából, hogy van az, most mondod, hogy 1200 ember ezen dolgozik,
3: hát
1: hogy ezek
3: nagy
1: után nincsen elég alkatrész. Hát hogy? Hát menjenek föl, nem tudom, a Bottó plázára, aztán valahogy csak lemondottak
3: egy... Használtautó.hu-n keressenek valami.
1: Nincsen véletlenül, érted, egy darab eladó, amit nem tudom, alkatrésznek megvehetnek.
3: Ez alapból speciális, mert ugye az Aston Martinnak a Honda gyártja a motort, mint ilyen partner, ilyen állandó motorbeszállító partner, és így ezért aztán az Aston Martin is kvázi gyári csapat, az azt jelenti, hogy van egy saját motorgyártod, aki elsődlegesen neked tervez motort.
1: És ebben nincs utángyártod?
3: Micsoda? Hát ez... Jó kérdés, de hát ezek olyan precíz alkatrészek, hogy azért ezeket nem lehet csak úgy egyik napra a másikra, plusz ugye legyártottak rengeteget, tehát hogy a tesztekre fel volt töltve a raktár, csak annyira szar volt a motor, hogy úgy szétrázott, mint annyira rossz.
1: Ezt ma végigvisszük, Zoli, ma megnevellek, úgy döntöttem. Annyira... Ez a témához úgy sem tudok sokat hozzátenni, legalább belekötök olykor.
3: Annyira rossz volt a motor, hogy szétrázott minden alkatrészt, és így tudod, folyamatosan cserélték.
1: Így hagyták el, jött mögötte a másik, ezt ugye Ricardo így dobálta előre, tudod a cuccot, hogy... Hát mondom az olyan neveket, akiket még ismerek.
3: Ja, értem, hát ő már nem versenyzik amúgy.
1: Ott érkezett Keke Rosberg, aztán hátulról.
3: Úgyhogy, hát igen, azért vannak itt botrányok, meg tényleg amióta itt nagyobb ilyen közfigyelem van a Forma 1 iránt. Tehát
1: ez mióta van, Zoli?
3: Micsoda?
1: Ez hát a közfigyelem, itt van velünk a szobában. Amióta... Ez a közfigyelem, ezt így más is mondta már, vagy csak te többet nézed?
3: Jó van, na, ezek olyanok, mint az ukrán ügynökök. Tehát, ja, hogy azóta így sokkal nagyobb a hangsúlyt fektetnek erre a dráma részére. Tehát például a Netflixes Drive to Survive sorozat, ami ilyen, tudod, ilyen háttérműsor akar lenni, hogy ez, na most ez betekintés mutat, ilyen kreált konfliktusokat csinálnak, tehát, hogy fúra utálják ezek egymást, és így nem világi haver az a két pilóta, de megpróbálják eladni, hogy nagyon rossz arcok.
1: Mint amikor az ilyen realitikben, tudod, az van, hogy mondjuk, nem tudom, két versenyző ott van, és akkor, vagy nem a realitikben, bocsánat, az ilyen tehetségkutatóban van egy fiú meg egy lány versenyző, egy kis fiatalok, pont összepasszolnának, az egyik élőadásban előadtak egy duettet, és onnantól elkezdik nyomni, hogy így kamuból, mintha kavarnának. Igen. Hogy mi kicsit generálják vele a nézettséget. Van ilyen ott is?
3: Nem, szerintem ezt...
1: Alonso és Vettel nem szokott úgy mutatkozni egyes helyeken?
3: Ezt a Netflix oldaláról nyomják nagyon, a pilóták meg nem tudok mit kezdeni vele, mert van, hogy úgy vágják össze a dramatizálás kedvéért, hogy tudod, hogy mintha az lenne, hogy én... nem tudom, megbotlok, de mondjuk megbotlok Melbourne-ben, te meg Abu Dhabiban kiraktad a lábadat. És az úgy van összevágva, mint hogyha te gáncsoltál volna ki, de szó sincs erről.
1: De nincsen olyanok, mint például a teniszben volt annó a... Na, most jól belevittem...
3: Björn V.S. McEnroe.
1: Nem, jól belevittem,
3: tudok a
1: belevittem magam a csőbe most rendesen. Volt egy színesbőrű teniszező, aki ilyen iszonyatosan nagy, ilyen jó arc volt, és ilyen nagy showman volt, és így mindig tolta ezzel a... Most ha valaki tudja, írja meg nekünk az SMS számunkra. Nem jut eszembe, hogy hívták őt, mindegy. És az a lényeg, hogy ő volt az, akinek azért néztem olykor a meccseit, uh-huh. mert hogy tudtam, hogy ott mindig történik valami, így vetődgetett a labda után, meg nem tudom, ilyen lehetetlen dolgokat csinál.
3: Ezt a fun faktort szerintem régen a Verstappen képviselt azzal, hogy állatmódjára vezetett.
1: Így trükközött néha. De most egy kézzel, és így föltartotta a másikat.
3: Azért most már ilyenek nincsenek, meg hát ezek tényleg...
1: Kockáztatott, most index nélkül kanyarodok.
3: Több 10 millió dolláros autók, szóval itt azért nem nagyon csinálsz olyanokat, hogy na most megkocolom a falat.
1: De csak azért,
3: az adrenalin kedvéért, igen, ilyenek már nincsenek.
1: Na jól van, kedves hallgatóink, aki nagyon szereti a Forma 1-et, annak most nagyon sokat adtunk ebben a megszólalásban, aki pedig esetleg engem szeret, ezt gondolom ők kevesebben vannak, ők pedig azért lehetnek nagyon nyugodtak, mert ezzel a megszólalással most hivatkozási alapot gyártottam magamnak a közeljövőbe, bármikor bármilyen akarok beszélni, és Zoli azt mondja, hogy ez unalmas, akkor majd tudok erre hivatkozni. 17 percet beszéltünk a Forma 1-ről, azt se tudom, hogy hányan van, hány kereke van az autónak.
3: Ki vezeti ezt az adást, te?
1: Jól van, jó, hát belelendültünk, na. Na jól van, minden esetre ezt is elkezdtük, úgyhogy akkor a szezon végeztével majd még egy fél megszólalást esetleg tudunk ennek szentelni, úgyhogy novemberben majd Tali, azt hiszem akkor van vége, nem?
3: Hát most azt hiszem kihúzódik majd decemberre, és ez egy hosszú szezon lesz, meg ugye el is maradnak
1: futamok. Jó, ennyi nem érdekel, engedde. Oké, a választ megkaptam tulajdonképpen.
3: Az iráni helyzet miatt elmaradnak futamok, de nem a benzinár miatt, ez fontos, úgyhogy meglátjuk, mi lesz.
1: Na jól van, akkor most fújunk egyet. Én kipihentem magam, remélem, hogy ti is. Zoli ellenben, nem tudom, Zolinak belerakunk egy fakanalat a szájába, a rohamot kapna egy beszéd után, vagy valami történne. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, hírezni és hasonló dolgok, utána pedig érkezünk a következő rovatunk a témánkkal. Maradjatok velünk!
2: Rádió Café. Van.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
7: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talponálló.
5: A talponálom a felvételről megy, jó eséllyel éppen dolgozunk, nem érünk rá, sztrájkolunk, a szomszéd panel kínaiban ebédelünk, vagy csak szimplán nem volt kedvünk jönni. A talponálló best of adását halljátok!
7: Ez a talponálló best of a Rádió Cafén.
5: Újra itt vagyunk, és újra...

0: 80%-ában jól el szoktad találni, viszont az a 20, amikor nem, akkor még eszméletlen módon nem, és csak így várom, hogy átvergődjünk ezen a rovaton.
1: De nem, akkor se vergődés, mert akkor meg lehet ütköztetni, hogy miért gondolod,
0: igen,
1: úgy, hogy
0: igen, akkor meg
1: van.
0: Az úgy nehéz, érted, mindegyikbe belekötni, egyenként magyarázni, nem.
1: Ha valamikor, akkor itt megadom a kilövési engedélyt magamra. Ez
0: de
1: a rovat
0: tudom,
1: ezért
0: nem,
1: van.
0: Nem is az a baj, csak így olyankor így, nem az igazi.
1: Na jó, van, akkor szenvedjél, amíg szól a szignál.
0: Ha szólna.
1: Há, ez az.
2: 5 kiadóhely. 3 műsorvezető. Egyetlen toplista. 0 objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talpon állóban.
1: Igyekszem az ötös fogat című rovatban mindig tök másfajta témákat hozni, és ezt azért az esetek nagy részében tényleg eléggé, hogy is mondjam, szőnyegbombázást folytatok, úgyhogy van, hogy ilyen nagyon belső úttal kapcsolatos, van, hogy nagyon objektívnek tűnik a dolog, mert tényleg ilyen tényszerű állításokat tartalmaz a dolog, van, hogy emlékeket hozok, mindig nagyon másmilyen a dolog, és most gondoltam, hogy ismételten kicsit visszamegyünk az ilyen társadalmi vagy ilyen közbeszédben jelenlévő események irányába, vagyis hát inkább történések irányába, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem neked, vagy hozzád Zoli, hogy te hogyan viszonyulsz úgy általánosságban a kritikához? És most nem arra gondolok, amikor téged kritizálnak, hanem általánosságban a kritika műfajához, amikor így az emberek belekötnek dolgokba, keresik a kákán is a csomót.
0: Attól függ, igen, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem van az abszolút jogos kritika, nyilván van építő kritika, az tök jó. Szerintem a negatív kritikából is van a szórakoztató, tudod, az ilyen puzsérféle, amin így lehet nevetni, de azt is el lehet vinni túlzásba, és van az öncélú kritika, amikor a kritikából egy performance válik. Tehát amikor már nem is az a lényeg, amit te kritizálsz, és ahhoz akarsz hozzátenni, hanem az a lényeg, hogy te kritizálsz valamit, tök mindegy, hogy mit, de te előadod azt, hogy nagyon nagy körmonatokkal, nagyon alázva, aminek már nincs úgy értelme.
1: És szerintem ennek egy még kisebb ilyen alfaja, az a fajta öncélú kritika, amikor személyiségjegyet alkotsz belőle. És te úgy építed fel önmagadat, hogy igen, én egyébként egy ilyen kritikus ember vagyok, én csak őszinte vagyok, és valaki átküldi neked élete főművét, hogy na ezt véleményezd, és nem azt mondod, hogy hát egyébként igen, ez tök jó, én szerintem azért vannak benne még hibák, hanem az, hogy hát figyelj, az van, hogy én őszinte vagyok, tehát ez pusztulat rossz, és hallod aztán az érvelésén, hogy kizárólag a kritika azért születik meg, hogy megszülessen. De hogy nincsen további
0: meg az
1: funkciója.
0: Az nagyon sokszor nem, tehát egyrészt nem, hogy sok ember, amikor ezt mondja, hogy én csak őszinte vagyok, ott összekeveri az őszinteséget a parasztsággal. Aha. Tehát, hogy nagyon sokszor, barátom, te nem őszinte vagy, hanem paraszt. De hogy azt is meg lehet fogalmazni úgy, hogy figyú, ez szerintem nem jó, értem, hogy miért csináltad, de hogy szerintem ezt azért ne vidd így tovább, mert ebből hosszú távon szerintem nem fogsz jóra menni. Ez kb. Ugyanaz szerintem nagyjából, amit te mondtál, csak nem úgy kijössz, hogy ha ezt meghallgattam, és te ástam magamnak a gödröt, és aztán belefejeltem. Tehát, hogy nem így működik, az simán csak bunkóság szerintem. Nyilván van, amikor kell az, hogy megmondani, akár egy munkahelyi szituációban, hogy fiú, ez így rossz, ez így nem lehet, ne is folytasd, mert fölösleges, és nem is fogjuk használni, de az megint más, mert ott nyilván a nap végén mindenkinek számokat kell hozni.
1: És egyébként lehetséges tényleg építő módon kritizálni, de nem úgy, hogy hozzáteszed azt, hogy ja, egyébként, de én ezt azért mondom, mert a te javadat akarom, majd ugyanúgy folytatod a parasztságot, tehát hogy a módja ennek az nem úgy néz ki, hogy hozzáteszem azt is, hogy egyébként nem rosszból, de...
0: Igen, szerintem ilyenkor sokszor ilyen az érzelmi intelligencia hiányát próbálják ezzel palástolni ember.
1: Hú, ez nagyon jól megfogalmaztad. Ez szerintem ez a kulcsmondat ebben. Na, én arra gondoltam,
0: hogy... Most ilyeneket fogunk csinálni.
1: Így van, úgyhogy most akkor kritizálunk különböző dolgokat. Nem erről van szó, hanem hogy így a kritizálás, vagy azt gondolom, hogy kritika az kb. Azért mindennel kapcsolatban felelhető, ha nagyon szeretnél keresgélni az interneten, mindennel kapcsolatban találsz, meg így a beszélgetéseinkben is mindig hallunk, nem a sajátunkban feltétlenül, hanem hogy mindenki a barátaival leül, akkor azért van nagyon sok témával kapcsolatban, feljön, hogy valakinek nem tetszik. Viszont egy a témák között is vannak szerintem ilyen szent tehenek, kritizálhatatlan dolgok. És arra gondoltam, hogy összegyűjtöm a mai ötös fogadba a top 5 kritizálhatatlan dolgot, amit egyszerűen nem lehet, valahogy nem elfogadott, és ha meg is teszed, mert biztosan van, aki megteszi, akkor is egy ilyen össznépi harag zúdul rád, hogy ez mégis hogy.
0: Picit izgulok, mert ezt kétfajta módon lehet megközelíteni ezt a témát, ezt most nem fogom kifejteni. Az első pontból szerintem már látni fogjuk, hogy te melyik úton indultál.
1: Nem biztos, mert ez eléggé sokrétű lett ez a lista is, úgy érzem.

0: úgyhogy ismertetném is a helyezetteket. A top 5 kritizálhatatlan dolog listáján 5. helyen végzett az étel, amit neked főztek.
1: Tehát, ha jó, megnyugodtam.
0: Miért volna a másik?
1: A lista többi pontjára vonatkozom, most nem fogok példákat mondani.
0: Jó, majd ezt akkor egy talpanáló extrában egyszer. Csak Spotify-ra kimenőben majd elmesélted, hogy milyen rasszista és humánum ellenes dolgokat akartál.
1: Kicsit ettől tartottam, igen.
0: Szóval, 5. helyen végzett az étel, amit neked főztek. Ez szerintem egy kritizálhatatlan dolog, és mert egyszerűen benne van az, hogy valaki energiát, időt fordított rád, kedves volt, jót akart neked, egyszerűen tényleg minden, ami emberi jóság, és mondjuk egy bizonyos szintig közvetíthető a másik irányába, az úgy reprezentálódik abban a gesztusban, hogy te kaját csináltál valakinek, azért, hogy ő boldog legyen, egyen. És ezt nem lehet kritizálni, kritizálhatatlan is, ha megteszed, az tényleg egy ilyen szentségtörés.
1: És basszus, most én, amíg ezt felvezetted, én ezt végig gondoltam, hogy hol nem értek én ezzel egyet, én ezzel egyet értek. Tehát ott nincs, ott le kell nyelni a békát, ha pont azt csináltak neked. Tehát, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott szerintem annyit tudsz tenni, hogy tényleg megeszed, legyűröd, igen, jó arcot vágsz hozzá, és nagyon fontos, hogy a következő alkalom, amikor valaki felveti, azt mondod, hogy most nincs kedvem hozzád. Mert ha ez kétszer egymás után megtörténik, elkönyvelik, hogy te azt szereted, és utána 30-40 évig azt kell majd enned.
0: Szerintem én 4 éves korom és körülbelül 18 éves korom között heti rendszerességgel banáncsipszet zabáltam, mert egyszer 4 éves korom magasságában azt mondtam a nagyszüleimnek, amikor hoztak, hogy ez amúgy finom. És így a család többi részének annyira amúgy nem ízlett. Én azt mondtam, hogy figyú, szerintem ez oké. Kb. Így voltam. Na, ez úgy csapódott le, hogy Peti imádja a banáncsipszet, tehát ha Peti, ha tehetné, akkor az egyetlen valid fizetőeszközé tenni a banáncsipszet, és egy szinten kezeli az arannyal az értékét. Ha engem egy kicsit is jóvá, vagy boldoggá akartak tenni, banáncsipszet hoztak, és onnan már nem volt visszaút. Jött, hogy hoztunk, mert tudjuk, hogy szereted. És tudom, amikor a többiek kaptak, nem tudom, csokit, akármit, gyümölcsöt, amit én is mondjuk szívesen merettem volna, de tudták, hogy ha-ha, Peti, nehogy azt hitt, neked itt van 2 adag banáncsipsz, mert a könyökömön jött ki a banáncsipsz, mert nem tudtam vele mit csinálni, illetve egyszer olyan is történt, amikor egy kedves barátomhoz át, ezt lehet, hogy már meséltem egyébként, kedves barátomhoz átmentem, és az anyukája megkérdezte, hogy babfőzeléket csinálok, a szereted, Peti? Mondtam, hogy igen, de hát hiba volt, mert kiderült, hogy zöld babról van szó, amit viszont nem szeretek. Anyukája megérkezett egy ilyen weilingnyi gőzölgő zöld babbal, amit gyűlölök, meg se bírok enni, és akkor így ültem, és azt tudtam, hogy oké, ez most az a pont, amikor csatába megyünk. És magamban lapátoltam, és azt gondoltam, hogy ott nekem végem van.
1: De ez még szerintem összesen, szóval a banáncsipszes eset az azért nem 100%-ban egyezik ezzel a problémával, amit felvetettél, mert ott legalább úgy energiát nem ölt, tehát azt megvették.
0: Igen, és tehát nyilván, azt nem készítették.
1: Pénzt áldoztak rá, oké, nekem ugyanez a ősélményem van a gépsonkával, a kópos gépsonkával, a szegény nagymamám mindig azt vette nekem, azt zagyvarékosan egyszerűen nem tudták rendesen vágni a kópos eladók, mindig egy csapatos volt, de én egyszer megettem, és szegény nagymamám mindig azt hozott nekem, és én meg ettem, jó
0: úgy nézett ki, mint egy kézben felrobbant kézigránát, és te pedig igen, ezt kaptad mindig kajálni.
1: De szeretettel hozta, és én meg mindig szeretettel elfogyasztottam a kópos gépsonkát, de mindegy.
0: Különböző vágóhídi esedékekből összeállok. Igen, ugyan elvileg disznóból volt, de gyakorlatban te csirkecsört is találtál benne néha.
1: Na mindegy, szóval elropogtattad. Igen, és ezekre tényleg vigyázik el. Tehát szerintem van, amikor én ezzel egyetértek. Ezt nem lehet kritizálni, nem is szabad, kivéve ha valami nagyon kritikus, tehát hogyha mondjuk nem tudom, rákallergiád van, akkor szerintem akkor lehet mondani, hogy nem ennéd meg.
0: Igen, hogy a mogyorótól felpüffednek a nyirokcsomóid, akkor nem biztos,
1: De amúgy...
0: Már pedig igenis meg fogom zabálni ezt a mogyorókrémet.
1: Igen, én nem számítottam arra, hogy egyet fogok érteni, de ezzel egyetértek.
0: Egyébként még egy apró kiegészítés, hogy van olyan helyzet, amikor egyébként belefér szerintem. Ez akkor szokott lenni, nekem édesanyám, sőt a családban nálunk senki más nem vegetáriánus, csak én, és anyukám szokott csinálni nekem olyan kaját, amit egyébként ő nem kóstol meg, mert miért kóstolná meg, csak úgy összeállítja, és mondja, hogy egyébként ezt a kaját csak én eszem, csak nekem csinál, és mindig külön mondja, hogy nyugodtan mondjam, ha nem jó, mert akkor tudja, hogy legközelebb több sót tegyem bele, vagy
1: igen, ez így
0: előre deklarálva van, és ezt én kedvelem, hogy ez a rendszer így kialakult, és nem kell rosszul éreznem magamat, hogy azt mondom, hogy ez most kicsit sótlan.
1: Pedig milyen jó lenne olyan köles golyót tenni életed végéig, amit rihetsz.
0: Igen. Úgyhogy ez volt az 5., és már is robogunk tovább, mert hogy még van 4 helyezett ezen a listán. 4. helyen végzett a kritizálhatatlan dolgok top listán a már elkészült tetoválás. Tehát amikor valakin van egy tetkó, és jön és megmutatja neked. Hát én szerintem az eddig valaha nekem megmutatott tetoválásoknak maximum az 50%-a tetszett úgy valójában. De erre nem mondod azt, hogy ez nem tetszik, mert tudod, az van, hogy ő meghozta ezt a döntést, sokszor végigrágta, amióta ő gyerekként eldöntötte, hogy egyszer majd a jövőben szeretne tetoválást, azóta milliószor végighallgatta, hogy de ez egy életen át rajtad marad, hát ezt nem szabad, nagyon át kell gondolni, nem szabad. És aztán átgondolta, forgolódott éjszaka, megcsinálta, 8-szor átrajzoltatta a mintát, majd fölrakták rá, és odaállt, és azt mondod, hogy tesó, hát ez meg hogy néz ki? Mint egy fekélyes seb, közben pedig
1: a... Mi ez a csúnya anyajegy itt rajtad?
0: Igen, igen, hát ez nagyon csúnya, én ezt megmutatnám bőrgyógyásznak. Oké, de ez az Aston Villa címere. Tehát, hogy ez szerintem, ez kritizálhatatlan. És egy rendes, dolog, amit nem lehet kritizálni.
1: Igen, de ezen belül is vannak szerintem fokozatok, mert hogyha mondjuk nem tudom, tényleg egy pár vonalból álló pici tetka, ami még így lehet javítani, vagy esetleg egy fekete négyzetet rárajzolni, akkor még talán megjegyzed azt, hogy hát nézd, ha neked tetszik, oké, de amikor ilyen egész felkaros, színes tetkó van, az szerintem ott tényleg ott
0: amit
1: nem tudsz
0: megszólalni. Amit már tudod, hogy eltüntetni se fognak, az már ott marad, az már a világ
1: éle. Picit kopik az évek alatt, de ennyi.
0: Igen, ez nem lehet.
1: Ezzel is egyetértek.
0: Harmadik helyen végzett a kritizálhatatlan dolgok toplistán, ezzel a bronzérmet akaszthatja a nyakába, az a pont, amelyet úgy hívnak, hogy egy csecsemő kinézete. Egyszerűen kritizálhatatlan, és legyünk őszinték, a
1: vannak
0: csecsemők...
1: olyan ronda babák!
0: Vannak nagyon csúnya babák, és nincs mit tenni, és én nem tudom, nyilván, ha szülő vagy, az élet csodája, valahol...
1: De amlok is az, nem is az, csak...
0: Ott ér, valahol, de vannak emberek, akik azt érzik, hogy igen, itt értem célba, és hogyha ez a gyerek, ez tényleg úgy nézne ki, mint egy használt gumiabroncs, akkor is azt mondanám rá, hogy úgy fantasztikus, és hogy az Isten adta ajándék, amiért csak hálás lehetek életem végig. Értem, mögötte van ez az érzelmi töltöttség, és ez teljesen helyes így, szerintem. De ha objektíven nézzük, és elképzelek valamit, ami szép, mondjuk egy virágos rétet, vagy egy naplementét, majd mellé teszünk egy magzatburkos, csuszmákos, gyűrött fejű, kicsit nem tudom, pitbull arcú csecsemőt, akkor értem, hogy amit képvisel meg, ami történt, az valóban csoda, de hát azért szépnek, hát hogy is mondjam, nem nevezném. De ha esetleg ennek hangot adnék, akkor teljes joggal tagadna ki a társadalom. Nem mondasz ilyet egy csecsemőre, hogy ronda.
1: Nem, valóban, és nagyon fontos, hogy mi is most pusztán hipotetikus módon beszélünk ronda csecsemőkről, hisz ilyeneket még nem láttunk.
0: Én láttam! Zoli, én! Ezen a ponton!
1: Én megpróbáltam menteni a mentetőt.
0: Meg kell, hogy vajon ezen a ponton, de tudod, az a jó, hogy nem mondom, hogy melyiket. Tehát,
1: ja,
0: szerintem van olyan egyszerűen, nincs ezzel mit tenni, még nem állt össze a kis kutacsa, meg nem tudom, és még a furcsa alakú kicsit a feje.
1: Már nem magyaráz a diplomádat, ez most már itt mindegy.
0: Nem, én még tovább mélyítem ezt a gödröt, amiben állok. Te pont erről van szó, Zoli, ez nem a bizonyítvány magyarázása. Na mindegy, szóval azt gondolom, hogy ez méltán van a harmadik helyen
1: abszolút,
0: a kritizálhatatlan dolgok között.
1: Abszolút.
0: Azt hittem, hogy valamit hozzá akarsz még tenni.
1: Nem, egyetértek.
0: Neked melyik ismerősöd az, akinek ronda gyereke született?
1: Én nem szeretném kifejteni, köszönöm, és amúgy sincs ilyen.
0: Na, csak monogrammal. Oké, már is megyünk tovább. Második helyen végzett a kritizálhatatlan dolgok, top 5 kritizálhatatlan dolog listán a közelmúltban elhunyt emberek. Ez kicsit visszavezet az előző témánk morbidságához, de azért nem ebből az irányból akarom megfogni. Az van, hogy ez a halottról jót vagy semmi dolog iszonyatosan mélyen él szerintem a társadalomban. De csak Magyarországról van képem, erről nem szoktam beszélgetni külföldiekkel. Nyilván vannak végletes esetek, ami kivétel.
1: Jó, de most...
0: Senki nem fogja azt mondani egy tömeggyilkosra, hogy jó, rendben, hát végül is egyébként nem tudom, rendesen fizette a takarítónőjét, nem lehet rá haragudni, de hogyha tényleg arról beszélünk, hogy valaki nem követett el emberiség ellenes bűncselekményeket, akkor abban a pillanatban, hogy ő életét veszti, minden megszépül egy picit vele kapcsolatban, vagy kicsit távolabb lépünk.
1: Igen, mert ugye ott van az szerintem alapvető emberi érzés, hogy ő már nem is fogja tudni soha megvédeni magát. Nem is az, hogy most jelenleg nincs itt, hogy megvédje magát, de a későbbiekben sem fogja tudni. Valóban, és szerintem pont ezért nagyon nehéz olyan esetekben ezt felvállalni, amikor nem egy olyan szeméről beszélünk, aki mondjuk tényleg tudjuk azt, hogy már most itt a halálánál, hogy igen, ő egy történelmi szereplő volt, legalábbis mondjuk a mi országunk kontextusában, a mi városunk kontextusában, bármilyen kontextusban, hanem egy tényleg egy ilyen most szótári szóval élve átlagember. És hogy megtalálni már magát ezt a határt, hogy hol van ez, meg hogy mégis attól függetlenül, ha valakiben mondjuk felé van feldolgozatlan trauma, akkor azt kimondani, de hogy mi az a határ, ami ennek a feldolgozását segíti, és mi az, ami utána csak tényleg olyan helyzetbe rakja, hogy hát igen, gyalázkodás, de már nem tudja megvédeni magát, kifejezetten nehéz.
0: Szerintem az van egyébként, hogy itt a jó gyakorlat az az, hogyha el tudjuk külön, és vagyunk kellően, nem tudom, szellemileg felvértezettek, vagy verbálisan felvértezettek ahhoz, hogy különbséget tegyünk az elhunyt személye és életműve között. Tehát nagyon sok példát tudnék hozni, de szándékosan nem fogok embereket hozni, akik a közelmúltban esetleg elhaláloztak, és mondjuk adott esetben akár média szereplőként, akár bármilyen más szereplőként, de hogy ki kell mondani, hogy károsak voltak, nem fogok neveket mondani, viszont ennek ellenére szerintem ez kimondható lenne. De a kritizálhatatlanság az ott van abban, hogy én ezt a mondatot úgy kellett, hogy kezdjem, hogy nem fogok neveket mondani. Pedig, hogyha ketté szedjük a dolgot, és azt mondjuk, hogy oké, magát az embert sajnálom, mert privátban nem feltétlenül az volt ő, amit önmaga jelentett mondjuk a közbeszédben vagy a médiában, akkor az szerintem oké, kéne, hogy legyen, de mégsem az.
1: Így van, és ez szerintem egy olyan velünk élő, megoldhatatlan konfliktus, ami több ezer éve itt van.
0: Igen, határozottan itt van velünk, és nem tudom, hogy fog-e változni majd. Majd erre visszatérünk.
1: Szerintem bizonyos emberek szempontjából eljuthat oda a társadalom, de nyilván ez most nem a szomszéd Józsi bácsi tekintetében, hanem bizonyos emberek tekintetében, akik mondjuk itt hagytak minket régebb óta, hogy velük egy ilyen konszenzusra jutni.
0: Így van, első helyen tehát az a helyezett végzett, az a versenyző végzett, ami azt gondolom sokak számára meglepő lesz majd, hogy ez az első, de én mégis nagyon régóta érzem a kritizálhatatlanságot ezzel kapcsolatban, és már előre leszögezem, hogy nem azért érzem a kritizálhatatlanságot, mert egyébként igényem lenne a kritikára, hanem szimplán csak látom, hogy egy szent tehénként beszélünk róla, és tilos kritizálni, és ez lehet, hogy jól van, így lehet, hogy nem mindenki döntse el maga. Első helyezett a magyar himnusz. A magyar himnusz szerintem, ha nemzetközi viszonylatban nézed, akkor egy elég lehozós dallamú valami. Tehát bár, ha megnézed, ahogy az olasz foci válogatott, egy válogatott meccs előtt kiáll és üvöltve éneklik a himnuszokat, azt látod, hogy ezek az emberek pusztán a himnusz hangjaitól extázisba kerültek, és fölmennek és széttépik az ellenfelet a pályán. És pusztán a himnusz tempója ad nekik már egy olyan stenket, amivel utána minimum, nem tudom, egy gólos előnyből indulnak. És ehhez képest a magyar himnusz kicsit olyan, mint a magyarság szerintem. Szóval, hogy igen, az alcíma a magyar nép zivataros századaiból. Tehát, hogy ugye jól mondom, hogy az ennek az alcíma, a himnusznak az alcíma. Jó, oké, ez úgy nem reagáltál rá.
1: Nem,
0: vártam,
1: bocsánat.
0: Vártam, hogy bólíts egyet, vagy valami mondom.
1: Nem, de... Hogy őszinte legyek, a himnusz Wikipedia oldalát nyitom meg, hogy azonnal tudjam fact-checkelni magunkat, hogy bármit mondom, pont emiatt, hogy ez egy ilyen szent tehén, hogy emiatt nem, hogy az legyen, hogy elképesztően megalázzuk magunkat meg ezt a műt.
0: Igen, szóval azt gondolom, hogy a himnuszunkban valóban benne van a magyar nemzet működése, az, ahogyan mi gondolkodunk, az, ahogyan mi tulajdonképpen nagyon sokszor voltunk bizonyos testrész rossz végén a történelemben, és ezzel kapcsolatban lehetne beszélgetni. És nem azt mondom, hogy azt mondom, hogy váltsuk le, vagy legyen bármi ilyesmi, de ezért nem lenne egy Isten ellen való dolog erről beszélni. És szerintem ez egy olyan szinten fájdalmasan erős, fájdalmasan forró téma, hogy képtelenség erről beszélni is egyáltalán. Mondom ezt úgy, hogy a magyar himnuszért minden nemzeti érzelmű magyar, nem tudom, meghalnék a nemzetért, ha arról van szó. Tehát itt nem a hazaáruló beszél belőle.
1: Értem, és amúgy kicsit tágabb értelemben is szerintem vannak ilyen tényleg olyan dolgok, amiket így már csak beszélgetni róla, hogy egy picit lehetne másképp, az már azok a beszélgetések sem indulnak el. De most, ha nem is a himnusz, hanem, és nem egy szintre akarom rakni a himnusz, de akár mondjuk az István a király. Uh-huh. Nem tudom, emlékszel, amikor volt már jó pár éve egy alföldi feldolgozás, ami nagyon-nagyon fura volt, na az is hasonló érzéseket keltett, hogy mindenki fel volt háborodva, mert hogy azt úgy lehet megcsinálni, hogy annó a Szörényi meg a Bródi.
0: Igen, igen. Ez volt a listám, hogy értékelnéd pár szóban, mert
1: tetszett,
0: ki kell csekkolnunk.
1: Tetszett, jó volt. Ezt szerintem jókat beszélgettünk róla.
0: Na jól van, akkor hát innen folyt köv. Pénteken találkozunk legközelebb, mi szeretettel várunk mindenkit, reméljük, hogy addigra már Lucát is várhatjuk, mert várhatjuk akkor is, ha nem jön, de hogy reméljük, hogy majd fog tudni jönni. Kövessétek megtaláljátok a talpon álló rádió Instagramot, ami egy privát profil ugyan, de mindenkit beengedünk, aki valódi ember, és mindenkit jól megszeretgetünk, meg lehet velünk ott beszélgetni, meg látjátok, hogy mi van a műsorra, meg úgy velünk, meg mi lesz az adás, meg ilyesmi. Spotify-on kövessetek bennünket, hamarosan föl lesznek az elmúlt néhány adásból származó epizódok is, és hallgassatok jó sok rádió kafét, aztán pénteken majd írjátok meg SMS-be, hogy tetszett. Tali, legközelebb, ciao!
1: Ciao!
0: Ez volt a talpon álló Best of, valószínűleg észrevettétek, hogy nem élőben voltunk, ugyanis kivágtunk belőle minden kompromitáló részt, és ezt pedig nem szokhattátok meg tőlünk, hogy ennyire normálisak vagyunk. Találkozunk legközelebb, gyertek mindenféleképpen, hát addigra majd beeszik minket a Fena Rádió stúdióba, és meghallgathatjátok élőben is a műsort.

Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kakucsring.
4: A Trip Hub legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu. Disco It House Party május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fonyodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemezbemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Komoly fennakadások a kelenföldi mozdonytűz miatt. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet a pápa. A hoki válogatott kikapott az amerikaiaktól. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly fennakadást okozott a délutáni mozdonytűz Kelenföldön. A MÁV szerint a helyreállítás akár éjszakáig is elhúzódhat. A győri, a székesfehérvári, a balatoni és a pécsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidített útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Több vonat csak részszakaszon jár, egyes járatokat pótlóbuszok helyettesítenek. A vasúti jegyeket számos BKK járaton, metrón, villamoson és volánbuszon is elfogadják. A MÁV azt is jelezte a fennakadás idején, több járat helyjegy nélkül is használható. A mesterséges intelligencia korának veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa a Vatikánban bemutatott új enciklikájában arról beszélt, ha a technológia gyengíti az emberek kritikus gondolkodását, az hosszú távon a békét is veszélyeztetheti. A katolikus egyház fő szerint különösen aggasztóak azok az egyre önállóbb rendszerek, amelyek emberi kontroll nélkül működhetnek, vagy akár befolyásolhatják a munkához, egészségügyhöz és más alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A pápa úgy fogalmazott, az új technológiák mellett a felelősség és az emberi döntések szerepe sem tűnhet el. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és széndioxid megkötésében. Ugyan vereséget szenvedett a magyar jégkorong válogatott a címvédő Egyesült Államoktól, de ismét megmutatta a karakterét a svájci világbajnokságon. A már biztosan bennmaradó csapat 7-3-ra kikapott, de a záró harmadban bátran és eredményesen hokizott. Erdélyi Csanád 2 gólt szerzett, Tornyai Gábor is betalált, miközben az amerikaiaknál több sztárjátékos is villogott. A mieink számára holnap jön az utolsó VB meccs, a magyar válogatott Lettország ellen zárja a tornát, a rivális még a negyed döntős helyért küzd. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható. A minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.

0: I'm a big bad trumpet player.
1: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
2: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Rendhagyó lesz a mai adás, mert nem egyetlen könyvről beszélgetünk, hanem öt nagyon különböző témájú könyvről, amelyeket, mint majd halljátok, mégis érdemes akár együtt beszerezni és egymás után elolvasni. Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, és a Könyvhétre megjelenő új kiadványaikból ajánlunk most. A Könyvhét biztosan tudjátok, június 11-én kezdődik, és a szokott helyen a Vörösmarty téren lesz. Már is kezdünk, az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
3: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó, Kosztolányi János, az egyetemi kutatója a vállalati szervezet elméletnek. Ugye a transformáció az mindig valamiféle átalakítás, de ebben az esetben a transformáció az egy ilyen terminus technicus, tehát a transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik, ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja elméleti szinten is, esettanulmányok szintjén is, de ez azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újra íródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamatstruktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon különösen érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek. Mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alap problémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll. Tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállít, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha az jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrák egy kevesebb, a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti, és hát ugye tudjuk, hogy az életünknek a legnagyobb részét az sajnos nem a családi környezetben töltjük, hanem a munkahelyen.
2: Igen, a könyvben a külső transformációról és a belső transformációról is szó van, és azt is írja a szerző, hogy az, amit gondolnak róla általában, akár a cégeknél és a vállalatoknál is, hogy ez egy lineáris folyamat, hogy erről szó nincs. És vajon az olvasó kap, mondtad, hogy gyakorlatias a könyv, de kap konkrét tanácsokat, hogy hogyan lehet ezt másként csinálni, mint a szokás?
3: Igen, ugye itt van egy ilyen hálózatelméleti megközelítés, ami ezeknek a párhuzamosan megosztott hálózatok elméletének az alapjaira épül, és igen, ugye a párhuzamos folyamatok egymás mellé rendelt folyamatok, amelyek egymásnak adnak feedbackeket és kontrollt. Hát ez már egy ilyen business technologist megközelítés, ez egy üzleti technológus ebben a részében a Kosztolányi, és igen, konkrét tanácsokat is kapnak a vállalatok, hogy hogyan csinálják meg az átalakításokat úgy, hogy utána végén egyébként az ne bukjon el, mert hogy a Kosztolányi Jánosnak a felismerése az, hogy ezek a kísérletek, amikor ez egy-egy ilyen szervezet önmagát megpróbálja átalakítani, hatékonyabbá tenni, nagyon sokszor elbukik, és akkor ugye konkrét pontokat mutat meg, hogy hol tud megtörténni az, hogy utána inkább elfelejtődnek, elúsznak ezek az átalakítási folyamatok.
2: A következő könyvünk James D'Acosta A fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, terüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
3: Az egész fintech kérdés, azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó. Ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit másikra kicserélünk, hogy létrehozott ez a civilizáció egy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak, és ott mi az érték tároló, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintek mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az új fajta ilyen egyenértékszolgáltatás, újfajta egyenértékszolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, az szét tartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni. Micsodát? Például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan terhet van szabva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok. Ez ebben a furcsa ilyen az alfa generációsok által uralt világban, ez egy nagyon nagy érték, hogy senki nem akar digitális lábnyomot hagyni maga mögött. És erre a részben a technológiára, részben erre a felépült új típusú bizalomra, erre aztán ugye rátaláltak azok a vállalkozások, amelyek most már a hagyományos pénzintézeti rendszert fenyegetik. A könyv pedig erről a területről szól, hogy ebben a fintech területben, amiből ugye a hagyományos pénzintézetekhez képest olyan látványosan hiányzik belőle különben a hitel. Ugye itt nem a hitel mozgatja ezeket a vállalatokat, ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitel, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James DaCosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
2: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a Drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével. Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia a címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
3: Itt kettős dologról van szó, amikor erről a könyvről beszélünk, és utána elmondom azt is, hogy került hozzánk. Hát ez két hónappal ezelőtt még nem volt ez a könyv a kiadó programjában. Ugye egyrészt van ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, meg ugye azt tudjuk az Escobarnak kicsitájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv. Tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyvként elgondolt dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény, ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyanolyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit hogy olvasható ez a könyv? Úgy olvasható, mint egy olyan üzleti tanácsadó könyv, amely arra buzdít, hogy a gyilkosoktól tanuljál. De ugye nem a gyilkosok itt a lényeg, hanem az, hogy ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, ugye a figyelem gazdasági korszakában élünk, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor hát itt is ilyen vállalatszervezeti kérdésekről van szó, és hogy került hozzánk ez a könyv egy menedzsment beszélgetésen a vezérigazgatónkkal valamivel kapcsolatban érveltünk, és így bemondta, hogy ahogy ő egyébként ebben a könyvben olvasta, és akkor ez egy érv volt egy szakmai diskurzusban, és én nem ismertem ezt a könyvet egyáltalán, és így utána néztem, és azt láttam, hogy ez megjelent már Magyarországon, különben 2017-ben, vagy 2018-ban egy picurka kiadónál, ami aztán néhány év múlva tönkre ment, de hát mivel egy nagyon pici kiadónál jelent meg valahogy így nem gondozták azt a piacon, úgy elsikadt igazából, és akkor elővettük, megnéztük a szerkesztőségi vezető kollégával, és arra jutottunk, hogy hát ez pont nekünk jó lenne, ez ide való, ez tényleg lehet használni.
2: Üzleti és
3: akkor igen,
2: is.
3: És akkor utána mentünk, hogy most szabadok-e a jogok, és meg lehet-e csinálni, és hát mivel ugye korábban ki volt adva, akkor a fordítót meg tudtuk tenni, tehát ezt nagyon gyorsan ki tudtuk adni, úgyhogy néhány hónap ezelőtt mi se tudtuk, hogy lesz ez a könyv, most könyvhétre megjelenik, tehát ez egy újra kiadása egy könyvnek, egyébként antikváriumokon kívül nem volt már elérhető máshol, úgyhogy remélem, hogy ugye a HVG körül viszonylag sok üzletember olvasó van. Most ezt nem csak úgy kell érteni, hogy nem tudom, ilyen stratégiai befektető vállalkozók, egy csomó ember, aki mindenféle cégeknél dolgozik, de érdekli a gazdaság, vagy az, hogy működik egy nagyvállalati hierarchikus környezet, adott esetben hogy lehet életben maradni. Ugye sokszor erről is van szó a bűnszervezetek esetében, ez konkrétan fejlődést jelent, ha az ember hibázik, nem csak azt, hogy beeszkalálják, és majd a következő bónuszfizetésnél egy kicsit rosszabbul jár, hanem ott az élet is be tud fejeződni. Emiatt aztán van egy ilyen izgalmassága, és ugyanakkor meg ad ilyen szakmai ismereteket is.
2: Ugye úgy indít a szerző, ez a Tom Wainwright, hogy egy nem túl bátor üzleti újságírót azzal bíznak meg, hogy tudósítson a föld legegzotikusabb és legbrutálisabb iparáról. Mexikóba érkezett 2010-ben, és aztán azt is mondja, hogy ez a kötet üzleti könyv drogbárók számára, de azt is megmutatja, hogyan lehet őket legyőzni, mert hogy a világ adófizetői 100 milliárd dollárnál is többet költenek egy évben az illegális kábítószerkereskedelem ellen vívott harcra, ezt idézem a könyvből. Szóval, hogy nem ünnepli őket tulajdonképpen, hanem hogy mondjam, egy utat is mutat az ő felszámolásukra.
3: Igen, ugye ezek a hagyományos bűnüldözésnek ugye a kogníció az első lépés, hogy meg kell ismerni azt, amit le akarsz győzni, és egyébként ugye az amerikai piacon véhetően a könyv ezen aspektusának egy erősebb hatása van, meg komolyabb jelentősége. Magyarországon inkább talán az analógiák miatt ez a nem kábítószerkereskedelemre tanítás, hanem az, hogy még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiből tudsz tanulni egyébként. Mm-hmm. És hát nem a értelemszerűen nem a fegyver használatot, hanem a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák. Ott értelemszerűen azért brutális, kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati vagy bármilyen vállalati működésre. Ezekkel egy a magyar gazdasági életben dolgozó ember, aki valamilyen csapatokat vezet, így találkozik, hogy valahogy szankcionálni kell, hogyha nem az történik, ami mondjuk a policikben van, az hogyan történjen, mondjuk úgy, hogy aztán ne akarjanak ők összefogva engem a föld alá tenni, mint a drogkárteleknél, megmaradjon az egyensúly, mi az, amit kell engedni, hogy ugyanennek a dolognak a másik aspektusa. Itt ugye ez egy fontos dolog, hogy az alkirályokat például mindig hagyják lopni. Azért, mert olyan nagy költségbe kerül az újabb, aki majd helyettesíteni fogja a kiképzése az új lojalitásnak, hogy inkább, de ez mennyi legyen azt, mennyit igen, mennyit nem. Szóval érdekes, izgalmas kérdések ezek. És ugye mivel a szürke zónáról szól, hát tulajdonképpen van benne egy csomó ilyen szürke zónás felismerés is, tehát ez mondjuk ez nem a belvárosi business school-oknak a megoldási készlete sokszor.
2: Tartunk most itt egy kis szünetet, Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője a vendégem, és a könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszélgetünk. Mondom a három címet, amiről eddig szó volt: Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a Fintech háborúi, és a legelső könyv a Sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János. Néhány perc szünet itt a műsorban, aztán új könyvekkel visszajövünk.
0: Mi a Rádió Cafét hallgatjátok. Köszönjük!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
5: Ez itt a Könyvben utazom, én Olá Andrea vagyok, és vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője. A könyvhétre megjelenő újdonságaikról beszélünk. Folytassuk most Luc Giulia könyvével, amelynek címe Robot nem pilóta. A mesterséges intelligencia még nem létezik.
6: Luc Giuliának a könyve az a mesterséges intelligencia típusú ilyen szoftveres megoldásoknak egy bizonyos részéről szól, és akkor azzal kapcsolatban mutatja meg, hogy mik ezeknek a szisztémáknak az elméleti határai, mondjuk, és ezen keresztül azt is elmondja, hogy mi az, amit várhatunk tőle, és mi az, amire nagyon jó, és mi az, amit viszont ne akarjunk tőle, mert az elméletileg lehetetlen. Hogy ezt ugye gyorsan elmondom, hogy ki, mert abból könnyen érthető lesz ez az egész. A Luc Giulia, ő az Apple Siri projektjének volt a fejlesztési vezetője, amikor elkezdték legelőször a Siri-t, az viszonylag rövid ideig dolgozott ott, és akkor utána elment 9 évre a Samsung alelnökének, ahol már a mesterséges intelligencia kutatásokat vezette, majd pedig egészen most január végéig a Renault-nak volt a

0: A könyv, amiről szól, az az AI megoldásokon belül a generatív modelleknek és a generatív szoftvereknek a csoportja az, amelyeket vizsgál. Az eredeti címe ennek a könyvnek, olyan nehezen találtunk magyar címet, az eredeti francia címe ennek a könyvnek, hogyha szó szerint magyarra fordítjuk, akkor az úgy szól, hogy generatív, nem kreatív. Aha. Csak ezt nem lehetett egészen jól magyarba átültetni, és akkor a műfordítónak volt ez a nyelvi leleménye, hogy ugye a robotpilóta az robot és nem pilóta. Tehát, hogy olyan magasrendű kognitív szellemi funkciókat mondjuk, mint egy igazi pilóta, hogy nem lehet elvárni egy robotpilótától. Ugye a generatív AI megoldások azokat mondjuk egy egyszerű felhasználó a különböző ilyen művészeti alkotásokat létrehozó programokban ismeri meg. Képeket csinál nekünk, hogyha arra kérjük. Megadunk neki valami gyerekmondókát és bármilyen stílusban ír egy dalt, megírja a regényt, a regényíró helyett, meg efféle dolgok, ugye ez a úgynevezett generatív AI, és akkor ezek még, hát ezek kreatív területek, ugye itt mostanáig az történt, hogy ilyen humán intelligenciák a saját kreativitásuk felhasználásával hoztak létre produktumokat, és akkor most meg generálódnak ezek, és az ő kérdésfeltevése, a Luc Julia kérdésfeltevése, ő egyébként egy ilyen AI realista, tehát hogy nem igazából szkeptikus ő, hanem ilyen realistán próbálja megközelíteni. Szóval az az ő felismerésének az alapja, hogy a kreatív folyamatokban van valami nem algoritmikus, az ahogyan egy költő létrehozza a verset, az nem egy függvény halmaz, illetve bizonyos értelemben az, hogy bizonyos szintig az, de aztán van benne valami olyan intuitív elem, olyan érzelmi faktor, ami részben nem algoritmusokba törhető, részben meg nem bírják ezek a szoftverek. Tehát nekik nincs olyan, nincs lelkük, nincsenek affekcióik, leginkább nincsenek emlékeik abban az értelemben, ahogyan egy embernek vannak emlékei az érzelmeivel átitatva. Tehát egy csomó olyan dolog, ami kell ahhoz, hogy az ember által létrehozott generatív produktum az valódi kreativitás legyen. És ezek a szoftverek, amelyek pedig ugye tudjuk, ha máshonnan nem, akkor Karen Howe-nak az OpenAI-ról szóló könyvben, hogy meg sem próbálják azt, hogy mondjuk, hogy modellezzenek egy emberi kreativitást, hanem itt igazából ugye 2016-ban a Sutskever meg a Sam Altman így rájöttek arra, hogy ezt nem tudják megcsinálni, tehát hogy fogalmuk sincs, hogy merre kellene menni, viszont kiszámolták, hogy a Moore törvény miatt igazából mennyi számítási kapacitásra van ahhoz szükség, hogy az ő szoftverük mégiscsak valami hasonlót emuláljon, és akkor nagyon-nagyon-nagyon sok számítással pótolják, helyettesítik ezeket a pszichés, lelki, ezeket a humán tartalmakat, de mondja a Luc Julia, hogy van, amit nem lehet számítással, tehát ez mindegy, hogy milyen számítási tömeget teszel mögé, emulálni bármit lehet, bármiről el lehet intézni, hogy úgy körülbelül úgy nézzen ki, de mondjuk a szellemtörténetben nem tud belépni, mert az valami más, az egy humán természet. Erről szól a könyv, és akkor nagyon fontos ilyen gyakorlati megfontolások is vannak, amiket mondjuk egy magyarországi grafikus művész, vagy bármilyen alkalmazott művész, aki találkozik, az fel tud abban használni, hogy megérti, hogy őt miben tudja segíteni ez az AI környezet, és mi az, amit viszont ne is akarjon lenyomni a torkán, mert csak az idejét fogja pazarolni a Luc Julia, különben össze érkezik hozzánk vendégségbe, és akkor személyesen is elmondja, hogy mi a baja neki a mesterséges intelligenciával. Hozzátartozik, hogy ez a tavalyi évben jelent meg, ugye nálunk most jön, de egyébként a nemzetközi szintéren a tavalyi évben jelent meg ez a könyv, és az idén, az első három hónapban azért a szilícium völgyből olyan kutatási eredmények jöttek ki, amelyek lehet, hogy hamarosan ezt a fajta megközelítést át fogják érni. Tehát, hogy ma már épülnek azok az új típusú modellek, amelyek, hát mint a Matrixban, amelyek már használják az emberi pszichéhez nagyon hasonló mechanizmusokat.
1: Felolvashatom az AI 7 mitoszát, ami benne van a könyvben, mert szerintem ez is olyan, ami megragadhatja

0: az olvasók, a potenciális olvasók figyelmét. Azt írja itt a harmadik fejezetben a szerző, hogy van a 7 mítosz, tehát a generatív AI-hoz kapcsolódóan. A 0. mítosz az, hogy originális, tehát eredeti. Az első, hogy érti, amit mond, és gondolkodni is képes. A második, hogy az AI egy rejtélyes fekete doboz. A 3. mítosz, hogy az életünkre tör. A 4. mítosz, hogy objektív. Az 5. mítosz, hogy felszámolja a munkahelyeket. A 6., hogy képes mindent megtanulni. És a 7., hogy jóságos és sosem hibázik. És ez azért érdekes, mert egyre többet hallani, hogy micsoda érzelmi kötődés alakul ki az AI-ok általában emberekben, amit számomra teljesen érthetetlen, de minden esetre én úgy éreztem, hogy a generatív AI használhatóságáról sok szó van, mennyiben segíti a kreatív folyamatot, de hogy még egy csomó minden mást is helyre tesz.
1: Neki van egy ilyen általános gondolkodás a gépek és az ember közötti viszonyról, tehát hogy ez biztos, hogy így van. Nekem ennek a könyvnek az olvasása közben is, meg mi azért elég sok ilyen könyvet adunk ki az utóbbi időben, az jutott eszembe, hogy az igazán fontos dolgokat hamarosan nem a lükzsúliáktól kell megtanulni vélhetően, hanem elő kell venni az elmúlt 35-40 évnek a sci-fi irodalmát, mert hogy az, hogy milyen elméleti, milyen társadalmi problémákhoz vezetnek az ilyen típusú új jelenségek, arról az eszközök megjelenése előtt már évtizedekkel gondolkodtak nagyon-nagyon okos emberek, és egy csomó meglátás született, csak az most még nincs az a tudás becsatornázó ebbe a sem az akadémiai, sem az üzleti világba. Úgyhogy ez egy fontos dolog lesz. Na most a jó is, hogy fel is olvastad, mert hogy van egy olyan pont, ahol szinte bizonyosan tudható, hogy az élet meg a világ a lükzsúliának ezt a megállapítását meghaladta. Ugye az a mítosz, hogy az életünkre tör. A AI, ugye ez az AGI, ez a domináns szuperintelligencia, ez nem született még meg, de hát, hogy a szándék megszületett, azt meg tudjuk egy másik könyvből, amit szintén a HVG adott ki most év elején. Ugye van az 500 legfontosabb technológiai vállalat az Egyesült Államokban, azok közül, ez egy ilyen fontos lista, akik, vagy azok közül, amelyik a legnagyobb mértékben fejlődik jelenleg, az a Palantir nevű vállalat. A Palantir az a gyűrűkurában az a kémkő, az a látókő, amivel mindenhová be lehet lesni. Na, hát a Palantirnak az a sző tudománya, hogy olyan típusú megfigyelő rendszereket épít, amelynek nem voltak korábban, illetve az összesen 5 terméke van az egész cégcsoportnak, és az egyik terméke az a eszköz és tudás csoport, amely már emberi beavatkozás és részvétel nélkül képes geopolitikai helyzetet elemezni, katonai döntést hozni, azt megtervezni és végrehajtani, és már nem kell hozzá, tehát ez a klasszikus Skynet. És azért ez fejlődik a legjobban, mert önti a dollár 100 milliárdokat bele az amerikai kormány ebbe a vállalatba. Ennek a vállalatnak különben az a Peter Thiel a tulajdonosa, aki a Facebook mögött is nagyon fontos befektető volt, meg aki benne volt az OpenAI-ban is, tehát egy ilyen központi guru, és a vállalatnak a CEO-ja, a vezérigazgatója, az Alexander Karp, technológiai köztársaság címmel megírta, hogy akkor szerinte ezeknek az AI vállalatoknak mi a dolguk. Erről most nem beszélünk, de ez megjelent néhány hónappal ezelőtt, februárban, és az a Karpnak a felismerése, hogy a szilícium völgy évtizedekig azzal a társadalmi konszenzussal működött, hogy voltak a társadalom irányítók Washingtonban. Ők szépen összegyűjtötték, hogy mik a társadalomnak a technológiai igényei, majd a világ legjobb mérnökei a szilícium völgyben ezeket a megoldásokat legyártották, és ezzel jobbá tették a társadalmat. És akkor azt mondja a Palantirnak a CEO-ja, az Alexander Karp, aki írta ezt a Technológiai Köztársaság című könyvet, hogy ez már úgy alakult át, hogy a szilíciumvölgyben a világ legjobb mérnökei, azok vicces macska videókat kiszolgáló eszközöket fejlesztenek, miközben a világ egyéb legjobb mérnökei Kínában fegyvereket fejlesztenek, és akkor azt mondja a Karp, hogy na vagy, visszatérünk oda, hogy a legjobb mérnökök hasznos dolgokat csinálnak a hülyeség helyett, vagy pedig jön Kína, és mindent letarol, és akkor azzal fejezi be ő a könyvét, hogy ezt a felelősségét ő felfogta, és na majd mi megmutatjuk, hogy... Na most ebből a könyvből maga a Palantir egy néhány héttel ezelőtt egy 22 pontos ilyen manifestót, egy ilyen kivonatot hozott létre, ami egy ilyen kiáltványként közreadták. A magyar sajtón is végigfutott, mindenhol azzal a címmel szemlézték, hogy a technofasizmus kiáltványa. Tehát, hogy nem, hogy domináns, hanem tényleg egy rendkívül agresszív, ilyen fasisztoid gondolat van. A legnagyobb ilyen AI eszközök fejlesztői mögött, amivel hát lesz társadalmi feladat hamarosan, tehát ezeknek a csoportoknak, vállalkozóknak, üzleti, akármi tényezőknek véhetően valahogy valakinek el kell magyarázni, ja, hogy őket nem választotta meg senki sem, tehát hogy nekik nem felelősségük, nem lehetőségük az, hogy megmondják, hogy milyen legyen a világ, mert azt igazából választott vezetőknek kellene megmondani, úgyhogy az AI, ha önmagában lehet, hogy a Luc Juliának abban továbbra is igaz, hogy az nem akar az életünkre törni, de hogy azok se akarnak-e, akik egyébként ezeket fejlesztik, ez bizonyos pontokon azért bennem így kétségeket ébreszt. Ugye a Luc Julia a generatív részével kapcsolatban kvázi egy ilyen művészeti megközelítésben azt próbálja megértetni, hogy az soha nem lesz egy eredeti műalkotás, ami kijön, nem tudom, ezekből a szoftverekből. Ugyanakkor mondjuk én ugye a környezetemben látom, hogy már nagyon sokan hallgatnak olyan lejátszási listákat, amik ilyen AI szoftverek feldolgozásokat csinálnak nagyon ismert dalokból, és aki hallgatja, sokszor nem is tudja, hogy az az, meg nem is érdekli igazából, hiszen ő a metrón utazik közben, fel akar készülni a napjára, erre a nagyon struktúrált életmódra, amiben élünk, kicsit ki akar lazulni, vagy kocog, és közben akar valami, és az neki mindegy, hogy abban az értelemben, hogy Luc Julia az eredetiséget megfogja, eredeti vagy nem, a funkcióját betölti. Ez nagyon, nagyon érdekes, hogy itt már tud helyettesíteni egy csomó olyan dolgot, amit korábban csak ember alkotott dologgal lehetett elvégezni.
0: És a filmekről meg nem is beszéltünk, hogy ott mennyi mindent helyettesít. Amit elmondtál az előbb, gondoltam, hogy keresek egy frappáns átkötést, de mondjuk amire nagy szükségünk van, az a téma, amiről a következő könyvetek szól, mármint a következő, amiről beszélünk, és ez is a könyvhétre jelenik meg, a merészség mikéntje, a mindennapi bátorság tudománya. Ahogy amit mondtál, az elég riasztó, és bátorságra mindenképpen szükség lenne. Mi miatt adtátok ki ezt a könyvet? Most miért gondoltátok, hogy ez kell?
1: Rancsai Gulati, a könyvnek a szerzője, ő ebben a hónapban a vendégünk is lesz Magyarországon.
0: Mikor?
1: Ő a május 28-án este a Műegyetemnek a Gellért téri kampuszán fog fellépni. A Rancsai Gulati előadást tart erről a könyvről, illetve ennek a könyvnek a témájáról, vagy hát egy ilyen keynote speech-et, egy ilyen rövidke előadást, igen, és utána pedig a Sauer Tamás fog beszélgetni vele, illetve a PricewaterhouseCoopers-nek a ügyvezetőjével, döntéselméleti kérdésekről. És ez a Rancsai Gulati, ő a világ talán legfontosabb, legismertebb üzleti egyetemének, a Harvard Business School-nak az egyik ilyen vezető kutatója, és nagyon is kapcsolódik az előzőekhez egyébként. Ez az egész kérdés. Biztosan emlékszel te is arra a jelenetre, amikor a Matrix újra töltve című filmben a Neo-t, az egyik ilyen fő mesterséges intelligenciával beszélget, megpróbálja megérteni, hogy mit csinálnak és mit akarnak a gépek, és azt a mondatot mondja ki, hogy a probléma a döntés. És ebben a megállapításban, hogy a probléma a döntés, az a felismerés van benne, hogy itt van a különbség a gépi folyamatok meg a humán folyamatok között. Ugye arról van szó, hogy a természetben, és ez itt a természet jelenti akár a technológiai természetet is, kétféle folyamat tud lenni. Vannak a determinisztikus folyamatok, meg vannak a random folyamatok. De nincs szabad döntés a természetben, nincs szabad döntés a természetben, valami vagy random, vagy determinált, de az a fajta dolog, amit mi megélünk, hogy igazából van valami megmagyarázhatatlan dolog, ami alapján mi szabadon döntünk, akár a sorsunkról, akár a környezetünkről, vagy bármiről, amire hatással vagyunk, az nem megmagyarázható sem gépi, sem természettudományos környezetben, hanem a döntés az, ami a humánumnak az igazi specifikája. Tehát, hogy ez az, ami csak az emberben, van. És a Rangjai Guláti az hát egy speciális környezetben, meg speciális megközelítésben, de azt vizsgálja, hogy hogyan születnek meg ezek a döntések, és ugye hogy jelenik meg a döntés egy vállalati környezetben? Hát kockázatként, ugye? Mert hogy egy vállalati környezetben a döntésben mindig a következmény az érdekes, és a kérdés úgy tevődik fel, hogy megmerek hozni egy változtatást jelentő döntést, azért, mert hogy az a prognózisom, hogy ez majd valami hatékonyságot, jóságot, plusz eredményeket fog hozni, vagy pedig nem hozom meg, mert azoktól a kockázatoktól viszont, azoktól a negatívoktól, amik befejezik, azoktól félek. És azt elemzi első körben, hogy hogyan történik az előnyöknek és a kockázatoknak az elemzése, hogy miért van az, hogy egy csomó esetben a döntéshozók nem mernek megtenni a változáshoz vezető lépéseket, azért, mert nem megfelelően mérik fel a kockázatoknak a súlyát, és utána pedig arra jut, hogy igazából a jó kockázatelemzés, ami az ő megközelítésében a merészség, tehát, hogy megmerem tenni, az nem egy velünk született dolog, meg az nem, hanem az egy tanulási folyamatnak a része, és egy ilyen, itt már nem csak üzleti technológia van, ilyen spirituális akármicsodáról is van szó, mert hogy ez a folyamatos önformálás, amit az ember végez, az ő megközelítésében, az egy olyan önismeretet épít fel, amely önismeretre építve könnyebb a külső környezetünknek a kogníciója, és a megítélése annak, hogy hol van az a pont, amikor még tudom vállalni a kockázatokat. És akkor ez igazából vezetőknek egy ilyen tanító program, egy ilyen fejlődési program, tehát hogyha így közelítjük meg, akkor valójában a sikeres transformációnak az üzleti pszichológiai hátterét teremti meg. Ugye a Kosztolányi elmondja, hogy ezt hogy kell megcsinálni, igen ám, de nem merek belevágni, mert attól félek, hogy akkor bele fogunk bukni. A Rangjai Guláti elmondja, hogy készítsd fel magad ahhoz, hogy egyébként azokon a folyamatokon, amiket a Kosztolányi azokon merj végigmenni, és tudják közben olyan magabiztos lenni, hogy a félelmeid, a szorongásaid, az egyébként a racionális döntéseidnek a minőségét ne rontsák le.
0: Tehát akkor a könyvhéten a standon a Kosztolányi János transformációról szóló könyve, és ez így együtt.
1: És ez, igen, és ez nem is véletlen, hogy együtt jött, hanem igazából mi magunk is ilyen micsodákban, ilyen lányokban gondolkodunk, ilyen egymásból következő, vagy egymást támogató tartalmakban, és pont ez, amikről most beszéltünk, az AI, meg ez a két vezetés elméleti könyv, ezek valahogy így egymást is tudják segíteni, vagy abban bízunk egyébként, hogy akár ugyanaz az olvasó az ő szakmai életének a különböző területén az egyikből is tud segítséget kapni, meg a másikból is, és akkor ezek valahogy így összekapcsolódnak.
0: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok, ebben a fél órában Rangjai Guláti, a Merészség mikéntje, a Mindennapi Bátorság Tudománya című könyvét ajánlottuk, előtte pedig Luke Giulia, Robot nem pilóta, a Mesterséges Intelligencia még nem létezik című könyvéről volt szó. Ezek tehát a június 11-én kezdődő könyvheti standokon szintén megtalálhatók lesznek, csak úgy, mint az a három, amiről a szünet előtt beszéltünk. Érdemes újra hallgatni a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján ezt a beszélgetést, csak azért, hogy könnyebben válaszhassatok. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Kakasi Dóra vagyok, szabadúszó színésznő. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
8: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A Műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fon Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: A kelenföldi mozdony tűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök. Jubilál a Nébih maradék nélkül programja, egyre több az idős hajléktalan. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A kelenföldi mozdony tűz rávilágít a közszolgáltatások problémáira, mondta a miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő beszélt arról is, hogy az uniós forrásokról szóló tárgyalások kulcsfontosságú szakaszba érkeztek. A tervek között új vonatok és hívek beszerzése, bérlakásprogramok és energetikai fejlesztések is szerepelnek. Hozzátette, gyermeknap alkalmából a gyermekvédelemben nevelkedő fiatalok előtt is megnyitják a karmelita épületét. Megindult a vasúti forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elszállították a korábban kigyulladt mozdonyt. A MÁV szerint fokozatosan csökkennek a késések, és reggelre helyreállhat a menetrend a győri, balatoni, pécsi és székesfehérvári vonalakon. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszer pazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető 4%-kal csökkent az egyfűre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítás szerveznek a diákok alkotásai, hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
10: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
9: Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalan emberek között Magyarországon, derül ki a február 3-a munkacsoport legfrissebb felméréséből. A kutatás során mintegy 7000 hajléktalan embert kérdeztek meg országszerte. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a jelenség egyik fő oka az otthoni és intézményes ápolási rendszer súlyos problémája. Emellett többen kerülnek nehéz helyzetbe azért is, mert nem tudják kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A szakemberek szerint az idős hajléktalanok számának növekedése komoly szociális kihívást jelent az ország számára. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Pasztír Csák Polina, opera énekesnő. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mikor a technikusok beállították a mikrofon, meg a széket, meg mindent, és nagyon kényelmesen ülünk itt, akkor arról beszéltünk, hogy mennyire eltúzók lehetnek a gesztusok, és ki szereti az eltúzó gesztusokat. Egy opera énekesnő szereti az eltúzott gesztusokat?
2: Egy opera énekesnő mindig drámai.
1: Igen?
2: De azért az igazság, hogy szerintem a humor fontosabb, mint a dráma. Az a tapasztalatom, úgyhogy a dráma mellett egy kis humort is kell csempészni a hétköznapokba is, gondolom.
1: De az megy neked?
2: Az megy, igen, az megy.
1: Valami kritikát olvastam nem olyan régen rólad, és azt hozták szóba, hogy milyen játékos alkat vagy. Nem tudom, hogy ez valami kortárs operának a bemutatója lehetett, és hogy...
2: Hát inkább az a problémám ezzel a dologgal, hogy engem mindig drámai szerepre képzelnek el. Ugye nyilván van a hangomnak egy színe, egy nagyon érzékeny lírai szín, és akkor ebből kifolyólag én ezeket a szerepeket kapom, ahol mindig meg kell halni. A halálnak nem tudom hány nemét megéltem már, meghaltam már. Viszont nagyon ritkán találnak meg ezek a játékos szerepek, és amikor így megtalál, akkor kiélem. Ha tehetem, de azért ebbe bele kell oldódni egy kicsit, tehát ugye a dráma az már nagyon megy.
1: Mármint mi a dráma, ha?
2: Igen, viszont ebbe a játékosságba, tehát hogy azért hallottam már színészektől is, hogy sokkal nehezebb komikus szerepet játszol, mint drámai szerepet, sokkal több nüansz van benne, sokkal élesebb eszűnek kell lenni, azt gondolom a színpadon, hogy az ember humor tudjon.
1: Élesebb eszűnek, aha, tehát nem elég csak meghalni, hanem hát, és a széles gesztusok, hanem a színészi játék széles eszköztárástól kell gyarantani.
2: Valahogy az érzésem, hogy drámázni úgy mindenki tud nagyjából, viszont a humorhoz szerintem nagyon magas intelligencia kell, és az, hogy mondjuk a színpadon ezt megfelelő arányban tudja az ember hozni, ahhoz meg még intelligensebbnek kell lenni, azt gondolom, úgyhogy, úgyhogy ez az arányérzék, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, mondjuk egy ilyen komikusabb szerepnél.
1: Meg hát az, amit a rendező kér, és hogy elképzeli. A rendezők... Nem szereted a rendezőket?
2: Nincs bajom velük, tehát viszonylag rugalmas típus vagyok, de azért a rugalmasságon túl nyilván van egy ilyen kémia, az a hírhet kémia, ami hogyha nem működik, akkor az nagyon megnehezíti a munkát. Tehát, hogy hiába az ember rugalmasan próbál megfelelni, de hogyha valami ott van egy gát, akkor ez nagyon nehéz. Hát diplomácia, igen.
1: És hogy milyen arányban vannak ilyen emberek, akikkel szeretsz dolgozni, és akikkel nem, ez így általában ez kiegyenlítődik? Vagy ez
2: kérdése. Vannak, inkább a jó emlékek maradnak meg nyilván, tehát egy rossz emléket az ember kitörli, és akkor valahogy megoldotta. De inkább az, hogy ki volt az, akivel fú, de jó volt együtt dolgozni.
1: Ki volt az, akivel fú, de jó volt?
2: Hát az első, aki beugrik, ez a Frank Hilbrich, aki már itthon is rendezett egy Don Carlost, és nekem egyébként az a rendezés nagyon tetszett.
1: Ez mikor rendezte itthon a Don Carlost?
2: Fú, egy pár évvel ezelőtt, szerintem lehet, hogy
1: akkor
2: Covid volt
1: láttam.
2: Éppen, amikor ez a rendezés zajlott, és a bemutató is talán, de hát most erre nem veszek mérget. Mindenesetre én Grazban dolgoztam bele, és hadd mondjam el azt a fantasztikus élményemet, hogy amikor engem a Grazi Operaház felkért erre a szerepre, ami a Königskindernek a Gänsemagd nevű, tehát egy Liba Pásztor lányt kellett játszanom, és ez egy német nyelvű opera.
1: Az nem dáma jó
2: nősnő. Ez tulajdonképpen de, mert hogy ez egy pszichodráma végül is.
1: Na basszus, jó, beletaláltam, gondoltam, mondok egy poént, és teljesen.
2: Igen, és...
1: ez van.
2: Nem, hát nagyon, nagyon jó lett volna, de tulajdonképpen ott egy kamaszlányt kellett játszanom, és azért voltak olyan elemei nyilván a kamaszságnak, amiket azért humorral is lehet kezelni, de azért egy nagyon komoly dráma volt, és nagyon, tehát az volt a jó a közös munkában, hogy hogy ő nagyon kíváncsi volt, és nagyon-nagyon sok teret adott annak, hogy te magadtól prezentálj ötleteket a saját karaktered által, tehát a saját személyiségedből merítkezve adj ötleteket, hogy te olyan formálnád meg azt a szerepet, és volt egy ilyen nagyon spontán folyamata az egész, nagyon kreatív folyamat volt maga a rendezés, tehát soha nem éreztem azt, hogy itt most meg van mondva, hogy nekem mit kell csinálni. Abszolút nem. Egymásból merítkeztünk, és ez egy igazi művészi tevékenység, azt mondanám. Na és amit el akartam
1: mesélni. Alkotás, közös alkotás, ami nagyon fontos.
2: Igen. És ő még nem ismerte engem, és nagyon szkeptikus volt, hogy egy magyar ajkú énekes, hogy fogja megoldani ezt a német nyelvű operát, és annyira fontos volt neki megtudnia azt, hogy én a német nyelven hogy állok, meg egyáltalán milyen karakter vagyok, hogy eljött Magyarországra, azt hiszem, nem tudom, Németországban volt valahol, onnan eljött, ráadásul nem Budapestre, hanem én akkor a szüleim házában voltam Telkiben, és fogott egy taxit, eljött Telkibe, én főztem neki, és ott a kertben megebédeltünk, és akkor ott megismerkedtünk egymással, de kérdem én, 2020-as éveinkben ki az a rendező, vagy ki az a színházigazgató, vagy akárki, akinek ennyire fontos a saját produkciója, és hát én azóta se találkoztam ilyennel. Szóval azért ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly emberek, és nagyon önazonosak, és tisztelik benned is az embert is, és a művészt is azáltal, hogy ezt megteszi, ezt a gesztust, szóval... Mm-hmm. Van, komoly.
1: Te is ilyen alapos vagy, amikor készülsz egy szerepre, akkor így elmélyedsz, és akkor a szerep pszichológiai emberi oldalában is elmélyülsz?
2: Hát nézd, én...
1: Rostandrel mondta nekem, aki szintén volt itt, hogy önnek az egyik kedvenc része az, hogy rákész, hogy elmerülni egy szerepben, egy karakterben, nőiességében, az emberi mi voltában.
2: Ennek azt hiszem, hogy vannak fázisai, van ugye a debütálás pillanata, amikor az ember először szembesül a karakter és a saját relációjával, tehát hogy mit tud kezdeni, mi születik meg valójában én köztem és a karakter között. Ez akkor derül ki szerintem, amikor először énekli az ember, és persze lehet rá készülni így, úgy, amúgy, de hogy mi sül ki a dologból, az a premiéren, meg az első produkcióban derül ki, hogy ez most valóban az én dolgom, vagy nem, vagy erre most fölkértek, és akkor felejtsük el egymást. Úgyhogy vannak fázisai, és aztán van, tudod, amikor egy szerepet már 20-szorra énekelsz el, és akkor is újabb és újabb dimenziók nyílnak meg, vagy veled történnek dolgok, nyilván az ember élete sem áll meg, és folyamatosan gazdagszol élményekkel, érzelmekkel, amik teljesen más aspektusba helyezik azt a bizonyos szerepet, amit te most már 20-szorra énekelsz el, de egyszerűen mégis megnyílik egy újabb dimenzió, úgyhogy ez egy végtelenített folyamat valójában.
1: Van olyan szerep, akivel a leginkább azonosulni tudsz a női szerepek közül? A nagy szerepeid közül, amiket sokszor játszol? Donna Anna, stb.
2: Vannak Mimi. Olyanok, amiket jobban, Butrune, másikokat ugye? Kevésbé. Igen. Tulajdonképpen mindegyikkel, de van, amit egyszerűen jobban szeretek, mert érdekesebb. Van egy kis együgyűbb, és akkor azon ugye azzal is tudok azonosulni, csak hát mondjuk a Donna Anna például nem a kedvencem.
1: Miért nem?
2: Hát,
1: ő drámázik, ő kiakadott
2: előtt az első. Nagyon egy síkúan zajlanak az ő érzelmei, és azt hiszem, hogy ő neki ki kéne törni abból a bizonyos, csak neki nem sikerül onnan kitörni.
1: Próbálkozik? Vagy nem is próbálkozik kitörni?
2: Hát szerintem nem is próbálkozik. Vagy nem róla szól, szerintem nem arról szól a történet, hogy ő most próbálkozik-e, vagy nem. Hogyha most megnyitnánk egy Donna Annáról egy operát, akkor valószínűleg szembesülnénk elég sok problematikával.
1: Meg hát érdekes, hogy a Don Giovannihoz köt tehát három nő, aki megjelenik a színen, az milyen aspektusokat képvisel?
2: Hát,
1: nem?
2: Igen.
1: Az Elvira, meg a...
2: Igen. Nyilván ez az érdekes, hogy Don Giovanni mindenkit beszippant.
1: Egyébként szereted a Don Giovanni operát? Magát az operát?
2: Igen, persze. Nagyon szeretem, nagyon. De egyébként nem, tehát, hogy az én szerepem szempontjából mondjuk inkább a Traviát az, amire azt mondom, hogy nyilván ez egy annyira fókuszált szerep, hogy itt tényleg a Traviát a drámájáról van szó, és hát az már egy izgalmasabb sztori, hogy ő hogyan és miért keveredett abba, amiben van, és mibe hal bele, és azzal már sok mindent lehet kezdeni. Tehát ez egy összetettebb sztori. Kit mondjak
1: még? Hát pedig ugye a német zene a Wagner esetében. Van nálad ilyen, ha már kérdeztem a karaktereket, akkor megkérdezem azt is, hogy ilyen német versus olasz zene, ilyen, van ilyen válasz vonal benne, vagy nincsen? Igen, mi az a megfogalmazásmód, ami hozzád közelebb áll?
2: Hát... Azért ezek a zárt számos operák nem a szívem csücske, tehát itt érzek egyfajta korlátot, most biztos kapnék a fejemre, hogy a korlátokon belül is mennyire lehet szárnyalni, de én inkább a Verista és a, uh-huh. és a ennek német megfelelője, tehát azért a Wagner csak azért nem mondanám első számúnak, mert nekem azért elég kevés lehetőségem van Wagner repertoárban, tehát a Éva, Elza, talán valamikor az Erzsébet, a Tannhäuser, de hogy Gutrula, szóval hogy nem ez az én fő csapás irányom, viszont Strauss azért az elég erősen, és ugyanígy Puccini is, tehát hogy én inkább ezt a szövegzene együtt és a komplexitásában jelen lenni a színpadon. Szóval ezt. És én nagyon szeretem egyébként érezni a zenekart. Tehát, hogy én, és azért itt nagyon erősen meg lehet élni ebben a késő romantikában, hogy az énekes és a zenekar mennyire együttműködő kell, hogy legyen arányaiban is, és tehát, hogy a cselekmény mennyire a zenében történik, és mennyire a színpadon is, tehát, hogy ez egy nagyon erős összedolgozás.
1: Bocsáss meg, te a Capriccio-t énekelted, vagy
2: nem.
1: Aha, mert hogy ugye ezek a késő Riásauszokban is ugye az Arabella, a Capriccio, ugye elvileg az ilyen szalomba játszódik, ilyen polgári kismillió, és mégis mennyi mélység van a zenében, nem?
2: Hát tehát
1: az ilyen metafizikai,
2: csináltam.
1: Igen, hogy ilyen metafizikai mögöttes van az ilyen polgári szalomok mögött, ez mindig meglep, és nagyon érvényes.
2: Igen. Szóval ez számomra a legélvezetesebb, tényleg ez a Strauss-i világ. Azt mondja, de Puccinit is, szóval Puccini is ide tartozik.
1: Művész családból jössz. Teljesen evidens volt, hogy művész leszel? Bármi, nem?
2: Nem. Sőt, kiskoromban én állandóan bolti eladót játszottam, én otthon mindenkinek mindent eladtam.
1: De játszottál, tehát a színészi az már ott van a cucc már az
2: elején. Ebből az aspektusban még nem elemeztem, mert mindenki azt gondolta, igen, a szerepjáték
1: itt
2: valószínűleg
1: itt. Itt az idő.
2: Köszönöm szépen, Robi. Tényleg.
1: Nem, szívesen.
2: Köszönöm. Most megnyitottál számomra egy...
1: Elkezdődik a pszichoterápia.
2: Igen.
1: A nagy nyilvánosság
2: előtt.
1: De tényleg
2: ez érdekes, amit mondasz, mert a szerepjáték volt valószínűleg a legfontosabb ebben. Pincérnek öltöztem, Rolexesnek, fotóboltosnak, tehát ezt imádtam, és nagyon-nagyon erős volt az imitációs készségem, és ezen állandóan röhögtek otthon, tehát egy komikus, ez a bohóc gyerek. Úgyhogy ennek ellenére a szüleim azt gondolták, hogy belőlem kereskedő lesz. Talán egy kis remény is volt benne, hogy akkor legyen már valaki, aki pénzt keres ebben a családban. Tehát azért művésznek lenni, ugye a rendszerváltás... Iparművésznek lenni, ugye a rendszerváltás idején, előtte és utána is azért nem egy áldásos tevékenység, és azért mi ennek nagyon éltük a hátrányát, meg a nehézségeit, úgyhogy szerintem ez is benne volt, hogy a szüleim azt gondolták, hogy én ne erre a pályára menjek, mert ez nagyon nehéz kenyér, és hát nem kerültem, nem tudtam megkerülni. Valószínűleg ez a szerepjáték, meg ez a színpad, meg maga az éneklés, ami bennem nagyon erősen volt mindig is. Az éneklés igénye.
1: Miért nehéz pálya ez? Az operaénekes női pálya.
2: az operaénekesnői pályáról csak most tudok nyilatkozni. De a szüleimnek fogalma sem volt
1: most
2: róla.
1: Most vagy itt.
2: Igen, nem csak, hogy arra szól, hogy nehogy nehéz kenyér, mondjuk a művész élet azért nem egy könnyű, a szabadúszás, szabadúszkálás.
1: Te mindig szabadúszó voltál? Vagy?
2: Mindig. Aha. Én soha nem voltam tag.
1: Nem is vágytál rá?
2: Nem vágytam. Volt egy-két próbálkozás, ami meghallgatás szintjén, hogy hát fölvesznek, de igazából a zsebemben mindig csuriba volt a kezem, hogy ne vegyenek föl, mert nem
1: ezek
2: akartam.
1: Ezek hol voltak a Németországban például?
2: Igen. Azért nagyon sok, hát hány éve vagyok pályán, figyelj, 2007 óta. Igen, azért volt már egy pár meghallgatásom. Úgyhogy aztán csak kialakult, hogy én a szabadúszás mellett maradok. És egyébként nagyon jó, tehát én ennek nagyon örülök, és mindenkinek ezt tanács. Mert az ember a saját maga ura, többet rizikózik, viszont a döntései is sajátok maradnak, és ha az embernek van egy kis sütnivalója, akkor jó döntést hoz.
1: Hogy állsz eddig döntéseiddel? Jó döntéseket hoztál általában? Igazolt a jelen vagy a múlt?
2: Nem tudom, hogy mi igazol, mert ugye ha máshogy döntöttem volna, nem tudom, hogy hova visz az élet. Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy tiszteletben tartom a múltbeli döntéseimet, mert én azt gondolom, hogy abban a pillanatban a lehetőségeimhez képest a legjobb döntést hoztam, és ezt utólag nem írhatom felül. Tehát ez nálam egy szabály, hogy én nem török pálc saját magam felett a múlt béli döntésem, hiszen annál jobbat nem hozhattam, mint amit akkor hoztam.
1: Volt olyan, vagy egy vagy kettő, amit különösen ki lehetne emelni, és érezted, hogy itt nagyon fontos döntés kell hozni?
2: Választóna,
1: igen. Nagyon fontos stációk az életedben?
2: Nem elemeztem még az életemet ilyen szempontból. Lehet, hogy nem tudom. Uh-huh. Nem tudom. Uh-huh. Biztos. De nem foglalkoztat a dolog. Nem szoktam ezen gondolkodni.
1: Beszéltük azt korábban, hogy elvárják, nem tudom, a szakma, a közönség, a menedzserek, hogy ez a operához kötődő dívaiság, vagy egy kicsit színpadias jelenlét a színpadon túl is meglegyen egy operaénekesben. Ez miért van szerinted így? És hogy ma is annyira érvényes-e, mint mondjuk régebben, amikor még sokkal fontosabb volt a dívaság, mondjuk a 50-es, 60-as években, Callas idején, vagy kicsit később, amikor az opera nagyot ment.
2: Nagyon, nagyon más időket élünk. Talán van ebben egy kis nosztalgia. Tehát, hogy azok az emberek, akik szívesebben néznének egy olyan dívára, aki mondjuk egy ilyen távolságtartóbb díva attitűddel rendelkező előadó, az talán izgalmasabbnak tűnik, vagy van benne valami misztikum, ami ad neki egy pluszt, de hogy ezt az attitűdöt fel kell venni, és ez tulajdonképpen egy szerepkör, amit az ember vagy bevállal az életében, vagy nem. Én ezt soha nem tudtam önazonosan kezelni, tehát én nem tudtam fölvenni ezt a szerepet, mert de lehet, hogy hallottam már barátoktól vissza, hogy azért, Poli, azért ez benned van.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
6: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
7: Mai vendégem Pasztírcsák Polina, opera énekesnő. Napi szinten mondjuk mennyi időt gyakorolsz? Vagy tartod a hangodat? Tisztán,
8: energikusan. Heti szinten
7: mondaná. Én nem, abszolút.
8: Hát azért heti.
7: Csak mert az ilyen sportot hasonlítottuk, és igen, akkor gondoltam, hogy kell a rendszeres.
8: Abszolút kell a rendszeres. Én nem napi szinten szoktam, mondjuk heti 3-4 alkalommal biztosan megyek. Ez attól függ, hogy milyen feladat előtt állok. Ha mondjuk most például egy szerepet tanulok, állandóan tanulok valamit, úgyhogy most általánosítani lehet, hogy heti 3-4-szer elmegyek a korrepetitorhoz, és akkor ez egy tanulási folyamat, és heti 2-szer mondjuk megyek énekórára is. Tehát igen. Igen, ez de azért nagyon kell az, hogy legyen szünet is, mivel hogy nagyon-nagyon igénybe veszi az embernek a fizikumát és a pszichéjét is, azért ez a szakma, ki kell pihenni. Egyszerűen vannak, én nekem most például szeptember óta egy olyan őrületes időszakom volt, amiben volt minden, premier, turné, szereptanulás, karácsony, szülinap, mint szóval, hogy tényleg, amikor ennek vége lett, én egy hétig egy irányba néztem, és pihegtem. És kell, hogy ez ember ne énekeljön, ne csináljon semmit, hanem regenerálódjon.
7: Uh-huh. Tehát kellnek ezek a hosszabb szünetek.
8: Igen, hosszú szünetek kellenek.
7: Uh-huh. És mikor érzel azt, amikor kicsit túl vagy telítődve, vagy milyen tüneteket veszel észre magadon? Vagy ez csak...
8: Lehet, hogy az ember észre se veszi magán igazából. Tehát túl vagy húzva, de

0: azért néha kell hát mozogni a flow-val.
1: Azért a koncerteknek fix dátumai vannak, és a felkérések is fixek, tehát az én naptáramat nem én osztom be általában, hanem a felkérések, de lehet nemet is mondani. Tehát...
0: Mennyire vagy most előre tele?
1: Hát 2 évre előre, és nyilván van olyan, amire nemet mondok, mert főleg most, hogy tényleg itt van az anyaság is, mint szerepkör, amit el kell látni nagyon komolyan, itt most már jobban behoztam azt, hogy mire mondok igent, meg nemet, mert bele kell kalkulálni azt a bizonyos feladatot.
0: Még annyit kérdeznék a tanításra visszatérve, hogy akkor itt igazából sok művészi sors, meg énekesi sors félre mehet, hogyha valaki félre van kezelve, tanítva, vagy rossz módszert választják meg, nem? Jól érzékelem?
1: Na hát minden esetre nagy nehézséget okoz az. Nagyon megnehezíti a pályát, hogyha nincs egy ilyen stabilitás az ember életében. Tehát lehet úgy is pályán lenni, csak hát az önbizalom kérdés az ugye nagyon csorbul, meg szóval sokkal nehezebb úgy, hogyha nincs ez a fajta technikai stabilitás.
0: Kritikákat szoktál olvasni? Ha egy szóba került az önbizalom kapcsán, az, hogy mikor lehet belefutni abba, hogy az ember kezdi helyén kezelni magát.
1: Hát nézd, régen komolyanban vettem ezeket a kritikákat. Akkor szoktam elolvasni, amikor már vége van egy előadás sorozatnak, és akkor így rákeresek, hogy nem, mit írtak róla, de közben nem, hogy ne befolyásolja a lelkiállapotomat, vagy ilyesmi. De azzal szembesülök manapság, hogy már nagyon-nagyon kevés kritikát írnak, és ebből nagyon kevés az, ami érdekes, vagy amivel lehet mit kezdeni. Tehát, hogy ez a kritika írás műfaj, ez kihalófélben van. Ezt kell konstatálnom. Sajnos. Ami egyébként szerintem...
0: Sajnos?
1: Igen, azért annak fontos szerepe volt, hogy az emberek eljöttek, fogták a fáradtságot, és véleményt írtak róla, akkor is, hogy hülyeség volt, akkor is leírtak is véleményét, és ez, minél több vélemény van, annál reálisabb képet kapsz a produkcióról nyilván, és ez, tehát egy véleményből mit szűrsz le? Igen, nincsen sajnos.
0: De akkor úgy érzed, hogy most a helyeden vagy a pályán, tehát most önbizalom szinten most teljesen jól vagy, minden oké.
1: Köszönöm szépen. Hát figyelj, hát az emberek mindig van feladata a saját magával, de azért jól vagyok, azt mondhatom meg.
0: Mikor elvégezted, vagy mikor végeztetek Frénivel, akkor egyértelmű volt, hogy milyen irányba megy a pályád? Ez adott egy lökést arra, hogy milyen irányba keresgélj? Színpadok, stílus...
1: Hát az érdekes ebben, hogy én úgy kerültem ki a Frénihez, hogy ugye 21-22 éves voltam, akkor elég más repertoárt vittem hozzá, mint ami VÜ tett engem. Tehát én a Frénivel való tanulmányaim alatt lettem lírai szoprán, tehát ő világosított fel, hogy Polikám, most már hagyjuk ezt a kikirikit, Luciet, meg Gildát, meg mit tudom én, mi Adinát vittem neki, és nagyon masszívan ráállított a lírai vonalra, és akkor én már a vele való tanulásom alatt debütáltam ott kint Modenában, Mikaelával, ő ott ült a színházban, és ő is Mikaelával debütált abban a színházban, tehát azért ezek ilyen nagyon történelmi pillanatok voltak számomra. És onnan úgy egyértelmű volt, hogy akkor én a lírai szoprán vagyok, és igen. Mi volt a kérdés?
0: Hát az, hogy milyen irányba mentél a Fréni után, alatt, stb., hogy mennyire volt ez befolyásoló tényező a számodra, de a Fréni mennyi idős volt akkor, amikor te hozzákerültél?
1: Kettőt és könnyebbek, 78 talán.
0: Aha, te... És akkor még át tudta adni a tapasztalatait.
1: Abszolút, tehát, abszolút. Én nagyon-nagyon... Egy iszonyú erőben lévő nő volt, és még amikor hirtelen valamit bemutatott, így hangilag az is teljesen lehengerlő volt, hogy milyen erő van ebben a nőben még akkor is. Hát nyilván akkor már nem koncertezett, meg nem volt előadóként aktív, de tanárként iszonyú energikus volt, és ez tök jó volt nekem, hogy az életének ezt az utolsó stádiumát, kvázi utolsó aktív stádiumát még ilyen szinten megélhettem. Aztán elindult nála is egy nagyon erős leépülési folyamat, és akkor én én ebből már kilép.

0: életem, mert úgy éreztem, hogy kártékonnyá kezd válni. Tehát érdekes, hogy amikor egy ilyen szintű díva már nem úgy van jelen az életben, hogy elveszti az önkontrollt teljes mértékben, mert koránál fogva, az már nagyon toxikus tud lenni, úgyhogy én azt éreztem, hogy ebből már nem tudok pozitívat kapni.
1: Na látod, én pont a Fréni generációra mondtam, hogy na ők voltak, akkor volt ebben a korszakban volt igazán ez a dívaság. Tehát nekem meglepő volt, amit mondtál, hogy ez néha még ma is ott van a köztudatban az opera énekeseknél. Mert az ő korszakában, jó, mikor Pavarottival, meg a legnagyobbakkal énekelt, és 60-as, 70-es, 50-es években akkor volt igazából toppon ez a egy opera énekesnő legyen díva, és csillogjon, és legyen lehengerlő személyisége.
0: Szerintem ez egy kölcsönhatás a közönség és az előadó között. Tehát a közönség tesz valaki dívává, és a díva pedig ad valamit a közönségnek, amitől teljesen elvarázsolódnak. Tehát erre talán, aki erre alkalmas, az tényleg tud ezzel valamit kezdeni, de azért az igazság, hogy a dívaság csinál veled valamit, tehát torzítja a személyiséget.
1: Milyen irányba?
0: Hát általában nem jó irányba, én azt
1: gondolom. Te torzultál?
0: Hát én nem vagyok diva. Uh-huh. Tehát lehet, hogy emiatt vagyok ennyire érzékeny erre, hogy nem szeretném a torzulni a személyiséget negatív irányba. Úgyhogy lehet, hogy ez a határ, amit meghúzok, hogy eddig diva és ne tovább. De hát nekem volt ugye azért a Frénivel kapcsolatban is megéltem ezt a diva hatást, bűvkört, és azért amennyi érdekes tulajdonsága, annyi nehézség is van ezzel.
1: Milyen nehézség?
0: Iszonyatos hiúság, tehát tényleg minden szabadat meg kell gondolni, háromszor átrágni, hogy mész oda hozzá, mit mondasz neki, hogy fogalmazod meg. Ugye nyilván a tanárdiák hát egy tanárdiák viszonyban azért kell, hogy legyen valami.
1: Azt hittem, hogy most arra utalsz, hogy egy dívának kell meggondolni ötször, hogy miket nyilatkozik, mondjuk. Te most például meggondolod, hogy miket mondasz nekem? Tehát, hogy vigyázol arra, hogy mennyi mehet ki, hogy kontrolláld a személyiséged?
0: Igen. Ha? De azért, mert nem akarom utólag akarni a fejem, hogy úristen, megint mit mondtam.
1: Mert teljesen jó dolgokat mondasz, és mind vállalható. Megerősítem. Nekem, bocsánat, közbevágtam, tehát meg kell gondolnod, hogy Fréninek miket mondasz, amikor beszélgetsz vele, nehogy megsérjes gondolom az egóját, vagy...
0: Igen. Tehát ott azért van egy... Én sajnos ezt tudom mondani csak, hogy egy torzult ego, vagy egy túlméretezett ego, és ahhoz nem viszonyulhatsz akárhogy. Tehát neked ebbe a színjátszó körbe részt kell venned, hogy te igen, akkor te is része vagy ennek a színháznak, hogy ő a főszereplő, és akkor hozzá úgy kell viszonyulni, ahogy ő a főszereplő, és hát ezt megköveteli a helyzet. Csak azért sok negatívum jár ezzel, tabuk, nem lehet őszintén beszélni, vagy hát igen.
1: És mondjuk sok ilyen hasonló jelen van a mostani magyar opera közegben, aki ilyen hasonló.
0: Akad, értem.
1: Na térjünk vissza arra, hogy a díva hatást gyakorol a közönségére. Uh-huh. Például van rajongód, vagy tudsz rajongódról, aki itt írogat, megy utánat, követ, minden fellépésedet megnézi. Ilyenek vannak?
0: Tudok rajongóról, de ő például az egyik legjobb barátom lett, tehát, hogy ennyire vagyok díva, ennyire sikerült tartanom a távolságot. Úgyhogy biztos vannak olyanok is, akikről nem tudok, de igen.
1: Meg azt is gondolom, hogy ez a dívaság, ez adott esetben nem feltétlen jó, mondjuk akkor, hogyha valaki szerepet tanul, nem feltétlenül párosul olyan alázattal, ami mondjuk egy színpadi felkészülésben gyakran elvárható. Nem tudom, hogy jól látom-e.
0: Ez nem függ össze.
1: Nem függ össze?
0: Nem függ össze.
1: Tehát lehet valaki ilyen úgy, és hogy tökéletesen alázatos a...
0: Persze. Szerintem igen.
1: Uh-huh. Wagnerhez milyen a viszonyod? És a budapesti Wagner napokhoz, ahol rendszeresen fellépsz.
0: Igen.
1: És Fischer Ádámmal amúgy sokat dolgozol, ugye? Tehát sőt, az lemezt is vetetek föl együtt, de még benne biztos.
0: Van egy Mahler 8. szimfónia,
1: igen.
0: Düsseldorfban.
1: Hát igen, ha.
0: milyen a viszonyom Wagnerhez? Én nem is tudom. Szóval azért is sok.
1: Tehát... Sok. Sok, mint egy díva. Sok. Csak a személyiségben csak az
0: ő is egy díva, igen. Szóval minden díva, ő is sok. De viszont...
1: Igen, tényleg, ő is díva. Wagner maga is díva volt.
0: Magában ragadó, de megvan az a bűvköre, megvan az a tej. Tehát, hogy na, szóval jogosan díva.
1: Az még érdekelne, hogy mondjuk egy próba folyamat során, egy harcos emberke vagy, aki mondjuk adott esetben kiáll az igazáért, hogyha mondjuk egy rendező vagy egy viszonyrendszer miatt úgy érzi, hogy nem úgy bánnak vele, ahogy kellene, vagy pedig belesimul és túléli ezt a dolgot. De vannak ilyenek, olyanok is. Barátemőke is volt nálam, és akkor ő azt mondta, hogy ő bizony egyre inkább kiáll, akkor hogyha ilyeneket tapasztal.
0: Hát nézd, igen, ez is korrajá valószínűleg, hogy az ember már nem tud mindenbe belemenni, és mindent elfogadni, és mindennek megfelelni, és nem is akar, és talán azt is érzi, hogy eljutott már szakmailag egy olyan szintre, hogy kiállhat az igazáért, vagy van annak értelme, amit én is hozzá szeretnék adni a dologhoz, és ennek hangot kell adni. De ehhez azért szerintem minden alkalommal meg kell ezzel küzdeni egy kicsikét, tehát hogy ez nem olyan magától értetődő, hogy mennyire tudok kiállni az igazamért, vagy kivel állok szemben éppen, és hogy az mennyire hajlandó arra, hogy meghallgasson, tehát hogy ez mindig helyzetfüggő, hogy mennyire tudom érvényesíteni a jogaimat.
1: Sokszor érzed, hogy kell, vagy előfordul olyan alkalom, amikor úgy érzed, hogy
0: van, amikor azt érzem, hogy nem érdemes, mert az illetőnek semmilyen antennája nincs arra, hogy befogadja, és akkor egyszerűen azt mondom, hogy nem.
1: Akkor lenyeled, és akkor csinálod.
0: Kész, essünk túl rajta, de azok nagyon, hogy mondjam, na, miért a szó? Csalódás érzés van az emberben, hogy hát ez se az a produkció lesz, ahol én meg tudom mutatni magamból akár egy picike foltot is, és akkor alámész, tehát. De egyébként a végeredmény mindig az, hogy te vagy ott a színpadon, és akkor onnantól kezdve a közönségről már senki nem szól bele, hogy te mit csinálsz. Tehát van, amikor ez a taktika, hogy akkor jó, van, dumáljál, aztán úgyis majd megcsinálom azt, amit én akarok, tudod. Tehát azért hányosanak a műfajban benne van ez a fajta szabadság.
1: Igen. A rendező elutazik, mit visz a Németországba, te meg ott önkifejezhetsz a színpadon. Mi lesz a következő utolsó kérdés? Mi lesz a következő nagy szerep, amit még eddig nem csináltál, és mondjuk terve van véve is, izgatottan várod, akár itthon, akár külföldön?
0: Hát most két német dolog vár rám, az egyik ugye a Mesterdalnokokból az Éva, amit most fog debütálni a Wagner Fesztiválon, a másik pedig a Marsalén a
1: Mármint, hogy melyik Wagner Fesztiválon fog debütálni?
0: Most itthon.
1: Budapesti Wagner napokon?
0: Igen. Úgyhogy most arra gyúrok.
1: Az Éva szerelmes a Hanzaxba?
0: Jaj, nem tudom, ezt majd előadás után elmondom neked, hogy milyen érzelmeket kultiváltam magamban az axirát.
1: De hát az adott énekes fogja kihívni, vagy attól még a partidúrában ez benne lehet. Na mindegy.
0: Jó, nem tudom még, majd utólag megmondom.
1: De foglalkoztatnak ezek a dolgok egyébként, amik mondjuk egy szerepet tanulsz, most akkor mi van meg ez a...
0: Persze, hogy foglalkoztat, csak tudod, a tanulási folyamatnak is vannak fázisai, és egyelőre még nem ott tartok, hogy ezekkel a pszichés dolgokkal foglalkoztak. Úgyhogy a tanulások azért van egy nagyon komoly egy gyakorlati része.
1: És még ott tartasz?
0: Igen.
1: Tehát Éva, és mi a másik?
0: A másik az a Marsalina Rózsalovakból, Strauss, az pedig Grácsban lesz jövőre. És azért ez két elég.
1: A Marsalni? Az eredetileg nem a te hangodnak, tehát ez egy kicsit kirándulás más irányokban, nem?
0: De.
1: Tehát hát a hang vagy abszolút hangilag, igen, de hogy nem ez a drámai, lírai szoprán, vagy az?
0: Az. Ez az.
1: Jó, Marsalni, aki elengedi a szeretőjét, nem?
0: Igen.
1: Mindig. René Flemingnek a nagy szerepe.
0: Igen.
1: Te vele van egy hangfajban?
0: Abszolút, igen. René Fleming.
1: Ő énekelt mimit például? De lehet, hogy az megtéveszt.
0: Lehet, hogy énekelt, de nem jellemző, tehát ez nem ez van az első helyen a repertoár listáján, azt gondolom, de szerintem inkább az olaszság miatt, tehát ahogy így nézem, azért neki az olasz, mint hogy a Kirita Kanavának sem volt az erőssége, tehát inkább a német repertoár az, ahol ő nagyon erős volt, meg a francia még a René Fleming esetében.
1: Úgyhogy a Rózsa Lovag az hol lesz? A szintén Budapest? Grácsban. Jó, hát akkor nem tudom, sok sikert ugye nem szabad kívánni, hát akkor kérdés láttörés, meg ilyesmi hozzá, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és pszichoterápia vége. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Disco It House Party, május 28-án a Dunaparton. A lemezjátszók mögött a Chillum Trio, Mr. Phil, Grabowski, Fon Jodi és DJ Gandarva. A Buda Beats Records új Soulful House zenékkel megpakolt Buda Booty lemez bemutatója május 28-án a Dunaparti Pontonon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Magyarországon egyre optimistábbak a munkavállalók. Mérsékelték az őserdők pusztulását Brazíliában. Folyamatosan melegszik az idő, eső, zápor előfordulhat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre bizakodóbbak itthon a munkavállalók. Ez derült ki egy felmérésből. Tavalyhoz képest kétszer annyian mondták azt, hogy egy esetleges állásvesztés után könnyen vagy nagyon könnyen találnának képzettségüknek megfelelő új pozíciót. A válaszadók csak nem fele gondolja így. Ezzel együtt a felére olvadt azok száma, akik kifejezetten pesszimisták ebben a kérdésben. Emellett 10-ből 6-an úgy látják, mind a cége, mind pedig a saját helye stabilabb, mint korábban. Sikerült visszaszorítani a trópusi erdők pusztítását Brazíliában. Műholdas megfigyeléssel, gyakori ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal mérsékelték tavaly a veszteséget az Amazonas vidéken. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy eladják azokat, hogy aztán legelőket alakítsanak ki a helyükön, vagy gabonát termesszenek. A világ tüdejének is nevezik a térséget, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a bolygó oxigén termelésében és a széndioxid megkötésében. Iránban újabb kivégzés történt a kormány ellenes megmozdulásokkal összefüggésben. Az iráni igazságügyi rendszerhez köthető beszámolók szerint egy férfi halálos ítéletét hajtották végre. Őt a hatóságok azzal vádolták, hogy a januári tüntetések során fegyveresen lépett fel a biztonsági erők ellen, valamint rongálásban is részt vett. Nemzetközi szervezetek szerint Irán a világ egyik legtöbb kivégzést végrehajtó állama, és a számok az elmúlt időszakban tovább emelkedtek. Lemond a Magyar Tenisz Szövetség éléről Lázár János. A szervezet tájékoztatása szerint a jelenlegi elnök május 29-i hatállyal távozik posztjáról. Erről levélben értesítette a tagszervezeteket. Lázár János közölte a szövetség vezetését még 2020-ban elsősorban válságkezelési feladatként vállalta el, és úgy látja, sikerült stabilabb működést kialakítani. Kiemelte, az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az utánpótlás és szabadidős amatőr tenisz program. A döntés után tisztújító közgyűlést hívnak össze. A gomoly felhők feloszlanak, és mindenütt kiderül az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban derült, napos, száraz idő várható, a minimumok 11 és 18 fok között alakulnak. Holnap délután 28 és 33 fokos maximumokat mérhetünk. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Richard Linklater 14-ben bemutatott Boyhood című filmjének egyik kulcsjelenetében a főszereplő Mason hatalmasat csalódik édesapjában, aki korábban megígérte fiának, hogy 16. születésnapjára odaajándékozza neki Pontiac GTO gépkocsiját. Azonban az apa megfeledkezik erről az ígéretéről, és időközben eladja az autót. A Girlhood zenekar 25-ben megjelent Csendháborítás című albumának egyik kulcsdalában a lányok amiatt szomorkodnak, hogy sok trolibusz érkezik a megállóba, de egyik sem az, amelyre ők várnak. Az egyik alkotás Amerikában, a másik Magyarországon készült. Az életszínvonalbeli különbség tapintható. A Girlhood szám címe azonban jól jellemzi a mindenkori és mindenholi fiatalság közérzetét. Sosem leszek elégedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Dolby Surround 1979-ben jelent meg a mozikban, 1982-ben pedig már az otthonokba is betört. A Surround erősítők a két csatornás sztereó jelet szétbontják jobb, bal és hátsó csatornákra. Ez a rendszer már egész jó térhatást kelt, de a hátsó sugárzók még csak monóban szólnak. Továbbfejlesztése a Dolby Digital 5.1 1992-ben készült el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Anima Sound System Revolution című dalának eredetiét 1968. július 10 és 12 között vette fel a Beatles. Méghozzá egy Epiphone E230 TD kaszinó ritmusgitár, egy Hofner basszusgitár, egy Hammond B2-es orgona, egy Gibson Les Paul Standard szólógitár és egy Ludwig Dobset segítő közreműködésével.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Angolul egy szint.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszé.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A cisz és a desz hang körülbelül annyira különbözik egymástól, mint a krumpli a burgonyától.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1972-ben Gilbert O'Sullivan, soft rock énekes, Alone Again Naturally című dalával vezette a Billboard Hot 100 slágerlistát. Ez volt az első alkalom, hogy ír előadó number one lett Amerikában. 1987-ben Szent Patrick szelleme a U2-ra mosolygott. Két kislemezük, a With or Without You és az I Still Haven't Found What I'm Looking For is a csúcsra tört oda át. 1990-ben U2 helyett a Nothing Compares to You volt a sláger, ügyeletes írként Sinéad O'Connor trónolt az első helyen az Egyesült Államokban. Aztán 34 hosszú évig koboldok, zöldre festett folyók és háromlevelű lóherék sem segítettek ír előadóknak megismételni elődeik sikerét. Egészen hozzá a 2024-es mentő ötletéig. Dalszövegében ötször elismételte, hogy tisztán szereti a viszkit, és a Too Sweet-et már is Billboard listavezető pozícióba repítette az írek szerencséje.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bart Sibrel összeesküvés elmélet hívő kamunak tartotta a holdra szállást. Egy japán gyerekműsor készítőjének kiadva magát 2002. szeptember 9-én meginterjúvolt a Buzz Aldrint, az Apollo 11 űrhajósát, a második embert, aki a holdon sétált. Kamerák előtt akarta rávenni, hogy vallja be, 69 óta megtévesztette a közvéleményt és egy átveréshez asszisztált. Sibrel hazug, gyáva tolvajnak nevezte Aldrint és elállta az útját, ekkor az asztronauta a kamerák keresztüzében egy jókora jobb egyenesse sújtott le a Conteosra. Miután sikertelenül próbált a bíróság elé citálni Aldrint a történtekért, Sibrel az esetet követően leforgatott még 3 holdra szállást tagadó dokumentumfilmet. Pedig igazán levonhatta volna a konklúziót, amely egybecseng egy 2025-ös magyar filmzenével. A Holdon minden rendben.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
5: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

Sziasztok, Liturgy Ivo vagyok, ez pedig a Rádió Café 98.0, Van barátod.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
1: nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: 05 órakor.
1: Sziasztok, Ebessé vagyok, hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Bőszen Ádám vagyok, zenetörténész, egykori rádiós. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: blazer like this one.
1: Kataton, zakatol, alattunk a vonat, az üveg falon fürkészem a saját homlokomat. Jó lenne, ha eszembe jutna egy szép gondolat. Jó lenne valaki helyett észrevenni dolgokat.

rijtko jak. A búzatáblák meghajolnak a vendégeik előtt.

A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.